0: 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát vatikáni látogatásán Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt magánkihallgatáson fogadta a katolikus egyházfő. Magyar Péter arról is tájékoztatta a szentszéket, hogy a Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. Újabb működési engedélyt kért Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat, mivel a jelenlegi engedély szeptember 30-án lejár. A mostani engedély meghosszabbításának időtartamáról nem közöltek részleteket. Elítélte Oroszország agresszióját és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében a magyar államfő. Baka András az ukránok szabadságért vívott harcát az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal állította párhuzamba. A decemberi floridai G20 konferenciát tartaná a legcélszerűbbnek egy háromoldalú háború lezárását célzó csúcsra az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a szeptember 24-i New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról. A Kreml szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy még korai lenne beszélni Vlagyimir Putyin esetleges Miami útjáról. A szőlészethez és borászathoz kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat ősszel Egerben. A Dobó István Vármúzeum közleménye szerint új időszaki kiállítás nyílik a várban Egri borkóstoló, a szőlőművelés öröksége címmel. Az október 2-ától 2027. május 2-ig látogatható tárlat Eger egyik legmeghatározóbb értékének ered a nyomába. A Vármúzeum gyűjteményeiben található tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével tárja fel az évszázadok óta őrzött hagyományos egri szőlőtermelés és borkészítés történetét sokféle szemszögből, a szakmai fogásoktól annak művészi megjelenítéséig. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál október 1-e és 4-e között. A könyvmustra most új helyszínen a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban lesz. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor a szervezet elnökségi tagja az Inforádiónak elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak jelenlegi nehéz helyzetére. A mai naptól lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtási határideje október 15-e évfél. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és a nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter közösségi oldalán azt közölte, hogy a szolnoki Kossuth téren 16 órakor kezdődik majd a rendezvény. Az elmúlt 2 hétben Veszprémbe és Pécsre látogatott el a miniszterelnök. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt itthon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Az elmúlt 30 évben mások mellett az Anima Sound Systemnek, az Amber Smithnek és a Heaven Street 7-nek készített lemezborító munkáit állítja ki José Simon a fővárosi Base Creative Clubhouse-ban. A tervező grafikus művész 1996 és 2026 közötti munkásságát bemutató kiállítás sorozat első része, a most nyíló tárlat. Számos vázlatot, eredeti tervet, festményt és fotót sorakoztat fel az elkészült borítók mellett. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okoznak. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb szombati nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Híreinket hallották.
1: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatását, ahol Vitézi Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője, bemutatta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit, amely fellendülést hozhat Eger, Miskolc és Debrecen kötött pályás közlekedésében is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
4: Ha már van ilyen társaságunk, hogy akkor egyébként azt is elkezdtük, hogy más uniós forrásokat is beirányítunk ebbe, tehát egyébként a modellt fogjuk használni, valószínűleg az operatív programból is már a vonatflottán keresztül fogunk új akkumulátoros motorvonatokat beszerezni, ami a salgótarjáni, illetve a Szekszárdbaja irányban lehetővé teszi a budapesti közvetlen eljutás lehetőségét és az interrégióknak a beindítását. És ugyanebben a modellben érkeznek az új hévek is, az 5-ös, 6-os, 7-es, tehát a Szentendre-Ráckeve-Csepel vonalra a teljes flotta cseréjére írunk ki 120 méteres alacsonypadlós vonatokra a tendert. Itt alapvetően a BFK által, illetve a MÁV-hév által akkoriban 5 évvel ezelőtt menedzselt tendert frissítjük és azt dolgozzuk át, tehát a választások előtt kiírt ilyen kamutendernek az anyagával azzal inkább nem foglalkozunk, az nem volt komolyan vehető egy percig sem, és ennek megfelelően a hévek beszerzésére is ki fogjuk írni a tendert. De most ott érnek össze ezek a dolgok, hogy, és ez benne van a jogszabályban, benne van a mérföldkőben, nem árulok el ezzel titkot, de talán így áll össze teljesen logikussá a kép, hogy azt vállaltuk, hogy az országos közlekedés szervező az újonnan beszerzett járművek üzemeltetésére és működtetésére kompetitív szolgáltatási tendereket fog kiírni. Tehát amint a járműtenderek lementek 2027 során, ezeknek az intercityknek a működtetésére, illetve ezeknek a hévvonalaknak a működtetésére, csak a személyszállítási részére ki fogunk írni szolgáltatási tendereket, és 2030-31-től, amikor az új járművek megjönnek, ezeket új szolgáltató veszi át a MÁV személyszállítási ZRT-től. Ez azt is jelenti, hogy a HÉV esetében megszüntetjük a vertikális integrációt, és a MÁV SZESZ által a MÁV pálya működtető veszi át a HÉV infrastruktúrának a működtetését, illetve addig, ameddig régi hévek vannak, addig a teljes integrált működtetés is a MÁV pálya működtetőnél lesz. Amikor belép az új szolgáltató, akkor pedig a MÁV pálya működtető visszavonul a gyermekvasútra, és a jármű működtetést azt majd befejezi, de addig átveszi a SZESZ-től ezt a típusú tevékenységet. Tehát itt egy elég jelentős intézményi átalakítás zajlik ennek az örvén, és nyilvánvalóan a képességet ezzel kiépítjük arra, és ebben sem szeretnék zsákba macskát árulni, hogyha a MÁV személyszállítás nem tud előrelépni egyről a kettőre, vagy nem kellő sebességgel teszi ezt, akkor az OKK-nak meg lesz arra a lehetősége, hogy bármikor egy akár regionális vonalon meghirdesse a közszolgáltatási tendert, és akár le is rövidítse ott a MÁV személyszállításnak a közszolgáltatási kötelezettségét. Tehát ha például a BZ flotta cseréjében nem tudunk elég gyorsan a MÁV keretei között előrelépni, én el tudom azt képzelni, regionális vasútvonal üzemeltetésre is fogunk írni versenyeztetéses közszolgáltatási tendereket. Itt szerintem sokan vannak BKK-sok, BKV-sok, mindenki érteni fogja, amit mondok. Nyilvánvalóan az a folyamat, amin a BKV végigment sok szempontból 2010-12 után, én azért tisztán emlékszem azokra a beszélgetésekre, amikor minden arról szólt, hogy nincs pénz, és aztán egy évvel később minden arról szólt, hogy tudunk olcsóbbak lenni, mint az Arriva. Ezek a típusú beszélgetések nyilván most jönni fognak, ahol a MÁV-nak egyszerűen el kell kezdenie mondjuk a saját szolgáltatását kilométerdíjba számolni. Most, amikor itt használt járművek beszerzése kapcsán ez szóba került, világosan kértem, hogy mutassák ki azt, hogy a korábbi szilis kétkocsis ingához képest egy használt, de drágábban karbantartott, mint hogy a semminél drágábbannak tűnően karbantartott jármű, az valójában tényleg drágább ahhoz képest, mint hogy a régieket működtetjük. De ugye ez a típusú controlling, ez a típusú működés, ahol mi le tudjuk fordítani a magunk működését kilométerdíjakra, és meg tudjuk mérni, hogy a régi szemetet üzemeltetni az egyébként nem drágább, mint akár leasingelni egy újat. Ennek a képessége, vagy a szervezeti, még a képesség az emberekben nyilván megvan, de a szervezeti képessége és a szervezeti rutinja is hiányzik a MÁV mai működéséből. Ezt lássuk tisztán. Tehát azt gondolom, hogy itt nekünk azért kell ezt a típusú átalakítást véghez vinnünk, ez nagyon hasonló a BKV-hoz, csak bizonyos szempontból egyel nagyobb, hogy az a fajta helyzet létrejön, ahol a szolgáltató maga meg tudja mondani, hogy neki ez most megéri-e vagy nem, hogy mennyire éri meg, vagy melyik jármű mennyire és hogyan éri meg, és a megrendelőnek is erről van egy világos képe. Mert a MÁV-nál ma ezek a számok nincsenek meg, nem is léteznek, nem is számolta ki ezeket senki, hanem mindig úgy volt, hogy úgy működünk, aztán az állam mindig küldi a pénzt. És ezt be kell fejezni, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy a régi csotrogány, tehát ugye most nem akarok nagyon távoli példát mondani, de hogyha a fapados légitársaságok és a tradicionális légitársaságok működését összevetjük, ugye azoknak a sikere jelentős részben abból jött, hogy ezt a számítást megcsinálták, és kijött, hogy az új repülő annyival üzemanyag hatékonyabb, meg annyival fajlagosan, annyival több utas tud elvinni, és ezért annyival egy utasra vetítve, annyival olcsóbban tud működni, hogy a végén megéri lecserélni a régebbi gépet újabbra, akár 10 évesen is, egy 10 éves gépet is a vadi újra, mert jobban ki fog jönni a matek. Na most ezt a típusú működési kultúrát azért nagyon nélkülözi a mai vasúti működtetésünk, és ez nyilván egy kényszer szülte dolog, beruházási tervhiányok, a megrendelői és tulajdonosi elvárások hiánya, tehát most nem szakembereket szeretnék ebben hibáztatni, hanem az egész általános működési kultúrát szeretném csak leírni, amikor azt mondom, hogy azt a kérdést, hogy a szíli kétkocsis inga helyett mi éri meg jobban, és nem lehet, hogy olcsóbb-e még egy újat leasingelni is. Ennek az alapos alátámasztása és kiszámolása gyakran nem történt meg, hogy ne csak negatív legyek, van, amikor megtörtént, például a mozdonyok esetén ez megtörtént, ott kijött, hogy az új mozdonyt leasingelni is olcsóbb, mint a, vagy megvenni és finanszírozni végképp olcsóbb, mint a régit, aztán ugye az új mozdonybeszerzés mégis le lett állítva. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ezért fontos az, hogy egy más megrendelői képességet építsünk ki, és legyen professzionalizált állami megrendelési képesség a tömegközlekedésben, mert a végén mégiscsak az a fontos, hogy az utasok jó szolgáltatást kapjanak, és az a fontos, hogy ezt a lehető leghatékonyabban elköltve a közpénzeket tegyük meg, mert akkor több fog jutni másra, több fog jutni arra, hogy pályát fejlesztünk, állomást fejlesztünk, akár még több járművet vegyünk. Ez azért egy elég jelentős intézmény és kulturális változást fog hozni a helyközi közlekedés szervezésében. Én azt gondolom, hogy ez a ciklus vége lesz, mire ennek minden dominója a helyére kerül. A BKK-nál is azért körülbelül 4 év volt az az időszak, amíg ezt az egész átalakítást végig kellett vinni, és azért az egy sokkal koncentráltabb és kisebb rendszer, mint az országos, bár a maga nemében nyilván óriási. És nyilván eközben ténylegesen végig is kell vinnünk azokat a projekteket, amik ahhoz szükségesek, hogy az új híveknek legyen milyen pályán közlekedni. Azt is megemlíteném ennek kapcsán, hogy a jogszabály megnyitja arra is a lehetőséget, hogy az országos közlekedés szervező közös megrendelő szervezeteket hozzon létre várostérségi jelleggel. Tehát a törvény megnyitja annak a lehetőséget, hogy az országos közlekedés szervező helyi önkormányzatokkal közösen helyi és helyközi megrendelést közösen végző regionális megrendelőket hozzon létre, vagy térségi megrendelőket hozzon létre. Nyilván vannak városok, ahol ez azt gondolom, hogy nagyon adná magát, például ugye a tramtrén miatt nyilván a Szeged-Hódmezővásárhely térség tipikusan az, ahol már ma is nehéz szétszállazni pontosan, hogy mi a helyi és mi a helyközi közlekedés, és talán értelmes lenne ennek a működési alapjait közös alapra hozni. Vannak városok, ahol a vármegyebérlet kiterjesztése miatt gyakorlatilag ma is a helyi megrendelő félig meddig már az állam lett. Például Miskolcon a választási kampány véghajrájában ugye egy olyan megállapodás sikerült kötni, hogy a vármegyebérletet úgy vezette be Miskolc, hogy minden ebből eredő vesztességet és bevétel kiesést ezt a MÁV személyszállítási ZRT megtérít örökre. Na most nyilván innentől kezdve valójában ez azt jelenti, hogy az állam belépett Miskolc városa helyére megrendelőnek a miskolci helyi közlekedésbe, csak ez nem lett nagyon kibeszélve. Tehát nyilván itt is azt gondolom, hogy kell feltenni kérdéseket, hogy ez akkor hogy működik jól, és nyilván nem, hogy mondjam, az elefántot nem elhallgatva a szobában, azt gondolom, hogy már a hívek fejlesztése kapcsán is azt a kérdést is ki kell nyitnunk, hogy a budapesti agglomeráció és Budapest viszonya intézményileg hogy néz ki, és van-e értelme annak, hogy a BKK hatáskörét kiterjesszük a város határon túlra is. Ebben van szakmai párbeszéd a főváros és a kormányzat között. Nagyon nagy feladataink vannak az infrastruktúra terén is. Nyilván a megyei jogú városokban a teljesség igénye nélkül nyilván nagyon sok dolgot ki tudnék még emelni, de neki kell állnunk végre valahára. Nagyon sok évnyi ígérgetés után a debreceni nagyállomáson egy rendbetételnek teljesen méltatlan az ország második legnagyobb városához az, amilyen állapotok ott ma uralkodnak. nagyon sokszor megígérték, de nem történt semmi. Ezt az előkészítést ezt most elkezdjük, mert nincsenek érvényes vagy hatályos tervek ebben, amit használni lehetne. És Debrecen esetében is több irányba szeretnénk a tramtrain lehetőségét megvizsgálni. Alapvetően azt gondolom, hogy a mai kor technológiája mellett, és hát nem kell ez messzire menni, tényleg elég megnézni a szegedi rendszert, képesek vagyunk arra, hogy olyan városméret mellett, ahol ez egyébként gazdaságos, ott a városi villamos és az elővárosi vasút technológiai közelítését elvégezzük. Én nem azt mondom, hogy ez mindenhova jó, de az biztos, hogy nagyon sok olyan térsége van az országnak, ahol van értelme hasonló projektekben gondolkodni, úgyhogy Debrecen esetében is elindult egy ilyen vizsgálat, gyakorlatilag három vasútvonal irányába is vizsgáljuk ennek a lehetőségét, és ha működik, akkor megvannak az előkészítési forrásaink is arra, hogy a konkrét tervezésbe is át tudjunk fordulni. Ugyanez a típusú vizsgálat indul el Miskolc térségébe is, Tiszaújváros és Kazincbarcika irányába, illetve akár még Ózd felé is. Azt gondolom, hogy egy releváns kérdés lehet az, hogy a miskolci villamoshálózatot is igénybe véve képesek vagyunk-e egy olyan rendszert létrehozni, ami Tiszaújvárosban sem a város szélén áll meg, Kazincbarcikán sem a város szélén áll meg, és Miskolcon sem kerüli el a belvárost. Nyilván ehhez valamiféle tramtrain logikájú rendszer létrehozásra lenne szükséges. Itt is sok tanulmány készült, szakdolgozatok is készültek, rengeteg elképzelés volt már erre. Itt az idő, hogy ezt hivatalos szintre emelve elkezdjük projektesíteni.

A kötött pályás beruházások menedzsmentje hogyan történjen a következő években? E tekintetben azt gondolom, hogy inkább egy visszafejlődést hozott az elmúlt néhány év. Én egy alapvetően elhibázott, rossz döntésnek tartom azt, hogy a NIFET és a BFK-t az állam felszámolta és beolvasztotta a beruházások projektmenedzsmentjét a minisztériumba. Ugye egy minisztérium definíció és törvény szerint ezerszer bürokratikusabb hely, mint egy állami társaság. Nem véletlen az, hogy annó a fővárosi beruházásokat a főpolgármesteri hivatal útvesztőiből kiszerveztük a BKK-ba, és nem lenne budai fonódó villamos hálózat, nem lenne felújított egyes villamos, hogyha ott a hivatal menedzselte volna ezt tovább, nem megbántva senkit. Szerintem ezt azért kevesen tagadnák a fővárosból. Ugyanez a helyzet nyilván a minisztériummal is. Én most ugye ebbe belecsöppentem, és én, hogy mondjam, jogutódként én látom azt, hogy hogy jönnek ezek a feljegyzések, hogy egy hónap, 40 nap alatt, meg nem tudom, 50 nap alatt jutnak olyan feljegyzések, hogy néhány 10 millió forintos megrendeléseket egy keretszerződésből lehívjunk, és előtte 18-25 darab aláírással és különböző főosztályi oda-vissza küldözgetéssel megy a dolog. Nyilván egy állami cég se bürokráciamentes, de azért, meg nyilván ezen is lehetne javítani, de alapvetően nem tartom egy hosszú távon életképes megoldásnak azt, hogy nagy vasúti, főleg ha érdemben csinálunk valamit, ugye mondták is a néhányan a minisztériumban, hogy hát értsen meg, hogy az egész minisztérium ez úgy jött létre, hogy mindig az volt a feladat, és úgy kell megcsinálni, hogy véletlenül se történjen beruházás. És ez egyébként nagyjából sikerült, azt gondolom, tehát hogy a célt teljesítette az intézményi modell, de nyilván, hogyha érdemben akarunk vasúti beruházásokat megvalósítani, akkor nyilván ezt az intézményrendszert nem lehet itt tovább működtetni. Ezért arról fog dönteni a kormány rövidesen, hogy a minisztériumból a pályaműködtetőkhöz visszaszervezzük, illetve kiszervezzük a beruházásokat. Azért nem mondom, hogy vissza, mert NIFET nem csinálunk újra. Ez egy nehéz döntés volt, és én is inogtam ebben sokáig, hogy melyik a jó irány. Szóval végül megnézve azt, hogy hogyan működik az ÖBB, vagy a DB, vagy a többi pályaműködtető, vagy akár a cseh pályaműködtetőnek, vagy a lengyel pályaműködtetőnek a jelenlegi működése. Tehát azt gondolom, hogy ha MÁV-ot nem fogjuk felnőttnek kezelni, akkor nem is lesz az. Tehát, hogyha az a hozzáállás a magyar államnak, hogy a vasútfejlesztés az olyan komoly dolog, hogy nem lehet a MÁV-ra rábízni, ami nagyjából az elmúlt 20 év erről szólt, hogy hol a NIF-be kellett rakni, hol a minisztériumba, mert a MÁV, ha MÁV-ra rábízunk a saját fejlesztését, akkor úgyse lesz semmi. Ugye nagyjából ez volt a szocialista kormánynak is, meg a Fidesz kormánynak is a arszpolitikája ebben az ügyben. Ha ezt így folytatjuk, akkor a MÁV mindig egy ilyen, hogy mondjam, áldozata lesz a saját fejlesztésének, mindig egy ilyen kötözködő szereplő lesz, aki ilyen üzemeltető észrevételekkel nehezíti a dolgokat, és mindig csak létrejön ez a típusú ilyen szituáció, ami az elmúlt éveket jellemezte. Remélem bejön, és nem az fog történni, hogy most akkor leáll és lelassul minden, még a maihoz képest is. Bízom benne, hogy nem így lesz, és ennek az intézményi garanciáit igyekszünk megteremteni, tehát nem csak várjuk, hogy megtörténjen. Egy több mint 100 fővel működő új csapat kezdi meg most a működését a MÁV-on belül, ami az uniós nagyberuházások irányításáért felel. Ez még tovább fog nőni a következő időszakban. A Baross Gábor terv végrehajtásáért felelős beruházó szervezetet létrehozzuk. Csak hogy mindenki lássa nagyjából, tehát a NIF időszakhoz képest, meg a BFK időszakhoz képest ötödére csökkent az a létszám az elmúlt 4 évben, ami Magyarországon vasútfejlesztési beruházói tevékenységet végez. Ezt kell most visszanövelnünk, sőt még akár a korábbinál is képességesebbé tennünk. Ez a Gyesebre is igaz nyilván kisebb léptékbe és a MÁV pályaműködtetőre pedig különösen. És a feladatmegosztás úgy fog kinézni, hogy a megvalósíthatósági tanulmányokig, tehát odáig, amíg eldől, hogy mit akarunk csinálni, nagyjából mi a vágánykép, nagyjából mi a beruházás vertikuma, mi a megtérülő, mi nem, mi a cél, odáig a minisztérium maga fogja menedzselni stratégiai szinten, mert azt gondoljuk, hogy ez az a stratégiai szint, amiről alapvetően a kormányzatnak kell döntenie, és utána átadjuk, és már a konkrét tervezési, előkészítési és aztán kivitelezési feladatok megrendelője a két pályaműködtető lesz. Alapvetően a városi projekteknél ott nyilván meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Nyilván a tramtraineknél valószínűleg ugyanez a rendszer működik. Kisebb városi projekteknél ott ez nyilván döntéskérdés, hogy hogy alakul. Budapesten ma egy nagyon megosztott rendszer működik. Arra mindjárt áttérek, és ott el fogom mondani. Még a vidéki projektek körül kiemelném Eger városát, ahol szintén egy új előkészítést kezdünk meg, hogy ne Eger kapujában torpanjon nyomag a vasút, hanem körbejárjon, és legyen egy normális elővárosi közlekedés Felnémetig. Elindult egy munka Győrrel közösen, ami a győri elővárosi közlekedést hivatott megteremteni. Itt is egy szégyen valójában, hogy nincsen rendes elővárosi vasúti közlekedés Győr térségében, miközben azért a potenciál ebbe sok szempontból megvan, és az állomás állapota is, hát mondjuk úgy, hogy elmarad attól, hogy a városnak milyen ipari jelentősége van Magyarországon belül. Elkezdjük Székesfehérváron a buszállomásnak a vasút mellé helyezését és az intermodális csomópontnak a megépítését, erre kivitelezési forrásunk is van. Még sok más tudnék említeni, de Budapestre áttérve egy picit,
hiszen nyilván itt sokan BKK-sok, BKV-sok, és nyilván a budapesti ügyek mindenkit érdekelnek. Itt azt tudom elmondani, hogy most a beruházási logikára vissza

0: visszatérve, hogy alapvetően ami vasúti kérdés, azt nyilván a MÁV ugyanúgy intézi, hogy az előbb elmondtam. Ami városi közlekedési kérdés, ott pedig ugye egy megosztott rendszer van, egyes projekteket az állam menedzsel, lásd Budai Fonódó, egyes projekteket a BKK menedzsel, lásd Pesti Fonódó. Nyilván ez, hogy mondjam, abban azt mondom, azért nem ideális, hogy nincsen végtelen villamos hálózattal foglalkozó beruházói tudás. Tehát itt is szeretnénk egy új intézményrendszeri logikát létrehozni. Alapvetően egy törvényjavaslat az országgyűlés előtt van, éppen hétfői este volt az általános vitája, ahol azt javasoljuk, hogy egyrészt jöjjön létre újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amit a kormány és a főpolgármester a fővárosi vezetés közösen vezet, ami minden olyan kiemelt fővárosi beruházás tartalmát, irányát eldönti, amelyben uniós pénz vagy kormányzati pénz van, és ahol érdemi együttműködés kell. Nyilván nem a kis utcafelújításokat meg egyebeket, hanem az érdemi nagyobb uniós és egyéb kiemelt beruházásokat. Olyan esetben, hogyha ebben van egyetértés a két oldal között, az automatikusan legyen nemzetgazdaságilag is kiemelt beruházás, és kerüljön gyorsítósávra, illetve az FKT megalapozó törvénye megteremti azt a lehetőséget, hogy az állam és a főváros 50-50%-os tulajdonrészével létrejön egy olyan beruházó szervezet, ami a főváros területén megvalósuló állami közreműködéssel zajló beruházásokat irányítja. Tehát azt gondolom, erről nyilván még majd döntés kell, de nyilván ez a törvény megnyitja ennek a lehetőségét, és ezt nyilván főpolgármester úrral egyeztetve nyújtottuk be, megnyitja annak a lehetőségét, hogy közös államfővárosi beruházó végezze el ezeket a kiemelt beruházásokat, legyen szó a rakpartról, legyen szó a villamoshálózati fejlesztésekről, és egyéb kiemelt beruházásokról, akár a 3-as metró meghosszabbításáról a jövőben, mert nagyon sok helyen, hogy mondjam, egymásra épülő felelősségi köreink vannak. Nyilván a beruházási törvényből eredően alapesetben ezeket a beruházásokat a minisztériumnak kéne megvalósítani. Ahogy mondtam, én abban nem hiszek, hogy a minisztérium fog mindent lebonyolítani, tehát hogy ez nem gondolom, hogy ez egy jó alapmodell lenne, de egyébként pedig az, hogy az államnak legyen kontrollja ezek fölött a beruházások fölött. Ez gondolom azért is érdek, mert a végén, hogyha elfogy a pénz, ha nem jól mennek a dolgok, úgyis csak közösen lehet megoldani, és minden ilyen beruházásnál óhatatlanul elő fognak állni nehéz helyzetek. Tehát az, hogy ebben legyen egy együttműködés, és a főváros és a kormány, ha még vitatkozik is egymással politikailag, legyenek olyan ügyek, amik bekerülnek arra az asztalra, ahol az együttműködés már le van rögzítve, és közösen vagyunk érdekeltek abban, hogy a dolognak eredmény és ne vita legyen a vége. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ezt próbálja ez az intézményrendszer szolgálni. Számos projekten dolgozunk Budapest környékén is, nyugati pályaudvar bevezető szakaszok, Rákos rendező környékének fejlesztése, Szegedi úti felüljáróval, villamoshálózati kapcsolattal, az állomásépület újjáépítésével, a déli pályaudvar megújítása, ahogy mondtam, és az odavezető vágányok és a Kisgellért-hegyi alagút rekonstrukciója, ennek egyébként a kivitelezési tenderét ki fogjuk írni a következő hetekben a MÁV pályaműködtető részéről. Nyilván, ha emeletes intercity-eink lesznek, még fontosabb lesz, hogy a Kisgellért-hegy alatt át tudjon férni egy emeletes vonat. Ez már kiszek miatt se ártott volna, de most elkezdjük. Nyilván célunk a Hegyesalmi vonal bevezető szakaszának a fejlesztése, a déli körvasút befejezése és folytatása, tehát egyrészt itt a befejezés Kelenföld és Ferencváros között, másrésztről a Népliget állomás és a kapcsolódó ferencvárosi átemelésnek a megépítése, erre is még az idei évben ki fogja írni a MÁV a kivitelezési tendert. A Hungária körútnál a leendő közlekedési múzeum mellett az új vasúti megálló megépítése, aminek nyilván nem a múzeum miatt van jelentősége, hanem azért, mert a gödöllői, illetve a gyömrői elővárosi forgalomban a 80-as és 120-as vonalról itt lesz egy új átszálló csomópont az egyes villamos felé. Tehát ha úgy tetszik, a 17. kerület felé vezető két fővonalnak is lesz egy zuglója, egyel arrébb az egyes villamos mellett. Ez egy nagy jelentőségi beruházás, erre is még idén ki kell írnunk a kivitelezési közbeszerzést. Újra kezdjük a beruházást a Kőbánya felső Rákos átfogó fejlesztésére. Ezt ugye Lázár János menet közben leállította, és az erre rendelkezésre álló forrást visszaküldte Brüsszelbe, amit aztán megkapott a Rail Baltica. Ez egy nagyon jó és a hazai érdekeket nagyban szolgáló döntés lehetett. Most ezt a beruházást elkezdjük újra előkészíteni, nyilván a korábbi tervekre alapozva. Ez azért fontos, mert az egész miskolci fővonalnak gyakorlatilag ez a fekete lyuk a Budapesthez megérkezvén, és több késés szednek össze a vonatok itt Kőbánya és Rákos térségében, mint aztán sokszor Miskolcig. Tehát az, hogy ezt hozzányúljunk végre, ez egy halaszhatatlan feladat. Nekiállunk a Veresegyházi vonal felújításának, itt is a tervek véglegesítése zajlik, itt ugye nem jutott el építési engedélyig ez a beruházás, mert a 15. és a 4. kerület bíróságon megakadályozta ezt különböző vélt vagy valós kifogásokkal. Most ezt a beruházást újraindítjuk, igyekszünk ezeket a vitákat lezárni, és itt is elkezdeni a beruházást a következő egy évben. Ennek része az is, hogy Rákospalota-Újpesten létrejön egy korszerű új vasútállomás, ami a 3-as metró új végállomásához is kapcsolódik. Ebben is már egyébként van egy szoros kapcsolat a BKK és a MÁV között, hogy az állomást egy integrált módon tervezzük meg. Ami nagy szó, mert azért ezek nem magától értetődő dolgok, ezt szerintem mindannyian tudjuk. Ugyanez igaz a Lajos-Mizsei vasútvonalra is, ennek is a kivitelezési forrása rendelkezésre áll, ennek is megkezdjük az engedélyeztetését. Ugye vannak szakaszok, ahol helyi viták miatt, mert néhány helyi közösség vezetője nem volt maximálisan nyitott a vasút fejlesztésére, még vannak engedélyezési hiányok, ezeket igyekszünk lezárni a következő hónapokban, és kiírni a kivitelezési közbeszerzést. Most nyilván rengeteg nagy projektet mondok, az fontos látni, hogy a Baross Gábor tervben a hazahozott uniós forrásokból, illetve a 28 utáni uniós források terhére összességében egy olyan, beleértve a járműbeszerzéseket is, tehát amikről beszéltem az elején, egy olyan 3500 milliárd forintnyi kötelezettségvállalási keretet kapott a minisztérium. Tehát ennyit tudunk már most leszerződni minden további kormánydöntés nélkül ezekre a beruházásokra. Ilyet azért nem nagyon tudott elmondani egyetlen elődöm se az elmúlt 15 évben. Tehát egy nagyon jelentős felhatalmazást és elkötelezettséget kaptunk a kormánytól. Nyilván, ha az uniós pénzek nem lennének meg, akkor ez lehetetlen is lenne, de ettől még ezt el lehet rontani. Tehát, hogy nyilván óriási feladatunk van most abban, hogy ezeket a projekteket talpára állítsuk, újraindítsuk, gyakorlatilag az IKOP forrásait 2030-ig fel kell használni, ami persze egyik oldalról messze van, másik oldalról nagyon közel van. Tehát ha megnézzük azt, hogy gyakorlatilag 4 év alatt kellene ezeket a beruházásokat lebonyolítani, ráadásul egyszerre nagyon sokat, hiszen ez nagyjából mindegyikre igaz, akkor egy brutális építőipari terhelést, ebből eredő kockázatot, megrendelői és beruházói képességfejlesztést kell végrehajtanunk, úgy, hogy közben ezernyi más dolgot is alakítunk át. Tehát az egyik legnagyobb feladatom most az, hogy mind a MÁV-nál, mind a BKK-nál, mind az összes ilyen szervezetnél az a képesség minél előbb összeálljon, ami ahhoz szükséges, hogy tényleg ezek a beruházások végig tudjanak menni, mert egyébként el fogjuk bukni a forrásokat, és ez nem fér bele szerintem.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatását, ahol Vitézi Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője bemutatta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit, amely fellendülést hozhat Eger, Miskolc és Debrecen kötött pályás közlekedésében is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. A most következő riportban a barlangok a barlangászás világába kalauzolja el önöket Regős József barlangász. Az Orbánház új időszaki kiállítása ugyanis ezzel foglalkozik a régi felszerelési tárgyak bemutatásán keresztül. Az ott készült beszélgetés második részét hallják. A riporter Tikovics Ernő.
2: A Metor barlangban ugye volt 69-ben egy olyan baleset, hogy hát egy elég gyenge kötél volt náluk, de perlon kötél csak ilyen, mit tudom, vödrözésre használták előtte már, tehát arra jó volt, mert hát ott elszakad legfeljebb a vödör, visszaesik, a nagy dolog nem történik. Viszont a srác, aki ment le a hágcsón, ott egy ilyen 11-12 méteres hágcsón kellett lemenni, és ment le a hágcsón, nem érezte magát túl jól, és mondta, hogy tegyetek már rám egy biztosító kötelet, hogy azért érzi. És hát ez a vödröző kötél volt csak náluk, ezt rátették, hogy na, azzal majd biztosítják, hogyha ha megy lefelé, ha véletlen kiesne, és mindjárt a felső harmadba mondta, hogy tartsatok meg, és megtartották ugyan a kötél, de a kötél elszakadt, tehát a vödröző kötél nem bírta, a srác visszaesett vagy 10 métert, és aztán olyan fejsérüléseket kapott, mert ráadásul akkor még a régi sisak, tényleg nem hoztam még a régi sisakat, még azt is az...
3: Mi az, miből volt? Papírból?
2: Hát nem. Először mi ezeket a bőrsisakokat használtuk még, ugye a bányászoktól megörökölve, viszont aztán később jöttek műanyag sisakok, de ilyen fröccsöntött sisakok voltak, tehát ha egy rendesebb ütést kapott, az szétrepett. Tehát az nem volt olyan erősebb. Utána jöttek ezek az üvegszálasok, amiket aztán már rendesen lehetett használni. Tehát ez volt a későbbi ugye, fokozatok a technikában itt is. A védőfelszerelésnél is jelentkeztek, hogy ahogy derült ki, hogy ennek mi a gyengéje, annak mi a gyengéje, úgy lettek azért egyre jobbak ezek a felszerelések. Igen. Az a sisak is persze nem volt Y-szín, meg nem volt még a rögzítése se olyan, csak föltettük a fejünkre, hogyha közel vagyunk a plafonhoz, akkor ne a fejünket üssük be. Tehát az egy ilyen teljesen szinte látszólagos védelem volt, és amikor leesett a hágcsóról, akkor persze a sisak is leesett, és a fejét úgy beverte, hogy aztán két hónappal később a amerikai úti agysebészeten próbálták összetoldozni, de nem sikerült, úgyhogy bele is halt a sérüléseibe a srác Lakatos Lacihat.
3: Ismerted?
2: Személyesen nem sokat találkoztam vele, de nem kutattunk együtt. De hát a közös érdeklődés azért az mindig összehozza, és egy jó, békés, jó gyerek volt egyébként, és kár érte, de hát mindenkiért kár, tulajdonképpen mindenkinek van valami értéke, amit az ember ilyenkor sajnál.
3: Ma már biztonságos a barlangászás?
2: Persze, mindig is biztonságos volt, hiszen természetesen a barlangászás sokkal biztonságosabb, mint az úttesten sétálni, vagy valahol egy városba közlekedni, vagy az Ebrán átmenni. Azok a rizikós dolgok. Ott azért nagyon észnél kell lenni az embernek, hogy mit csinál, hogy csinál, és figyelnie kell még akkor is, ha úgy érzi, hogy biztonságban van, mert sose lehet tudni, ugye látjuk a példákat, hogy leszalad, eltolja a busz megállót, eltolja a gyalogos biciklist. Ugye, hát szóval sajnos jobban ki vagyunk szolgáltatva a kiszámíthatatlanságnak a közúti közlekedésben, mint a barlangokban. A barlangokban ott lehet felkészülni, ott tudja az ember, hogy mire számíthat. Nagyon fontos, hogy felkészüljön az ember, tehát nyilván, hogy ami baleset történik általában, annak mindnek van valami olyan oka, hogy na, ezt kihagyták, na, ezt nem csinálták meg, na, ezt átlépték, vagy mit tudom, szóval valami ilyen formában mindig visszavezethető valamilyen emberi hibára az, hogy mit hagytak ki, mert egyébként a barlang az többségében kiszámítható. Hát érik néha az embert olyan váratlan dolgok, mint egy hirtelen áradás, vagy valami ilyesmi, de azért az is kiszámítható, ha előre látóak vagyunk, és tudjuk, hogy olyan barlangba megyünk, amiben lehet ilyen, akkor nyilván az ember előre tájékozódik, hogy milyen idő várható addig, amíg mi lent vagyunk. Hát jártam úgy, Szlovéniában volt a legjobban kicentízve egy ilyen alkalom, amikor egy ilyen patakos barlangba több kilométert mentünk csónakkal be, és amire nem számítottunk, hogy közben elkezdett egy elég jó eső esni, amíg mi bent voltunk, de ugye ott is úgy megy, hogy le kell jelentkezni valakinél, ő adja oda a kulcsot már eleve, és akkor ő jegyzi azt, hogy mikor megyünk be, hányan megyünk be, mit, tehát ugye nála ez úgy megvan, és akkor ő figyel arra is, hogy vajon kijöttünk-e időbe, vagy miért változott a felszínen közben, és a változáshoz képest mi jött, úgyhogy mire mi érzékeltük aztán bent a helyi vezető, az rögtön rögtön észrevette, mikor a zúgókon már nem csak így csorgadozott a víz, hanem dübörgött. Hú, azt mondja, hogy áradás van, felszínen eső volt, na vigyekezzünk kifelé, mert hogy a bejárat közelében meg van egy rész, ahol megemelkedik a szint, akkor lezáródik a barlang, akkor bent rekedtünk volna nyilván, de már amikor kiértünk a kijárathoz, már ott volt a srác, aki mondta, hogy kijutunk időbe, vagy nem, mert ha nem, akkor írja azt a barlangi mentőket, és akkor azok beúztak volna. Búvár felszerelés nyilván, tehát akkor már más felszerelés kell ahhoz, hogy kiérjünk épségbe. De ezek ilyen biztosítási dolgok, amik azért működnek persze, tehát oda lehet figyelni ezekre.
3: Van itt az Orbán ház barlangokat bemutató kiállításán egy kis könyvtár, mondhatjuk azt, hogy egy kis könyvtár a barlangokról.
2: A kiállítást kimondottan ugye a barlangokról csináltuk, és ehhez, ami nálam elérhető volt barlangokkal kapcsolatos irodalom, azt megpróbáltam ugye összeszedni, és hogy be tudjam mutatni egyáltalán, hogy azért van Magyarországon irodalma a barlangoknak és a barlangkutatásnak is. Arról nem beszél, hogy van oktatási rendszerünk is, tehát ez az egység, ez most a legutolsó tankönyv csomag. Ezek voltak a régebbiek, ezek a nagyobb.
3: Ilyen vastag könyveket kell bevágni egy barlangásznak.
2: Még kevés is. Ehhez még hozzájön a tapasztalat, amit ugye megszerzel közben. Tehát ez csak az elmélet, és természetesen van hozzá egy gyakorlati rész is. Van sok tanulni valahogy. Nyilván, ha érdekli az embert, akkor eleve másképp fog neki, tehát akkor örömmel tanul azon a területen bármit, ami kapcsolódik. Én máig is szívesen tanulok, hogyha valaki tud még újat mondani, úgyhogy egész jó vagyok. Ezekben pedig ugye a tankönyvekben én ugye a barlangoknak a régészeti vonatkozásával foglalkoztam elsősorban, és a tankönyvben is a barlangi régészettel foglalkozó részt, amit egy kutatásvezetőnek is illik tudni, hogy mit kell tudni a barlangi régészetről, illetve a barlangkutatás múltjáról, azt általában én oktatom máig is.
3: Azért vannak itt klasszikusok, úgymond Kessler, Hubert, annak számára?
2: Persze, hogy ne, igen. Hát az öreg már mindenképpen, ugye Jakucs is, Kessler is, igen, persze ők azért, ugye ez a Jakucsnak volt a nagykönyve, az utolsó nagykönyve, ugye?
3: Szerelmetes barlangjai.
2: Persze, igen, igen. És akkor hát ezek a klasszikusok. Hát ugye mi rajtuk nőttünk föl elsősorban.
3: Ismerted is őket?
2: Ismertem is, igen, igen. A Kessler Huberttal kevesebbet találkoztam, de Jakucsal többször is. Még ugye utoljára a Békebarlangnak volt egy ilyen jubileuma, és ott még az öreg eljött, aztán még lejött a lépcsősoron. Már a barlangban, már a lenti szakaszon már nem jött be, de ott a lányaimat is sikerült végigvinni rajta. Akkor ugye volt egy ilyen külön lehetőség, hogy átmehettünk a másik kijáratig, ugye, mert a Békebarlangnál a szanatóriumba jön ki a másik kijárat, Jósva fönn, ugye, a Bibiszöbörnél megy be, egy hosszú lépcsővel egy bejárat indul, és akkor egy ilyen patakos vizes barlang, helyenként derékig akarsz vízbe, meg mit tudom én, és akkor keresztül csúsztunk, másztunk, ugye, szűkületek, minden van abban minden, ami szemszájnak inger, amire az ember aztán eljut a barlang másik végén a kijáratig, és akkor ez sikerült még Magyari Gabival tudtunk végigmenni. Magyari Gabi volt egy ideig az Aktelki Karsznak elsősorban Baradla barlangnak igazgatója volt, akkor is aztán vele, hát több igazgatóval is dolgoztam együtt ott a Baradla barlang környékén, de ő volt az egyik, aki jó emlék számomra, igen. Hát aztán ugye Kordos Lacinak a könyve Magyarország barlangjairól, az is egy alapirodalom.
3: Ő most halt meg, és talán legismertebb a Rudapithecus ásatásokról.
2: Rudapithecus hungaricus, igen, tehát a rudabányai ásatások révén lett talán, de bár nálunk már előtte is jóval ismertebb volt, ugye voltak neki ilyen karsztos dolgokkal foglalkozó könyveim, meg ő is tulajdonképpen barlangász volt valamikor, már öregkorára már nem nagyon jár, de fiatalon aktív barlangász volt, mint hogy Vértes László is, ő is járkált fiatalon ugye barlangokba. Úgyhogy ezt csinálták, és aztán ez úgy rá is nyomja a bélyegét. Ugye van néhány jó anyag itt benne. Ezt a képet hagy mutassam, egyik kedvenc fotom, egyik kedvenc barlangom, a Bódva-Szilasi Meteor barlangból van a kép, és ott a titánok csarnokát látszik, hogy milyen impozáns a hely, és a feleségem van ott az egyik barlangász társunkkal a képbe ott az alján, és hát így, hogy az így ember is van benne, így még jobban látszik, hogy micsoda hatalmas teremről, meg hatalmas cseppkövekről van szó, meg azért is kötődök hozzá, mert 70-ben így sikerült eltörni a lábamat lent 150 méterre a föld alatt. Azért egy olyan 8 méter zuhantam, pont egy ilyen ferde párkányon landolt a jobb lábam. Ugye az előbbi eset, amit Lakatos Laciről meséltem, ő 10 méterrel arrébb zuhant, és ő belehalt. Tehát így ilyen szempontból mondhatom szerencsésnek magamat, hogy én egy lábtöréssel megúsztam a dolgot. Ráadásul lent a barlangban találtunk ácsolva anyagot, mert ugye a továbbkutatáshoz mindig előfordul, hogy ki kell ácsolni egy-két részt, meg kell tartani faanyaga, és két deszka közé be tudtuk rakni a törött lábamat, amikor már látszódott rajta, hogy ez biztos, hogy el van törve, hogy a gumicsizmában voltam, tehát nem is próbáltuk lefejteni. A gumicsizmát hagytuk benne, csak két deszka közé beraktuk, és volt nálunk még egy 30 méteres kötél, és azzal körbe bandázsoltuk a lábamat, úgyhogy elég rendesen be volt sínbe rakva, úgyhogy nem mozdult el, és így jutottunk aztán ki a felszínre, úgyhogy saját erőből nem kellett külső segítséget kérnünk, sőt a kellemetlen utána kezdődött, mert volt egy olyan 30-40 centi hó a felszínen, és akkor ebbe a hóba még le kellett mennünk a kutatóházig, és aztán a kutatóházhoz már oda tudott jönni a mentőautó, úgyhogy aztán így kerültünk, vagy kerültem jó kezekbe.
1: Az elhangzott beszélgetésben Regős József barlangászt hallották. A témát a jövő alkalommal még folytatjuk.

0: Most irodalmi sorozatunk 12. részét hallják Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Gyakran előfordult, hogy nem értett egyet az öreggel, jobban mondva, hogy nem akart egyet érteni vele. Ilyenkor jött az, hogy neki nincs ideje szarakodni, ez totál hülyeség, meg effélék. Az öreg jókat derült Gyula érvein, meg persze a mérnöki logikán, ami csak arra volt jó, hogy megpróbálja elsumákolni a lényeges dolgokat. Két pont között a legrövidebb út az egyenes, de Gyulus mindig tudott egy rövidebbet is. Szóval egész jó haverok lettünk mi a Gyulával. Kapott Laci bától ajándékba egy bibliát, meg egy könyvjelzőt. A bibliába azt írta bele neki az öreg. Elfáradnak az ifjak, és ellankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. Hát, azt majd megnézem, amikor ez a lökött szárnyra kell, vigyorogtam magamban, de a világért sem akartam volna megbántani. A lényeg az, hogy a tojás rántotta épp elég lett három ember számára, pedig Gyula úgy falt, mint a veszedelem, és egyáltalán nem hatotta meg, hogy most ő volt a házigazda. Szódavizet szódás ballomból ittunk, úgy nézett ki, mint egy légvédelmi rakéta, csak szódavíz jött belőle. Gyulus nagyon kedvelhette a fröccsöt, így múlt időben. Ugyanis ez a remek szódás szifon annó célirányosan lett rakéta alakúra esztergálva, saját elképzelés alapján. De mióta az öreg tartotta a lelket Gyulában, jó erősen, azóta megszűnt a rendeltetésszerű használat. Hely, mikor még kedvemre hígíthattam vele a vörös bort, sóhajtozott Gyula félig viccesen, és sokat mondó pillantásokat vetett Laci bácsira. Az öreg nevetett, és elérkezettek látta az időt, hogy meséljen nekünk a fiatalságáról. Tudjátok, fiúk, én csak ritkán hígítottam a vörös bort. Tisztán szerettem. Egyik kocsmából ki, másik kocsmába be. Erről szólt az életem. Gyuluskám, nehogy azt hidd, hogy csak neked vannak problémáid. Mikor olyan idős voltam, mint te, édesapám meghalt a fronton. Néhány hétre rá édesanyám is. Ő egy bombázás alkalmával. Na fiúk, mit gondoltak? Mi volt a legelső kérdés, ami felvetődött bennem? Hogy milyen Isten az, aki ezt megengedi? Mondta Gyula csöndesen. Pontosan így van. Az öreg spriccelt magának még egy pohár szódát, aztán folytatta. Azt mindenki hajlamos elfelejteni, hogy nem Isten találta fel a bombát, és nem Isten az, aki útjára indítja a puskagolyót. Isten azt mondja, ne ölj, szeresd fele barátodat, mint magadat. Az emberek pedig azt mondják, Isten, te ne szólj bele, maradj csöndben, mert nem is létezel. Aztán, amit vet az ember, azt aratja is. Hosszú évekig nem tudtam feldolgozni a szüleim halálát. Haragban voltam Istennel, és haragban voltam az egész világgal. Csak a kocsmákat jártam, mint Gyulus, mondta mosolyogva. Az öreg úgy beszélt, mintha nem is vele történtek volna meg ezek a szörnyűségek. Hűvösen, tárgyilagosan, mintha csak a múlt heti időjárást vitatta volna meg velünk. Aztán folytatta. Tudjátok, gyerekek, elgondolkodtam azon, hogy édesapám, mielőtt meghalt, vajon hány ellenséges katonának oltotta ki az életét? Hány embertől vette el a legdrágábbat? A mi lövegeink vajon nem trafáltak telibe ártatlan édesanyákat? Ki a felelős azért, hogy vágói hídra hajtottak ártatlan embereket mindkét oldalon? Isten? Nem hinném. A Biblia beszél egy szeméről, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. Patákkal és szarvakkal szokták ábrázolni, pedig nincs is teste. Istenhez hasonlóan szellemi lény, a hazugság atya, akit nem megrajzolni kell, hanem komolyan venni és ellenállni neki. Bár komoly dolgokról esett szó, nekem mégis az jutott eszembe, hogy nem csak falra festve, hanem Gyula hátán is megtalálható a szóban forgó úriember, patákkal, szarvakkal, vasvillával, több példányban, tetoválások formájában. Micsoda véletlen! Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek, folytatta megint egy bibliai idézettel az öreg. Ne higgyetek azoknak, akik gonosz cselekedetekre akarnak rávenni titeket. Hogy a Szentírás mennyire volt szent, a számomra még nem volt egyértelmű. De hogy a Gyula régi haverjai között gyakran előfordultak kétes elemek, az olyan világos volt, mint a nap. Épp előző héten számolt be róla Gyulus, hogy rá akarták venni egy ABC kirámolására. Neki csak figyelnie kellett volna, de gondolkodás nélkül visszautasította az ajánlatot. Az öreg szavai mégiscsak érhettek valamit. Két nagyon fontos parancsolat van, fiúk, mondta az öreg, és keresgélni kezdett a Bibliában. Most ti fogtok felolvasni, hangosan. Elintette az ezerszer átlapozott gyűrött könyvet. Gyulosnak jutott az első. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Aztán én következtem. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Az öreg befejezésül még hozzátette. Ha ezt a két parancsolatot minden ember komolyan venné, nem lennének háborúk. Indulni készült, de azért még gyorsan megkérdezte, hogy van-e kedvünk másnap gombát szedni, mert az előre jelzések szerint hamarosan megérkezik Pest felől az eső, és ilyenkor érdemes reggel kimenni. Nekem tulajdonképpen mindig volt kedvem mindenhez, úgyhogy örömmel jelentkeztem. Ugyanis csak délutánra kellett suliba mennem a következő nap, így simán belefért az életembe. Gyula egy született lúzer volt. Őt berendelték melózni a szabad napján. Biztos valamit nagyon el kellett rontani a gyárban, és olyankor őt nem lehetett nélkülözni. Így hát a legnagyobb sajnálatunkra nem tudott jönni. Micsoda tragédia!
0: Tóth János Zoltán Erre mit lépsz kis haver című könyvének 12. részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. Munkatársai voltak a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvaszinger Jenő és a szerkesztő riporter Tikovics Ernő.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát vatikáni látogatásán Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt magánkihallgatáson fogadta a katolikus egyházfő. Magyar Péter arról is tájékoztatta a Szentszéket, hogy a Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. Újabb működési engedélyt kért Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat, mivel a jelenlegi engedély szeptember 30-án lejár. A mostani engedély meghosszabbításának időtartamáról nem közöltek részleteket. Elítélte Oroszország agresszióját és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében a magyar államfő. Baka András az ukránok szabadságért vívott harcát az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal állította párhuzamba. A decemberi floridai G20 konferenciát tartaná a legcélszerűbbnek egy háromoldalú háború lezárását célzó csúcsra az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a szeptember 24-i New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról. A Kreml szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy még korai lenne beszélni Vladimir Putyin esetleges Miami útjáról. A szőlészethez és borászathoz kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat ősszel Egerben. A Dobó István Vármúzeum közleménye szerint új időszaki kiállítás nyílik a várban Egri borkóstoló, a szőlőművelés öröksége címmel. Az október 2-től 2027. május 2-ig látogatható tárlat Eger egyik legmeghatározóbb értékének ered a nyomába. A Vármúzeum gyűjteményeiben található tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével tárja fel az évszázadok óta őrzött hagyományos egri szőlőtermelés és borkészítés történetét sokféle szemszögből, a szakmai fogásoktól annak művészi megjelenítéséig. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál október 1-e és 4-e között. A könyvmustra most új helyszínen a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban lesz. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor, a szervezet elnökségi tagja az Inforádiónak elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak jelenlegi nehéz helyzetére. A mai naptól lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtási határideje október 15-e évfél. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és a nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter közösségi oldalán azt közölte, hogy a szolnoki Kossuth téren 16 órakor kezdődik majd a rendezvény. Az elmúlt 2 hétben Veszprémbe és Pécsre látogatott el a miniszterelnök. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt itthon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Az elmúlt 30 évben mások mellett az Anima Sound Systemnek, az Amber Smithnek és a Heaven Street 7-nek készített lemezborító munkáit állítja ki José Simon a fővárosi Base Creative Clubhouse-ban. A tervező grafikus művész 1996 és 2026 közötti munkásságát bemutató kiállítás sorozat első része a most nyíló tárlat. Számos vázlatot, eredeti tervet, festményt és fotót sorakoztat fel az elkészült borítók mellett. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okoznak. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb szombati nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsertessék a Jézus Krisztus! 2026. szeptember 25-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Báta nevében is szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként megismerhetik a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénit. Majd az EGRI Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról hallanak. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Egy igazán különleges élményben van részem, egy 106 éves nénivel igen. beszélgethetek itt Parádon, Rósz Miklós ném, Bözsi néni. 1920. februárjában igen. tetszett születni, és ráadásul itt vagyunk Parádon, az idősek otthonában, de itt is tetszett élni Parádon, ugye ide tetszett
1: hát
0: születni.
1: Én itt születtem.
0: Egészen pontosan így Parád településen, igen. vagy valami külső részen?
1: Igen, hát Sándor néni, egy tanya tartozott ide, ott.
0: Ott, és hány fő élt a családban, hány testvére volt Bözsi néninek?
1: Öten voltunk.
0: Öten voltak testvérek, fiúk, lányok, vegyesen.
1: Abban volt két, három fiúk.
0: Mivel foglalkoztak a szülők?
1: Édesapám az erdőhivatalnál volt, ugye az erdőt járták, kocsivallagok. Ez volt a foglalkozás.
0: Anyukája meg otthon volt?
1: Hát édesanyám otthon volt, de... Hát ő is sokat bement oda takarítani, nagy mosása a tanácsos úrékó.
0: Tanácsos, mert hogy még akkor olyan rendszer olyan volt, igaz?
1: Tanácsos, igen.
0: És hogyan telt a gyerekkor? Mit csináltak itt Parádon a tanyavilágban? Testvérekkel játszottak, hát, állatokkal?
1: Ide figyelj én, ez körülményes. Sajnos nekem két fiú testvérem, az nem is nagyon mozgott, keveset járt.
0: Volt valami betegségük?
1: Volt, angolkórus.
0: Angolkórusok voltak. Fú, akkor még akkoriban szóval. Ez megvolt.
1: És nem segített senki. Nehezen mentek. Hát
0: sajnos
1: ez volt.
0: Édesanyja ápolta akkor őket.
1: Igen, hát ugye nehezen ment minden, de hát segített ön neki sok mindent. És takarítani, mosni. Együtt mostunk, mert ugye ezek férfiak voltak, most, hát ugye sok ruha volt. Hát amit lehetett, édesanyja befogott, mindenre tanított.
0: És a testvérekkel mit csináltak akkor a három többi testvér?
1: Nézd, annyit tudtunk, vagy tudott édesanyám velük, volt tehén, disznó, hogy ezeknek adtak fűvet, nyárba szedett, odatta nekik, délután a teheneket megitatta, azoknak is adott szénát, vagy ami kellett. Szóval ilyen apróbb munkákat elvégeztek. Mm. Ennyit megértettek.
0: Boldog volt a gyerekkor itt vidéken, tanyavilágban, állatok
1: hát
0: mellett?
1: Az volt, mert igaz a szabadok voltunk, mehetünk mindenüvel. Most akkor még a legjobb, hogy ilyen erdei gyümölcs, csipke, vadkörte, ez az, ami volt az erdőben. Édesanyám hozott, csipkelik vagy is sokat, uh-huh. azt szerettük.
0: És mit tanult, vagy milyen iskolába járt Bözsi néni annak
1: hát
0: idején?
1: Én csak elemiben,
0: hat elemiben tetszett járni. Az én dédmamám is abba járt, emlékszem.
1: Hát nézd, kicsit keserves volt. 3 kilométerre reggelbe este oda.
0: Mert ugye az iskola az Parádon volt, úgyhogy be kellett sétálni télen, nyáron, vagy nyáron mondjuk nem, mert akkor szünet
1: hát,
0: van.
1: Hát még akkor csak, de télen.
0: Télen.
1: Hóba hideg.
0: És gyalogoltak mindig? Tehát nem vitte be édesapja lovaskocsival?
1: Nagyon ritkán.
0: Szekérre.
1: Ha valamelyik lónak patkó kellett, akkor befogott valaki, hogy behozott a faluba a kovácsot.
0: Ennyi volt a segítség. És mi történt az iskola után? Tehát azt 12 évesen elvégezte igen. Bözsi néni, utána már dolgozni
1: hát,
0: kellett.
1: Már dolgoztam, már muszáj volt. Ugye, a gyerekek nem bírtak, keresett otthon, amit tudtak, de a pénzt keresni nem tudtak, mert ugye, hát olyan helyre nem küldték, mert nem tudtak teljesíteni.
0: És akkor mit kellett csinálni, vagy mit tudott Bözsi néni csinálni? Ez a 30-as évek Magyarországa.
1: Én is varni, fonni, ilyeneket csináltunk. No, még ott én jártam dolgozni, kertészetből, volt paradhűdőt, nagy kertészet, oda jártam.
0: Igen, és hát, akkor kertészkedett Bözsi néni.
1: Igen, mindent. Még a nagy park, hát nem tudom, mennyire ismert egy paradhűdőnek a területét. Ott ugye rengeteg virágot tavaton is ásunk, ültettük. Boldog.
0: Boldog. Hát de ugye Parádon ugye most is ott van ugye az állami kórház, a igen. Kocsi múzeum, azért ezek no, mind a grófé voltak, ugye?
1: Ott dolgoztam.
0: Ki volt akkor a gróf Parádon? Károlyi gróf? Édesapja dolgozott a...
1: Édesapám egy darabig volt Pestény Károlyinál, kocsis.
0: És miket mesélt az ottani évekről? Tetszik emlékezni?
1: Ugye... Hát az úri világ.
0: Hát hogyne.
1: Én is fölvittek egy tér. Hát nem gyöltek csokival. Ezzel azzal kínálni.
0: Komolyan találkozott is a gróffal?
1: Hát, persze.
0: És mi, Bözsi néni kedves volt vele, vagy azért mondjuk egy gróf nem beszélgetett a kocsis?
1: Hát, hogy vagy? Jó vagy? Ezt tudom, mi kérdezett. Hát, feleltem neki, még vagyok, jó vagyok. Hát,
0: de akkor még kislány volt Bözsi néni, az még a 20-as években volt.
1: Még akkor én 10-valahány éves.
0: Igen.
1: Hát de szépen kedvesen szólt. No, még a cselédség, ami volt ott, nővér, takarító vagy.
0: Szobalány, igen.
1: Azon megkérdeztek, no, iszok kávét, vagy nem is... Mit tudtam még én akkor, hogy a fekete kávét az csak úgy iszak.
0: Hát itt itthon még nem volt azért itthon szokás nem, fekete kávézni.
1: De volt.
0: De az a cikória kávé volt,
1: igen,
0: nem?
1: Igaz? Igen.
0: Tehát az még nem a rendes kávé volt.
1: Nem, úgy van, ahogy mondja. Meg tél is házfa, mert ott a tanya alatt kétszor házfa volt. Szerint édesanyám zsatkóban megszállította. Egyébként télen abba volt a tél.
0: De akkor nem is voltak betegek, ugye, nem. Hogy az milyen jó a házfa te a megfázás jó, ellen immunrendszernek? Úgyhogy házfa te átítta.
1: Volt két literes fadé, már voltunk új öte. Még főztem ott, akkor no, melyiknek most is kell, most is, akkor így adok. Így volt.
0: Így volt. Na és akkor visszatérve ide Parádra, kertészetbe tetszett dolgozni, minden, és lassan eladósolba került Bözsi néni, mikor ment férhez?
1: 18 éve.
0: 18 volt. Évesen. És ő volt a Rusz Miklós bácsi, akinek a nevét most is,
1: igen,
0: vagy egész életében?
1: Ő volt egész életben.
0: Hány évig voltak házasok?
1: 38-ban elsüttünk. Hát 54-ben halt meg.
0: 54-ben. Hú, akkor nagyon kevés ideig voltak együtt. Beteg volt?
1: Hát beteg volt. Hát ő már úgy volt, hogy munkával túl terhelt volt, mert ő erdőgazdaságnál kiállt az erdőre. Nehéz fákot, mindent pakolt. Nehéz volt.
0: És akkor
1: télen-nyáron.
0: Télen-nyáron. Tehát akkor hány éves volt a férje, hogy meghalt? Fiatal volt.
1: Azt hiszem, 54 vagy 55 évben volt.
0: Akkor halt meg.
1: Akkor.
0: És hány gyereke született Bözsi néninek?
1: Egy
0: gyerek született. Uh-huh.
1: Hál' Istennek. Nem hál' Istennek, de hát így jött az, hogy ő volt szegény.

0: Folytatjuk a beszélgetést a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénivel.
1: És tetszik-e emlékezni például a második világháborúra, hogy az hogyan zajlott itt parádon, az hogy tetszettek átélni?
2: Sőt.

0: Ára megyünk ki. Oda ment egy lovas kocsis valakit költöztetni. És éppen ott ment, mikor ő ráment, tudták, hogy ez már mi. Ő kiabált, mentek is, föltették a kocsira, de a vér ömlött, beosztják a faluba. Hát majd csak ezt a fejkerült, hogy egyedben belitték.
1: De már nem tudták megmenteni?
0: Hát.
1: Elvérzett.
0: Hát, ja, én pillanatban nem halt, de utána még halt.
1: Meghalt.
0: Tudja, Sándor egy körül volt egy gyönyörű halastó.
1: Olyan is volt.
0: Na, három halastó egy végbe. De az orosz volt egy ilyen zsili, felhúzta. Mind a három halastó egybe ment. Egybe volt rák, fekete pont. Egyben egy gyönyörű aranyhalak, az a szép sárga. Ott mindegyben. Most én már elmentem a múltkor, mondom, megnézem a környékét. Hát nincs már víz egyben se.
1: Hát már sok idő eltelt azóta, már teljesen más világban, igaz, Bözsi néni?
0: Nagyon, nagyon más világban.
1: És Bözsi néniék mit tudtak csinálni a világháború idején, tehát ápolni, vagy a nők ilyenkor mit csináltak a háttérben?
0: Hát fontunk, akkor is még szöltünk, ezzel mi magunkat elfoglaltuk. Fontunk, szöltünk, hát még őriztünk mindent, még féltünk, mondom, hogy én úgy jártam, hogy ugye itt laktam a faluban. Édesanyám, mint anyám, az szegény, izgattam már, hogy hogy élem túl. Hát bejött a faluba hozzám aludni. Hát ott aludt, vagy két-három éjszaka. Hogy véletlenül egy nagy tiszt bejött, de még akkor tűzse volt rakva reggel. Édesanyám az ágyba ült, én már fel voltam öltözve. Hát mondta, mamka, édesanyámra ránéját, miha egy félszögetlen volt, mamka már látta, hogy öreg, hát ezt hajtotta. Hát úgy körülnézett, de gondoltam, hogy nem tetszett neki a terep. Így hála jó Istennek, nem történt sem.
1: Nem történt sem.
0: Elment. Hideg volt, akkor reggel tél volt, mondja nekem, hogy ha elmegy csukjámba az ajtót, hideg van. Mi jó van, hát ma úgy tüzet rakok, hát ma felszelünk, mert ma hogy tudnánk aludni, mikor felkölt. Szóval így, de azért finom volt, valaki tiszt volt, de nem csinált semmit. Semmi nehézség, én nem mondhatom, hogy átestünk volna. Mert azért, hát ugye nem is foglalkoztunk velük. Ha mentek, hát mennyeték az utakon. Nem foglalkoztunk, hát én még fiatal voltam. De azt így megúsztuk, hál' Istennek.
1: És a háború hát után hova tetszett menni dolgozni? Vagy ugyanúgy a kertészet volt?
0: Igen, még? Igen, akkor már kertészet volt, és tavasszal ásták a kertet, mert ott termeltek minden, ami földéshez való. Sőt, virágot is rengeteg. Úgyhogy egy szép volt bőven, hogy a szép virág, még a minden, ebbe el voltunk foglalva.
1: De tulajdonképpen az, hogy Bözsi néni 106 évesen még itt beszélget velem, akkor ebben például az is nagy részben szerepet játszhatott, hogy egész életében a természetben dolgozott,
0: igen,
1: a kertben,
0: igen,
1: igaz?
0: Igen.
1: Virágok között, ami eleve boldogság,
0: igen,
1: azt csinálta, amit
0: többször
1: szeret.
0: Többször dolgoztam is ott, mert még később is vissza a kertétel is, mert ha kellett valaki szólt, hogy gyere már, Bözsi.
1: És akkor
0: hát
1: tetszett?
0: Örömmel mentem, mert hát azért szerettem a virágot. Úgyhogy hát nem válogattam én a dolgokba. Kapáltam, arattam ilyeneket, mint
1: minden megcsinált.
0: Sőt, még a férjemmel is arattunk nagy darab búdát, régi paraszt emberek, a bácsi öreg volt, egyik siet oda vetett a háború.

0: Klubba. Más nem volt, hát ott ilyen ismerősöknek, hogy gyertek már, csináljátok, mi becsületesen. Hát ott mentünk. Már aztán lekvárt föl, és sok szilva volt a kertékbe, azt is, katlamba. Akkor a patakon mostunk.
1: Bizony, mángorlóval, ugye?
0: Hát...
1: Ilyen mosófával.
0: Vertük a vízzel, ott hozzuk, azt vertük.
1: És akkor mi volt a tisztítószer hozzá? Szapannal, vagy hamuval, mivel?
0: Hamuval.
1: Hamuval, igaz, hogy hamuval?
0: Hát ez a nagy hordóféri, abba rakták a ruhát, akkor a tetejére volt egy ruha, abba rakták a hamut, és a hamu tetejére meleg vizet, forró vizet öntöz. Az még keresztül a összes ruhán.
1: Igen.
0: Úgy képzelje, gyönyörű lett.
1: Komolyan? Tehát ennyire ezt tisztítja, kiszedi a foltokat, fehérít, mindent csinált.
0: Mindent
1: csinált, igen.
0: Azt mondta az öreg mama Angyel néni. Hát tudjátok, olyan szépeket, mert vászonbúvó,
1: lepedő,
0: több minden.
1: Törölközők, minden, bizony.
0: Az is, minden abban belerakott. Azt mondta, úgy örülök ma, hogy ki most patakon mostuk, ugye.
1: Igen, igen.
0: Hidegbe is.
1: És a hideg vízbe is, milyen szépen, hát, most már meleg vízbe mossa mai
0: ilyen ember. Ilyen edényben meleget. Akkor abból rotoltuk a lábunkot, kezünkhöz. Ha esetleg nem bírtuk, de jó volt, hát kibírtuk. És rotoltuk bőven. Nyomkodtuk, csavartuk ki belőle azt a lúgot, aztán vártuk súkkal, súk.
1: Az ugye volt a
0: ilyen négyszögre súk. Azzal vártuk, nyomkodtuk, mikor bevittük, Angyal néni jött ilyen taigával, azzal tolta be, mert távolabb volt a patakkal, akartuk. Úgy örülni, hogy a gyerekek olyan jó szag már az a ruha. De jó is ma, hogy lehet, hogy a gyerték már befelé gyorsan, aztán majd isztok egy kis. Hát kávét is csinált ő, még már reggeli gyerték, csak azt mondja, hogy melegedjetek, ma fáztuk.
1: Azt mondja már meg nekem, Bözsi néni, hogy 106 év alatt volt-e magának komolyabb betegsége, vagy kórház, hát, vagy ha bármi is volt, sikerült felgyógyulni belőle, mert hát itt vagyunk, beszélgetünk. Nem voltak komolyabb bajai, kórház?
0: Igen, volt egy nekem egyszer, de hál' Istennek itt vagyok.
1: Igen.
0: Na most, én elmentem Summásnak 6 hónapra.
1: Hova tetszett menni, az Alföldre?
0: Alföldre.
1: Igen, oda jár.
0: Puszta-Szabolcson.
1: Igen, Puszta-Szabolcson.
0: És ott voltam. No, de voltak ott, ugye, kollégák, akik már régebben ott voltak. Azt mondja, gyere már, elmegyünk arra a tanyákra. Aztán valami gyümölcsöt veszünk. Hát jó van, gyerünk. Hát én nem voltam ellenségi, mondom, legalább megmutatja, amit én nem tudok.
1: Mit csinált akkoriban a Summás? Tehát a nyári mindenféle mezőgazdasági munkát?
0: A tavaszon gyűjt a kis répa, így ennyi. Uh-huh. Kifelé azt saraboltuk, úgy hittük.
1: Ritkították, vagy?
0: Még akkor nem, csak mellette a füvet saraboltuk.
1: Ja, tehát hogy szedték ki a füvet belőle, igen.
0: Majd később aztán egyertük, úgy hittük. Uh-huh. Egyelés. Uh-huh. Hát ilyen távolságra kellett hagyni.
1: Igen, igen.
0: És bizony abban nagyon ügyesnek kellett lenni. Gyorsan csináltunk, aztán verseny is volt, úgy, akik már régen ott voltak, gyakorolták, mentek. Voltunk mink a fiatalok, akik akkor tanult, lemaradtunk egy kicsit. De jó van, hát kisegítettek. Hát még ott azért az olyan nótató, minden. Hogy mondjam ki, nem elnyomott voltunk a munkába, hanem inkább életünk, az öregek tudtak minden nótákot. Azt mégis tanultuk.
1: Énekelgettek?
0: Mégis.
1: Szerettek énekelni?
0: Ó, de nagyon szép énekeket, minden. Hát ugye, ez így eltelt az idő.

0: folytatásban is a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénivel beszélgetünk.
1: Mondtam az előbb, hogy ugye biztos, hogy az is hozzájárult ahhoz, hogy Bözsi néni 106 évig él, hogy természetben dolgozott, kertbe, virágok között. De mi az, ami még Bözsi néni szerint ez a hosszú élethez hozzásegítette? Az életfelfogása, az életszeretete?
2: Hát, ugye figyelj, én mondok magának olyat, hogy hallottam olyanokat, aki szeret egy iszogatni. Én nem azt mondom, ünnep volt. Kutatott édesanyám volt, és hogy egy vendég is, hát ugye, hogy egy pohárban valamit ugye, reggel vagy ebéd után ugye, de nem úgy, hogy ígyunk sok részi azt a erős pálinkát, az a legnagyobb ártalom.
1: Azt mondja Bözsi néni, a pálinkát nem szabad inni?
2: Az a legnagyobb ártalom. Hát a májat, ebéd.
1: Tönkre teszi. És miket tetszett enni? Mindent? Húst, zöldségeket, mindent?
2: Hát öltünk disznót, volt liba, csirke, livat megnyugattuk, finom, jó mája, zsírja.
1: Ettük. Kisütni a zsírját, de finom én az, igaz? Puha kenyérre.
2: Akkor mártottuk kenyeret, még az a jó mája.
1: Igen, minden. Igen, hát ez
2: az a nagyon jókot ettünk.
1: Sok fejtünk. Gyümölcsöt tetszett enni?
2: Hát az is került. Uh-huh. Még vettünk is, az is került. Hát volt tehén is, disznót vártunk. Hogy mondjam ki magának? Mi szokták mondani, szegények voltunk, de jól éltünk.
1: Jó éltek. És milyen kapcsolata van az emberekkel? Szereti az embereket?
2: Hát nézze, aki becsület, hiszen beszélt, vagy dolgozott velünk, vagy valami, azzal én szerettem úgy becsületesen is beszélni, viselkedni. Uh-huh.
1: Aki nem, az nem.
2: Hát nézd, ott...
1: Volt sok mindenki az életben, igaz? Nem is érdemes hát, rájuk nézd, emlékezni.
2: Volt olyan, aki megszokta, hogy minden ősz, ugye nem ősszel, mert Sumásnak tavaszkor mentünk ott, novemberben, vagy jöttünk haza. De volt, aki rá volt szokva. Hát a gavalléről ment oda a másik évben. Hát bizony sokszor mégis ez egy baba lett.
1: Bözsi néni, hány éve tetszik itt lakni az otthonba? Sok éve van már itt a parádi
2: hát,
1: idősök
2: bizony,
1: otthonában?
2: Sok éve. Meghalt a férjem, még a fiam is, magam maradtam. Hát ott bejöttem. De hát jó van, nincs is semmi baj. Hát el vagyunk.
1: Mivel telnek itt a mindennapok? Mit tetszik csinálni?
2: Hát igazi, ha lehet, takarítunk ezt is, azt is elézzeljük.
1: Pakolnak a szobában?
2: Szobában is, uh-huh. Meg maguk. Hát még osszon van ilyen foglalkozás is.
1: És arra is kitetszik menni? Hát kézműves mondjuk, foglalkozások, igaz?
2: Már nyírnak tudja. Hát már nem látok jó.
1: Már nem tetszik olyan jól.
2: Majd én nem a legjobb.
1: De a hallása még nagyon jó, mert hát teljesen jól
2: jó
1: tetszik.
2: Jó, hall Istennek, de annyira nem látok.
1: És mennyire tetszik követni azt, hogy mi történik a nagyvilágban, hogy tévét nézni, híreket?
2: Mióta meghalt az uram, még elromlott a tévé, azóta az sincs. Vettem egy rádiót is, az sincs, az is elromlott. No, még hozzá olyan szobatársam van, nem jó hal, nem jó lát.
1: Hát úgy nehéz, nem egyszerű. Ugye nem. Egyetlen egy kérdés jutott még az eszembe, így az elmúlt 107 évre, hogyha visszatetszik tekinteni, melyek a legszebb emlékei, amelyekre nagyon szépen, szívesen, nosztalgiával emlékszik vissza Bözsi néni?
2: Ó, ebben szép is, jó is. Hát, tanyán laktunk. És volt ott egy fiatalember, akinek harmonikája volt. No, hát kellé a túlszép, mikor az elővette, elhúzta az minden ide. Hát énekeltünk minden. Hát örültünk, hogy van az a fiatalember. A Pestrű meghívták ide a lakodalomba, segíteni, már ugye sok dolog van, még elhozta a harmonikát. Hát úgy véletlenül arra mentem, mondom, János, nincs a harmonika. De van, azt mondja, csak hát nincs idő oda most.
1: Játszani már vele.
2: Hát ott beszélgettünk. Szóval így teltek a tanyasi életek. Fontunk ugye mindenki, siettünk, hogy tavatra. Már azt is ki kellett lugozni vonalat.
1: Igen, igen.
2: Betenni a
1: szövőszékben, igen.
2: Nagy kárbó. Ott ugyanúgy, mint a ruhát, rátettünk egy jó nagy pokrószférit, abba belé a hamut, és úgy melegbéddel öntöztük egész nap.
1: Értem.
2: Aztán...
1: Ezekre szívesen tetszik emlékezni. És mi az, amit a mai fiataloknak üzenni tetszik? Hogyan éljék az életüket, hogy szép és tartalmas életük legyen?
2: Tudja, elég másképp élnek, mint mink. Valahogy. Jó van, vidámok, énekelnek, de másképp fogják fel. Van, aki ma álbált, még nem jó él, mit tudom én, hogy melyik a hibás, nem közel laknak. De hát ehhez az élethez sok odaadás kell, úgy egyiknek, mint a másik.
1: Igen, de mindenkinek alkalmazkodni kell, hogy együtt legyenek.
2: Ha nem, akkor annak vége van.
1: Igen.
2: De hát jó, nehéz. Az emberekben is van hiba, igaz, de hát, megértem, sokat dolgoznak, erre meg úgy egy fa munkát, minden nehéz. De valahogy kell őket kormányozni.
1: Igen, legyengedni az útjukat.
2: Hogy kevesebben. Így van.
1: Kedves drága Bözsi néni, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon jó egészséget kívánok még hátralévő életébe.
2: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénivel beszélgettünk.

0: Tavaly kimaradt, de idén negyedjére legalább elkezdődik az EGRI Közösségi Alapítványnak az az adománygyűjtő kampánya, amelyben adománygyűjtő nagykövetekkel egy nemes ügyért gyűjtötök. Gyűjtünk, talán mondhatom több szem első szemében is, hiszen ugye már most ez a harmadik év, hogy én is becsatlakozok Rakusz Mártiékhoz. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Most volt éppen az ilyen kezdeti megbeszélésünk, hogy gyorsan, frissen az információkat átadjuk. Először is most a szeptember 18-án kezdődő 2026-os kampányban mire gyűjtötök.
1: Most egy hónapig intenzíven arra fogunk gyűjteni, hogy a már kicsit talán jól bevált támogatási programjainkra, illetve az idén újonnan indított támogatási programjainkat jövőre is tudjuk folytatni. Beszélek itt a Boldog utcáról, vagy az ifjúsági alapunkról, az esélyalap, illetve idén indítottuk el az zöld élőhely kis pályázatunkat, úgyhogy egy csomóféle irányba ügyet támogatni szeretnénk továbbra is, és hát ehhez kérjük az adományozók segítségét, hogy ezeket a pénzalapokat újra és újra fel tudjuk tölteni, hiszen ezek mind EGRI közösségek ténykedésére és kezdeményezéseire fordítódnak a mi pályázatainkon keresztül.
0: Ez úgy történik, hogy van 10 adománygyűjtő nagykövet, mindenki a saját maga oldalán lehetőségeihez képest valamit vállal, mindenki vállal valamit, hogy mit tesz, hogyha összegyűlik az a bizonyos összeg, amit vállal. Ugye általában 150 ezer forintokat gyűjtünk. Többen, ugye ti a vezetők, a tagok, az EGRI Közösségi Alapítvány tagjai talán többet vállaltok, és olyan érdekes, hogy kicsit olyan félve fogunk hozzá mindig, de valahogy mindig összejön, mert tényleg vannak azért jó emberek, akik látják ezt, hogy igen, egyszer a fogyatékosoknak, egyszer az EGRI fiataloknak, most éppen az alapítvány által támogatott projekteket segíteni, szóval hogy ezek tényleg annyira jó dolgok, én azt gondolom.
1: Igen, talán most már így hát ha talán nem nagy képviség azt gondolni, hogy így két szálon futnak a dolgok, hiszen amikor így gyűjtünk, és tehát mi magunk az alapítvány tagjai és az általunk felkért EGRI emberek, ilyen nagyköveteknek hívjuk őket, segítenek nekünk ugye összegyűjteni egy kitűzött célösszeget egy ilyen kampányba. Nyilván ők a saját ismeretségi körükön keresztül, kollégákon, barátokon, EGRI embereken keresztül gyűjtenek ezekre az ügyekre, de talán az is már, tehát már elértünk odáig, 5 évesek leszünk egyébként, vagy hát 5 évesek lettünk idén. Én azt gondolom, hogy most már azért egész sokan tudják azt itt Egerben, hogy az EGRI Közösségi Alapítvány rendszeresen támogat helyi közösségi kezdeményezéseket különböző témákban, és talán ez is már önmagában lehet egy hívószó arra, hogy ha valami jó ügyet szeretnének támogatni, ha valaki úgy gondolja, hogy szeretne valamit visszaadni a közösségnek, vagy Egernek, vagy szeretne hozzájárulni, hogy itt jó dolgok legyenek, akkor belénk veti a bizalmát azzal, hogy egy ilyen adománygyűjtő kampány során akármilyen összeggel hozzájárul ahhoz, hogy összegyűjjön annyi pénz, hogy a következő évben is tudjuk ezeket a programokat folytatni, és további közösségeket és jó ügyeket tudjunk támogatni.
0: Az adománygyűjtő kampány szeptember 18-án kezdődik, ahogy nem győzöm hangsúlyozni, tehát onnantól fogva élnek azok a linkek, ami ugye itt az EGRI Közösségi Alapítványnál 10 embernek, mindenkinek egy saját oldala lesz, ahol mondjuk, hogyha a közösségi oldalon valahol ugye hirdeti magát, vagy pedig reklámoz ezt az egész kampányt, akkor ott a linken keresztül 3 kattintással lehet adományozni. Mekkora összeg segít?
1: Igazából bármekkora összeg segít. Mi nagyon szeretünk kis összegű adományokat is fogadni, természetesen szeretjük a nagy összegű adományokat is, hiszen az egy kicsit hatékonyabban növeli ezeket a pénzalapokat, de én azt mondom, hogy minél több ember adományoz akár kis összeget, szerintem az egy nagyon klassz módja annak, hogy minél többen járuljanak hozzá ahhoz, hogy rajtunk keresztül ugye visszaforogjon ez a pénz, akár az a 2000 forint, amit ő ad, vagy 5000, amivel végső soron ő egy helyi jó ügyet fog támogatni. Szóval igazából nincs rossz választás, tehát senki ne érezze úgy, hogy valamilyen alsó belépési küszöb, ami neki túl magas, nincs túl magas, ha egy kávé árával támogatja a adománygyűjtésünket, vagy egy komolyabb vacsora árával, minden jó. Tehát mi nagyon örülünk minden egyes adománynak, és tényleg sok kicsi sokra megy, és természetesen megcélozunk cégeket is, próbálkozunk azért ilyen céges adománygyűjtéssel is, és ott nyilván is egy kicsit nagyobb összegek is előfordulhatnak, de nekünk ez nagyon fontos, hogy a sok jó szándékú embernek a kis adománya is össze tud gyűlni egy olyan nagyobb értelmezhető összegé, amivel látványosan tudnak helyi közösségek valami jót létrehozni.
2: Rakusz Mártát, az EGRI Közösségi Alapítvány elnökét hallották.

Kedves hallgatóink, ezzel mai közéleti műsorunk végéhez értünk. A szerkesztő Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát vatikáni látogatásán Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt magánkihallgatáson fogadta a katolikus egyházfő. Magyar Péter arról is tájékoztatta a Szentszéket, hogy a Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. Újabb működési engedélyt kért Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat, mivel a jelenlegi engedély szeptember 30-án lejár. A mostani engedély meghosszabbításának időtartamáról nem közöltek részleteket. Elítélte Oroszország agresszióját és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében a magyar államfő. Baka András az ukránok szabadságért vívott harcát az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal állította párhuzamba. A decemberi floridai G20 konferenciát tartaná a legcélszerűbbnek egy háromoldalú háború lezárását célzó csúcsra az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a szeptember 24-i New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról. A Kreml szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy még korai lenne beszélni Vlagyimir Putyin esetleges Miami útjáról. A szőlészethez és borászathoz kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat ősszel Egerben. A Dobó István Vármúzeum közleménye szerint új időszaki kiállítás nyílik a várban Egri borkóstoló, a szőlőművelés öröksége címmel. Az október 2-től 2027. május 2-ig látogatható tárlat Eger egyik legmeghatározóbb értékének ered a nyomába. A Vármúzeum gyűjteményeiben található tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével tárja fel az évszázadok óta őrzött hagyományos egri szőlőtermelés és borkészítés történetét sokféle szemszögből, a szakmai fogásoktól annak művészi megjelenítéséig. Csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál október 1-e és 4-e között. A könyvmustra most új helyszínen a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban lesz. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor a szervezet elnökségi tagja az Inforádiónak elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak jelenlegi nehéz helyzetére. A mai naptól lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtási határideje október 15-e évfél. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és a nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter közösségi oldalán azt közölte, hogy a szolnoki Kossuth téren 16 órakor kezdődik majd a rendezvény. Az elmúlt 2 hétben Veszprémbe és Pécsre látogatott el a miniszterelnök. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt itthon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Az elmúlt 30 évben mások mellett az Anima Sound Systemnek, az Amber Smithnek és a Heaven Street 7-nek készített lemezborító munkáit állítja ki José Simon a fővárosi Base Creative Clubhouse-ban. A tervező grafikus művész 1996 és 2026 közötti munkásságát bemutató kiállítás sorozat első része a most nyíló tárlat. Számos vázlatot, eredeti tervet, festményt és fotót sorakoztat fel az elkészült borítók mellett. egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okoznak. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb szombati nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a következő órában Barbara Streisand énekel duetteket olyan neves előadókkal, mint Barry Gibb, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Stevie Wonder vagy Billy Joe. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában Barbara Streisand énekelt duetteket olyan neves előadókkal, mint Barry Gibb, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Stevie Wonder vagy Billy Joe. A műsort Turi Sarolta szerkesztette. További kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az éjszakás technikus Somogyi Márton nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Elsőként a mai napkelte, illetve napnyugta időpontjai. Ma szeptember 26-án 6 óra 30-kor kell fel a nap, lenyugtára pedig 18 óra 29 percig kell majd várnunk. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen egy imával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Utána ismét hírek következnek, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink. Műsorismertetést legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó reggelt és jó rádiózást kívánok!
2: A nap imája.
3: Egyedül te tudod, mi válik javamra. Uram vagy, tégy velem, amit akarsz. Őrizd meg, vagy szólíts magadhoz, de akaratomat tedd megegyezővé a tiéddel, hogy alázatos és tökéletes engedelmességgel és szent bizalommal legyek kész fogadni örök gondviselésed rendelkezéseit, és egyforma áhítattal fogadjam mindazt, amit felőlem rendelsz.

0: Hallgassák meg híreinket.
1: Magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát vatikáni látogatásán Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt magánkihallgatáson fogadta a katolikus egyházfő. Magyar Péter arról is tájékoztatta a Szentszéket, hogy a Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. Újabb működési engedélyt kért Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat, mivel a jelenlegi engedély szeptember 30-án lejár. A mostani engedély meghosszabbításának időtartamáról nem közöltek részleteket. Elítélte Oroszország agresszióját és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében a magyar államfő. Baka András az ukránok szabadságért vívott harcát az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal állította párhuzamba. A decemberi floridai G20 konferenciát tartaná a legcélszerűbbnek egy háromoldalú háború lezárását célzó csúcsra az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a szeptember 24-i New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról. A Kreml szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy még korai lenne beszélni Vlagyimir Putyin esetleges Miami útjáról. A szőlészethez és borászathoz kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat ősszel Egerben. A Dobó István Vármúzeum közleménye szerint új időszaki kiállítás nyílik a várban Egri borkóstoló, a szőlőművelés öröksége címmel. Az október 2-ától 2027. május 2-ig látogatható tárlat Eger egyik legmeghatározóbb értékének ered a nyomába. A Vármúzeum gyűjteményeiben található tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével tárja fel az évszázadok óta őrzött hagyományos egri szőlőtermelés és borkészítés történetét sokféle szemszögből, a szakmai fogásoktól annak művészi megjelenítéséig. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál október 1-e és 4-e között. A könyvmustra most új helyszínen a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban lesz. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor a szervezet elnökségi tagja az Inforádiónak elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak jelenlegi nehéz helyzetére. A mai naptól lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak meg. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtási határideje október 15-e évfél. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és a nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter közösségi oldalán azt közölte, hogy a szolnoki Kossuth téren 16 órakor kezdődik majd a rendezvény. Az elmúlt 2 hétben Veszprémbe és Pécsre látogatott el a miniszterelnök. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született és 9452 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt itthon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Az elmúlt 30 évben mások mellett az Anima Sound Systemnek, az Amber Smithnek és a Heaven Street 7-nek készített lemezborító munkáit állítja ki José Simon a fővárosi Base Creative Clubhouse-ban. A tervező grafikus művész 1996 és 2026 közötti munkásságát bemutató kiállítás sorozat első része a most nyíló tárlat. Számos vázlatot, eredeti tervet, festményt és fotót sorakoztat fel az elkészült borítók mellett. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okoznak. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb szombati nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Híreinket hallott.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szent Atya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szent Atya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján, a párizsi Élysée palota disztemében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért, és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási öröksége rendelkező ország minden lakóját. Származások sokszínűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a Béarni család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fényvárosa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára.
1: Le monde et la vie.
0: A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma,
1: mais le symbole d'une espérance retrouvée.
0: A közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is kimeríthetetlen forrást találnak. Az emberi méltóság, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kérdése minden korszakban felmerül, és párhuzamosan kell lépést tartania a társadalom fejlődésével és a technikai haladással, fejtette ki beszédében Leó pápa, majd idézett Magnifica Humanitas, a csodálatos emberség kezdetű enciklikájából, amelyben felhívta a figyelmet a haladást erősegítő technológiai eszközök kétértelmű arcára, amelyek kárt okozhatnak, hanem a jóra irányítják őket. A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. Az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jóléte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította a figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa ívul biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária Franciaország fő védőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
1: Que Dieu bénisse la France.
0: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
2: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott.
1: Mon vénéré prédécesseur Saint Jean-Paul II.
2: Nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét, és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leo két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
3: I'd like to appeal to two images from the Bible.
2: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
3: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
2: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretett közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretett közösséget, hangsúlyozta Leo pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leo a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leo pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leo végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
0: Leo pápa homíliája Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leo pápa vezetésével az egyház esti vesperán simája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre-Dame katedrálisban,

0: Notre-Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel is annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. Kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaúra szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjt és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete.
1: Et la prière et la louange de Dieu.
0: Benne annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen üres tér, az átalakítást éve most a templomtér közepére az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicsérik, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idő teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szent Atya nagy szeretettel arra kérte a misélő papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományozták a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Albrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei, olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárt a péntek esti homíliáját a Szent Atya a párizsi Notre-Dame székesegyházban.

itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Maka András köztársasági elnök egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel New Yorkban, közölte a Sándor Palota. A közlemény szerint Magyarországon évszázadokra nyúlik vissza a zsidó közösség együttélése és együttműködése. Az elnöki hivatal azt írta, napjainkban Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége él Magyarországon. Számukra hazánk ma a világ egyik legbiztonságosabb országa. Hozzátették, mind a kormány, mind a köztársasági elnök fontosnak tartja ennek fenntartását és erősítését. Súlyos gazdaságpolitikai mulasztásokkal vádolta a kormányt a Fidesz a mai napon, amelyeknek már látszanak is a következményei. Az ellenzéki párt az MT-hez eljuttatott közleményében a Központi Statisztikai Hivatal foglalkoztatásról és a munkanélküliségről szóló gyors tájékoztatójára reagálva úgy fogalmazott, egyre sokasodnak az aggasztó jelek a magyar gazdaságban. A foglalkoztatottak száma csökken, a munkanélkülieké nő. Az agráriumban nagy baj van, megkezdődtek a gyárbezárások, az idegenforgalom szenved, az exportáló vállalatok nem kapnak segítséget. Egyre több kis- és középvállalkozó jut a tönk szélére, írta a párt. A Fidesz egyúttal arról biztosította a gazdasági élet szereplőit, a munkaadókat és a munkavállalókat, hogy parlamenti frakciója, polgármesterei és önkormányzati képviselői kiállnak a magyar gazdaság érdekei mellett. Orbán Anita külügyminiszter a New York-i ENSZ héten többször találkozott ukrán partnerével és sikerült rendezni az elmúlt napok félreértéseit, közölte a külügyminisztérium. Hangsúlyozták, a kapcsolattartás folyamatos, napi szintű az ukrán miniszterelnök helyettessel a kárpátaljai magyar közösség jogait érintő kérdésekben. Ezzel kapcsolatban további fejlemény októberben várható. Magyarország nyitott az új regionális együttműködésekre, ugyanakkor minden esetben pontosan látni kívánja azok célját, működését és azt, milyen hozzáadott értéket jelentenek Magyarországnak, emelték ki. A malomipar múltját és jelenét bemutató kulturális és látogatóközpont nyílik a tési szélmalmok szomszédságában várhatóan jövő év második felében, közölte az önkormányzat. A látogatóközpont a tési szélmalmok szomszédságában álló rendezvényház bővítésével és felújításával jön majd létre, és a hagyományos és modern malomipari eljárásokat digitális eszközök segítségével mutatják majd be az interaktív kiállító térben. Az orosz gázhoz és kőolajhoz való hozzáférés hosszú távú biztosítását sürgeti a Mi Hazánk mozgalom. Duró Dóra szerint ez alapvető érdek. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter viszont úgy látja, hogy Magyarország orosz import nélkül is biztosítani tudja gázellátását, több irányból is van lehetőség beszerzésre. A honvédelmi miniszter szerint a kormány mérlegeli a több milliárd eurós uniós szép hitel felvételét haderőfejlesztésre, de a korábbi gyakorlattal ellentétben nem kívánják ugyanazokat a cégeket helyzetbe hozni. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán kiemelte, a költségvetési helyzet miatt Magyarország észszerű változatot készít és nyújt be a kormányhoz, és annak elfogadása után használják fel a 16 milliárd 200 millió eurós uniós védelmi hitelkeretet. Jelenleg mintegy 5-10%-os az orvoshiány az egészségügyi rendszerben, mondta a Magyar Kórház Szövetség elnöke. Tóth Gábor az Inforádió műsorában kiemelte, főként a középkorosztály hiányzik, leginkább azért, mert a magánellátást választották, vagy külföldre mentek. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. A hőmérséklet csúcsértéke lassan emelkedik, vasárnap már mindenhol 20 Celsius fok felett alakul, miközben a hajnalok hűvösek lesznek. Csapadék nem várható, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT középtávú előrejelzéséből. Végül a szombati időjárásról. Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okoznak, csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb szombati nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: A mai napon, szeptember 26-án a Justinák ünneplik nevük napját, nevük latin eredetű, a Justin férfi név női párja. Annyit tesz, hogy igazságos. Sok boldogságot kívánok a névviselőinek ma szeptember 26-án a Justina nevű rokonaikat, ismerőseiket, el ne felejtsék felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mikrofonnál Tikovics Gitta. A mai napon, tehát szeptember 26-án van a Tiszta Hegyek napja. Ez a nap a környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet számos más világnap mellett. Nemzeti parkok, zöld szervezetek szerveznek ezen a napon társadalmi munkát és gyűjtenek hulladékot, tisztítják a természetet. Szintén a mai napon van a Nyelvek Európai Napja. Az Európa Tanács szeptember 26-át a Nyelvek Európai Napjává nyilvánította. Az Európai Unió tagországaiban először 2001 őszén rendezték meg, melyen közel 50 ország vett részt. Ennek sikerén felbuzdulva azóta minden évben megemlékeznek a csaknem 200 különböző európai nyelvről. Az Európa szerte megrendezett programok célja, hogy felhívják a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára, a nemzetek közötti kapcsolatok és együttműködések fejlesztésére és a kulturális különbségek megőrzésére. És a mai napon született Handken Miksa Jablonkán, Sziléziában 1821-ben. Főiskolai tanulmányait Bécsben, majd a Selmecbányai Bányászati Akadémián végezte. 1849-től Bécsben analitikai, kémiai tanulmányokat folytatott, majd a Darogi Szénbányánál dolgozott. Néhány évig Szerbia kormányának szolgálatában állt. 1858-ban Pesten telepedett le. Őslénytani kutatásokat végzett. 1869-ben megszervezte a Földtani Intézetet, amelyet 1870-től mint igazgató vezetett. 1882-ben a Budapesti Tudományegyetemen újonnan alapított paleontológiai tanszék első professzorává nevezték ki. A nummuliteszek és egyéb harmadidőszaki foraminifera félék nemzetközileg elismert kutatója volt. Páratlanul gazdag Nummuli nagygyűjteménye a Budapesti Egyetem Őslénytani Intézetének múzeumában van. Emlékét őrzi a Handkénia és a Handkenina állatnem név is. Ő készítette el a magyarországi kőszíntelepekről az első gyakorlati szempontból is jelentős összefoglaló ismertetést. Tiszteletére a Magyar Honi Földtani Társulat 3 évenként kiosztásra kerülő Handken Miksa emlékérmet alapított, az ősélet és a rétegtani szakirodalomban elért kimagasló eredményért. És szintén a mai napon született Riesdorfer Ödön 1893. szeptember 26-án. Feltaláló volt. Először jogi tanulmányokat végzett, majd kereskedelmi pályán működött. Mint fotóamatőr, a 20-as években kezdett a fényképezőgépek automatizálásával foglalkozni. Teljes automata gépén a megvilágítási időt egy fényelemmel vezérelt berendezés közvetlenül szabályozta. Félautomata gépet is készített, amelyen ugyancsak fényelem alkalmazásával, de kézi erővel történik az ársebesség beállítása. Tanulmányai úttörő jelentőségűek. A fényképezés automatizálási kérdéseit valószínűleg a világon elsőként oldotta meg. Riesdorfer Ödön a főváros ostroma során eltűnt, nyughelye ismeretlen. Kedves hallgatóink! Kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyarországi látogatásra hívta meg 14. Leó pápát vatikáni látogatásán Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnököt magánkihallgatáson fogadta a katolikus egyházfő. Magyar Péter arról is tájékoztatta a szentszéket, hogy a Tisza kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot. Újabb működési engedélyt kért Washingtontól az amerikai szankciók alatt álló szerbiai kőolajipari vállalat, mivel a jelenlegi engedély szeptember 30-án lejár. A mostani engedély meghosszabbításának időtartamáról nem közöltek részleteket. Elítélte Oroszország agresszióját és kiállt Ukrajna szuverenitása mellett az ENSZ közgyűlésen mondott beszédében a magyar államfő. Baka András az ukránok szabadságért vívott harcát az 1956-os magyar forradalommal és szabadságharccal állította párhuzamba. A decemberi floridai G20 konferenciát tartaná a legcélszerűbbnek egy háromoldalú háború lezárását célzó csúcsra az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a szeptember 24-i New Yorkban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az amerikai féllel már egyeztettek egy ilyen formátum megvalósíthatóságáról. A Kreml szóvivője ugyanakkor azt közölte, hogy még korai lenne beszélni Vlagyimir Putyin esetleges Miami útjáról. A szőlészethez és borászathoz kapcsolódó kulturális és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat ősszel Egerben. A Dobó István Vármúzeum közleménye szerint új időszaki kiállítás a várban Egri borkóstoló, a szőlőművelés öröksége címmel. Az október 2-től 2027. május 2-ig látogatható tárlat Eger egyik legmeghatározóbb értékének ered a nyomába. A Vármúzeum gyűjteményeiben található tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével tárja fel az évszázadok óta őrzött hagyományos egri szőlőtermelés és borkészítés történetét sokféle szemszögből, a szakmai fogásoktól annak művészi megjelenítéséig. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál október 1-e és 4-e között. A könyvmustra most új helyszínen a Hung Expo Budapest kongresszusi és kiállítási központban lesz. Négy napos demonstrációt tart hétfőtől a Kossuth téren a Független Benzinkutak Szövetsége. Egri Gábor a szervezet elnökségi tagja az Inforádiónak elmondta, a megmozdulás célja, hogy felhívják a figyelmet a független, jellemzően családi tulajdonú benzinkutak jelenlegi nehéz helyzetére. A mai naptól lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit azt írta, a főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. A pályázatok már elérhetők a közszolgálás portálon. A pályázatok benyújtási határideje október 15-e évfél. Lannert Judit szerint az új főigazgatók fontos feladata lesz a szakképzés korszerűsítése, a térségi munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a magyar és a nemzetközi szakmai és gazdasági partnerkapcsolatok erősítése. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök szombaton. Magyar Péter közösségi oldalán azt közölte, hogy a szolnoki Kossuth téren 16 órakor kezdődik majd a rendezvény. Az elmúlt 2 hétben Veszprémbe és Pécsre látogatott el a miniszterelnök. Az előzetes adatok szerint augusztusban 5922 gyermek született, és 9452 ember hunyt el. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 7,4, a házasságkötéseké 12%-kal alacsonyabb, a halálozásoké pedig 0,9%-kal magasabb volt itthon, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MTI-vel. Az elmúlt 30 évben mások mellett az Anima Sound Systemnek, az Amber Smithnek és a Heaven Street 7-nek készített lemezborító munkáit állítja ki José Simon a fővárosi Base Creative Clubhouse-ban. A tervező grafikus művész 1996 és 2026 közötti munkásságát bemutató kiállítás sorozat első része a most nyíló tárlat. Számos vázlatot, eredeti tervet, festményt és fotót sorakoztat fel az elkészült borítók mellett. Egyre naposabb és melegebb, kora őszi idő várható szeptember utolsó hétvégéjén. Döntően napos idő várható gomoly felhőkkel, azonban a gomolyok szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okoznak. Csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A legmagasabb szombati nappali hőmérséklet 20 és 24 fok között várható. Híreinket hallották.
1: Reklám. A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. A technikai munkatárs Nátrán István, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint útinform követ. Utána időjárás előrejelzéssel jövök, majd Rakovszky Zsuzsa dal című versét hallják Babócsai Réka előadásában. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, utána a Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atyakönyvéből Varga Ilika olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket hallanak, majd a Szentek Szent Életű Emberekben. Szent Kozma és Damján, valamint Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk élettörténetét ismerteti meg önökkel dr. Katona István, néhai egri segédpüspök atya. Azt követően még programajánlónkat is figyelemmel kísérhetik. Műsorismertetést ma is legközelebb, a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most nézzünk szét hazánk útjain. Ma egyébként több helyen is születi rendezvények miatt kell forgalomkorlátozásra számítani. Így Törökszent Miklóson is, a 4-es főúton a 114-es kilométernél, valamint a 46-os főúton az 1-es kilométer környezetében félpályás lezárás kerül ma bevezetésre. A menet elhaladásakor a rendőrök irányítják a forgalmat, a sebességet pedig 20 km/órára korlátozzák. A rendezvény 10 órától 14 óráig tart. Nógrád vármegyében Bánkon a születi felvonulás miatt a Rétság-Galgaguta összekötő úton a 2-es és a 3-as kilométer között félpályás lezárás lesz. A forgalmat rendőrök irányítják 13.30 és 14 óra 30 között. Borsod-Abaúzemplén vármegyében Boldván a 11. Aludtej Fesztivál miatt a Széchenyi István úton a 10-es és a 11-es kilométer között teljes útlezárást vezetnek be. A forgalmat önkormányzati utakra terelik 6 és 18 óra között. Hajdú-Bihar vármegyében Hajdúszolváton a falunaphoz kapcsolódó Mazsorát felvonulás miatt két úton is forgalomkorlátozás lesz érvényben. A Debrecen-Bihar-Torda összekötő úton a 16-os kilométertől a 24-es kilométerig, valamint a Hajdúszolvát-Derecske összekötő úton a 9-es és a 11-es kilométer között az átvonulás idejére korlátozzák a forgalmat. A rendezvény 13 és 14 óra között érinti a közlekedést. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Tiszavasvári és Tiszadob térségében a Tiszavasvári-Tiszadob összekötő úton kerékpáros körtúrát rendeznek. Az 1-es kilométertől egészen a 14-es kilométerig teljes útlezárásra kell készülni 11-től 12 óráig, majd 17-től 18 óráig. És végül a kompok. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszaluc között az alacsony vízállás miatt a túlméretes mezőgazdasági és erdészeti gépek szállítására nincs lehetőség. A folyó középső szakaszán nem üzemel a komp, Tiszatardos és Tiszalök, Vezseny és Martfű, Nagyrév és Tiszabög, valamint Nagykörű és Fegyvernek között. A Szamoson, Olcsva és Olcsva-Apáti között az alacsony vízállás miatt leállt a komp. Kedves hallgatóink, mindannyiuknak balesetmentes szép napot kívánok! Rövidesen időjárás előrejelzést hallanak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most a várható időjárásról. A pára és kötfoltok reggeli kora délelőtti feloszlását követően ma többnyire napos idő várható fátyol és képződő gomoly felhőkkel, amelyek azonban szétterülve átmenetileg felhős időszakokat okozhatnak. Csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 20 és 24 fok között valószínű. Késő estére általában 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. Egyébként legalább egy hétig nem várható csapadék az országban, és a sok évi átlaghoz képest melegebb időben lesz részünk. Akkor nézzük is a legfrissebb mért adatokat. Békés Csaba, Budapest 8 fok, Debrecen 7, Győr 6. A Kékesen 8 fok van, Miskolcon napkoron 7, Pakson 4. Pécs 9 fok, Sármellék 6. Siófokon, Szegeden 9 fok van, Szolnokon 7 és Szombathelyen 6. Sátoraljaújhely 7 fok, Ittegerben jelenleg 4 fok van és Jászberényben 7. A napi melegrekord Budapesté 32,7 Celsius fok, 1947-ben Budatétényben mértek ennyit. Ez ma a főváros 22. kerületéhez tartozik. A napi hidegrekord mínusz 4,2 Celsius fok, ez sokkal régebbi adat, 1906-os és Dobogókön mutatott csupán ennyit a hőmérő higanyszála. És ma egyébként jó hír az arra érzékenyeknek, hogy fronthatás nem terheli a szervezetüket. Kedves hallgatóink, rövidesen a nap versével megyünk tovább.

Rakovszky Zsuzsa. Dal. Tavasz. Esők. Emlékek évszaka. Hányszor láttam már? Még hányszor fogom? Fordul a föld, fél nap, fél éjszaka. Áttűz a nap a zsenge lombokon.

Bocsai Réka mondta el. Rakovszky Zsuzsa Kossuth-díjas magyar író-költő műfordító Sopronban született 1950-ben. Ott is érettségizett, majd egyetemi tanulmányait Debrecenben kezdte, de a második évtől Budapesten folytatta magyar-angol szakon. 75 és 78 között az Állami Gorki Könyvtárban, 78-tól 81-ig az ELTE angol tanszékének könyvtárában volt könyvtáros. 82-től 86-ig szerkesztő volt a Helikon kiadónál. Azóta szabad foglalkozású fordításból él. Elsősorban angol, amerikai költőket és prózát fordít. Verseit kezdettől fogva általános kritikai elismerés fogadta.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szentatya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szentatya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján, a párizsi Élysée palota dísztermében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási öröksége rendelkező ország minden lakóját. Származások sokszínűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a beárnyi család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fényvárosa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára.
1: Le monde et la vie.
0: A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is kimeríthetetlen forrást találnak. Az emberi méltóság, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kérdése minden korszakban felmerül, és párhuzamosan kell lépést tartania a társadalom fejlődésével és a technikai haladással, fejtette ki beszédében Leó pápa, majd idézett Magnifica Humanitas, a csodálatos emberség kezdetű enciklikájából, amelyben felhívta a figyelmet a haladást erősegítő technológiai eszközök kétértelmű arcára, amelyek kárt okozhatnak, hanem a jóra irányítják őket. A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. az egymás iránti tisztelet és minden ember életvédelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jóléte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa ívul biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária, Franciaország fő védőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
1: Que Dieu bénisse la France.
0: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
2: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott. Nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leó két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
3: I'd like to appeal to two images from the Bible.
2: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
3: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
2: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretett közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretett közösséget, hangsúlyozta Leó pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leó a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leó pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leó végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
0: Leó pápa homíliája Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leó pápa vezetésével az egyház esti vesperás imája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre-Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szentatya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homíliája kezdetén a Szentatya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmetes pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafolytva figyelt. Már akkor is riadtan emeltük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel is annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaóra szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjti és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete.
1: Et la prière et la louange de Dieu.
0: Benne annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen üres tér. Az átalakítást éve most a templom tér közepére az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicséri, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idő teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szent Atya nagy szeretettel arra kérte a misélő papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományozták a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Albrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől, zárta péntek esti homíliáját a Szent Atya a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

A mai evangéliumi részlet meglepő ellentétet tár elénk. Miközben mindenki csodálkozik Jézus tettein, és az emberek ámulattal figyelik őt, a mi Urunk egészen másra irányítja a tanítványai figyelmét. Az ember fiát az emberek kezére adják, tehát saját szenvedését jövendöli meg. A tanítványok azonban nem értik mesterüket. Lukács evangélista ezt így írja. Beszédének igazi értelme rejtve maradt előttük. A csodák és a sikerek idején nehéz elfogadni, hogy a messiás útja a szenvedés és a kereszt, mert ez nem illik bele az emberi elképzelésekbe. Az emberfia nem diadalmaskodik úgy, ahogyan a világ várja, hanem megengedi, hogy elutasítsák, kiszolgáltassák, megöljék, mégis ő győz. Jézus ne csak egy csodatevő személy legyen számunkra, mert akkor elhagyjuk majd őt a próbatétel idején. A tanítvány nem csak a dicsőségben marad hűséges, hanem a sötét pillanatokban is. Amikor nem értjük, mi történik, akkor van a legnagyobb szükség a bizalomra. A kereszt titka nem megmagyarázható, hanem befogadható. És ha valami el van rejtve előttünk, az nem azt jelenti, hogy nincs értelme, hanem azt, hogy még növekednünk kell, hogy megértsük.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szent misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Az énekrend a következő. Bevonulásra és felajánlásra az Éneklő Egyház 147-es számú éneke lesz, a hozzád sóhajt a lélek, Urunk. Utána a hozsannából éneklünk, áldozás alatt a 132-es számú éneket, az üdvözlégy édes Jézusunkat, míg kivonulásra a 287-est, az angyaloknak királynéját. Még egyszer az énekszámok, az Éneklő Egyházból a 147-es, a hozsannából a 132-es és a 287-es. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, a mai szentmisénket az 50. születésnapját ünneplő Roland és szülei életére az irgalmas Jézus kegyelmét kérve mutatjuk be. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt a szentmisén, ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: Gyanom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Urunk Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján mértanúkra emlékezünk. Gondviselő jóságoddal örök dicsőséget adtál nekik, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel.

0: Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Zakariás próféta így mondja el látomását. Fölemeltem tekintetemet, és a látomásban láttam egy férfiút, akinek kezében mérőzsinór volt. Megkérdeztem tőle, hová mész. Azt felelte, megvérem a szent várost, Jeruzsálemet, hogy lássam, mennyi a szélessége és mennyi a hosszúsága. Akkor az angyal, aki hozzám beszélt, elindult, és egy másik angyal jött eléje. Az előző így szólt hozzá: siess, és mondd el ennek az itt álló ifjúnak, nem övezi majd fel Jeruzsálemet a benne lakó emberek és állatok sokasága miatt. Ezt mondja az Úr, magam leszek a tüzes fal körülötte, és én leszek dicsősége. Örülj, és újjong Sion leánya, mert íme eljövök, hogy nálad lakjam. Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon, és az ő népévé lesz, mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyulása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket. Vissítek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igaz értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték e szavak értelme felül. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Jézus! Kedves testvérek! A tanítványok örömmel látják azt, hogy Jézus meggyógyít egy olyan fiút, akit a kortársaik maguk is ördögtől megszállottnak tartottak. Jól tudták, hogy nincs fölöttük hatalmuk, az ördögök fölött nem uralkodik az ember. Jézus az ő könnyed gyógyításával mutatja hatalmának nagyságát, és ebben fölismerik, hogy igenis, itt van a messiási ország. És különféle reményeket tudnak magukban erre fölállítani, erről elgondolni, és képzetükben talán sokkal erőteljesebben volt ott. Ez Jézus belelátott az ő lelkvilágukba, és ezért figyelmezteti őket. Eljön az idő, hogy az ember fiát az emberek kezére adják. Hogy mennyire volt ez úgy érthető, mint ahogy már mi értjük, és tudjuk, hogy mit jelentett ez. Az olajfák hegyén való vérrel verítékezést, az elfogatást, és így tovább. A legszörnyűbb nyilván a keresztre feszítésnek a borzalma. Kit követnek? Azt a valakit, aki egyszerre uralkodik a természet erői fölött, hiszen gyógyít, uralkodik az ember legfőbb ellensége az ördög fölött, és Isten országáról, arról a világról beszél, amelyben az Isten szeretete győzedelmeskedik, és a jóság elnyeri jutalmát, mert ő uralkodik. És Jézus figyelmezteti őket, hogy mindaz, amit ők elgondolnak, nem ebben a világban valósul meg. És ez a mi számunkra is figyelmeztető. Amikor néha emberek akár szenvedésükben, akár a körülmények miatti fájdalmukban, nehézségükben azt kiáltják, hogy hol van az Isten, az Isten mindig a helyén van. Az Istent nem lehet keresni úgy, mint ahogy ilyenkor az ember keresi. Legfeljebb magában nem találja, önmagában nem találja úgy, ahogy szeretné, hogy az Isten védelmezze őt minden bajtól, ő pedig majd végzi a maga munkáját, már mint az ember, a saját elképzelése szerint, olykor szembe menve Isten akaratával. Az emberek kezére kerül. Ha az Isten fia az emberek kezére került, akkor a mi életünkben is ott van, hogy bizony embertársaink nem mindig a szeretet útján, vagy a jóságnak a lelkületével fordulnak felénk. De tudjuk, hogy ez nem egy végveszély. Az igazi és utolsó szót Krisztus mondja ki. Jöjjetek hozzám, atyám áldottai. És ez az áldottság, a szenvedésben nyilvánul meg, mint a vértanúknál. Ez az áldottság az emberi szenvedésnek azon a fokán valósul meg, amelyet mindannyiunknak át kell élni életünk folyamán, és megvalósul abban, hogy az emberek nem értenek meg bennünket, vagy ellenünk szegülnek sokféle módon. De a hívő embernek tudnia kell, hogy ez nem elválaszt bennünket Jézustól, hanem egyre inkább összeforn vele, mert ha ő a saját útját nem csak a dicsőséges gyógyítások, csodákon keresztül járta meg, hanem a keresztelfeszítés mélységes szenvedésein át, akkor a mi útunk is, a mi módunkon, ahogy az isteni gondviselés jónak látja és megengedi, ezen az úton végig kell mennünk. Mert így leszünk igazán krisztusiak, azok az emberek, akik Krisztus tanítása nyomán hisznek az Isten végtelen jóságában, megbocsátó irgalmában, szeretetében és a krisztusi megváltásnak az erejében, amely tudja vállalni a szenvedést, a örök boldogság szenvedés nélküli csodálatos életének reményében. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Ő a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzánk, őrizd meg népedet az igaz hitben. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass!
1: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Vértanúidért, kérünk, segíts kegyelmeddel az 50. születésnapját ünneplő Roland testvérünket és szüleit. Irgalmas Jézus, a te kegyelmedet kérve akarják tovább járni az ő életútjukat, hogy egykor majd veled találkozhassanak odafönn az égben. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg!
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyöngék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
3: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Igaz tanúdnak,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Szűz Máriával, az ő jegyesével Szent Józseffel, a szent apostolokkal is minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjük. Tedd örünk Istenünk, maradandóvá bennünk ajándékaidat,

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságot szűzani, a magyarok nagyasszony a közben járására, adj nekünk papi és szerzetes hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Szent Mihály főangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalma. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig a mennyei seregek vezére, sátánt és a többi gonosz szelleme, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából, a Szent Misét Szabó József Béla, főegyházmegyei főzeneigazgató mutatta be. Az éneket Kubik Tamás Karnagy vezette, a felolvasó dr. Löffler Erzsébet, rádiónk technikai munkatársa Nátrán István volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. Ma tartják a főegyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek mottója áldott légy Uram. A találkozó meghívott vendége Kakuk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az Egri Bazilikában. A szentmise 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti. Az Egri Bazilikában holnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiunk ezt a szentmisét is közvetíti majd. A 4 napos franciaországi látogatáson tartózkodó 14. Leó pápa a gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének párizsi székházában. A Szentatya szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a pápa ismételten a mesterséges intelligencia értelmének és etikai alapjának megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait. Felül kell vizsgálni a 3 éves bérmegállapodást a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma szerint. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán a testület ülése után azt közölte, a fórum ezt azzal indokolja, megváltoztak a makrogazdasági körülmények és az eddigi számok. A kormány kiemelt szándékának nevezte a miniszterelnök a kis és közepes cégek, valamint a családi gazdaságok erősítését. Magyar Péter a Vas megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján arra hívta fel a figyelmet, a cég 1500 magyar beszállítóval dolgozik, és a büki gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból származik. Elemzők szerint a munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. A szakértők szerint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, és az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz. Heteken belül megállapodásra számít a kormánnyal a Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről a főpolgármester, Karácsony Gergely erről a fővárosi közgyűlés ülésén beszélt. Elmondta, a tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkár, illetve szakértői szinten zajlanak. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter. A főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Új elnököt nevezett ki Slánic Béla személyében a Magyar Államkincstár élére a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az új vezetőtől azt várja, hogy modernizálja, tegye rugalmasabbá, gyorsabbá a kifizetéseket. A magyar válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a labdarúgó nemzetek ligája 2026-27-es kiírásának első fordulójában. A B-ligában rendezett mérkőzésen az ukránok még az első félidő végén szereztek gólt, a mieink erre nem tudtak válaszolni. Aztán az utolsó percekben tömegverekedés alakult ki a pályán, a piros lap is villant. A játékosok összeszólalkoztak a pályán, magyar részről Kerkez Milos volt, aki nekiment az ukránoknak, míg egy másik vendégjátékos Szoboszlait lökte meg, több sem kellett és mindkét kispad megindult a tett helyszínre, a nézőtérről pedig repültek a sörös poharak. Végül az időjárásról, derült lesz az ég némi gomoly felhővel, ezek azonban szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak, csapadékra nincs kilátás, a légmozgás gyenge marad. A csúcs hőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Szentek, szentéletű emberek.
4: Szent Kozma és Damján vértanúk. 303 körül haltak vértanú halált. Életükről igen kevés megbízható adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles tanúság Círus városának püspökétől, Theodoretosztól származik, aki az 5. század közepén úgy emlékezett meg a két szentről, mint a hit jeles bajnokairól, csodálatra méltó vértanúkról. Kozma és Damján ikertestvérek, orvosok voltak. Melléknevük anargírói, azaz pénznélküliek. Ez pedig azt sejteti, hogy a szegényeket ingyen gyógyították. Cilíciában működtek. A Diokléciánus féle keresztényüldözéskor fejezték le őket. Justinianus császár közbeni járásuknak tulajdonította súlyos betegségéből való gyógyulását. Ezért templomot építetett tiszteletükre. Első római templomuk 4. Félix pápa idején, a 6. század elején a fórumon épült fel. Mindketten a keleti egyház nagy szentjei, de tiszteletük hamar elterjedt a nyugati egyházban is. Nevüket a Szentmise római kánonjában megtaláljuk, velük zárul a felsorolt szentek sora. 26-án a Szentmisében így imádkozunk. Urunk Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján vértanúkra emlékeztünk. Gondviselő jóságoddal nekik örök dicsőséget adtál, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel. Természetesen az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, védőszentjei. Emlékezzünk meg a mai napon Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúkról is. Japánban, Nagasaki városában a 17. század első felében 1633 és 1637 között 16 vértanú ontotta vérét Krisztusért, de nem csak Japánban, hanem a Fülöp-szigeteken is sokan szenvedtek vértanú halált, világiak és egyháziak, fehérek és színesbőrűek egyaránt, elsősorban domonkos szerzetesek. Közülük 9 áldozó pap volt, 2 szerzetes, továbbá 2 leány és 3 világi férfi, akiknek egyike Ruiz Lőrinc, Fülöp-szigetekről származó családapa volt. Mindezek más-más időben és minőségben hirdették a keresztény hitet a Fülöp-szigeteken, Formosa szigetén és a Japán szigeteken. Csodálatra méltóan tanúsították a keresztény vallás egyetemességét, és mint győzhetetlen hithirdetők, életükkel és halálukkal a keresztény jövő bőkezű magvetői lettek. II. János Pál pápa 1987. október 18-án iktatta őket a szentek sorába. Most idézünk a Szentatya beszédéből. Az evangélium igéi tanúsíthatják, hogy Krisztus Urunk igazán övének valja mennyei atya előtt vértanú híveit, akik megvallották őt az emberek előtt. A dicsőítésnek az a himnusza, amelyet most egy megszámlálhatatlan sokaság hangján Istennek énekeltünk, visszhangja annak a tedeumnak, amely 1637. december 27-én hangzott el Nagasakiban, Szent Domonkos templomában, amikor híre ment, hogy vértanúságot szenvedett 6 keresztényekből álló csoport. Köztük volt a misszió vezetője, González atya, Antal és Deon helyiségből való domonkos rendi szerzetes, és Ruiz Lőrinc családapa, aki Manila elővárosából, Binondóból származott. Ezek a tanúságtevők maguk is zsoltárokat énekeltek az irgalmas és hatalmas Istennek, amikor fogságba hurcolták őket, és vértanú halált kellett halniuk 3 napon át tartó kínszenvedés után. A kínai apától és a tanalog nyelvű anyától származó Ruiz Lőrinc példája figyelmeztet, hogy mindannyiunk életének teljesen Krisztus szerint kell alakulnia. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy napról napra felajánljuk önmagunkat és válaszolunk vele Krisztus áldozatára, mert ő azért jött a világba, hogy életünk legyen és egyre bőségesebb legyen. Eddig a Szentatya szavai a vértanúkról. Így imádkozunk emléknapjukon. Urunk Istenünk, add meg nekünk Ruiz Szent Lőrinc és 15 társának béketűrését és álhatatosságát, amely szolgálatodban és az ember szeretetben tanúsítottak, hiszen boldogok a te országodban, akik üldözést szenvednek az igazságért.

imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Egyedül te tudod, mi válik javamra. Uram vagy, tégy velem, amit akarsz. Őrizd meg, vagy szólíts magadhoz, de akaratomat tedd megegyezővé a tiéddel, hogy alázatos és tökéletes engedelmességgel és szent bizalommal legyek kész fogadni örök gondviselésed rendelkezéseit, és egyforma áhítattal fogadjam mindazt, amit felőlem rendelsz.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Elsőként egy mai véradási lehetőség, pontosabban kettő. 60-ban a kórház, a nővérszálló, 9 és 13 óra között várja a véradókat, míg Vámos Györkön a Kovács László általános iskolában 9 és 12 óra 30 között adhatunk vért. Takács István emlékünnepség lesz a művész születésének 125. évfordulóján, a mai napon Mezőkövesden 11 órai kezdettel a Takács István gyűjteményben. A díszvendég és az ünnepi megemlékezés előadója professzor dr. Prokop Mária, Széchenyi díjas művészettörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, akadémikus. Az ünnepségen a Takács István gyűjtemény bemutat egy nemrégiben felfedezett, különleges értékű alkotást, és megismerhetik a Kaptárkövek folyóirat ünnepi Takács István emlékszámát. Az Agria Park galériában a mai napon nyílik a 25 éves Kárpát Egyesület Eger ünnepi tárlata 17 órai kezdettel az Agria Park első emeletén a közösségi térben. Köszöntőt mond és a kiállítást megnyitja Tice Nándor, a Kárpát Egyesület Eger elnöke. A kiállítás október 14-ig tekinthető meg. És végül a Jász Múzeum programja. Szeretettel hívják Önöket, és minden kedves érdeklődőt szeptember 29-én, kedden 17 órára, a Dériné Széppataki Róza tiszteletére rendezett emlékünnepségre. A program 17 órakor kezdődik koszorúzással Dériné emléktáblájánál. 17.30-tól adják át a Dériné emlékplaketteket a Jász Múzeumban. Azt követően szerelem-szerelem, verseszenés összeállítás hangzik el Dériné Széppataki Róza emlékére, közreműködik a Jászsági Hagyományőrző Egylet. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma tartják a Főegyház megyei ministráns találkozót, amelynek mottója áldott légy Uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az Egri Bazilikában. A szentmise 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti. Az Egri Bazilikában holnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiunk ezt a szentmisét is közvetíti majd. A 4 napos franciaországi látogatáson tartózkodó 14. Leó pápa a gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének párizsi székházában. A Szentatya szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a pápa ismételten a mesterséges intelligencia értelmének és etikai alapjának megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait. Felül kell vizsgálni a 3 éves bérmegállapodást a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma szerint. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán a testületülése után azt közölte, a fórum ezt azzal indokolja, megváltoztak a makrogazdasági körülmények és az eddigi számok. A kormány kiemelt szándékának nevezte a miniszterelnök a kis és közepes cégek, valamint a családi gazdaságok erősítését. Magyar Péter a Vas megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján arra hívta fel a figyelmet, a cég 1500 magyar beszállítóval dolgozik, és a büki gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból származik. Elemzők szerint a munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. A szakértők szerint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, és az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz. Heteken belül megállapodásra számít a kormánya a Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről a főpolgármester, Karácsony Gergely erről a fővárosi közgyűlés ülésén beszélt. Elmondta, a tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkár, illetve szakértői szinten zajlanak. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Új elnököt nevezett ki Slánic Béla személyében a Magyar Államkincstár élére a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az új vezetőtől azt várja, hogy modernizálja, tegye rugalmasabbá, gyorsabbá a kifizetéseket. Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról, a jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SZF-n. Az eddigi közös fejlesztések mellett az űripari és logisztikát érintő területeken is kész együttműködni Németország és Magyarország. Erről a honvédelmi miniszter beszélt a német hivatali kollégájával tartott budapesti találkozója után. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, szeretnének több magyar vállalatot bevonni a védelmi ipari ellátási láncba. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a 2013. szeptembere és 24. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 24 között készült Q3 modellje. Finn és svéd vadászgépek közösen fogtak el orosz katonai repülőket a Finn-öböl fölött. A közös finn-svéd művelet része annak a közelmúltban megerősített együttműködésnek, amelyről a NATO 2 legújabb tagja augusztus végén állapodott meg. Irán 7 napos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros újranyitásáról, közölt az iráni külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlés idején. Abbász Araghchi szerint Teherán közvetítőkön keresztül jelezte Washingtonnak, ha bizonyos feltételek teljesülnek, a 7. nap végén újra nyitja a stratégiai fontosságú szorost, és ismét tárgyalóasztalhoz ül az amerikai féllel. Végül az időjárásról: derült lesz az ég némi gomoly felhővel, ezek azonban szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak, csapadékra nincs kilátás, a légmozgás gyenge marad. A csúcsomérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
7: Énekelj velünk templomokban.
6: Koncertezz velünk.
7: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
6: Legyen sok új barátod.
7: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
6: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
7: Itt csak fiúk vannak.
6: Együtt tanulunk megénekelni.
7: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
6: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
7: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
8: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
9: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
9: Napköszöntő. Reggeli magazin.
10: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2026. szeptember 26-án, szombaton. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet követően reggeli beszélgetésünket kísérhetik figyelemmel, és ebben Subik Károly kanonok élettörténetét ismerteti meg önökkel Szabó Tamás kutató. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
11: Egy éven keresztül fejt ki ott segédtábori lelkészi munkásságot. Itt nagyon sok minden van ebben, és ebből fakad, hogy majd, amikor a fronton olyan helyzet alakul ki, amikor nincsenek katonatisztek a környéken, mindössze 2 személy, az egyik köztük Subik Károly, aki ugye segédlelkész, mégis buzdítja a fiúkat.
10: Most szeretném felhívni figyelmüket egy műsorváltozásra, ugyanis 9 óra 5 perctől nem a Segíthetünk című műsorunk ismétlését hallják, hanem előre hoztuk 1 órával az éseki szentmise miatt az itt élünket. A műsorban pedig szilvásváradi és szomolyai eseményekről szólunk. Ajánlunkban Bajzát Józsefet hallják Szomolyáról.
12: Egyszerűen már az esővíz a 4000 liter a 4 tartályból, gyakorlatilag mire kellett volna leginkább a paradicsomot, a paprikának locsolni, az már sajnos akkor elfogyott, és akkor bele kellett vágnunk egy kútnak a fúrásába, hát ami majdnem közel 1.850.000 forint volt, de most már van kutunk, egy nagyon jó minőségű vízzel, 18 méter mély a kút, és 10 méter a vízoszló benne.
10: Szintén 9 órától külön műsort szor ma is Kisújszállási és Törökszent Miklósi adónk. A napról naprában többek között a pástétomokról, valamint a magok csíráztatásáról hallanak. Bejátszásunkban most Sülye Károlyné szólal meg.
13: Tulajdonképpen a reggeliket is változatos módon elkészíthetjük hús nélkül is. Van egy olyan receptem, hogy hamis kacsazsír. Már említettem az egyik adásban a halas pástétomot, de ugyanígy készülhet sajttal is, füstölt sajtot kikeverünk margarinnal vagy vajjal, egy kis fokhagymával, akkor az is egy jó kenhető massza van. Tehát minden héten készíthetünk valamilyen másik fajta pástétomot, és akkor ezt váltogathatjuk.
10: Tokai adónk is külön műsorra jelentkezik, szintén 9 órától, a hírek után kilátó. És e műsorunkban elsőként megismerhetik a 106 éves Rusz Miklósné Bözsi nénit, majd szólunk az Egri Közösségi Alapítvány idei adománygyűjtő kampányáról is. Ajánlunkban Rakusz Mártát, az EKA elnökét hallják.
14: Most egy hónapig intenzíven arra fogunk gyűjteni, hogy a már kicsit talán jól bevált támogatási programjainkra, illetve az idén újonnan indított támogatási programjainkat jövőre is tudjuk folytatni. Beszélek itt a Boldog utcáról, vagy az ifjúsági alapunkról, az esély alap, illetve idén indítottuk el az zöld élőhely kis pályázatunkat, úgyhogy egy csomóféle irányba ügyet támogatni szeretnénk továbbra is.
10: 10 órától érseki szent misét közvetítünk a Főegyház megyei minisztráns találkozóról, az Egri Bazilikából. A 11 órai híreket követően pedig Megmaradni című műsorunkat ismételjük meg, amelyben Bárdi Nándor történész, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója és Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke mondják el véleményüket a határon túli magyarság helyzetéről. Most Semjén Zsoltot halljuk.
15: Lehet, hogy van olyan része, ami nem fenntartható, ha nincs ugyanaz a nagyságrendű magyarországi támogatás. De az épületek itt maradnak. Egyik templomnak a tetejét se fogják tudni elbontani, azért, mert megváltozik a kormány. 3800 templomot tataroztunk ki a Kárpát-medencében, és 200 vadonatújat építettünk. Ezek itt maradnak. Ezek itt maradnak évtizedekre, emberöltőkre, évszázadokra.
10: 11:30-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb azt követően hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm rádió hallgatóit, és itt a stúdióban, a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Szabó Tamás kutatót, aki több EGRI egyházmegyéhez kötődő egyházi személy élettörténetét dolgozta már fel, és mutatta be itt reggeli beszélgetésünkben. Most Subik Károly atyáról fogja elmondani mindazt, amit kikutatott. Hogyan kerültél kapcsolatba Subik Károllyal?
2: Subik Károllyal még korábban kerültem kapcsolatban, amikor Szmrecsány Lajos atya és a EGRI Norma tanulmányát, mondjuk így tanulmányát raktam össze, és Subik Károly neve több alkalommal felmerült Szmrecsány Lajos érsek atya oldalán, és leginkább, ami engem nagyon megragadott, amikor Szmrecsány Lajos atya meghal, a halálos ágyánál milyen szerepet tölt be, kik vannak jelen, és Subik Károly egy olyan pap érsek alatt szolgáló hűszolgát mutat, aki tettével is bizonyítja nem csak hűségét, hanem szeretetét is az érsek felé.
1: Igen, nézzük akkor az élet történetét. Nyilván valahova a 19. század végére kell visszamennünk.
2: Igen, ő 1888. október 11-én született Magyar Diószegen, Pozsony vármegyében. Alsós iskolai éveit is ott tölti, majd pedig Nagyszombaton a Bencés gimnáziumban tanul, ott is érettségizik, és 1903 és 6 között Nyitrán a piarista Nagyszombaton kezdi gimnáziumi éveit, és majd a piarista gimnáziumban 903 és 906 között Nyitrán fejezi be tanulmányait, ahol leérettségizik, sikeres érettségit követően kerül az EGRI papnevelő intézetbe, de azért a papnevelő intézethez még azért nem ugornék ennyire előre, mert valami történik a gimnáziumi évei alatt, ami még az én figyelmemet is felkeltette, a költészet és maga az irodalom felé való fordulása és szeretete nagyon-nagyon megragadó, és azt mondanám, hogy itt kezd kialakulni benne a hazafias érzület, a haza iránti szeretete a költeményeken, a különböző műveken keresztül. Ugyanis történt egy alkalommal, hogy Madách Imrére emlékeztek 906. január 21-én az nyitrai piarista iskolában, és Subik Károly elszavalta Szabolcska Mihály a Hazaszeretetről című költeményét. És később, még ugyanebben az évben versmondó versenyen is indul, amit megnyer. És később több darab is felmerül a iskolai értesítőkön keresztül, amiben ugye megjelenik minden, ami az egész év folyamán történt az iskolában, és Subik Károly neve egyre többször felmerül különböző irodalmi estek, versenyek kapcsán, és ez azt kell mondjam, hogy igencsak megmutatja, hogy mennyire szeretett tanulni, és az irodalom felé mennyire odafordult. Na, és utána elérkezünk odáig, hogy az EGRI papnevelő intézetben felvételt nyer, és 1911. március 12-én szentelték pappá. Ugye 906-ban végez a gimnáziumban, és elég rövid idő alatt, rá 5 évre már pappá szentelik.
1: Ez nem rövid idő.
2: Ez annyira nem rövid, de hogyha mai időt nézzük, akkor már igen.
1: De akkor talán még csak 4 éves volt a szeminárium.
2: Igen, 4 éves volt akkor a szeminárium. Ma 6 évről beszélünk. Úgyhogy mai szemmel nézve mondhatjuk ezt. És aztán, hogyha megengedik a kedves rádióhallgatók, akkor bontjuk egy kicsit darabokra az ő életét, és nézzük tömbökben, mert annyira szerteágazó az ő munkássága, hogy érdemes mindegyik részt külön-külön taglalni is, bár évszámok szerint lesznek olyanok, amik fedik egymást egy korábbival, de mégis úgy érzem, hogy érdemes.
1: Tehát szerteágazó volt az ő papi, sőt társadalmi
2: tevékenysége is. Igen.
1: Melyikkel kezdünk?
2: A tábori lelkész. 1910 14 és 17 közötti időszakról beszélünk. Először is Subik Károly a mozgósítás elrendelésénél rögtön bevonul, és a 39. Honvéd hadosztály római katolikus lelkészeti ügyeit kezdi el végezni, majd 16-ban saját kérésére a 10-es honvédekhez, ez a Miskolci házi gyalogezred kerül, és egy éven keresztül fejt ki ott segédtábori lelkészi munkásságot. Itt nagyon sok minden van ebben, és ebből fakad, hogy majd, amikor a fronton olyan helyzet alakul ki, amikor nincsenek katonatisztek a környéken, mindössze két személy, az egyik köztük Subik Károly, aki ugye segédlelkész, mégis buzdítja a fiúkat.
1: Melyik front ez?
2: Ez a front, ez az orenburgi kozákok, Orenburgban a kozákoknak a támadása. Ez pedig 16. december 3-án volt, amikor megtámadják a magyar állásokat, az egyik szárnyat be is törik. Erre hirtelen megtorpan a magyar sereg, itt vannak a 9-es, 10-es, 11-es honvédek, és összesen ketten vannak, a másik Iszkerka Tamás zászlós, aki ezt észlelve, ugye parancsnokra, parancsra nem tudtak várni, azonnal kellett cselekedni, és rögtön tüzet rendelt el, amivel megtorpant a kozákok támadása, ezt észlelve is Iszkerka egymaga kezdett el ellenrohamot az állásból, és ezt látták a fiúk, és ők is elkezdték magukat összeszedni, a felúcsúttak abból, hogy a kozákok megtorpantak, és ők is csatlakoztak Iszkerkához, de hogyan? Subik Károly buzdítja őket. Mellette, körülötte azért nincsen idillikus légkör, mert golyózápor van, és ő golyózápor közepette teszi mindezt. Nem foglalkozik a saját testépségével, buzdítja a fiúkat hitre, kitartásra, hazaszeretetre, és mellette ugyanezzel a hévvel ellátja a golyózápor közepette a sérülteket, akik az állásokban maradtak, és mellette lelkitámasz segítséget is nyújt a fiúknak. Ezzel kivívja mind a 10-es honvédek, mind pedig a felső vezetésnek tiszteletét. Mindkettő.
1: Nem itt volt az, hogy azzal vádolták meg, vagy azt mondták róla, hogy maga is fegyvert fogott?
2: Igen, ezt a vádat én is hallottam, de erre bizonyítékot nem találtam sehol. Azok a tábori jelentések, parancsok, amik ebből az időszakból, erről a frontról származnak, ilyet nem állítanak, nem írnak le. Viszont azt leírják, hogy milyen vitézi magatartást mutatott és gyakorolt, és elég részletesen, nem egy ilyen parancsot olvastam, igaz, mindegyik kicsit másképpen írja le az eseményeket, de mégis egy pontban mindegyik ugyanazt mondja, golyózápor közepette buzdítja a fiúkat, és a sebesülteket ellátja. Majd a front, mármint a harcok lecsitulta után, ő lesz az, aki az elhunyt katonáknak végső tiszteletet ad, és tisztességgel, római katolikus szertartás szerint eltemeti őket. Hogyha ő maga is fegyvert fogott volna, akkor ez egy kicsit más képet mutatna. De nem, nem bizonyítja előttem eddig még sem, hogyha valakinek van ilyen bizonyíték, akkor azt megköszönöm, hogyha eljuttatja hozzám, hogy átnézem, de én még ilyennel nem találkoztam, ilyen irattal. Hallani hallottam a vádakat, ilyen bizonyítékkal, ami erre utalna, nem találkoztam.
1: Őt 17-ben le is szerelik?
2: 17-ben hazahívja Szmrecsányi Lajos, mivel értesül arról, hogy milyen tábori életet folytat, és a barakokban, a fronton milyen katolikus papi, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy katolikus papi hivatásához illő és való munkásságot folytat, vált ki, és elnyeri mindenkinek a tiszteletét, megbecsülését, és úgy is fogalmaznak később már a háború után a bajtársak, sőt, még az egyik tábori parancsban meg is jelenik, le is írják, hogy az ezredben nem volt hozzá hasonló pap rajta kívül. Őt teszik példává más egyházi személyek elé, akik a seregben szolgáltak később. Azért ez szerintem elég sokat mond.
1: Igen. És itthon?
2: Itthon már, ugye, amikor Sprecsányi magához hívja, akkor...
1: lépünk egy másik.
2: Igen, mert ez a tábori lét szerintem azzal, hogy egy mozzanatát kiemelünk az ő tábori létéből, életéből, szerintem elég jól megmutatja azt, hogy milyen tevékenységet folytat. Igaz, hogy ott is, amikor nincsen harc, akkor ugyanúgy misézik, ugyanúgy gyontat, hogyha kell, és van olyan katona, aki elcsüggett, vagy éppen lelki teher nyomja a vállát, és ezt észleli, akkor próbál neki segítséget nyújtani. Ez a mindennapok része volt. Erről nem érdemes szerintem többet beszélni. Az viszont, hogy milyen volt, mint katona és egyben pap, az szerintem azzal az egy mozzanattal igen jól kifejezhető. Majd amikor, ugye ezt említettük, hogy Mrecsányi Lajos egri érsek, mindezekről értesülve magához haza hívja, hogy az egri egyházmegyét szolgálja tovább. Ez 17. október 12-től történik meg, akkor nevezik ki uradalmi karkáplánnak, és lesz újra hitoktató. Majd nem sokára tanfelügyelő. Bocsánat, az évszámokat nem mondanám, mert az már annyira szárazzá tenni a dolgot, hogy unalmassá is válhat. Ezt szeretném elkerülni. Jó, majd a tanfelügyelőségből lesz majd később tankerületi főfelügyelő, és mellette érseki aljegyző, majd titkár, majd kanonok. A kanonoki címet azt Matuszka Mihály egri kanonok halálát követően kapja meg, aki az egri kisboldogasszony kápolna kriptájában nyugszik, és nem ez az ő legjelentősebb motivuma az egyházmegyében, hogy ott nyugszik Matuszka. Ő is egészen szép érdemeket tudhat magáénak. Ő is egy hitéletszervező, közösségépítő tevékenységet fejtett ki az egyházmegyében és a városban. Szóval egy ilyen ember nyomdokaiban lép, mint kanonok. Aztán erről a kanonoki beiktatásról az egri katolikus tudósító részletesen beszámol. Én ezt most, hogyha lehet, nem olvasnám fel, mert ezzel csak a idő telne, ezért elnézést kérek. Hamarosan már Rómába is eljut, hogy ő milyen érdemeket tudhat maga mögött, és pápai prelátussá nevezi ki, tiszteletbeli pápai prelátus lesz, de egyetlen egy alkalommal ugyan, de mégis felmerül a neve, hogy akár tábori püspök is lehetne. A Révész István tábori püspök

0: A utolsó szakaszában segítségére voltak az érseknek, aki azért akkor már beteges, és azért én azt mondom, hogy nem annyira túlzás a kisérsek. Ő még fiatalabb volt, mint a segédpüspök.
1: Kriston Endre?
0: Kriston Endre segédpüspök, atya, igen. És ezért is gondolhattak rá, gondolom én, mint utód, ez nem derül ki. Aztán díszpolgár lesz Dormándon és Kerecsenden. Ez is azért sokat elárul arról, hogy milyen nagyon kedvelték őt a hívek, nagyon sokat volt köztük, olyan buzdító beszédeket, liturgiákat tartott, és a szentbeszédeiben mindig arra hívta fel a figyelmet, hogy a haza és az Isten az első. És ezt különböző formákban tette meg. Nagyon sok újság számol be és idézi egy-egy ünnepélyen, vagy pedig szentmisén elhangzott beszédének akár teljes szövegét, vagy rész kiemelve belőle. Ezeket mind-mind leírják, és nagyon jó olvasni. Én ajánlom.
1: Egyébként olvastam egy visszaemlékezést az egyik atyától, Subik Károlyról, és igazából nem volt az utókor, majd kiderül miért, túl jó véleménnyel róla. Ő azonban azt mondta, sokat köszönhet az egyházmegye neki olyan szempontból is, hogy gondolom, amikor tanfelügyelő volt, akkor kezdeményezte azt, hogy az Egri egyházmegye területén, főegyházmegye területén, ahol nincs templom, ott az iskola termeket, a tantermeket alakítsák ki úgy, hogy vasárnaponként szentmisét lehessen ott tartani.
0: Igen, ez is igaz, és ez egybecseng azzal, ami később az egész országban elterjed, hogy azok a települések, vagy mondhatni azt, hogy tanyavilág, ahol nincsen templom, de van egy iskola a közelben, vagy van egy olyan épület, nem biztos, hogy iskola, egy épület, ahol van egy akkora terem, ahol egy szentmisét akár meg lehet tartani, akkor igenis ezeket megtartják, és ez a Subik Károly távozását az egyházmegyéből még utána is tartják, és folyamatos, egészen az államosításig. Igen, Subik Károlynak tényleg nagyon sokat köszönhet az Egri egyházmegye, már csak azért is, mert ha azt nézzük, igaz, hogy a háború utáni időszakban már nem lehetett, mondhatjuk bárminek, akár gyülekezés megtagadásának törvényesítése, vagy bármi, ami miatt nem jöhettek össze legényegylet, nőegylet, cserkészek, bárki, ugye ezeket mind szétszórták, és nem engedték őket működni. De azért valahogy mégis a rendszerváltás után ezek újra szerveződtek, ha nem is mindegyik, de jó részük igen. Ahhoz, hogy ezek annak idején létrejöttek itt az egyházmegyében, Subik Károly volt a motorja. Ő hozta létre a legényegyletet, a katolikus nőegyletet, mind a kettőnek elnöke volt. Sőt, ha nem tudott saját pénzből építeni, akkor segítséget nyújtott ahhoz, hogy tudjanak koldulni pénzt kérni az építkezésekhez. Itt volt olyan is, amikor a város megszorult és nem tudott építkezni. Hát Subik Károly volt az első, aki elment és ebben segítséget nyújtott. Olyan is volt, ami most Bartakovics Béla művelődési központ. Az az épület az annak idején katolikus egyház, a római katolikus egyház az egyházmegye által építetett épület. Subik Károly volt az, aki felszentelte. Ott kezdte meg működését, és most ugyanott folytatja a tevékenységét a Kolping legényegylet. Sorolhatnánk, hogy mi mindent köszönhet neki a város, meg az egyházmegye, és egyszerűen érthetetlen számomra az, hogy egy ilyen sok és nagy munkabírással dolgozó egyházi személyt hát így megbélyegeznek.
1: Mert kiderül miért.
0: Így van, igen. De azért, hogyha már a legényegyletnél tartunk, már elárultam, hogy a katolikus legényegyletnek előbb alelnöke, majd elnöke, és később a katolikus nőegyletnek lesz elnöke, sőt, sok esetben olvassuk, tapasztaljuk újságokon keresztül, hogy Subik Károly az olvasókörökben is megfordul időnként. A város ünnepségein is van, hogy felszólal. Vagy Miskolcon, mivel ő tízes honvéd volt, ugye a tízes honvédek sokszor meghívják őt az ünnepélyeikre, és ott is Diósgyőrben is elég sokat megfordul. Ott is a hitéletet

próbálja táplálni az emberekben. És én azt mondom, hogy én véleményem szerint, aki laikus, nem pedig egyházi ember, nem vagyok pap, sem szerzetes, de úgy gondolom, hogy az emberek épülésére olyan munkát végzett, ami én szerintem a mai napig irigylésre méltó.

0: Aztán nézzünk egy olyan szakaszt az életébe, ami azért szintén fontos, mert ugye elmondtam az elején, hogy az első világháborúban milyen tevékenységet fejtett ki, és kivívta a becsületét mind a tisztikar, mind pedig a honvédek, a 9-es-10-es honvédek nagyra becsülését, és ezért számtalan kitüntetést kap, és 1927-ben, június 26-án pedig nagybányai vitéz Horthy Miklós vitézzé avatja. Saját érdemei szerint, majd később a városban és a megyében kifejtett tevékenysége kapcsán, és itt elsősorban a hitéletről beszélünk, és a közösségépítő munkájáról beszélünk, de mégis a vitézek között és a katonák között, az egykori bajtársak megbecsülése mellett a többi katona volt katonának a nagyra becsülését is kivívja, és éppen ezért később tiszteletbeli törzskapitánnyá nevezi ki a Heves megyei törzszék.
1: Ez már nem sokat mond ez nekünk.
0: Igen, ez egy olyan tisztség, nem beosztás, ez egy tisztség, ahol közösségépítő, szervező munka végzése a fő irányvonal, amit meg kell tenni, de ezt a vitézek között, mármint a volt vitézek a volt katonákból jöttek össze annak idején, ma már nem csak, bár ma is vannak köztük katonák, természetesen, de főként az első világháború és a második világháború leszármazottai, vitézi érdemeket szerző ősök után kapják a vitézi címet azok, akik felvételt kérnek a rendbe. Akkor is hasonló volt, még egyszer mondom, a törzskapitány, az közösségépítő szervező munka a renden belül és azon kívül, mert a rendet meg kell ismertetni, el kell fogadtatni, kivel? A közösséggel. A kívül mondhatjuk azt, hogy rekedtek, akik ugye nem látnak bele a rendnek a belső működésébe, de mégis azért kapcsolatot kell keresni velük, és ő pont ezt megteszi. Aztán a következő időszak, igen, ez már egy kicsit másabb téma, innentől jön a kényes kérdés.
1: Tehát ez már a második világháború?
0: Ez a második világháború előtti és közvetlenül a világháború utáni időszak. A második világháború előtti időszakban azért ugye most nézzük azt, hogy ő, mint egyházi személy milyen tevékenységekkel idézőjelbe téve hivatalból kell foglalkoznia. Vannak olyan papok szerzetesek, akik beosztásuknál, vagy azt lehet mondani, hogy előjárói kinevezés útján bekerültek az országgyűlés felsőházába. De oda is csak válogatott személyek kerültek, az egyházmegyékből olyan személyek, akiket az érsek kijelöl rá, és mellette olyan egyházi titulussal rendelkezik. Ez kanonoktól fölfelé nézhető, ő belekerül ebbe a körbe, és ez 1943, amikor ez az egész történik, és azt már elmondanám, hogy a 43-as időszak egy nagyon kényes időszak, mert ekkor már és lassan megérti a kedves hallgató is, hogy miért mondtam azt, hogy nagyon kényes, a Nyilas párt kezd egyre nagyobb tért hódítani magának, főként a fiatalok körében. Ebben az időszakban történt egy olyan eset, és ezt azt mondom, hogy nem olvasom fel újságban, le van írva pontosan, hogy mi történt, ha valaki gondolja, utána tud nézni. Volt egy ünnepi Egerben, ami felvonulással kezdődött, és a fiatalság ott sorban rendeződött, majd elindultak a városban, és egy idő után, mivel érezték, hogy ez mennyire, gondolom én érezték, hogy mennyire nagyszabású ünnepé, és hogy itt azért meg tudják mutatni magukat, hát elkezdték éltetni a Nyilas pártot. És Subik Károly csendre intette őket, ami megtörtént nem egyszer, nem kétszer, nem járt sikerrel, majd pedig ő maga megy oda és tesz rendet a fiatalok között, mire végre elcsendesednek ezek a hangok, később már nem lehet hallani róla semmit. Majd újságírói kérdésre az ünnepély után azt lehet mondani, nem ezekkel a szavakkal, de amit leírnak, hogy mit mondott, ez a lényege, visszautasította azt, hogy a fiatalok ilyen módon nyilvánuljanak meg, és hogy semmi keresni valójuk ezekkel az emberekkel, akik ilyen tevékenységet, agitációt folytatnak a nyilas párt berkein belül, ezeknek a fiataloknak semmi keresni valójuk, és elítéli az ilyen megnyilvánulásokat. És ez több alkalommal közli az újság, amikor valamilyen ünnepé van, hogy ő mennyire hazaszerető, nem hungarista, teszem hozzá gyorsan, hanem hazaszerető emberről beszélünk, és hogy elítéli a hungarista mozgalmat, a nyilas pártot és annak minden nemű tevékenységét. De miért hangsúlyozom én ezt ennyire ki? Hát egy dolog miatt. Mégis megtörténik egy baj. A hungarista mozgalom tagjai közül többen, bár azt is tudom mondani, hogy több alkalommal módosul a névsor, de egy alkalommal benne van sajnos, aki aláírta a nyilatkozatot a felsőházban 54 társával együtt, Subik Károly.
1: És ez miről szólt?
0: A nyilatkozatot magát nem ismerem. A nyilatkozatot a állambiztonsági aktákban nem láttam. A tényt igen, hogy a neve szerepel. Egyetlen egy jelentésben, egyetlen egy mondatban szerepel, merül fel az ő neve. Ez a dosszié, amiben ez van, az a háborús bűnösök tevékenységét taglalja, de Subik Károly semmilyen háborús bűnt nem követett el, ilyen fajta tevékenységet nem folytatott, nem is tudtak róla mit összegyűjteni, csak mondom, a neve szerepel, valószínűleg a Kun Páter és társai csúnyán rászedték paptársával együtt, és véletlenül, hát tény, nem tudom finomítani a dolgot, aláírta, de mondom, hungarista tevékenységet nem fejtett ki.
1: Kun Páter egy minorita szerzetes volt.
0: Volt aki... minorita szerzetes, akit a minorita rend kitagadott.
1: A de csúgában járt, és
0: igen, bár,
1: nagy háborús úszító volt, finoman
0: pont,
1: szóval.
0: Igen, hogy picit többet mondjunk róla, a minorita rend kitagadta, megtiltotta neki a rendi ruhaviselését, de a bíboros is kitagadta, és mindenféle papi tevékenységtől eltiltotta, és a reverenda használatát, viseletét is megtiltotta számára, kvázi kitagadta. Ennek ellenére nem reverendában, hanem minorita szerzetesi ruhában járkált a városban, nyilas, keresztes karszalaggal, kalappal és pisztolytáskával az oldalán. És igen, hát sajnos azt lehet mondani, hogy talán még olyan cselekményre is buzdította a nyilas fiatalokat, amire én azt mondanám, hogy egyházi személy révén nem lennék büszke.
1: Kivégezték őt?
0: Igen, igen, háborús bűnösként kivégezték.
1: Na de... Fülyeknek a lényeg az, hogy ezután a tette után, hát nem rögtön, másnap, de menekülnie kellett volna, ha nem hagyja el korábban az országot.
0: Igen, mert ugye ez 43-ról beszélünk most, majd utána jönnek a 44-es események, amikor Heves megyét ugye már eléri a front, akkor Subik nem tétovázik, hanem újra már idős emberről beszélünk, idézelbe téve 60-on felül, és újra azt lehet mondani, hogy tábori lelkészi szolgálatba megy, és ott már elég magas rendfokozatot is ér el, és a második világháború végén elhagyja az országot 45 márciusában a tábori püspökkel, Ász Istvánnal, és azokkal a fiúkkal, magyar katonákkal, akik a tábori püspökkel és a német katonákkal tartanak, mert kiszorították őket az országból. Nem tér vissza. Vélhetően ez miatt a tette miatt, hogy aláírta és megmélyegezték, vélhetően tudott arról, hogyha hazakerül, akkor az állambiztonsági szolgálatok letartóztatják, mármint a politikai rendőrségről beszélünk, ekkor a PRO van hatalmon, mondhatjuk így, bocsánat, hogy hatalmon.
1: Mi a rövidítés? Feloldása?
0: A feloldása a politikai rendészeti osztály. És ez többször átalakul, mindig más neve van, de a politikai rendőrség, hogyha ezt mondjuk, akkor az mindegyikre igaz. Ugyanis ebben az időben azok, akiket kihallgattak, nem azt mondom, hogy ez volt az általános, de előfordult, kihallgatás közben a vallatások során, ami fizikai bántalmazással járt, volt, aki belehalt a bántalmazásba, talán félhetett ettől. Ausztriában marad, ott folytatja a tevékenységét, és itt Hát sajnos történik itt is olyan mozzanat, ami nem mondhatjuk azt, hogy fényezi az ő ottani létét, de azt sem mondanám, hogy beárnyékolja nagyon, ugyanis a migrációban lévő magyaroknak a lelki pásztori tevékenységét látja el. Sőt, ott is vannak olyanok, ugye, akik hazavágynak, tudják, nem jöhetnek haza, és nagy lelki kríziseken mennek át, ott van mellettük, segíti őket, sőt, a kint ragadt, emigrációban ragadt magyar katonákat, csendőröket összeszervezi. Közösséget épít itt is. És megszervezi a csendőrbajtársi közösséget, aminek majd lesz egy lapja is. De ennyire ne szaladjunk előre, mert ugye mondtam, hogy van, ami ráhúzza árnyékot az ő ottani létére, cselekedeteire. Van egy szervezet, amivel kapcsolatba kerül, nem tudjuk biztosan. Én szerintem nem, de nem tudhatjuk biztosan, tagja volt-e, tudott-e arról, hogy ez ennek a szervezetnek az embereivel áll kapcsolatban, nem tudhatjuk.
1: Melyik ez a szervezet?
0: Ennek a rövidítése FSS. Ennek a rendes neve Field Security Service, ez egy angol szervezet, az angol katonai hírszerzésnek egyik szervezete, ahol több magyar emigráns is tagja volt Ausztriában. Ugye ez az az időszak, amikor még mindaz öt nyugati állam, amelyik győztesen jött ki a háborúból, angolok, franciák, amerikaiak, oroszok, és még valamelyik hirtelen mit eszemben, a románok és a többiek is kifejtik hatásukat. Na és ennek a szervezetnek tagjaival kerül kapcsolatba, de hogyan is kerül kapcsolatba? Nem tudjuk. Egyet tudunk. Van egy határsértő, aki már másodjára próbált tiltott határátlépést végrehajtani, elfogja a politikai rendőrség, kihallgatja, és a jegyzőkönyvből derül ki, hogy korábban Subik Károlytól kért segítséget, hogy eljuthasson Amerikába. Ő azt mondta, hogy én nem tudok neked segíteni, de tudok valakit, aki tud. Elirányította ahhoz a személyhez, és nem mondom ki sem annak a nevét, aki kérte a segítséget, sem annak a nevét, akihez küldte, de ez nagyon jól dokumentált, és innen tudom én érni is az értesülést. Az a személy azt mondta neki, hogy tudok segíteni, de ennek ára van.
1: Beszervezik.
0: Így van, beszervezni próbálták. Azt mondták, hogy vissza kéne menni Magyarországra, és ott információkat gyűjteni a vasút. Nál, hogy egyes, meg is mondták, hogy melyik szakaszon, a teher szállítmányoknak a menetrendje, útiránya hogyan változik, alakul, és hogyha ezt másképp nem tudja megcsinálni, akkor idős néniket, hölgyeket, akik kint ülnek mindig a padon, azokat próbálja meg rávenni, hogy ő neki adjanak információt. Megtagadta ez az illető az információgyűjtést, és hazajött, és amikor később megpróbált ismét önerőből kijutni, elkapták, és onnan tudjuk ezeket az információkat. Subik Károlya kapcsolatosan a politikai rendőrség más tevékenységet nem folytatott, nem fejtett ki, eddig is tudomásom szerint nem fejtett ki. Azon kívül, hogy itthon könnyű helyzetben lévén, ezt zárójelbe teszem, könnyű helyzetben lévén, mivel nem volt itthon az alany, ezért az ő bemocskolása az könnyen ment, mind az egyházmegyében, mind pedig a hívek körében, a megye polgárai körében ez nagyon könnyen ment, hiszen volt rá szervezve nem egy, nem két személy, akik ezt a tevékenységet elvégezték, ráhúzták, hogy nyilas. És ez a mai napig azt tudom mondani, hogy érezhető, holott közel nem volt a nyilas párthoz, ehhez az angol szervezethez sem tudom bizonyítani, hogy volt, de az sem, hogy nem. Annyit tudok, hogy kapcsolatban állt velük, de hogy milyen mértékben, azt az iratok, a jelenleg számomra elérhető iratok alapján azt tudom mondani, hogy nem tudjuk.
1: Subik az 50-es években halt meg.
0: 54-ben halt meg.
1: Hol is halt meg ő?
0: Merhenau, osztrák, Svájc határmenti település. Ott hal meg 1954. június 19-én. Ezt az ottani sajtó megírja egész részletesen, ami így szól. Vitéző Subik Károly prelátus, az Egri Egyházmegye kanonokja, Bregenz melletti Sziszterciták kórházában 1954. június 19-én este 9:30-kor meghalt. a Bergenz-Vorklosteri plébánia templomban ravatolozták föl dr. Gróf Béla püspöki tanácsos, ausztriai főlelkész június 21-én ott tartotta meg az ünnepélyes requiemet, melyen az osztrák és magyar papok, valamint a Vorarlberg magyarság nagy számban vett részt, és a Vorklosteri temetőben, hol már több hazát vesztett magyar is fekszik, helyezték őt is örök nyugalomra.
1: Ott van ma is?
0: Ma is ott van a sírja. Itt Egerben van egy kereszt a Lajosvárosi temetőben, ami az ő nevéhez fűződik, és a háború hősi halottaiért lett emelve, azt ő emeltette, azt a keresztet. Én azt tudom mondani, hogy lépten nyomon találhatunk olyan épületet, olyan szervezetet, ami ma már újjászerveződött, és annak idején létrehozásában ő maga komoly munkát fejtett ki.
1: Köszönöm szépen Szabó Tamás kutatónak, hogy itt volt velünk, és megosztotta velünk ismereteit Subik Károly kanonokról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Ma tartják a Főegyház megyei ministráns találkozót, amelynek mottója áldott légy uram. A találkozó meghívott vendége Kakukk Ferenc érseki irodaigazgató plébános. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az Egri Bazilikában. A szentmise 10 órakor kezdődik, azt a Szent István Rádió, valamint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján élőben közvetíti. Az Egri Bazilikában holnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 7:45-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiunk ezt a szentmisét is közvetíti majd. A 4 napos franciaországi látogatáson tartózkodó 14. Leó pápa a gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének párizsi székházában. A Szentatya szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a pápa ismételten a mesterséges intelligencia értelmének és etikai alapjának megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait. Felül kell vizsgálni a 3 éves bérmegállapodást a versenyszére és a kormány állandó konzultációs fóruma szerint. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán a testületülése után azt közölte, a fórum ezt azzal indokolja, megváltoztak a makrogazdasági körülmények és az eddigi számok. A kormány kiemelt szándékának nevezte a miniszterelnök a kis és közepes cégek, valamint a családi gazdaságok erősítését. Magyar Péter a Vas megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján arra hívta fel a figyelmet, a cég 1500 magyar beszállítóval dolgozik, és a büki gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból származik. Elemzők szerint a munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. A szakértők szerint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, és az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz. Heteken belül megállapodásra számít a kormánya a Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről a főpolgármester, Karácsony Gergely erről a fővárosi közgyűlés ülésén beszélt. Elmondta, a tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkár, illetve szakértői szinten zajlanak. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Új elnököt nevezett ki Slánic Béla személyében a Magyar Államkincstár élére a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az új vezetőtől azt várja, hogy modernizálja, tegye rugalmasabbá, gyorsabbá a kifizetéseket. Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról, a jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SZF-n. Az eddigi közös fejlesztések mellett az űripari és logisztikát érintő területeken is kész együttműködni Németország és Magyarország. Erről a honvédelmi miniszter beszélt a német hivatali kollégájával tartott budapesti találkozója után. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, szeretnének több magyar vállalatot bevonni a védelmi ipari ellátási láncba. Világszerte mintegy 2 millió 860 ezer járművet hív vissza a Volkswagen kormányű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a 2013. szeptembere és 24. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 24 között készült Q3 modellje. Finn és svéd vadászgépek közösen fogtak el orosz katonai repülőket a Finn-öböl fölött. A közös finn-svéd művelet része annak a közelmúltban megerősített együttműködésnek, amelyről a NATO 2 legújabb tagja augusztus végén állapodott meg. Irán 7 napos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros újranyitásáról, közölt az iráni külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlés idején. Abbász Araghchi szerint Teherán közvetítőkön keresztül jelezte Washingtonnak, ha bizonyos feltételek teljesülnek, a hetedik nap végén újra nyitja a stratégiai fontosságú szorost, és ismét tárgyalóasztalhoz ül az amerikai féllel. Végül az időjárásról: derült lesz az ég némi gomoly felhővel, ezek azonban szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak, csapadékra nincs kilátás, a légmozgás gyenge marad. A csúcsomérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk meg énekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
3: Reklámot hallottak. Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Nátrán István nevében is Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szilvásváradra és Szomolyára látogatunk. Szilvásváradon a 25. alkalommal rendezték meg a Kárpátokőre szobornál az emlékünnepséget. A következő összeállításunkban Szaniszló László polgármestert, Kovács László apát plébánost, Tisztét, vagyis Gergely Istvánt és Popovics Emesét hallják.
1: Az első világháború kitörése után sokan úgy érezték, hogy szükség van a magyarság összefogására és olyan biztos védelmi rendszerre, mint amilyen a honfoglaláskor működött. Ezt ismerte fel Szeszák Ferenc szobrász is, aki 1916-ban elkészítette a Kárpátokőr emlékművet, melyet Korozsvár főterén állítottak föl. A Kárpátokőrét Szeszák Ferenc aktualizálva az első világháborút katonai alakban fogalmazta meg. 1918-ban a Kolozsvárra bevonuló román csapatok ezt az emlékművet felgyújtották és elpusztították. Ezután következett be Trianon, mely a magyarság szétszórását és hazánk feldarabolását eredményezte. Az azóta eltelt idő mindenben igazolta Szeszák Ferenc megérzését és ma is aktuális üzenetét. Ezért hoztuk létre korabeli megmaradt dokumentumok, tervrajzok, képeslapok alapján Szeszák Ferenc eredeti művének hű megismétlésével ezt a szobrot Szilvásváradon 2002-ben. Az emlékmű felállításának célja, hogy figyelmeztessük a Kárpát-medencében élő magyarokat, hogy létezésünk és megmaradásunk feltétele az összefogás, az állandó védelmünk biztosítása és érdekeink megalkuvás nélküli képviselete. Az emlékmű Kocsis László vezetésével, szervezésével és finanszírozásával készült el. Természetesen Laci bácsi is itt van köztünk, most már 25. alkalommal, 24. alkalommal, egy tapsot kérek. Nem csak a szobor elkészültét, felállítását finanszírozta, hanem mind a mai napig ennek az eseménynek az egyik fő mozgatórugója. A Kárpátok őre katonai alakot Horváth Béres János szobrász készítette, aki szintén itt van köztünk ez évben is. Maga a szobor egyetlen tölgyfaröngből kifaragott, 2 méter 65 cm, átmérője pedig 1 méter 10 cm. A szobrot befoglaló székelykaput mintázó védőtartót a Kisalföldi Erdőgazdaság gyártotta. Az emlékmű statikai tervei Tóth Vásárhelyi József készítette. A szervezésben közreműködött Pócsik László. Az emlékmű helyszínre szállítását, felállítását az Évfurál Kft. Munkatársai végezték. Most pedig együtt, ahogy minden ünnepség elején szokás itt, énekeljük el a Kárpátok őre dalt.

0: Most pedig elmaradhatatlan része az ünnepségnek az, hogy megáldjuk és megszenteljük ezeket az eseményeket.
1: Imádság az a szeretetért. Urunk Jézus, a hazaszeretetről nekünk mindennél többet mond az, hogy a Szentírás szerint kétszer hulladtál könnyeket. Egyszer a legjobb barátod Lázár sírjánál, és másodszor, amikor megpillantottad a halálra ítélt várost, Jeruzsálemet, ami egyet jelentett az egész országban. Jól lehet, annyi emberen segítettél, annyi emberen megesett jóságos szíved, és mégsem sírtál a Naimi özvegyel, a lányát vesztett Jairussal, betegek, nyomorultak végtelen seregével. Nem olvassuk, hogy megsirattad volna Keresztelő Jánost, bár mindezeket szeretted, de hazádat megsirattad. Pedig te mondtad, Urunk, hogy országod nem innét való. Tiéd volt az egész nagyvilág. Minden emberért jöttél, és mégis a sok nép között volt egy, a legszeretettebb, a te hazád. Erre a szeretetre hivatkozva könyörgünk hozzád most, hazánkért, egész népünkért, édes magyarjainkért. Nagyasszonyunk és a magyar szentek és hősök közbenjárására áld meg és oltalmazd népünket. Adj nekünk békét. Adj szép és Istennek tetsző életet. Védj meg minket minden csapástól és veszedelemtől. Adj jó időt és bőtermést. Adj munkát és áld meg a szorgos munkás kezeket. Add meg bőven a mindennapi kenyerünket. Szeresd ezt a népet, és add, hogy mi is szeressük életünk árán is hazánkat, becsülettel munkálkodva szép jelenén, és építve a boldogabb jövőt, de azt is add meg nekünk, kérünk Jézusunk, hogy szeressünk és szolgáljunk téged is, aki a hazaszeretetre is ilyen szép példát adtál nekünk, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Augusztus 15-én meghívtak Esztergomba, az oroszlános kápolnába. Ott volt egy szertartás. A lándzsásoknak a szertartása. Engem is meghívtak közéjük. Ezek a lándzsások valamikor a magyar királynak a nem is annyira testőrei, hanem inkább a szellemőrei voltak. Védői voltak. És amikor ott septében el kellett végezni a szertartást, aki oda beengedett bennünket, mondta, hogy gyorsan tűnjünk, menjünk el innen, mert még a falaknak is fülei vannak. És kimentünk a királynék udvarába, és ott folytattuk. Egy keleti végeken kampányfőnök volt az illető, szeretett volna velünk találkozni, és amikor bejött a vendéglőbe, amikor mondott valamit, így nézett körül. Látszott rajta, hogy fél. És megkérdeztem, mitől fél és miért fél. És azt mondta, halálosan megfenyegették. Telefonon beszélgettem többekkel is. És amikor kényesebb téma került elő, hagyjuk abba, személyesen találkozunk, és akkor majd mindent megbeszélünk. Félelem ülte meg ezt az országot, a lelkeket? Miért? Kitől? A megfélemlített emberrel még az Isten se tud kezdeni. Ezért az Isten számtalanszor mondja, üzeni, ne féljetek, ne féljetek. Márton Áront, amikor nem kérte, hogy a börtönből kivegyék, Gróza miniszterelnök kihozatta. És az első kérdése az volt a miniszterelnökhöz. És én, Márton Áron, mivel tartozom, hogy engem most kiszedtek a börtönből? Megyek vissza, hogyha valamilyen feltételt szabnak nekem. És a miniszterelnök végül annyit mondott, Márton Áront elfogadjuk olyannak, amilyen. A maga becsületével és kiállásával. A népéért nem csak a szabadságát volt feláldozni, hanem még az életét is. És meg vagyok győződve, azért nem papnak a háború után, meg a székely hadosztályban is harcolt, 18-19-ben. Meg vagyok győződve, azért vállalta a papságot, mert arra gondolt, hogy így sokkal jobban és határozottabban tudja szolgálni az ő népét. És a félelmet csak azt tudja legyőzni, aki a legnagyobb áldozatra is képes. Ha képes vagy a legnagyobb áldozatot is meghozni, akkor szabad ember vagy, nem tudnak megfélemlíteni, már pedig a magyar ember a szabadság utáni vágyát azt nem tudja eltitkolni. A korabeli császári és pápai megnyilatkozások is jelzik ezt. És itt még megemlíteném azt, hogy ott ülök Csíksomlyon az irodámban, és bekopog hozzám három székről zágomból egy szent ember, és amikor belépett, rám mutatott, te őrző vagy, a te neved őrző. Én most rámutatok mindenkire, hogy a te neved őrző. A hétfalusi csángoktól egy öreg asszony hosszú egyeztetés után belépett hozzám, és hasonlót nyilatkozott. És elmondta, hogy mire kell odafigyelni, és mire kell vigyázni Csíksomlyon. Mondom, menjen és a ferenceseknek mondja el. Egyetlen Szent Ferences sem volt akkor otthon, nem tartózkodott otthon, mert udvarhelyen temetés volt, egy papot temettek, és ezért kénytelen voltam én ezt a terhet magamra venni, mert nem mondom azt, hogy nem teher. És hadd említsem meg befejezésül, mert többször megfordult itt Kelemen Csaba. Egy ilyen alkalom után megfogott, félrehívott, és hogy mit mondott nekem, nem is merem elmondani nektek. De valami hasonlót. Legyen áldott az ő emléke is. Én nagy tisztelettel kérem a magyarokat, mindazok, akik magyarok és magyaroknak akarnak megmaradni, hogy legyenek őrzők, neveljenek szellemi utódokat, nemzenek és szüljenek szellemi utódokat, hogy a jövőnk biztosítva legyen.

0: Popovics Emese vagyok, Kárpátaljáról, Munkácsról származom. Már 5 évvel ezelőtt is részt vettem ezen a rendezvényen, és idén is meghívást kaptam, hogy énekelhessek. És ezt örömmel el is vállaltam.
1: Lehet, hogy 5 évvel ezelőtt pontosan nem voltam itt, de azért a munkácsiakat tisztelem. Egyébként milyen most ott attól függ, mert az azért nehéz élni mindenütt, úgy mondom, ott is, Munkácson is, meg itt is, akár Szabolcsban, akár az ország közepén, vagy nyugaton is.
0: Természetesen mindenhol más élni. Én Budapesten élek most 6. éve, itt végzem a tanulmányaimat, de havonta hazajárok Munkácsra, és számomra mindig az otthont jelenti, hogyha ott lehetek. Mindig feltölt az otthoni közösség, mindig jó ott lenni. Úgyhogy én nagyon szeretem.
1: A szülőföld az a szülőföld természetesen. És mit fogsz énekelni, amit kell, vagy nem kell, vagy a szíved adja?
0: Kárpátaljai népdalokat fogok énekelni, illetve székelyföldi dalokat Bartók Béla és Kodály Zoltán gyűjtésében.
1: Hát ugye a Kárpátok őre ott van, az azt jelenti, hogy vigyázz ránk, rátok, meg mindenkire, aki magyar. Nehéz, gondolom, visszagondolni, hogy Budapestről Munkácsra mindig jobb lenne, hogyha mindenütt béke lenne.
0: Pontosan, ezzel egyetértek.
1: Elmondom azt, amit neked kellene elmondani? Így van?
0: Így van.
1: És a jövő az milyen perspektívákat hozhat?
0: Egyetem után tanítani szeretnék éneket és citerát, úgyhogy azt is fogom csinálni.
1: Az éneket azt kiknek? Azoknak, akik hajlamosak rá, hogy megtanulják. Bár a magyar népzene, magyar ének világhírű, de hát azért nem biztos, hogy ezen a 13-14 millió emberen kívül igazából szeretnénk a magyar nótákat, nem nótákat, magyar énekeket. Hol lehet tanítani? Nyugaton már nem biztos.
0: Egész Magyarországon nagyon nagy az érdeklődés, azt tapasztalom a magyar népzene iránt, úgyhogy én nem

0: lehetőségekkel, de számomra is egy felkiáltó jel, hogy én is menjek.
1: Köszönöm, azért látom, van egy kis izgalom a fellépés előtt. Örülök, hogy találkozhattunk.
0: Én is nagyon örülök.
1: Elhangzott összeállításunkban Popovics Emesét, előtte Tisztit, Gergely Istvánt, Kovács László apát plébánost és Szaniszló Lászlót, Szilvásvárat polgármesterét hallották.

0: A folytatásban Szomolyára megyünk, ahol Kaló Imre, a Borászok Borásza rendezvényén vettünk részt. Elsőként őt hallják.
1: Köszönöm a megtiszteltetést, hogy a Kárpát-medence szerte lévő ismerőseim egy szóra igen mondtak, hogy ezen a szent napon együtt találkozhassunk. Azok, akik főznek, azok is ennek a társaságnak a részesei. Ma minden ingyen lesz. Ingyen lesz a bor, ingyen az étel. És ingyen van az élet. Istentől róla. Nem pénzért születik senki, és nem a pénz határozza meg azt, hogy lesz-e generációs folytonosság, vagy nem. Hanem a tudás, amely a szülőföldön az életbe maradásnak, generációs folytonosságnak az alapja. Ez az alap az igazságra van ültetve Isten által. Az Isten általi igazságból fakadó tudások sokasága az a kultúra. És a kultúra az, ami életbe tartja a gondolkodó embert. Ezért léptünk ki az ösztönszerűségből. Nem akkor iszunk, amikor szomjasok vagyunk, nem akkor eszünk, amikor éhesek vagyunk, nem azt, amit találunk, nem azt, amit éppenséggel, ugye, nehogy Isten, másoktól elvesznek, mert az állatoknak is teritoriumok van, és elüldez egyik a másikat, hogy a belép az ő területén. Úgyhogy akkor, amikor a szőlőkultúrát ápoljuk, akkor egy alapéletkultúrát ápolunk, azt a tudássokaságot, amely a szülőföldön való generációs folytonosságot lehetővé tette. Tehát ha valakinek van bora, van kenyere, az a száraz gabonája, van lépbiztonsága. Aki ezt elfelejti, földön futóvá válik. Elmegy a szülőföldjéről, és nem értékeli. De most legfőképp azok nem értékelik a szülőföldön való létezést, akik a pénzt birtokolják. A pénz az ördög eszköz. Soha senki se felejts el azt, hogy a nap nem azért kell föl, mert az ember lefizette. És nem vész magja lemes gabonának, de híresen lesz egykor a családnak, írja Vas Albert az Üzenet haza című versét. És akkor, amikor nekünk házi feladatunk, hisz ugye a gólya visszajár a fészkére, a fecske is visszajár a fészkébe, az ember is egy fészek lakó élőlény. Ugyan elmehet, szétnézhet, de állandóan visszajár a szülőföldjére. Ehhez mi kell? Hogy ápolja a szülőföldön való életkultúráknak az összességét. Itt jó páron az idősebbek közül. Mi is már beléptünk a nyugdíjas korban. És mi még tudjuk azt, hogy minden négyzetméter föld kézzel művelt volt. Volt 15 ezer darab cseresznyefa, és ezt mind kézzel művelt környezetben, kézzel szedett gyümölcsöt, ugye osztották szét, vitték el azok, akik tudták nagyon jó, hogy az egyik legéltetőbb gyümölcsel találkoznak akkor, amikor a cseresznyét megeszik, a szomai rövid szárú feketét, és akkor, amikor az eszőlőkből születő bort megisszák. Az a kultúra, amely egybe kötötte az embereket a szőlőművelés, a gyümölcstermesztés által,

0: az a létbiztonságot jelentette az itt élőknek. Ezért vannak sok-sok ezer éves kultúrára ugye utaló történelmi nyomok, amik nem egy-két ezer évesek. És amikor én szólok ezen az anyanyelven, a szeretet nyelvén szólok, vannak azok, akik éppen a szerről jöttek mohácsból. És vannak azok, akik éppen küzdenek azért, hogy a szeretetben egymást éltetve élhessenek. Hisz a szeretet, a szeretet szavunk a Magyarok Országgyűléséből fakadó elnevezésnek a folytatása, hisz a szeren hozott döntések etették az embereket. Innét van a szeretet szavunk, és ezt a szeretet szót nem tudják lefordítani más nyelvre. És azok, akik e kultúrát őrzik, no azok a magyarok, akik a szülőföldön mindenki számára hihetetlenül, és jól érzékelhetően még ragaszkodnak a szülőföldjükhöz. No, azok az emberek, azok a magyarok, akik a generációs folytonosságot továbbadják. És miért fontos ez? Mert az nem lesz, ez a falu se lesz, a családok se lesznek, ország se lesz, de nép se lesz a földön. A szülőföldi kultúra nélkül megszűnik az Isten által adott csodálatos lehetőség a földi élet. Ez a mai nap azért van, mert 30 éve indítottuk el, de 15 évvel ezelőtt voltunk Brüsszelben 9 borász a történelmi Magyarország területéről. Ezek közül a Moravoszi itt van közöttünk, és mellett szólítva Balla Géza, Botfrigyes, és hogy összefogjuk mindezt az egészet, itt vannak Kelement Elkéről az Orbán család, Kisküküllő, Madas Attila, Érmenlék, Dél-Balaton, Légli Ottó, Észak-Balaton, Kece Zoltán, Sopron, Ráspi István, Ráspi, Józsi, bocsánatot kérek, de kereszteltelek. Az egésznek az üzenete, hogy mi meg helybeliek itt vagyunk és egybe tartozunk, egy közösség. A borkultúra nem az alkoholnak a világa, az alkoholt most fölváltja a kábítószer, tiltakoznak a bor ellen, alkoholmentes bort akarnak készíteni, ez a Bibliának a megcsúfolása, az alkoholmentes bor nincs. Van must, igyák azt, és mutassák meg a gyerekeknek a mustot. És akkor, amikor narkós zombikkal találkozol úton, útfélen, akkor nyilvánvalóan most a narkotikum a legnagyobb kihívása is, akkor cselekvőképtelenné válsz. Küzdhetnek ezzel, de ez egy nagy biznisz, mert kábulni szeretne mindenki. Na, a borban, és akkor a bor filozófiáját írónak, Hangas Bélának a gondolataival búcsúzom. Minden lélek egésznek születik, egészségét nem veszíteti el, légy okos, szerezd vissza egészségedet, igyál. A tisztaság olaját, a mámor olaját kínálom neked, igyál, a többit majd hozza a bor. Hát legyen úgy, hogy ma hozza a bor. Egészségetekre a bort, az ételt is. Isten ajándéka, Tőkés László megtisztelt tegnap este, de ma keresztel, azért nincs közöttünk. És amikor tegnap este együtt voltunk, akkor visszaemlékeztünk arra, hogy Brüsszelben mekkora siker volt az Európai Parlamentben az ott létünk. A magyar média nem adott hírt róla semmit. Semmiről nem ad hírt a magyar hírközlés, ami jó. Mindenről ad, ami megcsúfol, és minket gyaláz. Ma nem gyalázkodunk, nem szítjük őket, mi iszunk és eszünk egészségedre.
1: Kaló Imre köszöntőjét hallották a Szomajáról.

0: nem csak borünnep volt, hanem ezen kívül kiosztották például a Szomolyai Kert Szépség versenydíját is.
1: Bajzát József vagyok Szomolyáról, 73 éves elmúltam, boldog családi körülményeket élek, 53. házasság évfordulókat betöltöttük.
0: Gratulálok.
1: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Az érdem az magától vetelő, nem azért csinálom, hogy nekem bármilyen díj legyen ezért. Gyermekkoromtól kötődünk erősen a földhöz, szülők, nagyszülők által mindenképpen, és az ő nyomdokaival lépve, attól függetlenül, hogy a munkahelyem Megerben volt évtizedeken keresztül, mentőgépkocsivetőként dolgoztam, de ugyanúgy megvoltak a gyümölcsösém Egerbe is, gondoztuk, 404 szögöl beltelki földünk volt, 2001-ben költöztük vissza Szomolyára, és az egelző lépés az volt a házépítés után, hogy földet vegyünk a faluba, és azt a földet, amire most tulajdonképpen díjaztak, abban már dolgozik 331 darab gyümölcsfánk van, mindenféle tétel, de a csúcs az a szomélyi fekete rövidszárú cseresznye, és amit tulajdonképpen úgy néz, hogy saját magam által lett leoltva, a régi dűlőkből összeszedve az oltvány, és akkor úgy nevelgettük, és most már ez éven elég szépen termett. Az időjárás kedvezett a cseresznyének, fagyás is volt, de hál' Istennek egy lapos része van a gyümölcsös, és mondjuk egy-két héttel később érnek, de viszont a ragyogó volt az idei minőség, amit úgy lehet fogalmazni talán, hogy hosszú éve volt az egyik legjobb minőséget mondhatjuk, magas cukortartalommal, egy zamatos, igaz, hogy nem túl többettebb szemek voltak a cseresznyé, de az a mennyiség és az a minőség, az kérem szépen, az tényleg egy hosszú évek óta meglévő minőség volt, úgyhogy ennek nagyon örülünk.
0: Ezt valószínű, hogy nem tudták, a díját adok, a rendet néztek, vagy mindent?
1: Ne, beszélgettünk a hölgyekkel.
0: Értem,
1: persze, hát én bemutattam nekik a területet, azt a részét, ami a területnek a kültetni részt, az a szántó rész is van, azon is volt a kultúrnövény, csak hát most előtettem 178 bokor babot, és ebből egy szemet nem vettük vissza, mert a vadak bejárnak, ugye ők is éheznek, hanem a feleségem azt mondta, hogy ha már eszik a babot a vadak Józsi, akkor hagyjuk, majd mi nem eszünk babot, majd eszünk jövőre mást. Úgyhogy tulajdonképpen így alakult ki ez az egész dolog. De van a házkertünk is, van, amiben ugye erre sárhálódott gondoztuk a paradicsomot. Hát a hölgyeket én megkínáltam, már mikor más palántolta a paradicsomot, akkor én már érett paradicsomot adtam a kert látogató, akik bírálók voltak, a hölgyek adtam nekik ajándékba egy gyönyörű paradicsomot.
0: Egyébként most az a jó, ha biokertészetszerű, vagy pedig hát, hogy úgy legyen rendben, ahogy egy normális kert rendben kell, hogy legyen, minden kipalántam, szépen kikarózva.
1: Az én olvasatom, mert azt tudom mondani, mindenképpen arra törekedünk, hogy a gyermekeim, akiknek még ugye a Mama Tesco-nak hívjuk ezt, amikor jönnek, becsomagolnak, hogy azt a minőséget adjuk nekik, amit még valamikor... Tehát én nem szeretem ezt a bio megnevezést, azt viszont szeretem, hogy a földünk, az, amit művelünk, összegyűjtött esővízzel locsoltam. Ez éve muszáj voltunk utat fúrni, ami nem kis költséggel járt, mert egyszerűen már az esővíz a 4000 liter a 4 tartályból, gyakorlatilag mire kellett volna leginkább a paradicsom, a paprikának locsolni, az már sajnos akkor elfogyott, és akkor bele kellett vágnunk egy kútnak a fúrásába, hát ami majdnem közel 1.850.000 forint volt, de most már van kutunk, egy nagyon jó minőségű vízzel, 18 méter mély a kút, és 10 méter a vízoszló benne. Ezután még könnyebben fogjuk azt a minőséget rendesen tiszta kúti vízzel locsolva, semmilyen patakvízzel. Én a patak, nekem mögöttem van a patak, megmondom őszintén, de mivel a szennyvíztisztítóból dolgozzák vissza már, én nem locsolok a patakból. Ott még vannak ismerősök, a szomszédkertben az locsolják. Én úgy döntöttem, ha a természet úgy akarja, hogy kiszárad, akkor sem locsolok a patakból, mert én úgy gondolom, hogy az már nem az a víz, ami a növényeknek talán, hogy hasznára leállna.
0: Talán most már megértettem, hogy nem biokertészet, de amit meg kell adni a növénynek, megadja, mert akkor, hogyha nem, akkor...
1: A legmesszebb nőkig megadjuk annak, amit, de úgy adjuk meg neki, hogy nem, tehát ettől függetlenül most, ugye borzaszt az a bio tehát nem permetezek semmilyen olyan dolgot, nem csinálok, tehát nincs kemikálás magyarul a területen. Én nem permetezek semmivel, vannak ilyen különböző ilyen távolami dolgokkal, azzal sem nagyon foglalkozom. Egy van minden egyes olyan növényt, amit elültetek, lehet ebben cukkini, patiszon, tök, sütőtök, akármi, az kap egy veder birkatrágyát. 5-6 éves birkatrágya, és mindig szoktak hozzá jönni, hogy Józsikám, honnan van neked ez a 90 centis cukkinét? Hát onnan van, hogy beteszem a birkatrágyát, megfedem, meglocsolom, és 2 nap után nedves ágyba elrakom a magot. Tehát borzasztó mennyiséget dolgozom vele, de én úgy gondolom, hogy ami kell, az visszaadja nekem a természet. Akármilyen szemtől nézzük, ez a erre törekszem, nem kicsit.
0: Sok munka, meg már lassan szakértelem is, gondolom.
1: Hát a nagyszülőktől megkapott szakértelem az az emberben genetikailag benne van a magyar emberre kódolva. Csak annyi kell, hogy vissza kell gondolnunk és visszaolvasni az időbe, úgyhogy a nagyszülők hogy csinálták, hogy dolgoztak, hogy termeltek. És ez az embernek ugye gyermekkorában, felnőtt korán is visszajön. Azért már 73 pluszosan csinálom én ezt, tehát azt sem lehet mondani, hogy már vigész korban vagyunk, de örömmel teszem, megmondom őszintén, 2 okból. Nincs az a nap, hogyha virágzik a cseresznyefám, ha virágzik a körtefám, hogy én legalább 1-1,5 osztályt ne töltsek le a gyümölcsösömbe. A házkertel ugyanez a helyzet. Napi 50-szer kimegyek egy ebéd után, egy ebédvacsora után, kimegyek, körbenézek, nem csinálok semmit, csak megnézem őket. És akkor ott jól érzem magamat. Ez a lényeg.
0: Ugye a jó gazda még beszélget is a növényeivel.
1: Igen, igen.
0: De persze az ember gondol rá, de az azt is feltételezi, hogy bizony-bizony idejében, mindent idejében kell.
1: Hát nagyon kell tudni már ezt, ez biztos. Hát én nekem a hölgyek ott voltak, egy videót kellett csinálnom, sajnos, mert a borsó, mire már ők odaértek a borsónak, írmagel
0: volt.
1: Május 15-én nekem a borsó olyan volt, ez a Oscar nevezetű borsó, hogy elültettem 1 kilót, és 53 kilót szedtem le róla. A hölgy, aki meglátta, azt mondta, hogy mondjam már meg, hogy milyen borsó, vető borsó. Mondom, ez Oscar nevezetű, nem olyan rég került forgalomba, de addig kutattam benne, még megtaláltam, és csodálatosan hozza a termést. Nagyon-nagyon magas hűvelyű, vagy hosszú hűvellyel, 9-11 szemes borsó töltelékkel van. Mikor megmutattam nekik a videót, ráközelítettem, hogy lássam, azt mondták, hogy ez fantasztikus.
0: Nem is kellene az embernek mezőgazdasági iskolákba járni, hogyha a pontosan szülők, nagyszülők átadnák.
1: Átvette, így van, pontosan.
0: Mert vagy azt nem lehet tanítani.
1: Pontosan nem van szó. Tehát azt, hogy én mondják, hogy agrártudományi egyetem, biztos, hogy kottában nagyon jól lehet tanulni. De a manuális gyakorlati része, az csak úgy lenne, hogy lássa a szülőtől, vagy nagyszülőtől, hogy ő hogy csinálta, tudod? Ez így volt az oltásokkal, imádok oltani különböző dolgokat, minden. Van olyan körtefám, ami egyfajtát terem, soha nem veszek le róla termés, látom, hogy megterem, ott van, gyönyörk, egyébként visszatérve is, amit szeretném még mondani. Soha nem mások irányába tettem, amit tettem, mindig csak a saját magam örömére, a feleségem, meg a gyermekeim örömére, hogy azt a minőségű zöldséget, gyümölcsöt termeljek meg nekik, amit szívesen megesznek. Tehát nem egy erő van szó. A feleségem ugye ebbe partner. Óriási, mert most 623 üveg befőttünk van. 623 lekvár, cseresznyelekvár, ilyen lekvár, patiszon, cukkini befőzve, minden, ami létező. És még ezután jön majd az a lekvár, ami még készül, ugye, mert nem tudjuk mindig produkálni, amit lefagyaszt, ugye, és a cseresznyét is újra kifőzi. Tehát ugyanaz a minőség, mint hogyha frissen csinálnak.
0: Gyerekeknek jó.
1: Az biztos. Ha valakinek ebben a játékban jó, de mondom, én is ugyanúgy jól érezem benne magamat, meg én is úgy vagyok vele, hogy ha amit csinálok, azt saját örömömre, meg úgy a szűkör örömére, meg a barátaimat meghívva eljönnek, beszélgetünk, aztán ők is egyet rábólintanak, de mondom, maga az a dolog, hogy ezt most méltányolják és valamilyen szinten díjoznak, ezt elfogadom természetesen, de soha nem ezért csinálnám. Soha nem ezért csinálnám, ettől függetlenül csinálnám. Azt, hogy most van egy ilyen lehetőség, hogy a kertbarátok itt megjelennek, aztán ez jól esik, megmondom őszintén.
0: Még egyszer gratulálok.
1: Köszönöm
0: és
1: szépen.
0: További jó munkát.
1: Nagyon hozzá, szépen,
0: mert
1: köszönöm.
0: Még ezzel nem fejeződött.
1: Abszolút nem, hát még itt vagyunk kőkeményen. Hát az még, ezután is ugyanúgy lehetnek teendők, előkészíteni a talajt, minden, tehát az mű. Elő. Hát köszönöm, akkor lehetőségre ezt elmondhattam, és akkor ezen keresztül mindenkinek jó egészségét kívánok, és gyakorolják a kertművelést minél többen, jó?
0: Ha tudják, ha van mit.
1: Hát meg kell próbálni, nincs mese. Elnézem, a faluban sokan tologatják a fűnyírót, irritál egy picit, mert ugyanazt a földön én óriási mennyiségű értéket tudok produkálni, amit más hetente letologatja ezt a semmit mondó füvet. Én azt megművelem, abból mondom éves szinten, egy 4-500 ezer fontos profit van, amit a gyerekeimnek nem kell elkölteni, és azt a minőséget kapják, amit kapni kell.
0: Bajzsát Józsefet hallották Szamajáról, a kert szépségverseny egyik győztesét.

0: Végezetül azért kóstoljuk meg a megyesegyházi rackapörköltet.
1: Sajben? Vagyok megyesegyházáról.
2: Fölnemeltem.
0: Racka Békés megyéből, de az valahol egy közelebbi hely van.
2: Megyesegyháza. Dinnyetermő rész volt valamikor, még most is.
0: Kimondtam, csak olyan nagy a dinnye, hogy nem esett ki a számon. Tudom, jó, hát megyesegyházi dinnyéket, meg rackákat.
2: Termeltük 500-an, most már nem vagyunk, csak 40-en.
0: Ez azt jelenti, hogy a piac az romlik.
2: Hát,
0: a belső piac.
2: Az elromlott már. Ma nem romlik, az már elromlott. Megtették a multik.
0: Mondjam a multikat, megtették, nem mondom.
2: Én mondom, én megtettem, nem tudom, minek nevezem, de inkább visszafogom magamat, mert...
0: 500 forintos dinnye mellett 200-ért adták.
2: Hát... Valamikor a Budapesten nagybani piacon 500 plató dinnye bement onnan Megyes és térségéből. Valaki ezt megszámolta, nem én. És most, ha bemegy 10 plató, akkor már sok. És ott magyar nép megette. Ez nem import volt, hanem ez magyar pocakba került, finom, egészséges, jó dinnye.
0: Hát ugye itt lakunk Eger környékén, mert a Szent István Rádió azért, ez a Észak-Magyarországon szól főképpen, de hát interneten a világ minden részén. Azért a hevesi, csányi, besenyőtelki dinnyék is már hát alig-alig lehet találni.
2: Azt mondják, hogy alig van.
0: Alig-alig lehet találni egy-két árust. Igen, most nem nagyon van már görög dinnye. A piacon, hát az időjárás nem csak a szőlőre volt olyan, ha rossz, hanem
2: mindenre,
0: a dinnyére is.
2: Mindenre.
0: Kiszáradt. De a racka az nem száradt ki, mert van benne bőven, úgy látom, egy kis zsír is, bár azt mondják, hogy ez is olyan egészséges hús, hogy ezt nyugodtan
2: lehet. Mangalica zsírra van. Mangalica szaunában van elindítva, a rackán nem sok zsír van.
0: De én... Azért mondtam én ezt a nagy tudással, hogy a racka az százalat. Egészséges.
2: Egészséges. Én nagyon szeretem.
0: Vagy, mint a vadhúsok.
2: Igen, igen, igen. Ő neki nincs fagyúja, abszolút nem fagyúízű. Aki nem szereti a birkát, most én, ő jó, de aki nem szereti a juhot, így mondom,
0: az magyar a jó, a birka
2: az, meg... az valahonnan jött. Ja, de én úgy tudom, hogy 8000 éves, amit tudok, én 8000 éves múltra tekint vissza a racka. Én olyan 10 éve tartom, előtte lemettem egy falatot se belőle, ahányszor főzök belőle, mindig meg kell elemenni a kalapomat, és le kell térdeljek. Mert
0: tisztelet.
2: Tisztelet. Amikor elvágom a torkát, fáj. De mondom, én nekem
0: valamit valamiért.
2: Én nem ettem addig, ameddig nem volt szerencsém hozzá, hogy valóban elhittek volna. Tartom őket egy 8-10 éve. Most kicsit többen vannak, mint kellene, de nem baj, majd a helyére kerül.
0: Szabadtartásban van?
2: Beltéren vannak, mert nem merem kivinni őket, mert nincs folyamatos felügyelet rájuk, és bent vannak beltéren. Nem a legjobb helyen vannak, mert beltér van, nekik szabadság kéne.
0: Azért néha-néha azért kihagyja.
2: Azt a részt járják, de felügyelet mellett, mert szomszédok vannak, és ha átmegy a szomszédba, akkor nem örül neki.
0: De akkor kutya nélkül?
2: Kutya nélkül, bent beltérben. Mm. Tehát van tanya, de nem vittem ki őket, mert folyamatos figyelmet igényelnek, mert a szabadjára van engedve, ő akkor csinálja a dolgát. Megy.
0: A rackát ugye nyírják?
2: Igen, nyírják, csak van neki két hegyes tülke, és ő utat talál magának, eddig akármilyen kerítést csináltam, ha két kos találkozik, kinyitja a kerítést. Kinyitja. Eddig amilyen kerítést csináltam, mindig kinyitották. És akkor aztán szabadjára tudnak menni. Folyamatos felügyelet, kell hozzá egy juhász.
0: De ezeket nem kell körmölni sem, mert mocorognak.
2: Nyíláskor megkörmöljük.
0: Bekenik egy kicsit a lábát annyira, meg hát, hogyha van véletlen férges, gondolom, mert hogyha szabadon van többször, de hát, vagy beltérive, ott már elkaphatja. De ők csak legelnek, vagy azért tápozzák is?
2: Bent vannak, de nem tápoznak, csak szilárd takarmányt kapnak.
0: Szilárd,
2: nem stáv, nincs stáv. Csak kukorica van, vagy zab, vagy árpa, meg kukoricaszár, széna, szalma.
0: De mondom, legelni kell nekik, és akkor nem híznak el. Amúgy se hízna el, mert...
2: Nem hízik a cefet módon.
0: Motorgósabb is egyébként is.
2: Nem hízik a gyomra. Nem olyan, mint a többi fehér fajta, hogy vastagon van rajta fagyú, nem.
0: A rackát azt hoztuk is, ugye?
2: Hoztuk, nem tudom mióta. Nem és, tudom. Én tudom, 8000 évet tudok. 8000 évet tudok, ami van. De az nem kevés. Tehát a 8000 éves múltra tekint vissza.
0: A génekkel foglalkozó emberek már tudják ezt, meg tudják mondani a korát is ezeknek. Ugye beszéltünk a dinnyéről, beszéltünk a rackáról is, meg hát az egészséges ételről, táplálékról. Mert az a étel, az a táplálék, ami táplál valójában. Ami oda való, nem pedig. Nem úgy, pedig jó, senkit nem akarok színni, de hát ebből élünk. Falun is már városi ételek vannak.
2: Elég szomorú. Ne hiszem, hogy elengedtük a gyökereinket. Tisztelt a kivételnek. Nem mi tehetünk róla, ez így történt. De gyökér nélkül kidül a fa.
0: Nehéz.
2: Hát, ha az öreg Isten ránk tekint. Olyan szinten, hogy az a gyökeret megemeli. Hogy erősödjön. A gyökérre lejjek.
0: Hát meg a föld is, amiben van.
2: Meg amiben van. Ez a föld, ez egy olyan föld, ami, ez, ami ez ad.
0: Magyar föld.
2: Ami ad. Ez csak ad.
0: Régóta magyar.
2: Régóta. Nem tudjuk mióta. Egyik így mondja, másik úgy mondja.
0: Van,
2: én úgy tudom, hogy ez mindig is az volt.
0: Egyébként úgy sokan vannak. A dinnyit mondta, hogy 40-50 család van.
2: 500 család csinálta. 500 család csinálta, most 40-50 család csinálja.
0: 10% maradt.
2: Igen.
0: De hát olyan túl sokat nem. De a jútenyésztők vannak?
2: Egyáltalán.
0: Senki.
2: Senki. Jószágtartás nagyon a békafenekre. Nagyon lent van. A lótartás és marhatartás is arra felé nagyon-nagyon lent van. Egy-két tehén van a faluban. Ott nálunk eléggé, hogy mondjam, valamiért elengedték fiatalok, és nem igen nagy ószaktartás. A nagyon kevés helyen vágnak
0: disznót. Mondjuk annyi, hogy ott megy a zsemötös, nem olyan messze, csak rá másznak, és már Budapest dolgozhatok is. Mehetek.
2: Elcsaljuk.
0: Ugye hát Budapest nem lenne ilyen népes.
2: Hogyha
0: a feltért néznénk, akkor alig van egy pár olyan 100 család, aki ottani gyökerekkel rendelkezik. Többi az mind?
2: Az mind. Össze. Honnan?
0: Szabolcsból.
2: Mindenhonnan.
0: Mindenhonnan. Nem csak Szabolcsból.
2: Mindenhonnan. Hát a sokat segített a TSZ-esítés hozzá.
0: Hát igen, mert
2: az azért megint
0: hát az jutott. Hát azt küldte be dolgozni a rabszolgamunkára.
2: Igen, mindennek meg volt az oka.
0: A gyárakban. Hát mit csináljon? Legyünk újra magyarok? De nem költöznek ki az emberek, csak azok, akiknek már lehetőségük van.
2: Nem egyszerű. Nem egyszerű felhoznak a cipőt, amit lehúztunk. Az már szorít egy idő után. Nem egyszerű felhúzni, fölvenni azt, amit a nagyapám csinált, ha eltávolok tőle. Nagyon meg kell benne izzadni. Ők megizzadtak, mindig izzadtak, és őknek ez nem volt furcsa. De ha az ember elszokik a naptól, a napsütéstől, elszokik a széltől, az izzadságtól, nehéz. Mikor folyik az embernek a szemébe az izzadság, akkor meghátrál.
0: Tehát leáll. Az innyi elvitte, de azért még, ugye az utolsó információm, hogy mangalica zsírra lett téve a racska.
2: Igen, mangalica
0: minden szalna. Része?
2: Minden része. A körme kivételével.
0: Feje?
2: Feje is benne van.
0: Benne?
2: Benne. Benne.
0: Karcagi módon.
2: Hát ez most
0: a
2: úgy
0: szemével.
2: A szeme kiletvéve belőle. Ja. A szemét kivettük.
0: És akkor hagyma az mikor? Előtte?
2: Hagyma közbe.
0: Közbe?
2: Közbe. Először megsütögetem, és utána rámegy a hagyma.
0: Ja, értem. És akkor...
2: Nem, hogy indulóra, hanem közbe.
0: És a szalonnát ki kell szedni?
2: Benne maradt.
0: Hát én azt pedig szeretem, ha kiszedik, amikor ott lopkodni körülöttük, elvinni egy kicsikét. De akkor az benne maradt,
2: benne.
0: És akkor hozzá. És akkor meddig megy?
2: Egy kicsit megkérgesítem. Ja. Megkérgesítem, és akkor utána...
0: Még a fehér erik egy cseppet?
2: Igen. Egy picit megkérgesítem, és akkor aztán össze van rakva. Egybe. Ez a csontnak többet adunk, hogy följön le róla, utána akkor rakom ezt a csonttal indul, aztán rámegy a hús és a hagyma.
0: Tehát rétegesen szépen. És akkor utána víz.
2: Egy pici víz van, egy picit többet öntöttem be, úgy érzem, hogy kellett volna.
0: Ja, lassan befejezzük. Igen. Víz van, le kell főzni, és akkor jön hozzá az előre meghőtt krumpli.
2: Igen.
0: Bekeverve?
2: Nem megy hozzá, csak rá lesz szedve.
0: Ja, ez akinek
2: kell. Igen. Akinek kell, tesz hozzá krumpli, akinek nem kell, nem tesz hozzá krumpli.
0: És láttam utoljára még egy kis paprika is.
2: Még kis paprikát rá, mert keveseltem.
0: Meg akkor marad meg, mert az elején
2: igen.
0: Állítólag eltűnik akkor a paprika. Nem lesz olyan szép szín. Na, köszönöm szépen.
2: Nagyon
0: akkor szívesen. Már látom, már kíváncsiak vannak.
2: Kíváncsiak vannak, hála jó Istennek. Megéljesek.
0: Az elhangzott versekben Sajmers Pál főzött nekünk rackapörköltet. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Kovács Kriszta zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, 10 órától érseki szentmisét közvetítünk a Bazilikából, a Főegyházmegyei Minisztráns találkozóról. A szentmise főcelebránsa dr. Ternyák Csaba egri érsek, a zenei szolgálatot az érseki fiúkórus látja el. Imádkozzanak velünk!

nagy-nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik elfogadták meghívásomat erre a mai ministráns találkozóra. Köszöntöm a paptestvéreket, plébános atyákat, káplán atyákat, akik eljöttek ministránsaikkal együtt, hiszen ministráns találkozó van, itt vannak azok a hitoktatók, azok a ministráns vezetők, akik felkészítik a ministránsainkat és segítik a szolgálatban. Mindannyian, akik tekintetünket Krisztusra szegezzük, mindannyian életünk fókuszába akarjuk őt állítani. Ez a kis rövid zarándoklat, amit az érsekség díszudvaráról indulva a bazilikába érkeztünk, ez valamiképpen szimbolizálja életünknek a Krisztusra irányultságát. Egy zarándoklat az életünk, Isten felé tart, az ő szent fia Jézus Krisztus felé tart, akit szolgálunk életünkkel és halálunkkal. Ez a szolgálat legszebben az oltárszolgálatban mutatkozik meg. Kiváltságos helyzetben vannak azok a fiatalok, akik az Istent szolgálhatják egészen közelről az oltárnál. Az egyházmegyében több mint 600 főoltár van, olyan sok templom van az egyházmegyénkben, és nagyon sok helyről itt vannak, itt vagytok, kedves ministránsok, és nagy öröm ez számomra, hogy itt most nem csak a kisfaluban vagy nagyvárosban, ahonnan éppen jöttetek, lehet, hogy van, ahol egy vagy két ministráns van csupán, másutt vannak több mint tizen is, vagy több mint egy tucat fiatal, akik ministrálnak. Most itt együtt mindannyian az Úrnak szolgálunk. Csodálatos ez a szolgálat, és ebben a szolgálatban szeretnénk megerősödni. Ebben a szolgálatban példák segítenek bennünket. Példa számunkra Assisi Szent Ferenc, akinek a szent miséjét végezzük ma, és akinek egy hét múlva, alig több mint egy hét múlva lesz az ünnepe, és az ő életének a mottója, a mi egyházmegyénk mottója is az idei évben, az iskolákban, az egyházközségekben, mindenütt. Áldott légy, Uram! Ez az áldás, ez az Isten dicséret, ez tölti be ma a szívünket itt az Egri Bazilikában, ahol nem csak egymással találkozunk, hanem elsősorban a mindenható Istennel és az ő egyszülött fiával. A találkozás előtt, amelyik legteljesebb módon a szent áldozásban valósul meg, az találkozás előtt tekintsünk önmagunkba. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk, Istenünk, te megadtad Szent Ferencnek, hogy a szegénységben és alázatosságban Krisztushoz váljék hasonlóvá. Tégy készségessé minket, hogy mi is az ő útján járva kövessük fiadat, és örvendező szívvel veled egyesüljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, örüljetek az Úrban szüntelenül. Újra csak azt mondom, örüljetek. Ember szerető jóságotokat ismerje meg mindenki. Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos. Arra, ami ártatlan, kedves, dicséretreméltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok Istettekre, és veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje.

Jézus így tanított az utolsó vacsorán, amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben, ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait,

Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit

Azt, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek.

Excellenciás és főtisztelendő érsek úr, főtisztelendő paptestvérek, tisztelendő diákonus és szerzetes testvérek, papnövendékek, kedves minisztráns fiúk és lányok, kedves kísérők, hitoktatók, Krisztusban kedves testvérek, Szent István rádión keresztül hallgató testvérek és a Szent István televízió közvetítése által hozzánk kapcsolódók. Nézzünk körül kicsit itt a bazilikában. Micsoda látvány ez, mikor több száz minisztráns van együtt itt a Székesegyházban. Kicsik és nagyok, fiúk és lányok különböző településekről, egyházközségekből, plébániákról, más iskolába jártok, különböző családokból érkeztetek, de mégis összeköt benneteket az, hogy ugyanahhoz az oltárhoz jöttetek, ugyanazt a Jézust ünneplitek, és ugyanazt a meghívást hallottátok. Jézus ezt mondja a mai evangéliumban, ti barátaim vagytok, gondoljatok csak bele. Jézus nem azt mondja, ti az alkalmazottaim vagytok, hanem azt, ti barátaim vagytok. Jézus barátjának nevez téged. Téged, aki még gyermek vagy, téged, aki kamasz vagy, és téged is, aki már felnőtt fiatal vagy. Mondjuk ki együtt, Jézus barátja vagyok. Jézus barátja vagyok. Minisztráns szolgálat ezért nem egyszerűen egy feladat. Nem az a legfontosabb, hogy ki tud szépen csöngetni, hogy mikor kell fölállni, vagy letérdelni, ki tudja szépen vinni azt a gyertyatartót. Ezek mind-mind fontosak, de van valami fontosabb. Tudom-e azt, hogy én kinek szolgálok? Amikor az oltár mellett állsz, akkor olyan jó lenne, ha ki tudnád mondani Jézusnak, Uram, itt vagyok, és számíthatsz rám. Próbáljuk meg együtt mondani? Jézus, számíthatsz rám. Mondjuk együtt. Jézus, számíthatsz rám. És ezt ne csak itt a bazilikában tudjuk kimondani, hanem otthon is. Az iskolában, a barátaink, az iskolatársaink között, akkor is, amikor talán senki sem lát bennünket. Mert a minisztráns szolgálat az nem ér véget a minisztráns ruhának a levételével, hanem akkor kezdődik igazán a küldetésünk. Az idei esztendő mottója, ahogy érsek atya is mondta a bevezetőjében, áldott légy, Uram. Ez Assisi Szent Ferenc lelkületének egyik legszebb kifejeződése. Ferenc megtanulta észrevenni az ajándékokat. Észrevette a napfényt, a vizet, a természetet, észrevette a testvéreit, az életet, és minden mögött fölismerte az Isten végtelen szeretetét. Ezért tudta kimondani azt, hogy áldott légy, Uram. Mi azonban olyan sokszor azt nézzük, hogy mi hiányzik, hogy mi nincs meg nekünk. Talán nincs a legújabb telefonunk, nincs olyan ruhám, mint a másiknak. Nincs annyi pénzem, vagy nem vagyok olyan ügyes, és nem vagyok olyan szép, mint az a másik.
és közben elfelejtjük megkérdezni, mi mindent kaptam az Istentől. Van családod, ajándék. Van valaki, aki szeret téged, ajándék. Van barátod, vagy vannak barátaid? Mind-mind ajándék. Van templomod, plébániád, hitoktatód, minisztráns vezetőd? Ajándék. És van szemed, amellyel látod

mert ha megtanulsz hálás lenni a kicsi, apró dolgokért is, akkor észre fogod venni az életben a nagy dolgokat is. És a kisfiú este sorolni kezdte. Köszönöm, Istenem, hogy ma sütött a nap. Köszönöm anyát és apát. Köszönöm a barátaimat. Köszönöm, hogy játszhattam velük ma. Aztán hozzátette. Istenem, te nagyon sok mindennel megajándékozol bennünket. Csak észre kell vennünk. Ez legyen ennek a mai napnak egyik üzenete. Vedd észre az ajándékokat, amiket kaptál. Mai szentleckében Szent Pál apostol azt mondta, örüljetek az Úrban szüntelenül. Nem azt mondja, hogy mindig nevessünk, hanem azt, hogy örömünknek az alapja Jézus Krisztus legyen. Lehet, hogy rossz jegyet kaptál, vagy összevesztél éppen valakivel, valami nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna, vagy egy nehéz döntés előtt állsz. Jézus akkor is ott van veled. Most mondjuk együtt majd, Jézus velem van. Jézus velem van. Ez a keresztény öröm, hogy Jézus velünk van. Nem az, hogy mindig könnyű az élet, hanem az, hogy tudom, hogy sosem vagyok egyedül. Kedves minisztráns fiúk és lányok, ti nem csupán a templom díszei vagytok. Ti szolgálatra kaptatok meghívást. És a szolgálat nem csak az oltár mellett történik. A szolgálat az is, amikor észreveszed, hogy valaki egyedül van. Amikor segítesz a másikon. Amikor kiállsz azért, akit talán kinevetnek a társaid. Szolgálat az is, amikor bocsánatot kérsz és megbocsájtasz. Amikor nemet mondasz arra, amiről tudod, hogy nem jó. Ez is minisztráns szolgálat. Asszisi Szent Ferenc nem azért lett szent, mert sok mindene volt, hanem azért lett szent, mert megtanulta Istent szeretni, és továbbadni azt a szeretetet, amelyet kapott tőle. Ezért javaslom és ajánlom mindannyiótok figyelmébe, hogyha hazatértek innen Egerből, akkor próbáljatok, igyekezzetek valakinek örömet szerezni. Tudjatok segíteni a másikon. Tudjatok megbocsájtani. És tudjatok valakit legalább közelebb vinni Jézushoz. Mert lehet, hogy valakinek éppen rád lesz szüksége. Most több százan vagytok itt. Délután, ebéd után még lesz egy program, és 2 órakor hazaindul mindenki. De ha mindenki hazavisz magával egy rövidke gondolatot, mondatot, akkor ez a találkozó sosem ér véget. Legyen az egyik. Jézus, számíthatsz rám. Mondjuk együtt, hogy még a bazilikán kívül is hallják. Jézus, számíthatsz rám. És hogyha nehezebb napok jönnek rátok, mert vannak olyanok is, akkor gondoljatok majd vissza erre a mai napra, erre a közösségre, és mondjátok,

ki ti is majd bátran, hogy áldott légy, Uram. Nem azért, mert mindig könnyű az élet, hanem ez azért, mert mi tudjuk, keresztények, hogy az Isten akkor is jó, amikor nehéz az élet. Kedves ministráns fiúk és lányok, három rövid mondatot, gondolatot szeretnék csomózni a szívetekre. Vedd észre, köszönd meg, és add tovább. Vedd észre, amit az Isten neked adott. Köszönd meg, áldott légy, Uram, és add tovább azt a szeretetet, amit Jézustól kaptál. És amikor majd ma a szentmise után leveszitek a ministráns ruhát, akkor ne tegyétek le vele együtt a küldetéseteket. A ministráns ruha ugyan lekerül, de a küldetés az marad. Legyetek azok a fiatalok, fiúk és lányok, akikre Jézus számíthat. Legyetek fény a sötétségben, béke a viszály és a veszekedésben, szeretet a közömbös világban. És ha valaki megkérdezi, hogy mondd, miért vagy ministráns, akkor ne féljetek soha megválaszolni. Azért, mert Jézus barátja vagyok. És vigyétek magatokkal előre a mai napról Szent Ferenc egyszer, de mégis hatalmas imáját. Áldott légy, Uram. És vitek magatokkal a másik mondatot is, amit ismételtetek. Jézus, számíthatsz rám. Kérjük ebben a mai együttlétben, együtt a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, és köszönjük meg neki, hogy barátainak tart és hív bennünket. Őrizzen meg benneteket a hitben, az örömben és a lelkes, tevékeny szolgálatban. És adja meg, hogy bárhová mentek, bárhol jártok a világban, oda mindig fényt, világosságot vigyetek. És bárkivel találkoztok, akkor szeretetet adjatok, és életetekkel mindig azt sugalljátok, Jézus, számíthatsz rám, áldott légy, Uram. Amen.

0: mennyei atyánkhoz, aki meghívott bennünket, hogy örömmel és szeretettel szolgáljunk neki és egymásnak.
1: Egyházadért, szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért, hitoktatóinkért és minden szolgálattevőért, hogy Szent Ferenc példáját követve alázattal, örömmel és szeretettel szolgálják Isten népét.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: A mai minisztráns találkozón résztvevő valamennyi gyermekért és fiatalért, hogy Jézus barátságát felfedezve bátran mondják, Jézus, számíthatsz rám, és egész életükben hűségesen kövessék őt. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Azokért a fiatalokért, akik keresik életük útját, akik bizonytalanok, magányosak vagy nehézségekkel küzdenek, hogy találjanak igaz barátokra, segítő közösségre és olyan emberekre, akik közelebb vezetik őket Krisztushoz. Hallgass meg, Urunk!
4: Családjainkért, szüleinkért, nagyszüleinkért, nevelőinkért és mindazokért, akik szeretettel támogatják gyermekeink és fiataljaink hitét, hogy családjainkban mindig legyen helye az imádságnak, a megbocsátásnak és az egymás iránti szeretetnek. Hallgass meg, Urunk!
5: Teremtett világunkért, amelyet Szent Ferenc testvéréként és Isten ajándékaként szemlélt, hogy megtanuljuk hálás szívvel felismerni Isten szépségét minden teremtményben, és felelősen őrizzük közös otthonunkat. Hallgass meg, Urunk!
2: Mindazokért, akik már előttünk jártak a hit útján, különösen elhunyt minisztránsainkért, papjainkért, hitoktatóinkért és szeretteinkért, hogy Isten irgalmából eljussunk az örök életre, ahol Szent Ferenccel együtt örökké énekelhetik, áldott légy, Uram, hallgass meg, Urunk!
6: Imádkozzunk Csepelényi György boldog avatásaért. Add, Urunk, hogy az ő példája megerősítsen minket a katolikus hitben, és mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg minket! Mennyei atyánk, te fiadban, Jézus Krisztusban barátaiddá és munkatársaiddá hívtál bennünket. Hallgass meg könyörgésünket, és add, hogy Szent Ferenc példáját követve hálás szívvel mondjuk egész életünkben, áldott légy, Uram, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, midőn áldozati adományainkat felajánljuk, arra kérünk, hogy méltón ünnepeljük a kereszt misztériumát, amelyet Szent Ferenc lángoló szívvel szeretett, Krisztus

mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és végre

valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyere, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattál, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádott Leó pápánkat és Csaba püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlék volna jól, hanem csak egy szó volna, és megjelződött. Krisztus testem is mér.
1: A bazilikában 6 helyen lehet majd szent áldozáshoz járulni, a főoltár előtt és a padsoroknak a két szélén, valamint a kupola alatt is lesz áldoztató. Aki gluténmentes szentostjával szeretne áldozni, azt megkérjük, hogy ide a tabernákulumhoz jöjjön, a Szent Mihály oltárhoz.

0: Könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, add meg nekünk e szentségvétele által, hogy akik Szent Ferenc szeretetét és apostoli buzgóságát követjük, részesedjünk szeretetet kegyelmeiben, és azt minden ember üdvösségére kiárasszuk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Szent mise után egy csoportképet készítünk kivonulva a bazilikából, a bazilika lépcsőjén. Kérem ehhez a közreműködést, és utána pedig a díszudvaron, ahol gyülekeztünk, ott lesz az ebéd, a virsli és a jégkrémes kocsit is látták már a fiatalok, úgyhogy amennyi belétek fér, meg jól esik, azt fogyasszátok szeretettel, és egy órára várunk ide a bazilikába vissza benneteket. Én bízom benne, hogy mivel rövidebb a program, minél többen itt tudtok még maradni, és 13:30 a litánia, majd pedig érsek atya áldásával, elbocsájtásával ér véget ez a mai egri zarándoklat, úgyhogy kérjük érsek atya áldását.

szentmisét lezáró áldás előtt szeretném hálás szívvel megköszönni Kakukk Ferenc atyának, plébános irodaigazgató és egészen eddig referens, ministráns referens volt az elmúlt években. Szeretném megköszönni ezt a szolgálatát. Ez a szolgálat méltó befejezést kapott most ezzel a mai szentmisével, ahol hallgattuk az ő bátorítását, buzdítását, tanítását, lelkesítésre hívott benneteket, lelkesített benneteket. Örömmel hallgattuk mindannyian a szavait. Nagyon hálásan köszönöm a több éves szolgálatot a minisztráns referensi területen. Minden más területen továbbra is számítok természetesen Ferenc atya segítségére, és azokat a szavakat, azt a lelkesítő szentmisét, azt a lelkesítő prédikációt, amelyet hallhattunk tőle. Köszönöm, Feri atya, köszönöm szépen. És itt van Rest Tamás atya, akit azért a nagyobb minisztránsok már mindannyian ismernek, hiszen néhány évvel ezelőtt ő volt az, aki bátorította, buzdította, tanította a minisztránsokat egy korábbi minisztráns találkozón. Ő most Erdőteleken plébános, és őt kértem meg arra, hogy legyen Ferenc atyának az utóda a minisztráns referensi szolgálatban, és hát azt várjuk tőle, hogy fogja össze a minisztránsokat, álljon elő kezdeményezésekkel, ötletekkel, hogy mit lehetne tenni azért, hogy a minisztránsi szolgálat még inkább megkapja az egyes egyházközségekben is a rangját és a megbecsülését, és minél több fiatal szívesen vállalkozna arra, hogy az oltár körül szolgálja az Istent. Az Úr legyen veletek! Legyen áldott az Úr neve!

0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Áldás az Úrnak.
2: Istenem, Istenem,
0: Jézusunk, lelked örök rászad, tekintsd a rászad, szeretett rájött, tudom,

0: Kedves hallgatóink, érseki szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából a Főegyházmegyei Minisztráns találkozóról. A szentmise főcelebránsa dr. Ternyák Csaba egri érsek volt. A zenei szolgálatot az érseki fiúkórus látta el. A közvetítést Nátrán István vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A négynapos franciaországi látogatáson tartózkodó 14. Leó pápa a gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének párizsi székházában. A Szentatya szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a pápa ismételten a mesterséges intelligencia értelmének és etikai alapjának megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait. Felül kell vizsgálni a 3 éves bérmegállapodást a versenyszére és a kormány állandó konzultációs fóruma szerint. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán a testület ülése után azt közölte, a fórum ezt azzal indokolja, megváltoztak a makrogazdasági körülmények és az eddigi számok. A kormány kiemelt szándékának nevezte a miniszterelnök a kis és közepes cégek, valamint a családi gazdaságok erősítését. Magyar Péter a Vas megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján arra hívta fel a figyelmet, a cég 1500 magyar beszállítóval dolgozik, és a büki gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból származik. Elemzők szerint a munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. A szakértők szerint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, és az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz. Heteken belül megállapodásra számít a kormánnyal a Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről a főpolgármester, Karácsony Gergely erről a fővárosi közgyűlés ülésén beszélt. Elmondta, a tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkár, illetve szakértői szinten zajlanak. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Új elnököt nevezett ki Slánic Béla személyében a Magyar Államkincstár élére a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az új vezetőtől azt várja, hogy modernizálja, tegye rugalmasabbá, gyorsabbá a kifizetéseket. Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról, a jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja a munkáját az SZF-n. Az eddigi közös fejlesztések mellett az űripari és logisztikát érintő területeken is kész együttműködni Németország és Magyarország. Erről a honvédelmi miniszter beszélt a német hivatali kollégájával tartott budapesti találkozója után. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, szeretnének több magyar vállalatot bevonni a védelmi ipari ellátási láncba. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a 2013. szeptembere és 24. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 24 között készült Q3 modellje. Finn és svéd vadászgépek közösen fogtak el orosz katonai repülőket a Finn-öböl fölött. A közös finn-svéd művelet része annak a közelmúltban megerősített együttműködésnek, amelyről a NATO 2 legújabb tagja augusztus végén állapodott meg. Irán 7 napos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros újranyitásáról, közölt az iráni külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlés idején. Abbász Arakcsi szerint Teherán közvetítőkön keresztül jelezte Washingtonnak, ha bizonyos feltételek teljesülnek, a 7. nap végén újra nyitja a stratégiai fontosságú szorost, és ismét tárgyalóasztalhoz ül az amerikai féllel. A magyar válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a labdarúgó nemzetek ligája 2026-27-es kiírásának első fordulójában. A B-ligában rendezett mérkőzésen az ukránok még az első félidő végén szereztek gólt, a mieink erre nem tudtak válaszolni. Aztán az utolsó percekben tömegverekedés alakult ki a pályán, a piros lap is villant. A játékosok összeszólalkoztak a pályán, magyar részről Kerkez Milos volt, aki neki ment az ukránoknak, míg egy másik vendégjátékos Szoboszlait lökte meg, több sem kellett, és mindkét kispad megindult a tett helyszínre, a nézőtérről pedig repültek a sörös poharak. Végül az időjárásról, derült lesz az ég némi gomoly felhővel, ezek azonban szétterülve átmenetileg felhősebb időszakokat okozhatnak, csapadékra nincs kilátás, a légmozgás gyenge marad. A csúcsomérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk meg énekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
3: Reklámot hallottak.

0: megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a határon túli magyarság helyzetével foglalkozó összeállításunkat, amelyben most Berdi Nándor történész, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója, és Semjén Zsolt, a Keresztény Demokrata Néppárt elnöke mondták el véleményüket a témában. A beszélgetés moderátora Nacsa Lőrinc, az Országgyűlés Magyarság Politikai Bizottságának elnöke volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
2: Most megszakítjuk a Kárpát-medencei utazást, és kisebbségkutatói szemszögből rátekintünk arra a témára, amiről beszélgetünk. Berdi Nándornak adom meg a szót.
3: Az a helyzet, hogy ebben a panelben én vagyok az egyedüli nem politikus, történész vagyok, és ezért nekem ki kell lépnem ebből a nemzetpolitikai szótárból, és a magyar nemzetépítés és a társadalom történet felől nézném a dolgokat. Mi a helyzet? A kisebbségi magyar közösségeket ma egy kettősség jellemzi. Egyrészt évszázados történetük során soha nem voltak ilyen széles intézményhálózatuk, nem volt ilyen széles oktatási, nyelvhasználati jogaik, nem voltak emancipálva ennyire is, így tovább. De ez nem azt jelenti, hogy a helyzetük megoldott. Ugyanakkor egyébként a sajátos önkormányzattal és mérlegnyelve szereppel rendelkező szlovéniai és horvátországi magyarság lényegében egy etnoregionális közösségé vált az 50% fölötti vegyes házasságokkal. Kárpátalján a KMKS vezetője ugye 6 éve Magyarországon él, Kárpátalján és délvidéken lényegében exódus van. Ezzel az exódusszal nem tudunk igazából mit kezdeni. A szlovákiai magyarok, akik közel 14 éven át kormányzati szerepük volt, 2020 óta nem rendelkeznek parlamenti képviselettel, és most a megyei választásokon is igazából a szétfejlődés felé tartanak. Az RMDS 17 plusz 4 éve volt kormányzón. Lényegében azt lehet mondani, hogy ma a román belpolitikai válságnak a biztos bástyája az euró-atlanti erőknek, hogy úgy mondjam, a sarokköve. Ugyanakkor azt kell elmondani, hogy az utóbbi 14 évben a Fidesz politikai közösségéhez kapcsolódott, a politikai, kormányzati és identitáspolitikai mintáit követi. És még hozzá kell tenni egy nagyon fontos dolgot, megszületett az új magyar diaszpóra, a 7-800 ezer Nyugat-Európában élő magyar, aminek a szükségleteit lényegében a hagyományos diaszpóra struktúra, a hagyományos diaszpóra politika nem tudja kielégíteni. Azt gondolom, hogy az utóbbi 2 évnek a kisebbségpolitikai kritikai irodalmát összefoglalva azt mondhatjuk, hogy lényegében a kisebbségpolitika vakrepülésben van, a kisebbségi magyar társadalmi intézményrendszer pedig lényegében túlélésre rendezkedett be. Itt most a infrastruktúrális építkezés és az identitáspolitika rendezvénydömpingje ezt lényegében eltakarhatja. Napjainkban a magyar kisebbségi elit és közösségeik a virtuális nemzetépítés és egyesítés folyamatában élnek. Nem válik el a budapesti magyarságpolitika, vagy nemzetiségpolitika, vagy nemzetpolitika valójában a kisebbségpolitikától. Az önálló kisebbségpolitikának egyrészt része a politikai érdekvédelem, másrészt része a társadalomszervezés, harmadrészt egy identitás mozgalomként lehet fölfogni. Ez az utóbbi kettő lényegében alárendelődő a párpolitikai érdekeknek és a folyamatosan változó koalíció kötésnek. Hát ne felejtsük el, az RMDS 11 kormányban volt benne az utóbbi 17 évben. Mi az utóbbi évtizedeknek a legfontosabb, hogy mondjam, folyamata? Én azt gondolom, hogy a legfontosabb folyamata igazából a transznacionalizáció vagy a határtalanítás. Mi tartozik ide? Egyrészt ide tartozik az, hogy 1989 után lényegében különösebb gond nélkül határváltozással egy kisebbségi megoldhatta a maga társadalmi mobilitását. Ma 444 ezer olyan ember él Magyarországon, aki a szomszédos országokban született. A másik ilyen fontos dolog, hogy a mindennapi élet részévé vált a magyarországi lehetőségek és szolgáltatásokhoz való kapcsolódás és mentális kötődés, de ez nem változtatott azon, hogy a mindennapi értékeket vagy életkereteket a területi, állam, jogi, gazdasági, társadalmi viszonyait határozzák meg. 3. Ma a magyarok lakta területek legfontosabb modernizációs felhajtó ereje az EU támogatások mellett a külső minták egyéni vagy közösségi adaptálása. 4. A médiafogyasztás révén a határon túli magyarok generációi a 90-es évek közepétől a magyarországi médiatérben szocializálódtak, ennek sokféle szeparációs következményével együtt, ugyanakkor a kisebbségi magyar nyilvánosságban, különösen az utóbbi évtizedekben eltűntek az országos vitafórumok. 5. A kedvezményes külhoni állampolgárság intézménye, a magyarországi szavazati jogosultság egyben a kisebbségi identitással szemben egy új azonosságot kínált. Olyat, ami kielégítheti a többséghez való tartozás vágyát a kisebbségi létben tapasztalt hatalmi aszinkronnal szemben. Olyat, ami stabil, maradandó, formális, túlmutat az időn, valami ünnepi, valamilyen kárpótlás érzést ad. Olyan, ami megérkezés érzést ad a kisebbségi életvilágokban folyamatosan átmenetiség érzetében a határtermelések és a határátlépések között. Ahogy itt ezt tegnap a Szentegyházi Lőrinc Csaba megfogalmazta, Orbán megszüntette a sehova se való tartozás érzését. 6. Többek között ez utóbbival, és nem csak a 2004-gyel, vagy a támogatásokkal értelmezhető az orbáni megszólítatás sikere. Egy befogadó narratíva, amelyben a kisebbségi magyar nem csak áldozat vagy végvári harcos, hanem a nemzet elidegethetetlen része, amely képzelt közösségben ott van a már holt ősök és a még meg nem született utódok is. A nemzeti médiatér pedig szimbolikus védőbulok, amelyen belül a magyar világ érthető, otthonos és biztonságos. A határtalanításon túl a kisebbségi magyarság szervezetei az utóbbi 16 év során a magyarországi politikai kormányzásnak, a magát illiberálisnak nevező kormányzati rendszernek rendelődtek alá. Politikailag alapvetően Orbán Viktornak az Európai Unió értékrendjét megkérdőjelező rendszeréhez és a geopolitikai fordulathoz lettek lojálisak. Ugyanakkor 100 éve a magyar kisebbségi elvárási horizontot a szolidaritás, a teljesítményértékűség, a polgárosodás igénye, a jogállamisághoz való ragaszkodás, az emberi jogok érvényesítésének elvárása, a döntések helyi szintű széles kört bevonó meghozatala az önrendelkezés határozta meg. Lejárt az 5 percem, de ha kíváncsiak arra, a következő körben elmondom, hogy mi a legfontosabb következménye a kormánykoalíciós részvételnek, mi az a modell, amiben értelmezni lehet a határon túli magyar pártok kormánykoalíciós részvételeit. Köszönöm.
4: Ha valaki úgy jött ide ma reggel, hogy nem lesz vita, akkor tévedett. Biztos lesz, hiszen itt is voltak olyan állítások, amelyel egyetértünk, és amelyel lehet vitatkozni is, hiszen egy jó vitaindító alap volt. Most erdélyi szemszögből Antal Árpád, az RMDS stratégiai igazgatója nézi meg mindezt.
5: Hát Romániának nincs kormánya, és egy költségvetési válságban vergődik. Ha jól számoltam, az elmúlt 15 évben 12 miniszterelnöke volt Romániának, és nagy valószínűséggel idén lesz egy 13. is. A 2024-es önkormányzati és parlamenti választásokon az RMDS nagyon erős felhatalmazást kapott az erdélyi magyarok részéről. A 41 megyei önkormányzatból 4-et mi vezetünk, tehát a 10%-át mi vezetjük. Ez területileg körülbelül

0: ha most választások lennének, az AUR 35-40%-ot kapna, és a legerősebb politikai formáció lenne. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy megakadályozzuk az előrehozott választásokat. Említettem azt, hogy költségvetési válságban van az ország. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok népszerűtlen döntést kellett meghoznia a kormánynak. Ez az RMDS-t is meggyötörte, megviselte. Azt is tudni kell, hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy a politikában a méret számít, tehát a 6% a parlamentben az 6%-ot ér, a 10% a kormányban az 10%-ot ér. Valószínű időnként ennél több erőnk van, de hát nem mi vezetjük ezt az országot. Ha mi vezetnénk, akkor biztos, hogy az intézkedések sorrendje más lett volna. Értjük azt, hogy, és értettük, hogy meg kellett hozni ezeket a népszerűtlen döntéseket, de sokkal észszerűbb lett volna mondjuk azzal kezdeni, hogy a különböző kiváltságokkal rendelkezőktől várjuk el azt, hogy nagyobb szolidaritást vállaljanak. Várjuk azt, hogy legyen vége ennek a politikai válságnak, fontos, hogy az országnak legyen működő kormánya, viszont, mint említettem, legalább ilyen fontos az is, hogy ne legyenek előrehozott választások, hiszen az semmit nem oldana meg. Tehát az AUR lenne a legerősebb parlamenti párt 35-40%-kal, és hát a 2025-ben megalakult koalíción belül maximum az erőviszonyokat alakítaná minimális szinten át, lehet, hogy nem a szociáldemokraták, hanem a liberálisok lennének a legerősebbek, de ez igazából nem oldana meg az égvilágán semmit. Az áprilisi választások után ugye kialakult az, hogy magyarországi magyarok egyféleképpen szavaztak, a határon túli magyarok, az erdélyek más irányba szavaztak. Mi ezt úgy fogalmazzuk meg, azt szoktuk mondani, hogy az üléspont meghatározza az álláspontunkat. Az erdélyi magyarok a magyar kormánynak a nemzetpolitikáját értékelték, míg a magyarországi magyarok valószínűleg a kormánynak a gazdaság, meg egészségügyi politikáját. Tehát szerintem el kell fogadni azt, hogy az embereknek mindig igazuk van, az erdélyi határon túli magyaroknak is igazuk volt, valószínűleg a magyarországi magyaroknak is, vagy nem tudjuk, hát az majd kiderül. Viszont ami szerintem pozitívum, hogy ma a Magyarországgyűlésben csak és kizárólag olyan pártok ülnek, amelyek ugyanazt mondják, legalábbis ezt nyilatkozzák ki, hogy prioritást élvez a határon túli magyaroknak a támogatása. Nagyon fontos, hogy elérjük azt, hogy a nemzetpolitikát emeljük ki valahogy, vegyük ki a magyarországi pártpolitikai vitákból, és hogy alakuljon ki egy konszenzus ezzel kapcsolatosan, és szintén rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy minden magyarországi politikai párt mondja ki, ismerje el, és mondja ki azt, hogy az etnikai alapú politizálásnak nincs alternatívája a határon túli területeken. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Itthonról haza egy magyarországi helyzetkép.
2: Kató Béla püspök úrtól hallottam azt, hogy úgy éljük itt túl a világ változásait, hogyha van 10 jó évünk, abból ki lehet bírni 10 rosszat. Ugye a bibliai hasonlat a 7 bő, meg a 7 szűk esztendő tekintetében. Az egész általam irányított nemzetpolitikát a kezdetektől arra építettem, hogy visszacsinálhatatlan legyen. Na most a következő a helyzet. Lehet eszéket írni. Az egyik ilyen eszét ír, a másik olyat. Lehet politikai beszédet mondani, ilyet, olyat, kormányok jönnek, mennek, de az a helyzet, hogy az a 10 000 nagy beruházás, amit az elmúlt 16 évben itt csináltunk, az itt marad. Azokat az épületeket senki nem fogja tudni elvinni. És amikor azzal az okossággal jönnek, hogy igen, de az emberekbe kell fektetni, az emberekbe fektettünk. Az a 230 000 gyerek, aki ma magyar iskolába tanul külhonban, több mint 2 millió külhoni magyar ember, tehát lényegében minden magyar embert a nagyvilágban valamilyen formában, aki magyar, elértük a támogatásainkkal. Megvalósítottunk 10 000 nagy beruházást. 6 500 intézmény és szervezet működését segítettük, támogattuk, amik maradandóak. Óvoda tekintetében 700 óvodát tataroztunk, és 150 vadonat újat építettünk. Ezek elvehetetlenek, az az identitás, amit ekkor adtunk, és az a tapasztalat, hogy ha gyerek magyar óvodába jár, akkor jobban megmarad a magyar iskola rendszer keretében. És amit mondtam, hogy az oktatási nevelési támogatás, ez a szülőföldön magyarul tekintetében,

0: 230 ezer gyerek jár magyar iskolába, külhomba. Vagy például, amit szintén Répás Zsuzsával gondoltunk ki, a határtalanul program tekintetében 600 ezer gyerek jutott el iskolai intézményes formában Magyarországról külhoni környezetben. Ez több mint 10 ezer tanulmányi kirándulás. Ki tudja visszacsinálni azt a millió személyes kapcsolatot, barátságot, szerelmet, családok közötti kapcsolatot, amit 600 ezer gyereknek a külhoni látogatása és tanulmányi útja, tanulmányi kirándulása jelent. A Kőrösi Csoma Sándor program tekintetében, ezt is Zsuzsával találtuk ki, 1100 ösztöndíjas ment ki a külhoni magyarsághoz. 260 vasárnapi iskolát rendeztünk egy egységes oktatási rendszerbe. 70 ezer család vette föl a babakötvényt, és 70 ezeren vettek fel az anyasági támogatást. Tehát még a családpolitika tekintetében is megtörtént a nemzetegyesítés. És nézzétek, ami nekem személy szerint is a legfontosabb. Az állampolgárság megadása minden külhoni magyarnak. És hát elmondtam, de itt is elmondom. Még anyám fordította románról magyarra a román állampolgársági törvényt. Azért, mert jó állampolgársági törvényt csináltak a románok, és életem nagy pillanata volt, amikor Traian Băsescu elnök úrnak azt tudtam mondani, hogy elnök úr, önök olyan nagyszerű törvényt csináltak állampolgárság tekintetében itt Romániában, hogy ami önöknek jó Besszarábiára, ugye Moldáviára, amivel kiterjesztik a román állampolgárságot, az nekünk is jó lesz az erdélyi magyarokra. És ez volt az a kegyelmi szituáció, amikor ezt keresztül tudtuk vinni. És nézzétek, lehetnek hullámverések. Lehet ilyen kormány, olyan kormány. De a helyzet az, hogy ezek visszacsinálhatatlanok. Visszacsinálhatatlanok. És én innen is azt üzenem a jelenlegi kormánynak, hogy vannak olyan kérdések, amiben valóban konszenzus kellene. Ilyen például egyébként az egyházpolitika is, de legfontosabb a határon túli magyaroknak a támogatása. A Sapienciának a támogatása az nem egy pártpolitikai kérdés. Nézzék, hogyha nem kapja meg a Sapiencia azt a támogatást, ami a működéséhez kell, akkor vagy el kell kezdeni csökkenteni a szakokat, vagy pedig a román pénzt be kell hozni a Sapienciába. De ha beengedik egyszer Románia lábát az ajtórésbe, támogatások fejébe, onnantól kezdve a románok bele fognak szólni. És emlékezzetek is, nézzétek meg, hogy mi lett Marosvásárhelyen az Orvos és Gyógyszerészeti Egyetemmel. Tehát ezért a magyar államnak politikától függetlenül egyszerűen kutya kötelessége a külhoni egyetemeknek, intézményeknek, gimnáziumoknak, óvodáknak a fenntartását támogatni, persze mindig az adott nemzetrész sajátos helyzetének megfelelően. Összefoglalóul, tehát én azt tudom mondani, hogy nekem személyes életcélom volt a külhoni magyarság állampolgárságának a megadása. És addig tudja a külhoni magyarság az érdekeit érvényesíteni, amíg szavazati joga van. És nekem meggyőződésem, hogy a szavazati jog egyébként alkotmányosan is hozzátartozik az állampolgársághoz, de nincs az a politikai hatalom, ami el tudja venni a határon túli magyaroktól a szavazati jogukat. Lehet relativizálni így, lehet trükközni úgy, de akik egyszer magyar állampolgár lett, az magyar állampolgár marad, a gyereke, az unokája, az ükunokája is magyar állampolgár lesz, és valamilyen formában a szavazata megmarad, és azok a támogatások, amiket biztosítottunk, lehet, hogy egy picit csökkenteni kell. Lehet, hogy van olyan része, ami nem fenntartható, ha nincs ugyanaz a nagyságrendű magyarországi támogatás. De az épületek itt maradnak. Egyik templomnak a tetejét se fogják tudni elbontani, azért, mert megváltozik a kormány. 3800 templomot tataroztunk ki a Kárpát-medencében, és 200 vadonatújat építettünk. Ezek itt maradnak. Ezek itt maradnak évtizedekre, emberöltőkre, évszázadokra. És mindaz, amit az elmúlt másfél évtizedben az emberekbe, a magyarságukba, az oktatásukba, a magyar iskolákba tettünk, az megmarad. Az ő magyarságukat nem lehet visszacsinálni. És ezért biztos vagyok abba, hogy kell találni egy józan együttműködést a mindenkori kormányok között, a külhoni magyar intézmény támogatására, az elért eredmények fenntartására, mert ez nem pártpolitikai kérdés, és biztos vagyok abban, hogy a külhoni magyarság azzal az erővel, amivel egyébként túlélte Trianont, és azzal a háttérrel, ha tetszik, kistafírozással, amit az elmúlt másfél évtizedben megcsináltunk, túl fogja élni a nehézségeket, túl fogja élni akár az adott utódállamban való nehézséget, akár a magyarországi nehézségeket, és a magyarság örök, és a magyar nemzetrészek örökek azért, mert élni akarnak. És a mi politikánk az volt, hogy minden támogatást megadjunk ahhoz, hogy aki meg akar maradni magyarnak, az megmaradhasson magyarnak.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban folytattuk a határon túli magyarság helyzetével foglalkozó összeállításunkat, amelyben most Bárdi Nándor történész, Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség stratégiai igazgatója, és Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke mondták el véleményüket a témában. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde a francia elnöki palotában. A Szentatya beszéde a párizsi UNESCO palotában. A béke védelmét az emberek lelkében kell kiépíteni. Leó pápa homíliája a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Mai adásunkban beszámolunk 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli útjának első napjáról. A Szentatya péntek reggel 8 órakor indult Rómából, és 10 órakor érkezett a párizsi repülőtérre, ahol a francia köztársasági elnöki pár fogadta. Franciaország továbbra is legyen a béke fáradhatatlan építője. Leó pápa beszéde. 14. Leó pápa pénteken délben a francia köztársasági elnök hivatalos rezidenciáján, a párizsi Élysée palota dísztermében találkozott az ország politikai és vallási hatóságaival, a civil társadalom, a gazdasági és a kulturális élet képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival. Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök üdvözlő beszédét követően Leó pápa hálás köszönetét fejezte ki a meghívásért és üdvözölte a hatalmas kulturális és vallási öröksége rendelkező ország minden lakóját. Származások sokszínűsége hozzájárul a demokratikus élet gazdagításához, állapította meg Leó pápa, majd arról biztosította hallgatóit, hogy Franciaország nagyon gyakran szerepel imáiban, mivel nem feledkezik meg a normandiai és a beárni család gyökereiről. A pápa útja Párizsban kezdődik, amelyet a fény városa, Ville Lumière néven emlegetnek. Franciaország évszázadok óta kulturális, művészeti és szellemi világító toronyként ragyog, és az egész világon hozzájárult a népek szellemi fejlődéséhez. A kiemelkedő francia gondolkodók, akik egyúttal mélyen hívő katolikusok is voltak, rámutattak, hogy a tudományok, a művészetek, az irodalom és a filozófia nagy mértékben hozzájárulhatnak az emberiség javához, amikor a szép, a jó és az igaz keresésére irányulnak, hogy a világnak élete legyen, utalta a pápa franciaországi apostoli látogatásának jelmondatára.
1: Le monde et la vie.
0: A számos területen megmutatkozó kiváló francia szakértelem, a savoir-faire, kiemelkedő szerepet játszott a párizsi Notre-Dame székesegyház nagyszabású helyreállítási munkálataiban, amelyekben számos magán és állami intézmény vett részt. A székesegyház újbóli megnyitása a remény szimbóluma, a közös erőfeszítés révén megvalósult egység tanúságtétele. Franciaországnak a kereszténységből merített szellemi, kulturális, intellektuális, művészeti és misszionáriusi ereje ma az egész világon felragyog. Az ország nemzeti elmondata, a szabadság, az egyenlőség és a testvériség egyetemes etikai követelmények, amelyek az evangéliumi üzenetben is kimeríthetetlen forrást találnak. Az emberi méltóság, az alapvető jogok és szabadságok tiszteletben tartásának kérdése minden korszakban felmerül, és párhuzamosan kell lépést tartania a társadalom fejlődésével és a technikai haladással, fejtette ki beszédében Leó pápa, majd idézett Magnifica Humanitas, a csodálatos emberség kezdetű enciklikájából, amelyben felhívta a figyelmet a haladást erősegítő technológiai eszközök kétértelmű arcára, amelyek kárt okozhatnak, hanem a jóra irányítják őket. A pápa újból határozottan kijelentette, hogy az élethez való jog védelme minden emberi jog elengedhetetlen alapja. Felhívta a figyelmet a tudomány és a technológia torzulásának veszélyére, és erőteljesen elítélte a béranyaságot, a szervkereskedelmet, a tervezett halál lehetőségének felkínálását. az egymás iránti tisztelet és minden ember élet védelme mindannyiunk közös felelőssége, mondta a pápa, majd a laicitás témáját érintette. Az igazi laicitás célja, hogy az állam és a vallási intézmények párbeszédet folytassanak egymással, és egyesítsék erőjüket a közjó szolgálatában, hogy a világnak élete legyen. A pápa elismerjen szólt a Szentszék, a francia katolikus egyház és a francia kormány közötti párbeszédről, amely értékes az egész társadalom jóléte szempontjából. Franciaország és a katolikus egyház évszázadok óta együttműködik a keleti keresztények szolgálatában. Ennek példája a Keleti Iskolánk Alapja nevű kezdeményezés, amely 2021 óta lehetővé tette több mint 260 közel-keleti oktatási intézmény, köztük 7 libanoni egyetem és a Betlehemi Egyetem támogatását. Utalással a Közel-Keletre, ahol 2000 évvel ezelőtt megszületett a béke fejedelme, a pápa azokra a népekre irányította figyelmet, akiket ma is a háború csapása gyötör. Csak akkor tudjuk megépíteni a szeretet civilizációját, ha elismerjük, hogy szükségünk van egymásra, idézett Leó pápa első enciklikájából. Beszéde végén Leó pápa ivul biztosította Franciaország lakóit, hogy buzgón imádkozik gyönyörű országukért. A boldogságos Szűz Mária, Franciaország fő védőszentjének anyai közbenjárására bízta kívánságát, Isten adjon békét, egységet és jólétet, hogy a világnak élete legyen.
1: Que Dieu bénisse la France.
0: Majd Isten áldását kérte Franciaországra és az összes franciára.
2: XIV. Leó az UNESCO-ban. A béke védelmét az emberek lelkében kell felépíteni. Franciaországi apostoli útja első napján, szeptember 25-én délután a Szent Atya a nevelés, a tudomány és a kultúra felelősségéről, az emberi méltóság védelméről, a mesterséges intelligencia kihívásairól és a béke építéséről szólt. Az UNESCO a II. Világháború után abból a felismerésből született, hogy a politikai és gazdasági megállapodások önmagukban nem elegendőek a tartós békéhez. Alapokmánya szerint, mivel a háborúk az emberek lelkében születnek, az emberek lelkében kell felépíteni a békevédelmét. 14. Leó a szervezet tagállamainak képviselői előtt hangsúlyozta. Az emberiség jövője minden ember elidegeníthetetlen méltóságának tiszteletétől függ. Az UNESCO olyan hely, ahol az emberiség önmagáról, saját történelméről és jövőjéről gondolkodik. Egyetlen nevelés sem lehet teljes, ha nem néz szembe az élet értelmének kérdésével, hangsúlyozta a pápa. Szent II. János Pált idézve rámutatott. Nevelni azt jelenti, hogy segítjük az embert többnek lenni, és nem csupán többet birtokolni. Korunk alapvető kérdése ezért az, hogy mit jelent embernek lenni. Mindannyian másokra utalva születünk, gondoskodásra és szeretetre szorulunk. Fiak és leányok vagyunk, tehát egymás testvérei. Ha erről megfeledkezünk, az életet már nem ajándéknak, hanem kihasználható árucikknek tekintjük. Az emberi szabadság pedig akkor szép, mutatott rá 14. Leó, amikor a jó és az igazság felé irányul, és eltorzul, amikor önkénnyé, erőszakká és hatalomvágyjá válik. A pápa az emberi művek legszörnyűbbikének nevezte a háborút, amelyben maga a tudomány is a pusztítás szolgálatába állhat. A történelem megmutatta, hogy a bölcsességtől elszakított tudomány pusztító fegyverré, az ideológiának alárendelt kultúra propagandává, az igazságról lemondó nevelés pedig a lelkiismeret manipulálásának eszközévé válhat. Az új technológiáknak az embert kell szolgálniuk, és nem válhatnak az uralom új eszközeivé, hangsúlyozta 14. Leó. Külön szólt a mesterséges intelligenciáról, figyelmeztetve arra, hogy az ember értékét soha nem lehet hatékonysággal vagy teljesítménnyel mérni. A betegség, a szenvedés és a kiszolgáltatottság sem csökkenti az emberi méltóságot. A gyorsabb kommunikáció sem feltétlenül jelent igazabb kommunikációt. Az információ bőséges, de nem azonos a bölcsességgel, mutatott rá 14. Leó. A mesterséges intelligencia képes adatokat összekapcsolni, de nem tud válaszolni az emberi lét értelmének kérdéseire. Az ember nem élhet értelem nélkül, az értelem az elme oxigénje, fogalmazott a pápa. Etika nélkül a tudomány elveszítheti értelmét és megszűnhet az emberi méltóság szolgálatában állni. A Szentatya ezért különösen a gyermekek és fiatalok védelmére szólított fel. Kiszolgáltatottságuk a digitális korban soha nem válhat kizsákmányolásuk lehetőségévé. 14. Leo két bibliai képpel világította meg az emberiség előtt álló választást.
3: I'd like to appeal to two images from the Bible.
2: Bábel az uralommal kikényszerített egység jelképe, amelynek kísértése ma is jelen van a testvériség nélküli globalizációban és az ideológiai kényszerben.
3: The Tower of Babel represents a unity imposed through domination.
2: Pünköstkor ezzel szemben mindenki saját nyelvén hallja ugyanazt az üzenetet. A szeretett közösség nem megszünteti, hanem kibontakoztatja a különbözőséget. Nem Bábel erőszakossága, hanem pünköst békéje teszi lehetővé a népek közötti valódi szeretett közösséget, hangsúlyozta Leo pápa. Az emberi méltóság tiszteletének próbája az is, hogyan bánunk a legkiszolgáltatottabbakkal. A meg nem született gyermekekkel, a háborúk áldozataival, a fogyatékkal élőkkel, az idősekkel, a migránsokkal és a menekültekkel. A pápa a teremtett világ védelmére is kitért, hangsúlyozva, hogy az ökológiai válság egyben antropológiai válság is. Beszéde végén 14. Leo a nemzetközi intézmények szerepéről szólt. A világ olyan kihívásokkal néz szembe, amelyeket egyetlen állam sem képes egyedül megoldani, miközben maguk ezek az intézmények is bizalmi válságot élnek át. Ezért újra meg kell tanulnunk bízni abban, hogy a különbségek nem feltétlenül jelentenek fenyegetést, és az őszinte párbeszéd közös jót teremthet. Nem naív optimizmusról van szó, amely nem vesz tudomást a nehézségekről, hanem arról, hogy kitartsunk a reményben. A jó mindig lehetséges, hangsúlyozta Leo pápa. A vallási hagyományoknak is fontos szerepük van ebben, mert őrzik az élet eredetére és végső értelmére vonatkozó kérdéseket. Az emberiség arra kapott meghívást, hogy olyan népek szövetségét építse, amelyek egyetlen atya gyermekeiként testvérnek ismerik fel egymást. 14. Leo végül különösen a fiatalokhoz fordult. Arra kérte az UNESCO képviselőit, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra eszközeivel erősítsék közös emberi mi voltunk tudatát, és fáradhatatlanul dolgozzanak a béke építésén.
0: Leo pápa homíliája Notre Dame székesegyházban. Egyház ott van, ahol Istent dicsérik. Pénteken délután 4-6-kor kezdődött Leo pápa vezetésével az egyház esti vesperás imája, a tűzvész után felújított és újból felszentelt Notre Dame katedrálisban, amelyen a francia katolikus egyház püspökei, papjai, diákonusai, a megszentelt élet női és férfi képviselői, valamint szeminaristák vettek részt. Az imaórán a Szentatya homíliát tartott, amelyben a székesegyház újjáépítéséről, a katedrális szimbolikájáról, missziós küldetéséről, a liturgia, mint forrás lélekkel teli ünnepléséről tanított. Homíliája kezdetén a Szentatya megemlékezett a 7 évvel ezelőtti félelmet és pusztító tűzvészről, amelyet az egész világ lélegzett visszafojtva figyelt. Már akkor is riadtan emeltük fel tekintetünket, felismerve emberi alkalmatlanságunkat az elképzelhetetlennel szemben. Abban a drámai órában rájöttünk, hogy a Notre Dame több mint egy emlékmű, és az újjáépítésben való egyöntetű részvétel is annak ragyogó eredménye jelzi, hogy itt egy nép szíve dobog, és egy olyan civilizáció élő központjában vagyunk, amelyben múlt és jövő összeölelkeznek. A pápa szívesen jött a francia egyház ezen szimbolikus helyére, mert a katedrálisba lépve annak szépsége az ember nyugtalan szívéhez szól és békére hív. Elismeréssel szólt a restaurálásban résztvevő állami és egyházi intézmények és magánszemélyek sajátos hozzájárulásairól, amely támogatta a katedrálisban megnyitott új kulturális, egzisztenciális és spirituális utak létrejöttét, mint például a bejárat mellé helyezett keresztelőkút. Kitágult a rekonstrukció révén a találkozásra, a befogadásra és a részvételre szánt tér is, amiről a püspökök és papok jó példát vehetnek. Leó pápa az imaóra szentpáli tanítását, Isten elküldte közénk fiát, alkalmazta a mai helyzetre. Isten fia közénk jött a mi világunkba, amelyben a mai keresztények sem riadnak vissza a bonyolultságtól, mert maga Isten hívta őket arra, hogy kövessék fiát a nyomorúsággal és jósággal teli világban. A katedrális egyszerre tárja fel a világot átható sötétséget, ám sokkal radikálisabban mutatja Istennek a halál felett aratott győzedelme szeretetét. A katedrális kereszt alakú alaprajza, ahol kő és fény összeolvad, a föld és az ég találkozását idézi. Összegyűjti és rendszerezi a történelem eseményeit, amelyeket emberi örömök és szenvedések szőnek át, tolmácsolta a Szent Atya templom szimbolikáját. Az egyház identitása a megtestesülésből fakad, ezért a keresztény közösség nem lehet zárvány, sokkal inkább az ősi katedrálisok mintájára a befogadás, a tisztelet, a kinyilatkoztatás és az értelem terét kínálja fel mindenki számára, és kész befogadni nem csak a közelit, hanem a távoli perifériát is, mégpedig egy egyszerű és jó akaratú missziós jelenléttel, amely áthidalja a kulturális különbségeket és begyógyítja a társadalmi sebeket. Minden templomnak rendeltetése az imádság és Isten dicsérete.
1: Et la prière et la louange de Dieu.
0: Benne annak legmagasabb formájával, Krisztus megújított megváltói áldozatával az Eukarisztiában. A templom a liturgia Isten dicsérete nélkül lélektelen üres tér. Az átalakítást éve most a templom tér közepére az épület szívébe helyezett új oltár a hívek élő közösségét gyűjti össze. Egyház ott van, ahol Isten dicséri, szögezte le Leó pápa. Az egyház élő organizmus, amely az Isten dicséretben összegyűjti mindazt, amit a kultúra és a hagyomány rábízott, és hogy az egyház olyan test, amely éppen az ünnepléssel mondja el mindenkinek létezése okát. Itt az ének, a szavak és a liturgikus gesztusok nemes egyszerűsége sokak számára béke oázisát jelentik, ahol megtapasztalhatjuk a legnagyobb szeretet szerzőjének jelenlétét, aki az idők teljességében Isten küldötteként eljött hozzánk. A Szent Atya nagy szeretettel arra kérte a misélő papságot, hogy a liturgikus ünnepléseket mindig méltósággal, tisztelettel teli végezzék, legyenek tudatos örökösei az egyházatyáknak és a szenteknek, akik rájuk hagyományozták a liturgia mélységes jelentését és szépségét. A liturgia az élet tükre marad, a legnagyobb ajándék, amit megoszthatunk. A papokat arra biztatta, hogy a Péter utódja és az egyház iránti közösséget helyezzék személyes érzékenységeik fölé és ápolják Isten népének egységét. A Krisztus követésében szolgálnak püspökök, papok, szeminaristák és szerzetesnők elkötelezettségét megköszönve a pápa arra hívta őket, hogy soha ne hanyagolják el az Úrral való barátságukat, idézve Madeleine d'Albrel gondolatát. Ima nélkül nem szerethetjük a szeretet Istenét. Lehetünk szolgái, harcosai, sőt tanítványai is, de ima nélkül az atyának szeretetteli gyermekei és Jézus Krisztusnak barátai sohasem lehetünk. A város szívében a nyitott székesegyház olyan közösségele, amely dicséri az urat és ápolja a vendég szeretetet. Végül 14. Leó pápa Franciaország lelkipásztorainak és az Istennek szentelt élet képviselőinek a hivatását abban jelölte meg, hogy legyenek ennek a nyitott egyháznak az első őrei olyan egyház köveiként, amely reménykedik és nem fél a jövőtől. Zárta péntek esti homíliáját a Szent Atya a párizsi Notre-Dame székesegyházban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Délidőben.
1: Szép napot és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak, dicsértessék a Jézus Krisztus. Ma 2026. szeptember 26-a van, szombat. A délután folyamán a zenéket Kovács Krisztina válogatja, a technikai pultot pedig Nátrán István kezeli. Önök Tigovics Ernőt hallják. Kedves hallgatóink, most műsorismertetést hallanak, amelyet rövidesen egyházi híreink követnek. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, utána a szentek szent életű emberekben Szent Kozma és Damján vértanukról, valamint Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanukról hallanak. 12 óra 40 perctől névnap és kalendárium című kis műsorainkkal jelentkezünk, a 13 órai híreket követően pedig nosztalgiázzunk Laci atyával. A 14 órás híreket követően megismételjük a 7 évfordulóját és a pénteki közelképet is. Ebben Szontágné Demeter Ágnes lószőr ékszer készítő népi iparművésszel beszélget Somosvári Eszter Anna. 14 órától Tokai vételkörzetünkben a Lélek műhelyben kulturális magazint hallanak, míg Török Szent Miklós és kisújszállási adóink a Szülőföld című összeállításunkat sugározzák. A 15 órai hírek után a Zöld Hullám pénteki adását ismételjük meg, és ebben folytatjuk a City Rail elnevezésű vasúti konferenciát, ahol Vitézy Dávid, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetője elmondta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit. 15:30 ökumené, a testvéregyházak fél órája szól. 16 óra 5 perckor kezdődik a kávéház, és ebben Péter Ágnes szobrászművésszel, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion alapítójával és művészeti vezetőjével beszélget Farkas Éva. 17 órától a regionális hírek következnek, majd 17 óra 15 perctől regionális sporthíreket hallanak. 17:30-tól pedig Kapcsolj rá, zenei összeállítás szól fiataloknak. 18 órától a rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Utána elmondjuk az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, egyházi híreket hallanak, valamint esti mesével zárjuk ezt az órát. Tokai vételkörzetünkben 19 órától találkozás címmel gasztronómiai műsort és hegyaljai látképet hallanak, míg Török Szent Miklóson és kisújszálláson az életünkben kulturális műsorral jelentkezünk. Műsorismertetést a legközelebb, a 20 órai híreket követően hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik addig is, műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok.
0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsettessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A 4 napos franciaországi látogatáson tartózkodó 14. Leó pápa a gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének párizsi székházában tegnap. A Szent Atya szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a pápa ismételten a mesterséges intelligencia értelmének és etikai alapjának megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett Magnifica Humanitas, csodálatos emberiség kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait. Bizonyos mesterséges rendszerek a gondolkodás emberi képessége után kapták a nevüket, intelligencia, ugyanakkor a gondolataink és kapcsolataink az embertelenedés kockázatának vannak kitéve, mondta a pápa az UNESCO 194 tagállamának képviselői előtt, akik állva tapsolták meg őt. Közös etikai alap nélkül a kommunikációs csatornák megsokszorozódása a hamis információk terjesztésének és értelmetlen üres beszédek terjedésének a veszélyével jár, akadályozva ezzel a párbeszédet, ahelyett, hogy elősegíteni. A mesterséges intelligencia felerősíti ezt a problémát. Bár ezek a rendszerek képesek megtalálni az adatok közötti összefüggéseket, nem tudják megválaszolni az emberi élet értelmével kapcsolatos kérdéseket, amelyek a megélt tapasztalatokban gyökereznek. Az ember azonban nem élhet értelmetlenül, az élet értelme a lélek oxigénje, fogalmazott a pápa. Az UNESCO szerepét hangsúlyozta, egy olyan helyét, ahol az emberiség önmagára, történetére és a jövőjére reflektál, arra bátorította a nemzetközi közösséget, hogy fordítson kiemelt figyelmet a gyermekek és fiatalok védelmének. A digitalizáció korszakában a sebezhetőségük soha nem válhat a kihasználás űrügyévé, ezeknek a technológiáknak a fejlődésüket, oktatásukat és kapcsolataikat kell támogatniuk, megőrizze gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát, és mindig az emberi méltóság szolgálatában kell állniuk, vélte a pápa. Khaled Al-Anani, az UNESCO egyiptomi főigazgatója a pápát üdvözlő beszédében elmondta, meggyőződése, hogy az UNESCO ideális platforma szabályozásról folytatott gondolkodása, amely lehetővé teszi a megértést és az elsajátítást, továbbá azt, hogy a mesterséges intelligencia az emancipáció és a jövő egyik eszközévé váljon. Tagállamainkkal, hálózatainkkal és szakértőinkkel azon dolgozunk, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát hozzunk létre, amely a népek szolgálatában áll, etikus, hozzáférhető, igazságos és fenntartható, hangsúlyozta a főigazgató, emlékeztetve arra, hogy a szervezet már 2021-ben elfogadott egy előremutató szöveget, amely ajánlás a mesterséges intelligencia etikájáról néven ismert. Az UNESCO székházából 14. Leó a pápa mobillal indult el a Notre Dame székesegyházban, ahol a vecsernyét vezette. A Párizs belvárosát átszelő 2,5 kilométeres útvonal mentén ezrek üdvözölték hatalmas lelkesedéssel a Szentatyát, aki több gyermeket is megáldott útközben. A pápa a katedrálishoz közeledve az utolsó métereket gyalog tette meg, hívek tucatjaival fogadkezett, váltott néhány szót, miközben zúgtak a Notre Dame harangjai. A 2019-es tűzész után helyreállított katedrálisba a 2024 végi újranyitása óta először látogatott el pápa, aki este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban fiatalokkal vett részt egy virrasztáson, amelyre már előzetesen 80 ezer embert vártak. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely Gyula fehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is a fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljes hittel járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van, Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik majd a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő fő előadást Ferenc István és a Korát Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségivárás, gyónás és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja napot. Tehát 9 órakor napkezdés a plébáni udvarán, 10 órától a főelőadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 00:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órától fakultációk, műhelyek, 15:15-től tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, 16 órakor kezdődik a szentmise, amely után tehát jöhet a közös éneklés. A találkozóval párhuzamosan a Gyerek Maros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket már 8:30-tól fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket délután 3:30-tól, a szentmisén részvevőket pedig 17:45-től adják át a kísérőknek. A részvételhez előzetes regisztráció szükséges. A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát, Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az Assisi Szent Ferenc plébánia templomról van szó. A programsorozatban zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje október 3-án szombaton 19 órától. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Aztán Szent Ferenc 800 búcsú szentmise október 4-én vasárnap 10 órától. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Korábban ő esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Aztán Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék október 8-án csütörtökön 19 órától. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a Bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Istenszülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fabábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. És aztán német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én szombaton este 7 órától a Bakástéri templomban. A komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik a magyar fővárosba. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre a tűz találkozóra. 15 és 19 órakor lesz ez majd a Szent Bertalan templomban a főtéren. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban, határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az ördögtől megszállott fiú meggyógyítása után a tanítványok csodálattal tekintettek Jézusra. Ő azonban figyelmeztette őket: vessétek szívetekbe, amit most mondok. Eljön az idő, hogy az emberfiát az emberek kezére adják. De azok nem értették meg ezt a beszédet, és igazi értelme rejtve maradt előttük. Kérdezni azonban nem merték-e szavak értelme felől. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Gondolj teremtődre ifjúságod idején is, mielőtt meglepnek a nyomorúság napjai, mert jönnek évek, amelyekről azt mondod: ezek már nincsenek kedvem szerint. Köszönöm, Uram, hogy gondolhattam rád ifjúságom napjaiban. Még inkább köszönöm azt, hogy te gondoltál én rám, és már gyermekként fiadnak hívtál, mint Izraelt. Gyöngéd szeretetedben nem engedted, hogy nélküled éljek, hogy megismerjem a halálos rémületet, a bűnbocsánat nélküli világ pokoli bugyrait. Én mégis sokszor megbotlottam, s letévedtem a te utadról. Ezért most a zsoltárossal kiáltok hozzád. Bocsásd meg ifjúságom bűneit és botlásait. Már az is egyfajta utolsó ítélet, hogy emberként hordoznom kell ezek emlékeit, melyek egyre fájóbbak lesznek, minél jobban megismerem irántam való végtelen gyöngétségedet. Már nem is a bűn fáj, hanem a te szereteted, ahogy eléri bűnös szívemet. Bárcsak újra kezdhetném az életemet, lehetnék újra első áldozó, és újra hallhatnám titokzatos hívásodat. Bizony, lassan megérkeznek az évek, melyekre azt mondjuk: ezek már nincsenek kedvünk szerint. Köszönöm, hogy időt adsz, hogy megszokjam és elfogadjam az öregedés visszafordíthatatlan folyamatát. Köszönöm, hogy a prédikátor derűjével és a költő szavaival biztatsz, hogy ne csak a természet rendjét ismerjem fel ebben, hanem a te jóságos rendelésedet. Köszönöm, hogy gyöngéd kézzel hántasz le rólam szép sorban mindent, ami felesleges és akadályoz abban, hogy hozzád térjek. Mennyire más így tekinteni annak a napnak elébe, amikor visszatérek a porba, melyből vétettem. És köszönöm, hogy nekem még nagyobb reménységem lehet, mint a prédikátornak, mert én már ismerem Krisztust és az ő feltámadásának erejét. Ő az, aki által így szólsz hozzám: jöjj, kedvesem, nézd, elmúlt a tél, és íme, eljöttek az örökké valóság tavaszának virágai.

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Szent Kozma és Damján vértanúk. 303 körül haltak vértanú halált. Életükről igen kevés megbízható adat áll rendelkezésünkre. Az első hiteles tanúság Círus városának püspökétől, Theodoretosztól származik, aki az 5. század közepén úgy emlékezett meg a két szentről, mint a hit jeles bajnokairól, csodálatra méltó vértanúkról. Kozma és Damján ikertestvérek, orvosok voltak. Melléknevük anargírói, azaz pénznélküliek. Ez pedig azt sejteti, hogy a szegényeket ingyen gyógyították. Cilíciában működtek. A Diokléciánus féle keresztényüldözéskor fejezték le őket. Justinianus császár közbeni járásuknak tulajdonította súlyos betegségéből való gyógyulását. Ezért templomot építetett tiszteletükre. Első római templomuk 4. Félix pápa idején, a 6. század elején a Fórumon épült fel. Mindketten a keleti egyház nagy szentjei, de tiszteletük hamar elterjedt a nyugati egyházban is. Nevüket a Szent Mise római kánonjában megtaláljuk, velük zárul a felsorolt szentek sora. 26-án a Szent Misében így imádkozunk. Urunk Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, amikor Szent Kozma és Damján vértanúkra emlékeztünk. Gondviselő jóságoddal nekik örök dicsőséget adtál, minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel. Természetesen az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, védőszentjei. Emlékezzünk meg a mai napon Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúkról is. Japánban, Nagasaki városában a 17. század első felében 1633 és 1637 között 16 vértanú ontotta vérét Krisztusért, de nem csak Japánban, hanem a Fülöp-szigeteken is sokan szenvedtek vértanú halált, világiak és egyháziak, fehérek és színesbőrűek egyaránt, elsősorban domonkos szerzetesek. Közülük 9 áldozó pap volt, 2 szerzetes, továbbá 2 leány és 3 világi férfi, akiknek egyike Ruiz Lőrinc, Fülöp-szigetekről származó családapa volt. Mindezek más-más időben és minőségben hirdették a keresztény hitet a Fülöp-szigeteken, Formosa szigetén és a Japán szigeteken. Csodálatra méltóan tanúsították a keresztény vallás egyetemességét, és mint győzhetetlen hithirdetők, életükkel és halálukkal a keresztény jövő bőkező magvetői lettek. Második János Pál pápa 1987. október 18-án iktatta őket a szentek sorába. Most idézünk a Szentatya beszédéből. Az evangélium igéi tanúsíthatják, hogy Krisztus Urunk igazán övének vallja mennyei atya előtt vértanú híveit, akik megvallották őt az emberek előtt. A dicsőítésnek az a himnusza, amelyet most egy megszámlálhatatlan sokaság hangján Istennek énekeltünk, visszhangja annak a tedeumnak, amely 1637. december 27-én hangzott el Nagasakiban, Szent Domonkos templomában, amikor híre ment, hogy vértanúságot szenvedett 6 keresztényekből álló csoport. Köztük volt a misszió vezetője, González atya, Antal és Deon helyiségből való domonkos rendi szerzetes, és Ruiz Lőrinc családapa, aki Manila elővárosából, Binondóból származott. Ezek a tanúságtevők maguk is zsoltárokat énekeltek az irgalmas és hatalmas Istennek, amikor fogságba hurcolták őket, és vértanú halált kellett halniuk 3 napon át tartó kínszenvedés után. A kínai apától és a tanalog nyelvű anyától származó Ruiz Lőrinc példája figyelmeztet, hogy mindannyiunk életének teljesen Krisztus szerint kell alakulnia. Mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy napról napra felajánljuk önmagunkat és válaszolunk vele Krisztus áldozatára, mert ő azért jött a világba, hogy életünk legyen és egyre bőségesebb legyen. Eddig a Szentatya szavai a vértanúkról. Így imádkozunk emléknapjukon. Urunk Istenünk, add meg nekünk Ruiz Szent Lőrinc és 15 társának béketűrését és álhatatosságát, amelyet szolgálatodban és az ember szeretetben tanúsítottak, hiszen boldogok a te országodban, akik üldözést szenvednek az igazságért.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon, szeptember 26-án a Justinák ünneplik nevük napját. Nevük latin eredetű, a Justin férfi név női párja. Annyit tesz, hogy igazságos. Sok boldogságot kívánok a névviselőinek ma szeptember 26-án a Justina nevű rokonaikat, ismerőseiket el ne felejtsék felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, lapozzuk fel ma is kalendáriumos könyvünket. A mikrofonnál Tikovics Gitta. A mai napon, tehát szeptember 26-án van a Tiszta Hegyek napja. Ez a nap a környezetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet számos más világnap mellett. Nemzeti parkok, zöld szervezetek szerveznek ezen a napon társadalmi munkát és gyűjtenek hulladékot, tisztítják a természetet. Szintén a mai napon van a Nyelvek Európai Napja. Az Európa Tanács szeptember 26-át a Nyelvek Európai Napjává nyilvánította. Az Európai Unió tagországaiban először 2001 őszén rendezték meg, melyen közel 50 ország vett részt. Ennek sikerén felbuzdulva azóta minden évben megemlékeznek a csaknem 200 különböző európai nyelvről. Az Európa szerte megrendezett programok célja, hogy felhívják a figyelmet a nyelvtanulás fontosságára, a nemzetek közötti kapcsolatok és együttműködések fejlesztésére és a kulturális különbségek megőrzésére. És a mai napon született Handken Miksa Jablonkán, Sziléziában 1821-ben. Főiskolai tanulmányait Bécsben, majd a Selmecbányai Bányászati Akadémián végezte. 1849-től Bécsben analitikai, kémiai tanulmányokat folytatott, majd a Darogi szénbányánál dolgozott. Néhány évig Szerbia kormányának szolgálatában állt. 1858-ban Pesten telepedett le. Őslénytani kutatásokat végzett. 1869-ben megszervezte a Földtani Intézetet, amelyet 1870-től mint igazgató vezetett. 1882-ben a Budapesti Tudományegyetemen újonnan alapított paleontológiai tanszék első professzorává nevezték ki. A nummuliteszek és egyéb harmadidőszaki foraminifera félék nemzetközileg elismert kutatója volt. Páratlanul gazdag nummulina gyűjteménye a Budapesti Egyetem Őslénytani Intézetének múzeumában van. Emlékét őrzi a Handkénia és a Handkenina állatnem név is. Ő készítette el a magyarországi kőszíntelepekről az első gyakorlati szempontból is jelentős összefoglaló ismertetést. Tiszteletére a Magyar Honi Földtani Társulat 3 évenként kiosztásra kerülő Handken Miksa emlékérmet alapított, az ősélet és a rétegtani szakirodalomban elért kimagasló eredményért. És szintén a mai napon született Rizdorfer Ödön 1893. szeptember 26-án. Feltaláló volt. Először jogi tanulmányokat végzett, majd kereskedelmi pályán működött. Mint fotóamatőr, a 20-as években kezdett a fényképezőgépek automatizálásával foglalkozni. Teljes automata gépén a megvilágítási időt egy fényelemmel vezérelt berendezés közvetlenül szabályozta. Fél automata gépet is készített, amelyel ugyancsak fényelem alkalmazásával, de kézi erővel történik az álsebesség beállítása. Tanulmányai úttörő jelentőségűek. A fényképezés automatizálási kérdéseit valószínűleg a világon elsőként oldotta meg. Rizdorfer Ödön, a főváros ostroma során eltűnt, nyughelye ismeretlen. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A híd küzdelmére buzdította a 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat, akiket Franciaország szentjeinek nevezett. Tegnap este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban rendezett ifjúsági imavirasztáson. A pápa mintegy rockstárként hajtott be egy reflektorokkal megvilágított nyitott járműben a Nemzeti Stadionba, ahol mintegy 80 ezer lelkesen ünneplő 17 és 35 év közötti fiatal fogadta. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek. A bátorságot, a jelenlétet, a hitet, ti vagytok Franciaország szentjei, mondta franciául a pápa a katolicizmus franciaországi történetéről szóló 20 perces színdarabbal és a délnyugat franciaországi Bordeaux opera kórusának koncertjével ötvözött ünnepi virasztáson. A mi küzdelmünk nem mások elleni küzdelem, jelentette ki a pápa, és arra szólított fel, éljék meg a fiatalok a hit küzdelmét anélkül, hogy az erőszak, a megvetés vagy az elnyomás fegyvereihez folyamodnának. Egyetlen fegyverünk az önfeláldozó szeretet, tette hozzá, óva intve azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. A keresztény üzenet nem akadályozza a testvéri együttélést, küldetésünk nem áll ellentétben más vallásokkal, hívta fel a figyelmet. A stadionban az ünneplés idejére kiállították az úgynevezett argenteuili szent tunikát, amelyet tradíciónk szerint Jézus Krisztus a keresztút során viselt. A relikviát a Párizstól északra fekvő bazilikában őrzik. Az egyszerre ünnepi és spirituális szándékkal megrendezett kétórás vírasztás, amelyet a francia televíziók élőben közvetítettek, a legkönnyedebb esemény volt, a pápa négynapos franciaországi apostoli látogatása maratoni első napjának végén. Felül kell vizsgálni a 3 éves bérmegállapodást a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma szerint. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán a testület ülése után azt közölte, a fórum ezt azzal indokolja, hogy megváltoztak a makrogazdasági körülmények és az eddigi számok. A kormány kiemelt szándékának nevezte a miniszterelnök a kis és közepes cégek, valamint a családi gazdaságok erősítését. Magyar Péter a Vasmegyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján arra hívta fel a figyelmet, a cég 1500 magyar beszállítóval dolgozik, és a gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból származik. Elemzők szerint a munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. A szakértők szerint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, és az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz a mezőgazdaságban. Heteken belül megállapodásra számít a kormánya a Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről a főpolgármester. Karácsony Gergely erről a fővárosi közgyűlés ülésén beszélt. Elmondta, a tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkár, illetve szakértői szinten zajlanak. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Új elnököt nevezett Kislánic Béla személyében a Magyar Államkincstár élére a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az új vezetőtől azt várja, modernizálja, tegye rugalmasabbá, gyorsabbá a kifizetéseket. Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról, a jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja munkáját az SZF-n. Az eddigi közös fejlesztések mellett az űripari és logisztikát érintő területeken is kész együttműködni Németország és Magyarország. Erről a honvédelmi miniszter beszélt a német hivatali kollégájával tartott budapesti találkozó után. Rosszin Szendi Romulus kiemelte, szeretnének több magyar vállalatot bevonni a védelmi ipari ellátási láncba. A magyar válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a labdarúgó nemzetek ligája 2026-27-es kiírásának első fordulójában tegnap este. A B-ligában rendezett mérkőzésen nem ez volt a legnagyobb baj. A végén a játékosok összeszólalkoztak. Magyar részről Kerkez Milos volt, aki neki ment az ukránoknak, míg egy másik vendégjátékos Szoboszlai Dominikot lökte meg. Több sem kellett, és mindkét kispad megindult a tett helyszínre, a nézőtérről pedig röpködtek a sörös poharak. Végül az időjárásról. Derült az ég némi gomoly felhővel, csapadékra nincs kilátás, a légmozgás mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet ma délután 22-23 fok körül alakul, hasonló idő lesz majd holnap is. Híreinket hallották.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es években. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és szeretettel köszöntelek téged is, kedves Laci atya, rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójában, hiszen a mikrofon mögött velem szemben Széles László Lőrinci plébános ül, Isten hozott, kedves Laci atya. Itt nálunk, az Egri stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenörökké, amen. Mielőtt belevágnánk, hadd mondjam azt, hogy megint utazni fogunk a világban a zene segítségével, és ebből adódóan, hogy jöttem a vonaton ma ide Eger felé, már végig az utazás járt az eszembe.
1: Talán nem is volt nehéz, hiszen te is utaztál.
2: Igenis, egyfajta inspirálást adott számomra a vonaton történő utazás, hogy még majd keresgéljek dalokat, illetőleg szedjek össze olyanokat is, amelyekben a vonat szerepel.
1: Úgy örülök, hogy a Bee Gees együttes Massachusetts című világslágerét is beleszerkesztetted ebbe a sorozatba, kedves Laci atya. Nem véletlen az örömöm, hiszen amikor kitaláltuk ezt a sorozatot, akkor te egyből, kapásból, kisújból kiráztál 7-8-9 világsláger címet, és bizony ott szerepelt a Bee Gees együttes dala. Már-már szinte vártam, hogy mikor kerül sor a dal lejátszására. És most örülhetek, mert a következő percekben meghallgatjuk a Bee Gees együttes Massachusetts című világslágerét, de még mielőtt így tennénk, neked mi jut eszedbe erről a dalról, kedves Laci atya?
2: Az egyik, hogy amikor gimnazista voltam, az egyik szobatársam mesélte el, hogy a gimnázium igazgató helyettesének az egyik kedvenc dala volt, pedig ő már idősebb tanár ember volt. Mondta, hogy Bocskó Ernőnek hívták a tanárurat, biológiát tanított a gimnáziumba, hogy mindig örömmel hallott ezt a felvételt. Ez volt nekem is egy inspiráció, hogy íme érdemes ezt a dalt hallgatni. Egy másik érdekesség, hogy egy gimnáziumi kollégista társam, név szerint Mészáros László, aki Sopronban lakik, és fölöttem járt egy évvel a gimibe. Említette a múltkor, hogy interneten a feleségével mindegyik nosztalgia adást hallgatják, és a feleségének a Bee Gees a nagy kedvence. Amikor Böbe elkészítette a Kávéház című műsort, amelyben visszatekintettünk a mögöttünk álló körülbelül másfél évre, ez a dal ott is elhangzott, mindegy utalva arra, hogy íme ilyen témakörbe fogunk majd válogatni. Laci után a telefonon jelezte nekem, hogy a feleségével együtt hallgatták az adást, és annyit mondott a felesége, hogy felcsillant a szemem, hogy a Bee Gees dal megszólalt. És kérte, hogy legyenek majd még más alkalmakkor is Bee Gees felvételek. Amikre emlékeztem a legnagyobb slágereik közül, azok mind megvannak, hála Istennek a gyűjteményben, majd ha jó Isten adja, meg éltet bennünket idővel, azok is sorra kerülnek.
1: Most azonban az biztos, hogy meghallgatunk egy Bee Gees dalt, egészen pontosan a Massachusetts című világslágerüket. Szóljon a dal 1967-ből.
2: És mielőtt Marci elindítaná, akkor hadd mondjak egy ilyet, hogy egy klasszikus műsor volt a Petőfin, annak idején a Szívküldi szívnek szívesen. Most idézzük fel ezt a műsort, annak apropójaként, amit elmondtam, hogy innen a stúdióval, Böbével együtt, mivel mi is nagyon szeretjük ezt a dalt, küldjük ennek a kollégista társamnak és a feleségének, Mészáros Lászlónak.

0: Bár menetjegyet több közlekedési eszközre is válthatunk, de véleményem szerint általában a vonatokra váltunk menetjegyet. Erről szól a most következő felvételünk, vagyis a menetjegyről?
1: Így igaz. Azt hiszem, hogy ez alapján a kedves hallgatók már az előadó nevét is kitalálták. Nils Sedekáról van szó.
0: Nekem inkább a cím ugrott be, a One Way Ticket. Mert hogy ez annyira nagy sláger volt évtizedekkel ezelőtt, most is a fülemben hallom, és a belső hallásommal hallom ennek a dalnak jellegzetes dallamát.
1: Hogy ezt most megerősítsem benned be, amit mondtál, hadd mondjam el a kedves hallgatók felé. A mai adás kapcsán szólnék arról, amit már emlegettem, hogy Debrecenben tagja vagyok egy zenei klubnak, egy oldies klubnak, olyan régi zenéket gyűjtünk. A vezetőnk Barabás Attila, és tőle kértem segítséget arra vonatkozóan, hogy az előadók nevét hogyan kell kiejteni. Az első dal a kapcsolatban rögtön mondta, hogy ez olyan siker volt, hogy diszkós változatban is feldolgozta, ha jól emlékszem, az Eruption nevű együttes. Én akkor annyit mondtam Attilának, hogy valóban ismerem azt a változatot is, de, ahogy szokták mondani, maradjunk a klasszikusoknál, nekem jobban tetszik ennek az eredeti változata. Hadd említsem a kedves hallgatók felé az egyik segédkönyvemet. Az a címe, hogy Rock Lexikon, és Tardos Péter írta annak idején. Szóltam már róla, hogy 1980-tól 82-ig dolgoztam Budapesten a metrónál. Abban az időben vásároltam meg ezt a könyvet is, az ára akkor 49 forint volt. Az előadóról röviden a következőt találtam benne. Sedeka karrierje a többségtől gyökeresen eltérő módon indult. Klasszikus zongora művésznek készült. A világhírű zongora művész Arthur Rubinstein az évfolyam legjobbjaként felvette őt a tanítványai közé, mint az egyik legnagyobb ígéretet. Aztán egy nem várt fordulat következett, sosem derült ki, hogy miért, hátat fordított egy várhatóan dicsőséges klasszikus pályának. Könnyű zenét szerzett. Azt hiszem, elég a könyvből ennyi kis idézet, a dal önmagáért fog beszélni. Kedves Bebe, akkor most megkérlek, hogy te pontosan konferáld be.
0: Már csak azért is, hiszen meghallgatjuk, hogy akkor milyen dalokat is, és milyen könnyű zenét szerzett Nils Sedeka. Hallgassuk a Menetjegy, vagyis One Way Ticket című felvételét 1959-ből.
1: Mielőtt Marci elindítaná a felvételt, még annyit hadd mondjak el róla. Ez a barátom, Barabás Attila, a dal kapcsán annyit mondott, hogy a szövege alapján olyan menetjegyről van szó, ami csak egy útra, vagyis csak oda szól, tehát nem retur.
0: Erre utal az angol cím, hiszen a felvétel címe egészen pontosan így szól, One Way Ticket.

0: A következő felvételünk címe Menetjegy mindenhova. De jó lenne egy ilyen menetjegy az igaz életbe is, a valós életbe is, mindenhova szólna az egyszer megváltott menetjegy, de hát ez maradt csak álom, minden esetre a most következő felvétel egy ilyen menetjegyről szól. Mit lehet róla tudnunk?
1: Most, hogy ezt így felvetetted be, itt a stúdióba eszembe jutott egy sztori. A mindenhova szóló menetjegyet némileg helyettesítheti a bérlet. Jól emlékszem, hogy a tószegyi állomáshelyemen történt, hogy egy alkalommal édesapám meglátogatott, ott is aludt nálam a plébánián. Másnap délelőtt indult Gyöngyösre a nővéremékhez. Egy olyan gyorsjáratú autóbuszra szállt fel, amely Kecskemétről indult és Gyöngyösig közlekedett. Egy fiatal sofőr volt, egy fiatal gépkocsi vezető, és édesapám már túl volt a 65. évén, tehát ingyen utazhatott. Nagyon jól emlékszem, hogy kikísértem őt a buszhoz, és amikor felszállt, szó szerint ezt mondta a gépkocsi vezetőnek, nekem országos bérletem van. A fiatal gépkocsi vezető meglepődött, és így reagált, kérem papa, mutassam már meg, hogy az milyen, mert én még olyat nem láttam. És akkor édesapám elővette a személyi igazolványát, és mutatta a sofőr felé, mire ő nevetve csak ennyit mondott, papa, miért nem ezzel kezdte? Íme, az országos menetjegy, az országon belül bárhova szól.
0: Aranyos történet. Köszönjük szépen, hogy elmondtad, kedves Laci atya.
1: Ez most úgy spontán itt a stúdióba jutott eszembe arról, amit mondtál vele. Hadd mondjam el a dal kapcsán, hogy ezt mintegy ízelítőnek is szántam a válogatásba, ugyanis ennek egy kicsit keményebb hangzása van ennek a felvételnek. Ezt azért mondom így, mert Böbével adáson kívül már beszéltünk arról, hogy majdan tervezünk egy olyan sorozatot is, amelyben kemény rock zenét fogunk játszani. Már ebből a kedves hallgatók tudják, hogy kik voltak a legjelesebb előadói ennek a műfajnak. Egy néhányat hadd említsek meg, természetesen Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, Uriah Heep, Nazareth, hogy ne folytassam. Ezektől az előadóktól, hála Istennek, amit szerettem volna, minden dal megvan a gyűjteményemben. Tehát kis türelmet kérünk, ha Jóisten is úgy akarja, majdan ezek a dalok is sorra kerülnek. Ez a dal egy olyan érdekesség, hogy egy olyan együttes adta elő, amelyről azt lehetne mondani mai szóval, hogy családi vállalkozás. Azt hiszem, hogy ebből is már tudják a kedves hallgatók, hogy az Osmonds együttesről van szó. Egy másik ilyen kis segédkönyvem a Ki, kicsoda a külföldi rockzenében, amit szintén már sokszor emlegettem, és ebben egy-két mondatban a következőt találtam róluk. A televízió figyelt fel az éneklő familiára, majd 1971-től a lemeztársaságok is. Családi vállalkozás a legnagyobb sikereiket az 1970-es évek első felében aratták. Ezek után, kedves Bebe, akkor konferált be pontosan ezt a dalt.
0: Meghallgatjuk a Menetjegy mindenhova, vagyis a One Way Ticket to Anywhere című felvételt. Az Osmonds együttes zenél nekünk, 1973-ból szól a dal.

0: Ha utazunk a világban a zene segítségével, akkor lehet úticélunk egy belváros is. És így lesz ez a most következő percekben, hiszen a hamarosan hallható dal címe egészen pontosan az, hogy belváros, vagyis downtown. Mit lehet tudnunk erről a felvételről, kedves Laci atya?
1: Gyerekkorom emlékeiben élt, nagyon-nagyon fülbe mászó a dallama, ebből adódóan megmaradt az emlékeimben. Így nem volt nehéz, hogy térjem a kívánság műsorba, hiszen hogy korábban szóltam róla, ha egy dal megtetszett, már gyerekként igyekeztem megjegyezni a címét, meg az előadó nevét is. Ebből azt hiszem már ki is találták a kedves hallgatók is, hogy ki az előadó, bőben majd ismertetni fogja. Róla röviden a kiskönyvecskémben ennyit találtam, angol énekesnő, aki inkább az Egyesült Államokban aratta a sikereit. Mindössze egy mondat gyakorlatilag róla, de ez önmagáért beszél, ahogyan maga a dal is.
0: Amelyet most meg is hallgatunk, szóljon tehát a belváros, vagyis a Downtown című felvétel, Petula Clark énekel nekünk 1964-ből.

0: Ez a város nem elég nagy kettőnk számára. Ez a most következő felvételünk címe, amely gondolom, hogy ugyancsak világsláger volt az 1970-es években. Így volt ez, kedves Laci atya?
1: Nagyon jól gondolod, Böve. Ez a dal akkor született, amikor én kezdtem az általános iskola 8. osztályát. Az azóta már sajnos nem létező színvonalas Petőfi rádióból ismertem meg. Az akkori ragyogó, könnyűzenei műsorokban, például Tánczenei Koktél, 5 órai teja, Kívánságműsor, nagyon sokszor szerepelt ez a felvétel. Emlékeim szerint ez a csapat, a Sparks együttes, ezzel a dallal futott be. Hadd mondjam el zárójelbe érdekességként, hogy nekem is nagyon-nagyon tetszik ez a felvétel, de nem ez a kedvencem tőlük, hanem az Amatőr Óra című daluk, ami szintén megvan, és majd idővel, ha jó Isten adja, ezt is hallani fogják a kedves hallgatók. 3 nagy-nagy slágert játszott tőlük annó a Petőfi Rádió. A 3. dalnak olyan címe van, amit nem lehet magyarra lefordítani, egyszerűen Baby, ilyen címen szerepelt a magyar rádió és televízió újságban.
0: Hát ezt magyarul is értjük.
1: Igen, igen. Lényeg az, hogy én megjegyeztem ezt a címet is, és a hívek segítségével tudtuk kérni a kívánságműsorban, tehát mind a 3 klasszikus felvételük megvan.
0: Én ezen nem csodálkozom, kedves Laci atya.
1: Nagyon köszönöm. Röviden a Sparks együttesről a következőt találtam a Rock Lexicon című könyvben. 2 testvér, a Mill fivérek alapították, és az USA-ban működött. Később aztán, mivel itt nem maradtak kellő sikert, áttelepültek Londonba. Ettől kezdve több olyan daluk született, amely óriási világsiker lett. Röviden ennyit a kis lexikomból. Ez a dal volt a kezdő nagy-nagy befutó slágerük. Ha jól emlékszem, akkor a Petőfi Rádión hallottam én ezt először gyerekkoromban, és már az első alkalommal felfigyeltem rá, mert már az első hallásra megtetszett. Így meg is van a gyűjteményemben.
0: És most meg is hallgatjuk. This town ain't be enough for both of us. Ez tehát a most következő felvétel címe angolul, magyar fordításban pedig úgy szól, hogy ez a város nem elég nagy kettőnk számára. A Sparks együttes felvételét idézzük 1974-ből.

0: Érdekes, a most következő felvételünk címe New Orleans boszorkány királynője. Mit lehet tudnunk erről a dalról, kedves Laci atya?
1: Egy érdekes együttes adta elő, Red Bull, így hívják őket. Zsóluk a Ki kicsoda a külföldi rosszenében című kis könyvecskémben ennyit találtam. A 60-as évek végén alakult meg Amerikában az első indiánokból álló rock együttes. Több olyan daluk is volt, amellyel nagy sikert arattak. Én erre az egyre emlékeztem tőlük a gyerekkoromból, és ebből adódóan sikerült is, hál' Istennek, ezt megszereznem a gyűjteménybe.
0: Meghallgatjuk akkor a The Witch Queen of New Orleans, vagyis a New Orleans boszorkány királynője című dalt a Red Bone együttes előadásában. Szóljon a felvétel 1971-ből.

0: És maradunk még New Orleansban, hiszen a hamarosan hallható dalunk New Orleansról szól, erről a városról, amely úgy gondolom, hogy nagyon sok dalszerzőt megihletett. Te is így látod ezt, kedves Laci atya?
1: Igen, ha már ezt így felvetetted Böbe, most erről jutott eszembe, hogy New Orleans-t azt hiszem úgy emlegetik, hogy a felkelő napháza. Ebből már sejtik a kedves hallgatók, hogy az Animals együttes óriási világslágere nem ok nélkül született, és az is egy olyan remek dal, hogy nem ok nélkül lett óriási világsiker. Ez még nem hangzott el a mi adásainkban, de hogy szokták mondani?
0: Ami késik, nem múlik.
1: Milyen egyszerre mondtuk? A Jóisten segítsével majd erre is sor kerül valamikor, de most térjünk vissza a városhoz. Harley Quinn, így hívják ezt a zené együttest, aki előadta, bevallom, hogy róluk semmit nem tudok, de maga a felvétel önmagáért beszél.
0: És most meg is hallgatjuk a Harley Quinn együttes New Orleans című dalát 1972-ből.

0: A folytatásban New York városába kirándulunk, amelynek elnevezése a Nagy Alma, vagyis a The Big Apple. Miről szól ez a dal, kedves Laci atya? Hangulatát és szövegét tekintve milyen érzéseket kelt benned?
1: Érdekes címe van, New York csatorna. Hogy pontosan miről szól a dalszövege, ezt nem tudom. Arra emlékszem, hogy gyerekkoromban Komjáti György Csak fiataloknak című műsorában hallottam ezt először. Ott figyeltem fel rá, én akkor voltam az általános iskolában 8-os, amikor ezt hallottam, és ha jól tudom, még abban az időben le is adta Komjáti György, mint hogy a dal megszületett. A Hello együttesről nem sokat tudok, annyit, hogy angol együttes volt, és egy olyan emlék él bennem róluk, valamelyik könnyűzené műsorban hallottam a műsorvezetőtől, hogy ez a tinédzser korosztály körében volt olyan, mint nálunk Magyarországon az M7-es együttes, vagyis a fiatalok a tinik rajongtak érte. Van több klasszikus felvételem tőlük, a Mondd meg neki című dal már el is hangzott egyszer az adásunkban, amit szintén ők dolgoztak fel, és van még például egy olyan óriási nagy daluk, aminek az a címe, hogy Hadd szóljon a rock. Majd, ha jóisten adja, egyszer azt is lejátsszuk, de az most nem passzol ebbe a témakörbe, ezért választottam tőlük ezt a felvételt. Jól emlékszem, hogy amikor ezt Komjáti György bekonferálta, és meghallgattam a zenét, megtetszett első hallása, úgyhogy megjegyeztem a címét. Így a hívek segítségével már megint nem volt probléma, hogy a későbbiekben Kérjem a kívánság műsorban, hiszen 1975-ben még középhullámon hallgattam a sokszor emlegetett Szokol rádión.
0: Azóta hál' Istennek már nagyon sokat fejlődött a rádió technika, és most remélhetőleg nagyon jó minőségben, neked köszönhetően, magángyűjteményednek köszönhetően nagyon jó minőségben hallgatjuk meg ezt a dalt, amely nem lesz más, mint a New York csatorna, vagyis a New York Row, a Hello együttes felvétele 1975-ből.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgikus zenei időutazásunk végéhez értünk. Találkozunk legközelebb, 2 hét múlva. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm Széles László Lőrinci plébánosnak a mai zenei szerkesztést, a történeteket és a beszélgetést is, valamint a technikai munkatárs Birincsik Márton segítségét. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották, a viszont hallásra.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A híd küzdelmére buzdította 14. Leó pápa a fiatal francia katolikusokat, akiket Franciaország szentjeinek nevezett. Tegnap este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban rendezett ifjúsági imavirrasztáson. A pápa, mint egy rockstárként hajtott be egy reflektorokkal megvilágított nyitott járműben a Nemzeti Stadionba, ahol mintegy 80 ezer lelkesen ünneplő 17 és 35 év közötti fiatal fogadta. Drága barátaim, az egyetlen dolog, amit mondani szeretnék, nagyon egyszerű. Köszönöm Istennek, köszönöm nektek. A bátorságot, a jelenlétet, a hitet, ti vagytok Franciaország szentjei, mondta franciául a pápa a katolicizmus franciaországi történetéről szóló 20 perces színdarabbal és a délnyugat franciaországi Bordeaux opera kórusának koncertjével ötvözött ünnepi virrasztáson. A mi küzdelmünk nem mások elleni küzdelem, jelentette ki a pápa, és arra szólított fel, éljék meg a fiatalok a hit küzdelmét anélkül, hogy az erőszak, a megvetés vagy az elnyomás fegyvereihez folyamodnának. Egyetlen fegyverünk az önfeláldozó szeretet, tette hozzá, óva intve azoktól az erőktől, amelyek az egyéneket és a nemzeteket egymás ellen akarják fordítani. A keresztény üzenet nem akadályozza a testvéri együttélést, küldetésünk nem áll ellentétben más vallásokkal, hívta fel a figyelmet. A stadionban az ünneplés idejére kiállították az úgynevezett argenteuili szent tunikát, amelyet tradíciónk szerint Jézus Krisztus a keresztút során viselt. A relikviát a Párizstól északra fekvő bazilikában őrzik. Az egyszerre ünnepi és spirituális szándékkal megrendezett kétórás virrasztás, amelyet a francia televíziók élőben közvetítettek, a legkönnyedebb esemény volt, a pápa négynapos franciaországi apostoli látogatása maratoni első napjának végén. Felül kell vizsgálni a 3 éves bérmegállapodást a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma szerint. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán a testület ülése után azt közölte, a fórum ezt azzal indokolja, hogy megváltoztak a makrogazdasági körülmények és az eddigi számok. A kormány kiemelt szándékának nevezte a miniszterelnök a kis és közepes cégek, valamint a családi gazdaságok erősítését. Magyar Péter a Vas megyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján arra hívta fel a figyelmet, a cég 1500 magyar beszállítóval dolgozik, és a gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból származik. Elemzők szerint a munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. A szakértők szerint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, és az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a betakarításhoz a mezőgazdaságban. Heteken belül megállapodásra számít a kormánya a Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről a főpolgármester. Karácsony Gergely erről a fővárosi közgyűlés ülésén beszélt. Elmondta, a tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkár, illetve szakértői szinten zajlanak. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira, közölte Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Új elnököt nevezett Kis Lánic Béla személyében a Magyar Államkincstár élére a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az új vezetőtől azt várja, modernizálja, tegyen rugalmasabbá, gyorsabbá a kifizetéseket. Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról, a jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja munkáját az SZF-n. Az eddigi közös fejlesztések mellett az űripari és logisztikát érintő területeken is kész együttműködni Németország és Magyarország. Erről a honvédelmi miniszter beszélt a német hivatali kollégájával tartott budapesti találkozó után. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, szeretnének több magyar vállalatot bevonni a védelmi ipari ellátási láncba. A magyar válogatott 1-0-ra kikapott Ukrajnától a labdarúgó nemzetek ligája 2026-27-es kiírásának első fordulójában tegnap este. A B-ligában rendezett mérkőzésen nem ez volt a legnagyobb baj. A végén a játékosok összeszólalkoztak. Magyar részről Kerkez Milos volt, aki nekiment az ukránoknak, míg egy másik vendégjátékos Szoboszlai Dominikot lökte meg. Több sem kellett, és mindkét kispad megindult a tett helyszínre, a nézőtérről pedig röpködtek a sörös poharak. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek. A hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
6: Énekelj velünk templomokban.
5: Koncertezz velünk.
6: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
5: Legyen sok új barátod.
6: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
5: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
6: Itt csak fiúk vannak.
5: Együtt tanulunk megénekelni.
6: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
5: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
6: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
7: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
3: Reklámot hallottak.

0: A hét évfordulója.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztője Túri Sarolta nevében is. Berecz Renátát hallják. 1791. szeptember 21-én született gróf Széchenyi István, akit Kossuth Lajos később a legnagyobb magyarnak nevezett. Nevéhez a reformkor számos meghatározó kezdeményezése kapcsolódik. A Lánchíd ügye, a Dunai és a Balatoni hajózás fejlesztése, a lóversenyzés meghonosítása, valamint a magyar gazdasági és társadalmi modernizáció előmozdítása. Életművének egyik legismertebb mozzanata azonban a magyar tudományügyéhez kötődik. Az 1825-ös Pozsonyi országgyűlésen Széchenyi birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel egy magyar tudós társaság létrehozására. Ez a kezdeményezés vált a későbbi Magyar Tudományos Akadémia megszületésének egyik alapkövévé. De milyen előzmények vezettek az akadémia megalapításához? Miért vált a magyar nyelv és tudomány támogatása a reformkor egyik legfontosabb kérdésévé, és pontosan milyen szerepet játszott ebben Széchenyi István? Dr. Papp József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszél a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról, annak történelmi előzményeiről és gróf Széchenyi István szerepéről.
2: Most az első dolog, amivel szeretném kezdeni az előadást, az egy tágabb összefüggésrendszer. Méghozzá arra szeretnék rávilágítani, hogy egyáltalán nem a semmiből jön Széchenyi Istvánnak a gondolata, hogy Magyarországon egy tudományos akadémiát kell alapítani. Tudományos akadémiák története Európában hát évszázadokra megy vissza. Azt is lehet mondani, mint mindent, ezt is a görögökhöz lehet visszavezetni, hogy a híres plátoni akadémia eszméje az, amit a reneszánsz időszakában újra felfedeznek, és hát végül is majd az első mai értelemben vett akadémiák a 17. század elején, vagy első felében jelennek meg. Ugye az első akadémia az kifejezetten Franciaországban jön létre 1635-ben, és ennek az akadémiának is az egyik fontos feladata, ami majd a magyarnál is megfigyelhető lesz, a francia nyelv kiművelése, a francia nyelvű tudományos életnek a létrehozása. Ugye ezt követően igazából az európai szinten nagyon jelentős lépés majd az angol vagy brit akadémiának a létrehozása létrejötte lesz. Valószínűleg a tudományos akadémiák közül az angol vagy későbbi brit tudományos akadémia az, amelyik a legnagyobb karriert fogja befutni. Nem utolsó sorban azért, legalábbis a 19. században, hiszen maga mögötte áll egy világbirodalom, és ugye ennek a világbirodalomnak a kulturális expanziója is összekapcsolódik a tudományos akadémiájának a tevékenységével. Nagyon lényeges, hogyha ránézünk a diára, hogy igazából itt a 18. század elején számos fontos európai országban jön létre tudományos akadémia, tudós társaság, ami hiányzik, az a Habsburg monarchia, amely igazából ott a 19. század közepén, közép-európa és Habsburg monarchia a 19. század közepén kezd el fölzárkózni a nyugat-európai trendekhez, és hát ugye ebbe illeszkedik bele egy viszonylag korai alapítás, a Magyar Tudományos Akadémiának a létrehozása. Ha megnézzük, van osztrák, horvát, román, cseh, lengyel, ugye egy nagyon hiányzik a sorból, ebből az időszakból, hát a Szlovák Tudományos Akadémia, ugye amit néhány nappal ezelőtt egyébként Miskolcon elmondta a Miskolci Akadémiai Bizottságnak az elnökura, hogy Pozsonyban a Szlovák Tudományos Akadémia most együtt ünnepelt a Magyar Tudományos Akadémiával, hiszen Szlovákia Magyarországból jön létre, és szlovákiai jogutódjaként tekintenek önmagukra. Egy nagyon szép gesztus volt egyébként Pozsonyban az emléktábla közös megkoszorúzása a Szlovák és Magyar Tudományos Akadémia részéről. Most, hogyha áttérünk Magyarországra, ugye akkor látható, hogy itt a 18. század időszaka az, amikor Magyarországon is megfogalmazódik, hogy létre kellene hozni egy tudós társaságot. Ugye alapvetően a kezdeti stádiumban olyan protestáns tudósok fogalmazzák meg ezt a gondolatot, akik automatikusan Nyugat-Európában fejezik be tudományos pályájukat, hiszen Magyarországon ekkor még nincsen felekezetőknek megfelelő felsőoktatás, egyetemi szint, és ugye neki ki kell menni külföldre egyetemet járni, és hozzák ott onnan haza az akadémiának az eszményét. A 19. század elejére tehát a közgondolkodásban benne van, létezik, hogy szükség van egy olyan társaságra, amely a nyelv művelését és a hazai tudományos életet el fogja végezni. Egyetlen egy jelentős dolog hiányzik mellé, hát a pénz, ugye meg ami hát biztosítja ennek az intézménynek a működését. Az alapítás gesztusát azt végül is az alapító személyhez köthetjük, ezt a szemét mindenki jól ismeri, ugye Gróf Széchenyi Istvánról van szó, akit azért sok minden arra predesztinált, hogy valamilyen fontos szerepbe kerüljön a magyar történelem folyamatában, de egyáltalán nem volt egyenes vonalú mozgás Széchenyi István életében, hogy ő eljut 1825. november 3-áig. Ugye hát először is meg kell azt jegyezni, hogy a családja maga egy nagyon fontos indítatást jelent számára, ugye az apja közismerten Gróf Széchenyi Ferenc, ugye aki önmaga is egy nagy alapító, egy mecénás, ugye ő hozza létre azt az intézményt, a Magyar Nemzeti Múzeumot, amiből számos egyéb, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár, a mai Nemzeti Múzeum és a Szépművészeti Múzeum is idővel létre fog jönni. Tehát az apa egy múzeumot hoz létre, és ez a múzeum, ez a korabeli felfogás szerint nem a holt idők tudásának a tárházát jelenti, hanem egy olyan hely, ahol az ember a tudáshoz közel tud kerülni, tehát inkább egy ilyen könyvtárként lehet felfogni, amely felfogásunk szerint. Tehát oda megyünk és tanulmányozzuk a múltat, ebből pedig a jövő felé mozdulunk el. Édesanyjának a családjához kötődik, ugye a Festetics családhoz, a Festetics Györgyhöz, a Georgikonnak a létrehozása, ami megint egy praktikus tudást jelent, az agrárképzés honosítja meg Nyugat-Magyarországon. A családi háttérbe és a magánéletbe egyébként még beletartozik az is, hogy az alapítás gesztusához hozzá kapcsolódik egy nagyvonalú megfelelési vágy, ha úgy tetszik. Ugye Széchenyi István közismerten hát romantikus alkat volt a kor romantika világában, és hát egy hőnszerelmes férfi, mint általában a fiatal emberek ebben az időszakban lenni szoktak, meg úgy általában lenni szoktak. Az ő vágyott hölgye, Zichy Károlynak a felesége, Cresson, aki felé az alapítást magát úgy szokták apostrofálni, hogy ez igazából egy nemes gesztus, amelyben azt is bizonyítja a hölgy számára, imádott hölgy számára, hogy ő igazából egy emelkedett lelkületű fiatal ember. Hát ugye nem mindig ez jellemző ő rá, mint minden fiatal emberre a karrier keresés, ilyen identitás válsága is jellemző, hogy ott a fiatal éveiben a napoleoni háborúk időszakában sokat hezitál, gondolkodik azon, hogy merre kellene tovább mennie, mi lehetne ő. Semmilyen reális alternatívához nincsen kedve, legjobban talán a katonaság állna magához közel, hogyha a személyiségére alkalmassá tenni, de sem pap, sem hivatalnok nem akar lenni, és hát így igazából így lebeg a semmiben, és ebből a szerepből őt igazából majd a külföldi utazásai alatt, a személyes barátságai alatt szerzett tapasztalat fogja kilendíteni, és az első körben egy ilyen meccénásként fog megjelenni, méghozzá egy olyan meccénásként, aki olyan kulcsintézményeket akar létrehozni, amelyek segítségével Magyarország föl tud zárkózni ahhoz a vágyott állapothoz, ami számára is akkor úgy maga előtt hordozott, ugye a Nyugat-Európa és elsősorban Anglia, amit ellenfelei vádként, barátai pedig dicséretként úgy fogalmaztak meg, hogy Anglománia. Tehát, hogy ez a hogy valaki kiment akkor mondjuk Londonba és meglátta az ottani kikötőt, akkor az igazából egy egészen más világot tapasztalt ott. Most ugye időközben majd rá fog jönni arra, hogy ez így önmagában nem megy, tehát ezek az intézmények maguktól nem hozzák létre a modern Magyarországot, hát politikussá is kell válni, és igazából egy ilyen politikusi szerep lesz majd rá jellemző. Tehát ő az alapító, és hát így jutunk el ahhoz, hogy 1825-ben majd megalapítja az akadémián. És hát nyilvánvalóan szükség van az alapításhoz egy helyszínre, intézményre, ahol ez az alapítás megtörténik, és ez nem más, mint a Magyar Országgyűlés, aminek a léte 1825-ben egyáltalán nem nyilvánvaló. Hát ugye számunkra, akik a történelmi iránt érdeklődnek, azok számára nyilvánvaló, hogy nem nyilvánvaló, hiszen 1825 előtt, 1811-ben volt utoljára Magyarországon országgyűlés, és hogyha első Ferencen múlott volna, akkor valószínűleg még egy darabig nincs Magyarországon országgyűlés, és szerette volna országgyűlések nélkül kormányozni ezt az országot. Hát a körülmények rákényszerítették arra, hogy ez így nem elképzelhető, hogy az európai nagyhatalmi viszonyoknak az átalakulása miatt volt szükség egy országgyűlésre, amit alapvetően úgy gondoltak el, hogy ennek segítségével lecsillapítják azt a feszültséget, ami a magyar rendekben megfogalmazódott az országgyűlés elmaradása, az infláció, meg minden gazdasági problémák miatt, és akkor egy ilyen szelepen kiengedik a fáradt gőzt, és utána minden megy szépen a maga rendes kerékvágásába. Hát végül is a rendes kerékvágásból lett egy reformkor, igaz nem ekkor, hanem majd csak 5 év múlva indul el úgymond hivatalosan a reformkor, de nyilvánvalóan az nagyon szükséges a reformkorhoz, hogy újra legyenek magyar országgyűlések, és valóban 25-től folyamatosan üléseznek a magyar országgyűlések, igazából 1847-48-ig a rendi országgyűlések. Tehát 25. szeptember 11-én az uralkodó megnyitja az országgyűlést, amin egyébként értelemszerűen megjelenik a kor egyik nagyhatalmú politikusa, Metternich is. Ugye ő neki az a funkciója itt jelen pillanatban, hogy őt majd magyar indigenává, tehát magyar állampolgárá, magyarrá választja az országgyűlés, vagy alkot erről egy törvényt. Hát Metternich rá van arra kényszerítve, hogy magyar ruhába hújjon, és az adoma szerint annyit mond erre csak, hogy hát, hogy jó, oké, majdnem magyarra válok, de remélem, hogy azt el tudom kerülni, hogy bajszot növesszek. Hát ugye a magyarok és a bajusznak a kapcsolata ekkor elég erőteljes volt. Na most tehát összejön az országgyűlés, és megindulnak a szokásos országgyűlési viták. 1825. november 3-án egy kerületi ülésen történik valami, ugye, ami előre annyira nem látható. Az utókor úgy emlékszik vissza, hogy egy ilyen hirtelen jött gesztusból fog Széchenyi felajánlást tenni, azonban ma már a kutatás azt mondja, hogy valószínűleg erre készült, és a megfelelő pillanatot várta, hogy az a gesztus az a legnagyobbat szóljon, és ezáltal a legnagyobb hatást váltsa ki korábban. Na most tehát 1825. november 3-án nem az országgyűlés ülésezik, hanem az országgyűlés kerületi ülése, ami más. Tehát nem a rendes ülés, hanem egy olyan ülés, ahol a vármegyei követek összegyűlnek, hogy a személynök befolyása nélkül szabadon kifejthessék a véleményüket. És ez a szabad vita teszi azt lehetővé, hogy Széchenyi is hozzászóljon a vitához, hiszen ő nem tagja, majd mit látni fogjuk, nem tagja a követek házának, hogy ő egy főrend. A vita egyébként magyar nyelven folyik, és az országgyűlésnek a nyelve értelemszerűen a latin. Egyébként Széchenyi azzal is fölhívja magára a figyelmet, hogy többször magyarul szólal meg. Na most tehát egy oktatási vitáról van szó, a tágabb kontextus is célszerű bemutatni, ugyanis ugye általában csak annyit szoktunk mondani, egy felsőbüki nagy Pál felvetésére Széchenyi ezt mondja. Na hogyan is néz ki igazából ez a vita? Ugye a vitát egy Földvári Ferenc nevű heves vármegyei követ kezdi, aki felveti azt a tételt, hogy Magyarországon papoknak, professzoroknak, tanítóknak senkit sem szabad kinevezni anélkül, hogy nem tud magyarul. A nyelvkérdés körül folyik. Ez a felvetés. Ezzel indulunk. Utána egy Rohonci János nevű Veszprém megyei követ, ugye azt találja mondani, hogy hát szörnyű állapotok vannak az országban, mert a Pesti Egyetemen és a Bécsi Akadémián szlovák nyelvű professzorokat alkalmaznak a magyar nyelv oktatására, tanítására, és így nem lehet azon csodálkozni, és itt idézett, hogy ilyenek próbálják azt közvetíteni, hogy a magyar nyelv a laplandi nyelvvel lenne rokon, idézett bezárva. Tehát egy ilyen kis finnugor vita zajlik itt a háttérben, és hogy ezt elkerüljük, tanítsák a magyart a magyarok, és ezzel párhuzamosan még hozzáteszi, az a legjobb az lenne, hogy arról is születne törvény, hogy magyarok csak magyarokkal házasodhassanak. Ezt követően Takács Gáspár szólal föl, aki rögtön egy nyelvművelő társaságnak a felállítását követeli. Ezután jön Felsőbbüki Nagypál első felszólalása, aki elkezdi korholni a magyar főnemeseket, hogy jó, ez a magyar nyelv ügye, csak az a probléma, hogy mivel mindenki német nyelvű gazdatiszteket akar alkalmazni, ezért igazából a magyarok nem tanulnak meg magyarul, hanem németül tanulnak, és minden németül van, tehát alkalmazzanak a magyar főrendek magyar nyelven beszélő gazdatiszteket, és ezzel közelebb kerülünk a megoldáshoz. Dezsőfi József, ugye a híres Dezsőfi József, későbbi vitapartnere a Széchenyinek, azt mondja, hogy ki kell jelölni egy végső határnapot arra nézve, amikorra mindenkinek meg kell tanulni magyarul, aki hivatalban van, aki nem, azt bocsássák el, és akkor tisztán magyar nyelvűvé tud válni az ország. Ezt követően Kászoni Sándor szól hozzá, hogy a céhekbe csak olyanokat vegyenek föl, akik magyarul tudnak. Majd Vaj Ábrahám rögtön erről törvényt követel. És ezután szólal föl Felsőbbüki Nagy Pál, aki egy magyar nyelvművelő társaság alapítását tartja szükségszerűnek. Tehát ez a tágabb kontextus. Tehát itt egy oktatási vitán keresztül egy nagyon erős nacionalista felhangokkal együtt járó vita zajlik. És ekkor szólal föl Széchenyi István, hogy mit mond, azt nem tudjuk, mert ugye nem maradt fönn pontosan a szavai. Jókai Mórnak a Magyar Nemzet Története Regényes Rajzokban című munkájában találhatók ezek a szavak, hogy nekem itt szava nincs, nem vagyok tagja a követek házának, tehát erre utaltam, de birtokos vagyok, és ha feláll egy olyan intézet, mely a magyar nyelvet kifejtse, mely avval segítse elő honfitársaink magyar neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom rá. Tehát egy évi jövedelem. Ugye ez a bizonyos 60 ezer forint. Ez nem azt jelentette, hogy ő 60 ezer forintot odaadott, hanem 60 ezer forintot lekötött, és ennek az éves kamatából gazdálkodhatott igazából a Tudományos Akadémia, és ugye őt követték több főrend, őket követte több főrend, hozzátették a saját vagyonukat. Széchenyi ugye naplót írt, és a naplójában egy nagyon egyszerű beszámoló van erről a napról. Kerületi ülésen beszéltem, eddig teljesen korrekt, valóban ott beszélt, minden honfitársamat ellenségemmé tettem. Tehát ő ezt a beszédet úgy fogta föl, hogy ezzel ő a honfitársait ellenségévé tette. De most nyilvánvalóan nem mindent, hát minket, akik erre hálával emlékezünk, minket biztosan nem, de mire gondolhatott Széchenyi? Mi lehetett az ő a dilemmájának a része, vagy az alapja? Ugye, nyilvánvalóan valami olyasmi, hogy ő nagyon mást gondolt egy tudós társaság céljairól, mint azok, akik előtte szólottak, akik ezt a saját politikai eszközüknek, a köznemesség politikai eszközeként próbálták felhasználni majd az évek során. És ez a vita, ez az ellentét, ez majd nagyon erőteljesen elő fog jönni az 1840-es évek elején, 1842-ben, amikor Gróf Széchenyi István az akadémiai beszédében kifejezetten arról beszél, hogy a magyar nyelv megtanítása valakinek az nem egyenlő a magyarrá tétellel, tehát a nyelvnek, tehát az önmagában nem elég, attól, hogy valaki magyarul beszél, attól még nem válik magyarrá. Zanzásíthatnánk Széchenynek akkor nagyon radikálisnak tűnő szavait, mert mindenki másként gondolta, hogy azt gondolták, hogy ez úgy meg lehet oldani, mindenki magyarul beszél egy idő után, és akkor nincs érdemben probléma. És Széchenyi másként látta Magyarország jövőjét, mint általában kortársai. Ma már közhelyszerű, de azért ez abban a korban nagyon is radikálisan hangzott. De hogyha belegondolunk, ma is elég radikálisan hangzik, hogy amit a Hitelben írt erről a kérdésről, és ez célszerű az előadás végén szó szerint is felolvasva, ennél szebben nem szól semmi a tudomány szerepéről. A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma, ezek statisztikája az ország legértékesebb része, nem termékeny lapály, hegyek, ásványkincsek éghajlata, stb. Teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józan használni tudja, igazi súly és erő az emberi agyvelőnél nincs, ennél több vagy

0: Dr. Papp József, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára beszélt a Magyar Tudományos Akadémia megalakulásáról, annak történelmi előzményeiről és gróf Széchenyi István szerepéről.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk Szontágné Demeter Ágnes lószőrkészítő népi iparművésszel készített beszélgetésünket.
2: Szerintem a legfontosabb így a hagyományos technikák, meg egyáltalán a hagyományok továbbélésében, hogy valahogy tudjuk őket átemelni, vagy alakítani a mostani, hát nem mondom, hogy korszellemhez, de mondjuk igen, a mostani korhoz, ahogy te is mondtad, hogy olyan ékszer legyen, ami most is felvehető.
3: Igen, igen, és hál' Istennek ez a tendencia, ez most már elterjedt. Tehát a népművészettel foglalkozók, meg azt kutatók is nem azt várják el a ma dolgozó, működő, alkotó népiparművészektől, hogy a múltbéli dolgok másolják, és ugyanazt, azt is lehet, sőt kell is, hogy megmaradjon, megmaradjanak a technikák, de már nem elvetemül dolog hozzányúlni az értékeinkhez, és azt kiemelni, és alkalmazni. És én is erre jöttem rá, tehát amikor így kerestem, hogy jó, de akkor ezen belül mit készítsek, milyen formában, tehát most az, hogy karikákat csinálok, és egymásba kapcsolom a karikákat, tehát az még kevés. Tehát az is valami, ha valaki ezt megtanulja, és ennyit csinál saját szórakoztatására, vagy saját élvezetére, de ha én ezzel ugye ki akarok állni, vagy ezt meg akarom mutatni, akkor azért ennél több kell.
2: És te is készítesz térbeli dolgokat is, ahogy láttam a honlapodon például.
3: Három technikával lehet összerakni lószörből ékszert, a karika, tehát az a mindennek az alapja. A karika, a gyűrű, az egy más csomózási móddal készül, illetve a térbeli, tehát amikor mondom, hogy fonunk, de ez nem fonás, tehát mintha befonnánk egy fából kifaragott formát, majd utána erről a fáról, amit kaptafának hívunk, mint a cipészek, lehúzzuk a lószörből készült alakzatot, és onnantól kezdve már önállóan megálló forma lesz. Amit aztán persze gyöngyökkel díszítünk.
2: Igen, ezt akartam mondani, hogy ugye nem csak lóször, hanem mindig van benne gyöng is.
3: Igen, igen, én nagyon szeretem díszíteni gyöngyel, mert alapvetően fekete lószörrel dolgozok, mert az jól látható, és akkor abba meg tulajdonképpen bármilyen szint bele tudok dolgozni.
2: És mindig jól mutat, és hogy mindig, a fekete
3: és
2: mellett
3: mindig jó. Hát igen, tehát azért nyilván megfelelő ízléssel.
2: Persze, színnel, formával,
3: azért,
2: igen.
3: Azért megfelelő mértéktartással, tehát a gyöngy nem uralkodhat.
2: Így van, igen, hiszen mert nem gyöngyékszerről, hanem lószerékszerről
3: beszélünk. Igen, igen, igen, de nagyon szeretem, tehát keresem is a módját, hogy hová még az aljára, legalább egy kis gyöngyöcskét vagy.
2: Van egyébként olyan, amit nagyon szeretsz készíteni, akár forma, akár mondjuk medál, karkötő, vagy pedig mindegy formán?
3: Hát mindegy formán, mert mindig ugyanaz a probléma, amit meg kell lépni, meg kell, át kell ugrani, hogy sikerüljön. Tehát nincs olyan, ami becsukott szemmel csinálom, mert mindig fennállnak a problémák, hogy a lóször szakadós, rossz helyen szakad el, hogy sokat kell toldani, hogy sikerül-e egymáshoz kapcsolni úgy, hogy például én tehát síkbeli dolgokat készítek például fülbevalóknál, és ott több elemet egymás mellé kapcsolok, és annak síkban kell maradni, tehát nem csavarodhatnak. Keresem azokat a magyar jellegzetes népművészeti motivumokat, amiket lószörből én meg tudnék csinálni. Persze nagyon stilizálva, tehát nem tudom ugyanazt előállítani, mint amit a hímzés.
2: Persze.
3: Lehetetlen. De egyszer csak rájöttem, vagy kitaláltam, hogy például hogy tudom a matyó rózsát, mint az egyik legjellegzetesebb és legmutatósabb motivumot, hogyan tudnám én meglószőrözni, és tulajdonképpen sikerült. Tehát én nagyon szeretem csinálni a matyó rózsát, mondjuk medálnak, sőt fülbevalónak is készítettem már, de minden alkalommal kihívás. Tehát akár hanyatszor fogok hozzá, és nem az, hogy készül, mert tudom, hogy készül, de hogy ez sikerül-e ennek. És mivel lassan készül, és nagyon időigényes, tehát bárminek az elkészítése, ezért az nagyon bosszantó, ha nem úgy sikerül, és akkor vissza kell bontani, el kell vágni, hát abba belehalok, tehát el kell vágni, és akkor azt újra csinálni, tehát hogy így egy napi munkám az oda tud veszni. Nem jellemző egyébként, de ott van mindig a veszély.
2: De akkor az alapanyag az alaposan meghatározza, hogy...
3: Az alapanyag meghatározza, igen. Hát arról is, igen, tudok mondani annyit, hogy egyrészt alapszabály, hogy a jól tartott ló farok szőre valószínű, hogy jó minőségű. Tehát ezen sok múlik. Hogy gondozzák, hogy ápolják, és jól tartják a
2: igen,
3: lovat.
2: Rendesen,
3: hát az embereknél is így
2: persze,
3: van.
2: Persze, mi is így vagyunk,
3: igen,
2: így van,
3: hogy a hajunk minősége.
2: Bőrünk a hajunkon, hogy eleget aludtunk, mit tettünk, és így tovább, igen.
3: Keresni kell azt az alapanyagot. Nem mindegy a hossza. Sörényből nem tudok készíteni semmit, mert rövid. Tehát nem is próbálkozok vele, nem kínlódok vele. A farokszőr meg, hát a hossza nem mindegy, mert ha szép, hosszú, egyenes szálú, akkor kevesebb szel kell toldani. Minél kevesebb toldás legyen, mert egyrészt macerás a toldás, másrészt meg egyéb problémákat is okoz a hozzákapcsolás során. Uh-huh. Ha így elmetszeném a lószőr szálat, akkor annak szép kereknek kellene lenni, de hát nem egy vastag dolog, tehát annyira nem látjuk, de tapintásra lehet érezni. A lapított az nem jó, tehát ha lapított a lószőr szál, mert akkor készítés közben csavarodik. Csavarodik, göndörödik, és nem lehet vele dolgozni. Hát igen, ennyit tudok mondani, szép, hosszú, egyenes szálú kerek legyen a
2: lószőr.
3: És igen, és én így tapintással tesztelem, hogy most az nekem megfelelő lesz, vagy nem, de egy lófarkon belül is különböző minőségű szálak vannak, tehát készítés közben is fény felé tartva a vastag, tehát nem jó, ha nagyon vastag, de nem jó, ha nagyon vékony. Uh-huh. Nagyon vékony, az szakadós, és nem haladós, és nem lehet, vigyázni kell, nem lehet meghúzni, uh-huh. pedig a csomókat szorosra kell húzni.
4: Nem mondtuk még, de 2021-ben Gránátalma díjat kaptál egy ékszerszettedért, ami, ha jól emlékszem, egy szép piros gyöngyökkel díszített szett volt.
3: Igen, én a munkásságom csúcsának tartom egyelőre. Egyelőre azt úgy
2: hát
3: érzem, hogy, még, hogy nem tudtam überelni. Bárki tudja, hát ha. 2021-ben kaptam a Gránátalma díjat erre az ékszer szettemre. Országos Népészeti Kiállítás az egy ilyen nagyon rangos megmérettetése minden népművésznek és kézművesnek. Népművészeti Egyesületek Szövetsége hirdeti meg a pályázatot, és 5 évente kerül megrendezésre, és az alapszabály, hogy az elmúlt 5 év munkáiból lehet pályázni. És én ugye 92-ben kezdtem el a lószőrékszerkészítést, és már 2000-ben adtam be pályamunkát, uh-huh. és már akkor kaptam egy ezüstoklevelet. Utána, kis kihagyás után 2015-ben kaptam egy aranyoklevelet, és a csúcs az volt, hogy a 2021-es UNK pályázaton megkaptam a Gránátalma díjat, amit úgy kell értelmezni, hogy szakáganként, tehát szakterületenként ítélik oda, a minden szakákban van kiadott Gránátalma díj, és utána pedig az aranyezüst bronz minősítésű oklevelek.
2: Hát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb elismerés.
3: A népi ékszer kategóriában, abban az évben igen, a legmagasabb elismerést kaptam, hát rendkívül boldog voltam.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, lehet, hogy az elején mondtam, de nem vagyok benne biztos, ugye a gyöngyfűzést említettük, de hogy üvegékszereket is készítesz. Tehát tulajdonképpen az ékszerkészítésnek elég sok területével foglalkozol.
3: Igen, hát így ebben ragadtam benne nyilván, meg ez érdekelt. Hát az üvegékszer az 2010 után jött, és ennek az a története, hogy amint említettem, hogy a férjemmel így közösen kezdtünk érdeklődni a kézművesség és egyáltalán a tárgykészítés irán, és értünk el úgy sikereket, hogy volt igény arra, amit mi készítünk. Ő is kereste az útját, mint ahogy én is a gyöngyfűzés után rátaláltam a lószőrékszerre, ő pedig egyszer csak az üveggel került nagyon baráti kapcsolatba, és ő Tiffany díszüvegkészítő. Nyilván engem is bevonzott az üveg szépsége, az üveg szeretete, tehát így kerülhetetlen volt. Hát ő nagyon precízen, nagyon szépen dolgozott, tehát fölfejlesztettem. Szintén autodidakta módon, mert nem tanulta sehol. Tehát, és akkor abban az időben, tehát a 90-es években nem volt könnyű hozzájutni semmilyen ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó és szükséges szerszámokhoz, eszközökhöz, de az alapanyagokhoz sem. Tehát nem volt ilyen szinten internet. Tehát nem úgy volt, hogy beírom és megkeresem és kidobja,
2: igen.
3: Hanem nagyon sok utána járással elkezdte csinálni, és igen, ez az ő műfaja volt. Nagyon jól rajzolt, és a végén ő már csak ezzel foglalkozott. Hát őt sajnos 2010-ben elveszítettük, rengeteg üveg maradt, és hát nyilván kerestem az útját, módját, hogy mit lehetne azzal készíteni, és korábban is már én kacsingattam az üvegékszerek felé, tehát én már kicsit duruzsoltam, hogy esetleg nem kéne-e azzal is foglalkozni, de ezt ő nem tartotta elég komolynak, tehát ő nem hajlott erre. Én viszont utána kerestem a módját, hogy én is hogy tudnék az üveghez hozzányúlni, mert az ő munkájában nem ártottam bele magam, tehát semmilyen szinten, csak a maximális támogatásom volt meg hozzá. Egerben azért néhány helyen láthatók az ő munkái. Okay. És így keveredtem az üvegbe, hogy aztán próbáltam, tehát kemencét intéz, ahhoz, hogy ékszer legyen belőle, olvasztani kell az üveget. Tehát a Tiffany ez egy teljesen más, ez egy mozaikszerű technika, méretre vágni, csiszolni, összeilleszteni, és úgy lehet síkbeli, de akár térbeli formákat is létrehozni. Az üvegékszerhez viszont olvasztó kemence az alap, úgyhogy ott kezdődött a dolog, hogy elkezdtem nyomozni, beszereztem egy kemencét, és elkezdtem kísérletezni vele, és hát ugyanúgy beleszerettem a technikába, nagyon, nagyon szeretem csinálni, nagyon teljesen más kreativitást igényel, teljesen más a technika, mint a lószőr, de nagyon, nagyon élvezetes, mert az üveg nagyon szép alapanyag, a színessége az ugye varázslatos.
2: Egészen távoli technikákkal is foglalkozik. Most nem nagyon csűzés is a lószőrékszer, de mondjuk azért az is, az csak úgy tűnik, mintha közel lenne egymáshoz, de egészen másképp.
3: Igen, hát zárójelben megjegyzem, hogy még zsinórral is, sejem zsinórral is foglalkoztam, most már nem annyira, tehát így három ékszerkészítési mód, valamit én életem során így próbáltam.
2: Akkor a kreativitás, hogy gyakorlatilag mindenfelé megtalálta az utat, hogy is tud kibontakozni, és hogyan is tud tárgyat alkotni. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez semmiből, mert ami a kézművesség, az mindig az, hogy van egy adott alapanyag, de valahol meg kell születni az embernek a gondolataiba, hogy mit akar belőle összehozni, és utána jön egy folyamat, ami alatt sikerül ezt megcsinálni.
3: Igen.
2: És ez így nagyon érdekes, hogy ennyire különböző anyagokkal is technikákkal tudsz dolgozni.
3: Igen, és a lószőrékszer készítésben abszolút ott van a kreativitás, tehát, hogy készítem, és menet közben, tehát van időm, közben az agyam jár, van időm azon gondolkozni, hogy hogyan folytassam, vagy mit csináljak. Van, amikor már előre jön valami ötletem, akkor azt gyorsan lerajzolom, tehát csinálok ilyen skicceket, így tele vagyok ilyen kis cédulkákkal, hogy mi az, amit esetleg megpróbálnék, vagy valami új forma eszembe jut, de menet közben is, mondom, tehát menet közben is eszembe jut, vagy valami nem egészen úgy sikerül, ahogy én azt kigondoltam, de menet közben még tudok rajta alakítani, hogy az ne veszen kárba, mert nem arról van szó, hogy rossz, csak nem, eltér az én elképzelésemtől, mert az is esetleg nem jött össze.
2: De néha így születnek a legjobbak.
3: Igen.
2: Úgyhogy ez a véletlen, ez mindig kell bele egy kicsit.
3: Igen.
2: Ha valaki szeretne tőled ékszert, akkor ugye az interneten keresztül is tud tőled rendelni.
3: Igen.
2: Illetve nem tudom, hogy most valamikor esetleg vásárba találkozhatnak-e majd veled, mennyire szoktál?
3: Nem, tehát ritkán nem vagyok mozgékony, nem tudom megoldani, meg nem is feltétlenül szükséges. Jeles népművészeti eseményre nagyon szívesen megyek, és hát ezt is elmondhatjuk, hogy a Heves Megyei Népművészeti Egyesület berkein belül, tehát ahová az egyesülettel tudok menni, oda nagyon szívesen, nagyon boldogan. Még a Heves-megyei Kereskedelmi és Iparkamara berkeiben is ott vagyok, tehát ők is sok rendezvényt szerveznek, hát amennyiben meg tudom oldani, akkor igyekszem ott is részt venni. Tulajdonképpen Egerben hagyományosan sok-sok éven keresztül az Agria Parkban karácsonyi vásár szokott lenni, oda is szívesen, tehát azt is meg tudom oldani, és szívesen veszek részt. Amennyiben az idén lesz karácsonyi vásár az Agria Plázában, akkor reményeim szerint ott lehet találni. Illetve hát a social media, tehát van saját honlapom, meg lehet találni az elérhetőségeimet. Készítek akár egyéni kérésre is, most is van olyan, igen, érdekes történetek vannak. Sajnos a lovakkal is előfordul az, hogy a gazdájuk elveszíti, tehát elpusztulnak betegség, baleset, bármi következtében, de ugye a ló annyira szeretett állat, vagy annyira kötődik az ember és a ló, hogy komoly lelki traumákat okoz a ló, saját lónak az elvesztése, és akkor engem meg szoktak keresni azzal, hogy az elpusztult ló farkából megmentenek egy tincset, és hogy abból szeretnének ékszert. Sok ilyen érdekes történetet hallottam már, hogy hogyan veszítették el a lovat, illetve hogy miért érzik azt, hogy szeretnék ékszer formájában megőrizni a ló emlékét. Tehát nem csak az, hogy elteszi a tincset, a lófarokból kinyert tincset, hanem szeretné itt a kezén viselni.
2: Igen, de ezek szép történetek.
3: Igen, nagyon, igen.
1: Kedves hallgatóink, Szontágné Demeter Ágnes lószőrkészítő népi iparművésszel készült beszélgetésünk második részét hallották. Aki szeretné megnézni az ékszereket, találkozhat az alkotóval holnap a civilházban, a Heves-megyei Népművészeti Egyesület asztalainál. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a riporter Somos Mária Eszter Anna nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Felül kell vizsgálni a 3 éves bérmegállapodást a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma szerint. Kátai Németh Vilma szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán a testületülése után tegnap közölte. A fórum ezt azzal indokolja, megváltoztak a makrogazdasági körülmények és az eddigi számok. A kormány kiemelt szándékának nevezte a miniszterelnök a kis és közepes cégek, valamint a családi gazdaságok erősítését. Magyar Péter a vasmegyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján arra hívta fel a figyelmet, a cég 1500 magyar beszállítóval dolgozik, a gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból származik. Elemzők szerint a munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. A szakértők szerint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, és az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a mezőgazdaságban is a betakarításokhoz. Heteken belül megállapodásra számít a kormánya a Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről a főpolgármester, Karácsony Gergely erről a fővárosi közgyűlés után beszélt. A főpolgármester elmondta, a tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióra, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Új elnököt nevezett ki, Slánic Béla személyében a Magyar Államkincstár élére a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az új vezetőtől azt várja, modernizálja, tegye rugalmasabbá, gyorsabbá a kifizetéseket. Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Enikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról. A jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja munkáját az SZF-n. Az eddigi közös fejlesztések mellett az űripari és logisztikát érintő területeken is kész együttműködni Németország és Magyarország. Erről a honvédelmi miniszter beszélt a német hivatali kollégájával tartott budapesti találkozó után tegnap. Rosszinszendi Romulus kiemelte, szeretnének több magyar vállalatot bevonni a védelmi ipari ellátási láncba. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, közölte a Facebook oldalán. Több mint 30 helyszínen 200-nál is több beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is, ismertette Rosszinszendi Romulus. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium, közölte a tárcavezetője a Facebook oldalán. A változtatások célja a belügyi ágazatban dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése, ismertette Pósai Gábor. A jövő a miénk, jelentette ki Torockai László, a párt elnöke, országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti tisztújító kongresszusán mondott, a küldöttek által egyhangulag elfogadott beszámoló beszédében. A pártelnök arról beszélt, a Fidesz név a mai fiatalok között vállalhatatlannak számít, míg a Mi Hazánk menő és trendi a legfiatalabb magyarok között. Majd azt hangsúlyozta, pártja az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Kiemelte, be kell fogadniuk azokat az elkötelezett, tisztességes embereket is, akik nem 100%-ban magyar származásúak, ahogy fogalmazott. A haza érdeke, hogy a Mi Hazánk Mozgalom választást nyerjen egy napon, és jobb, ha minél hamarabb történik ez meg, mondta Torockai László. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 24. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 24 között készült Q3 modellje. Finn és svéd vadászgépek közösen fogtak el orosz katonai repülőket a Finn-öböl fölött. A közös művelet része annak a közelmúltban megerősített együttműködésnek, amelyről a NATO két legújabb tagja augusztus végén állapodott meg. Irán 7 napos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros újranyitásáról, közölt az iráni külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlés idején. Abbász Araghcsi szerint Teherán közvetítőkön keresztül jelezte Washingtonnak, ha bizonyos feltételek teljesülnek, a 7. nap végén újra nyitja a stratégiai fontosságú szorost, és ismét tárgyalóasztalhoz ül az amerikai féllel. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Téged is vár az egri érseki fiú kórus. Énekelj velünk az egri bazilikában.
5: Énekelj velünk templomokban.
4: Koncertezz velünk.
5: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
4: Legyen sok új barátod.
5: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
4: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
5: Itt csak fiúk vannak.
4: Együtt tanulunk megénekelni.
5: Éneklünk zongorával, orgonával, zenekarral.
4: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
5: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
6: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
2: Reklámot hallottak.
7: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
8: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatását, ahol Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási minisztérium vezetője, bemutatta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit, amely fellendülést hozhat Eger, Miskolc és Debrecen kötött pályás közlekedésében is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
9: Ha már van ilyen társaságunk, hogy akkor egyébként azt is elkezdtük, hogy más uniós forrásokat is beirányítunk ebbe, tehát egyébként a modellt fogjuk használni, valószínűleg az operatív programból is már a vonatflottán keresztül fogunk új akkumulátoros motorvonatokat beszerezni, ami a Salgótarjáni, illetve a Szekszárdbaja irányban lehetővé teszi a budapesti közvetlen eljutás lehetőségét és az interrégióknak a beindítását. És ugyanebben a modellben érkeznek az új hévek is, az 5-ös, 6-os, 7-es, tehát a Szentendre-Ráckeve-Csepel vonalra a teljes flotta cseréjére írunk ki 120 méteres alacsonypadlós vonatokra a tendert. Itt alapvetően a BFK által, illetve a MÁV-hév által akkoriban 5 évvel ezelőtt menedzselt tendert frissítjük és azt dolgozzuk át, tehát a választások előtt kiírt ilyen kamutendernek az anyagával, azzal inkább nem foglalkozunk, az nem volt komolyan vehető egy percig sem, és ennek megfelelően a hévek beszerzésére is ki fogjuk írni a tendert. Na most ott érnek össze ezek a dolgok, hogy, és ez benne van a jogszabályban, benne van a mérföldkőben, nem árulok el ezzel titkot, de talán így áll össze teljesen logikussá a kép, hogy azt vállaltuk, hogy az országos közlekedés szervező az újonnan beszerzett járművek üzemeltetésére és működtetésére kompetitív szolgáltatási tendereket fog kiírni. Tehát amint a járműtenderek lementek 2027 során, ezeknek az Intercity-knek a működtetésére, illetve ezeknek a hévvonalaknak a működtetésére, csak a személyszállítási részére ki fogunk írni szolgáltatási tendereket, és 2030-31-től, amikor az új járművek megjönnek, ezeket új szolgáltató veszi át a MÁV személyszállítási ZRT-től. Ez azt is jelenti, hogy a HÉV esetében megszüntetjük a vertikális integrációt, és a MÁV SZESZ által a MÁV pálya működtető veszi át a HÉV infrastruktúrának a működtetését, illetve addig, ameddig régi hévek vannak, addig a teljes integrált működtetés is a MÁV pálya működtetőnél lesz. Amikor belép az új szolgáltató, akkor pedig a MÁV pálya működtető visszavonul a gyermekvasútra, és a járműműködtetést azt majd befejezi, de addig átveszi a SESZ-től ezt a típusú tevékenységet. Tehát itt egy elég jelentős intézményi átalakítás zajlik ennek az örvén, és nyilvánvalóan a képességet ezzel kiépítjük arra, és ebben sem szeretnék zsákba macskát árulni, hogyha a MÁV személyszállítás nem tud előrelépni egyről a kettőre, vagy nem kellő sebességgel teszi ezt, akkor az OKK-nak meg lesz arra a lehetősége, hogy bármikor egy akár regionális vonalon meghirdesse a közszolgáltatási tendert, és akár le is rövidítse ott a MÁV személyszállításnak a közszolgáltatási kötelezettségét. Tehát ha például a BZ flotta cseréjében nem tudunk elég gyorsan a MÁV keretei között előrelépni, én el tudom azt képzelni, hogy regionális vasútvonal üzemeltetésre is fogunk írni versenyeztetéses közszolgáltatási tendereket. Itt szerintem sokan vannak BKK-sok, BKV-sok, mindenki érteni fogja, amit mondok. Nyilvánvalóan az a folyamat, amin a BKV végigment sok szempontból 2010-12 után, én azért tisztán emlékszem azokra a beszélgetésekre, amikor minden arról szólt, hogy nincs pénz, és aztán egy évvel később minden arról szólt, hogy tudunk olcsóbbak lenni, mint az Ariva. Ezek a típusú beszélgetések nyilván most jönni fognak, ahol a MÁV-nak egyszerűen el kell kezdenie mondjuk a saját szolgáltatását kilométerdíjba számolni. Most, amikor itt használt járművek beszerzése kapcsán ez szóba került, világosan kértem, hogy mutassák ki azt, hogy a korábbi szilis kétkocsis ingához képest egy használt, de drágábban karbantartott, mint hogy a semminél drágábbannak tűnően karbantartott jármű, az valójában tényleg drágább ahhoz képest, mint hogy a régieket működtetjük. De ugye ez a típusú controlling, ez a típusú működés, ahol mi le tudjuk fordítani a magunk működését kilométerdíjakra, és meg tudjuk mérni, hogy a régi szemetet üzemeltetni az egyébként nem drágább, mint akár leasingelni egy újat. Ennek a képessége, vagy a szervezeti, még a képesség az emberekben nyilván megvan, de a szervezeti képessége és a szervezeti rutinja is hiányzik a MÁV mai működéséből. Ezt lássuk tisztán. Tehát azt gondolom, hogy itt nekünk azért kell ezt a típusú átalakítást véghez vinnünk, ez nagyon hasonló a BKV-hoz, csak bizonyos szempontból egyel nagyobb, hogy az a fajta helyzet létrejön, ahol a szolgáltató maga meg tudja mondani, hogy neki most megéri-e vagy nem, hogy mennyiért éri meg, vagy melyik jármű mennyiért és hogyan éri meg, és a megrendelőnek is erről van egy világos képe. Mert a MÁV-nál ma ezek a számok nincsenek meg, nem is léteznek, nem is számolta ki ezeket senki, hanem mindig úgy volt, hogy úgy működünk, aztán az állam mindig küldi a pénzt. És ezt be kell fejezni, mert nagyon sokszor azt látjuk, hogy a régi csotrogány, tehát ugye most nem akarok nagyon távoli példát mondani, de hogyha a fapados légitársaságok és a tradicionális légitársaságok működését összevetjük, ugye azoknak a sikere jelentős részben abból jött, hogy ezt a számítást megcsinálták, és kijött, hogy az új repülő annyival üzemanyaghatékonyabb, meg annyival fajlagosan, annyival több utas tud elvinni, és ezért annyival egy utasra vetítve, annyival olcsóbban tud működni, hogy a végén megéri lecserélni a régebbi gépet újabbra, akár 10 évesen is, egy 10 éves gépet is a vadi újra, mert jobban ki fog jönni a matek. Na most ezt a típusú működési kultúrát azért nagyon nélkülözi a mai vasúti működtetésünk, és ez nyilván egy kényszer szülte dolog, beruházási tervhiányok, a megrendelői és tulajdonosi elvárások hiánya, tehát most nem szakembereket szeretnék ebben hibáztatni, hanem az egész általános működési kultúrát szeretném csak leírni, amikor azt mondom, hogy azt a kérdést, hogy a szili kétkocsis inga helyett mi éri meg jobban, és nem lehet, hogy olcsóbb-e még egy újat leasingelni is. Ennek az alapos alátámasztása és kiszámolása gyakran nem történt meg, hogy ne csak negatív legyek, van, amikor megtörtént, például a mozdonyok esetén ez megtörtént, ott kijött, hogy az új mozdonyt leasingelni is olcsóbb, mint vagy megvenni és finanszírozni végképp olcsóbb, mint a régit, aztán ugye az új mozdonybeszerzés mégis le lett állítva. Tehát azt gondolom, hogy nekünk ezért fontos az, hogy egy más megrendelői képességet építsünk ki, és legyen professzionalizált állami megrendelési képesség a tömegközlekedésben, mert a végén mégiscsak az a fontos, hogy az utasok jó szolgáltatást kapjanak, és az a fontos, hogy ezt a lehető leghatékonyabban elköltve a közpénzeket tegyük meg, mert akkor több fog jutni másra, több fog jutni arra, hogy pályát fejlesztünk, állomást fejlesztünk, akár még több járművet vegyünk. Ez azért egy elég jelentős intézmény és kulturális változást fog hozni a helyközi közlekedés szervezésében. Én azt gondolom, hogy ez a ciklus vége lesz, mire ennek minden dominója a helyére kerül. A BKK-nál is azért körülbelül 4 év volt az az időszak, amíg ezt az egész átalakítást végig kellett vinni, és azért az egy sokkal koncentráltabb és kisebb rendszer, mint az országos, bár a maga nemében nyilván óriási. És nyilván eközben ténylegesen végig is kell vinnünk azokat a projekteket, amik ahhoz szükségesek, hogy az új éveknek legyen milyen pályán közlekedni. Azt is megemlíteném ennek kapcsán, hogy a jogszabály megnyitja arra is a lehetőséget, hogy az országos közlekedés szervező, közös megrendelő szervezeteket hozzon létre várostérségi jelleggel. Tehát a törvény megnyitja annak a lehetőséget, hogy az országos közlekedés szervező helyi önkormányzatokkal közösen helyi és helyközi megrendelést közösen végző regionális megrendelőket hozzon létre, vagy térségi megrendelőket hozzon létre. Nyilván vannak városok, ahol ez azt gondolom, hogy nagyon adná magát, Például ugye a tramtrain miatt nyilván a Szeged-Hódmezővásárhely térség tipikusan az, ahol már ma is nehéz szétszállazni pontosan, hogy mi a helyi és mi a helyközi közlekedés, és talán értelmes lenne ennek a működési alapjait közös alapra hozni. Vannak városok, ahol a vármegyebérlet kiterjesztése miatt gyakorlatilag ma is a helyi megrendelő félig meddig már az állam lett. Például Miskolcon a választási kampány véghajrájában ugye egy olyan megállapodást sikerült kötni, hogy a vármegyebérletet úgy vezette be Miskolc, hogy minden ebből eredő vesztességet és bevétel kiesést ezt a MÁV személyszállítási ZRT megtérít örökre. Na most nyilván innentől kezdve valójában ez azt jelenti, hogy az állam belépett Miskolc városa helyére megrendelőnek a miskolci helyi közlekedésbe, csak ez nem lett nagyon kibeszélve. Tehát nyilván itt is azt gondolom, hogy kell feltenni kérdéseket, hogy ez akkor hogy működik jól, és nyilván nem az elefántot nem elhallgatva a szobában, azt gondolom, hogy már a hévek fejlesztése kapcsán is azt a kérdést is ki kell nyitnunk, hogy a budapesti agglomeráció és Budapest viszonya intézményileg hogy néz ki, és van-e értelme annak, hogy a BKK hatáskörét kiterjesszük a város határon túlra is. Ebben van szakmai párbeszéd a főváros és a kormányzat között. Nagyon nagy feladataink vannak az infrastruktúra terén is. Nyilván a megyei jogú városokban a teljesség igénye nélkül nyilván nagyon sok dolgot ki tudnék még emelni, de neki kell állnunk végre valahára. Nagyon sok évnyi ígérgetés után a debreceni nagyállomáson egy rendbetételnek teljesen méltatlan az ország második legnagyobb városához az, amilyen állapotok ott ma uralkodnak. Nagyon sokszor megígérték, de nem történt semmi. Ezt a előkészítést ezt most elkezdjük, mert nincsenek érvényes vagy hatályos tervek ebben, amit használni lehetne. És Debrecen esetében is több irányba szeretnénk a tramtrain lehetőségét megvizsgálni. Alapvetően azt gondolom, hogy a mai kor technológiája mellett, és hát nem kell ez messzire menni, tényleg elég megnézni a szegedi rendszert, képesek vagyunk arra, hogy olyan városméret mellett, ahol ez egyébként gazdaságos, ott a városi villamos és az elővárosi vasút technológiai közelítését elvégezzük. Én nem azt mondom, hogy ez mindenhova jó, de az biztos, hogy nagyon sok olyan térsége van az országnak, ahol van értelme hasonló projektekben gondolkodni, úgyhogy Debrecen esetében is elindult egy ilyen vizsgálat, gyakorlatilag három vasútvonal irányába is vizsgáljuk ennek a lehetőségét, és ha működik, akkor megvannak az előkészítési forrásaink is arra, hogy a konkrét tervezésbe is át tudjunk fordulni. Ugyanez a típusú vizsgálat indul el Miskolc térségébe is, Tiszaújváros és Kazincbarcika irányába, illetve akár még Ózd felé is. Azt gondolom, hogy egy releváns kérdés lehet az, hogy a miskolci villamoshálózatot is igénybe véve képesek vagyunk-e egy olyan rendszert létrehozni, ami Tiszaújvárosban sem a város szélén áll meg, Kazincbarcikán sem a város szélén áll meg, és Miskolcon sem kerüli el a belvárost. Nyilván ehhez valamiféle tramtrain logikájú rendszer létrehozásra lenne szükséges. Itt is sok tanulmány készült, szakdolgozatok is készültek, rengeteg elképzelés volt már erre. Itt az idő, hogy ezt hivatalos szintre emelve elkezdjük projektesíteni.

Alapvetően még annyit hagy mondjak el, mert ez is hasznos információ lehet itt mindenkinek, hogy a kormány nem sokára dönt arról, hogy a kötött pályás beruházások menedzsmentje hogyan történjen a következő években. E tekintetben azt gondolom, hogy inkább egy visszafejlődést hozott az elmúlt néhány év. Én egy alapvetően elhibázott, rossz döntésnek tartom azt, hogy a NIFET és a BFK-t az állam felszámolta és beolvasztotta a beruházások projektmenedzsmentjét a minisztériumba. Ugye egy minisztérium definíció és törvény szerint ezerszer bürokratikusabb hely, mint egy állami társaság. Nem véletlen az, hogy annó a fővárosi beruházásokat a főpolgármesteri hivatal útvesztőiből kiszerveztük a BKK-ba, és nem lenne budai fonódó villamos hálózat, nem lenne felújított egyes villamos, hogyha ott a hivatal menedzselte volna ezt tovább, nem megbántva senkit. Szerintem ezt azért kevesen tagadnák a fővárosból. Ugyanez a helyzet nyilván a minisztériummal is. Én most ugye ebbe belecsöppentem, és én, hogy mondjam, jogutódként én látom azt, hogy hogyan jönnek ezek a feljegyzések, hogy egy hónap, 40 nap alatt, meg nem tudom, 50 nap alatt jutnak olyan feljegyzések, hogy néhány 10 millió forintos megrendeléseket egy keretszerződésből lehívjunk, és előtte 18-25 darab aláírással és különböző főosztályi oda-vissza küldözgetéssel megy a dolog. Nyilván egy állami cég se bürokráciamentes, de azért, meg nyilván ezen is lehetne javítani, de alapvetően nem tartom egy hosszú távon életképes megoldásnak azt, hogy nagy vasúti, főleg ha érdemben csinálunk valamit, ugye mondták is a néhányan a minisztériumban, hogy hát értsen meg, hogy az egész minisztérium ez úgy jött létre, hogy mindig az volt a feladat, és úgy kell megcsinálni, hogy véletlenül se történjen beruházás. És ez egyébként nagyjából sikerült, azt gondolom, tehát hogy a célt teljesítette az intézményi modell, de nyilván, hogyha érdemben akarunk vasúti beruházásokat megvalósítani, akkor nyilván ezt az intézményrendszert nem lehet itt tovább működtetni. Ezért arról fog dönteni a kormány rövidesen, hogy a minisztériumból a pályaműködtetőkhöz visszaszervezzük, illetve kiszervezzük a beruházásokat. Azért nem mondom, hogy vissza, mert NIFET nem csinálunk újra. Ez egy nehéz döntés volt, és én is inogtam ebben sokáig, hogy melyik a jó irány. Szóval végül megnézve azt, hogy hogyan működik az ÖBB, vagy a DB, vagy a többi pályaműködtető, vagy akár a cseh pályaműködtetőnek, vagy a lengyel pályaműködtetőnek a jelenlegi működése. Tehát azt gondolom, hogy ha MÁV-ot nem fogjuk felnőttnek kezelni, akkor nem is lesz az. Tehát, hogyha az a hozzáállás a magyar államnak, hogy a vasútfejlesztés az olyan komoly dolog, hogy nem lehet a MÁV-ra rábízni, ami nagyjából az elmúlt 20 év erről szólt, hogy hol a NIF-be kellett rakni, hol a minisztériumba, mert a MÁV, ha a MÁV-ra rábízunk a saját fejlesztését, akkor úgyse lesz semmi. Ugye nagyjából ez volt a szocialista kormánynak is, meg a Fidesz kormánynak is a arszpolitikája ebben az ügyben. Ha ezt így folytatjuk, akkor a MÁV mindig egy ilyen, hogy mondjam, áldozata lesz a saját fejlesztésének, mindig egy ilyen kötözködő szereplő lesz, aki ilyen üzemeltetői észrevételekkel nehezíti a dolgokat, és mindig csak létrejön ez a típusú ilyen szituáció, ami az elmúlt éveket jellemezte. Remélem bejön, és nem az fog történni, hogy most akkor leáll és lelassul minden, még a maihoz képest is. Bízom benne, hogy nem így lesz, és ennek az intézményi garanciáit igyekszünk megteremteni, tehát nem csak várjuk, hogy megtörténjen. Egy több mint 100 fővel működő új csapat kezdi meg most a működését a MÁV-on belül, ami az uniós nagyberuházások irányításáért felel. Ez még tovább fog nőni a következő időszakban. A Baross Gábor terv végrehajtásáért felelős beruházó szervezetet létrehozzuk. Csak hogy mindenki lássa nagyjából, tehát a NIF időszakhoz képest, meg a BFK időszakhoz képest ötödére csökkent az a létszám az elmúlt 4 évben, ami Magyarországon vasútfejlesztési beruházói tevékenységet végez. Ezt kell most visszanövelnünk, sőt még akár a korábbinál is képességesebbé tennünk. Ez a gyesebbre is igaz nyilván kisebb léptékben és a MÁV pályán működtetőre pedig különösen. És a feladatmegosztás úgy fog kinézni, hogy a megvalósítatósági tanulmányokig, tehát odáig, amíg eldől, hogy mit akarunk csinálni, nagyjából mi a vágánykép, nagyjából mi a beruházás vertikuma, mi a megtérülő, mi nem, mi a cél, odáig a minisztérium maga fogja menedzselni stratégiai szinten, mert azt gondoljuk, hogy ez az a stratégiai szint, amiről alapvetően a kormányzatnak kell döntenie, és utána átadjuk, és már a konkrét tervezési, előkészítési és aztán kivitelezési feladatok megrendelője a két pályaműködtető lesz. Alapvetően a városi projekteknél ott nyilván meglátjuk, hogy ez hogy alakul, nyilván a tramtraineknél valószínűleg ugyanez a rendszer működik, kisebb városi projekteknél ott ez nyilván döntéskérdés, hogy hogy alakul. Budapesten ma egy nagyon megosztott rendszer működik, arra mindjárt áttérek, és ott el fogom mondani. Még a vidéki projektek körül kiemelném Eger városát, ahol szintén egy új előkészítést kezdünk meg, hogy ne Eger kapujában torpa nyomag a vasút, hanem körbejárjon, és legyen egy normális elővárosi közlekedés Felnémetig. Elindult egy munka Győrrel közösen, ami a győri elővárosi közlekedést hivatott megteremteni. Itt is egy szégyen valójában, hogy nincsen rendes elővárosi vasúti közlekedés Győr térségében, miközben azért a potenciál ebbe sok szempontból megvan, és az állomás állapota is, hát mondjuk úgy, hogy elmarad attól, hogy a városnak milyen ipari jelentősége van Magyarországon belül. Elkezdjük Székesfehérváron a buszállomásnak a vasút mellé helyezését és az intermodális csomópontnak a megépítését, erre kivitelezési forrásunk is van. Még sok más tudnék említeni, de Budapestre áttérve egy picit,
hiszen nyilván itt sokan BKK-sok, BKV-sok, és nyilván a budapesti ügyek mindenkit érdekelnek. Itt azt tudom elmondani, hogy most a beruházási logikára visszatérve, hogy alapvetően ami vasúti kérdés, azt nyilván a MÁV ugyanúgy intézi, hogy az előbb elmondtam. Ami városi közlekedési kérdés, ott pedig ugye majd megosztott rendszer van, egyes projekteket az állam menedzsel, lásd Budai Fonódó, egyes projekteket a BKK menedzsel, lásd Pesti Fonódó. Nyilván ez, hogy mondjam, abban a szempontból azért nem ideális, hogy nincsen végtelen villamos hálózattal foglalkozó beruházói tudás. Tehát itt is szeretnénk egy új intézményrendszeri logikát létrehozni. Alapvetően egy törvényjavaslat az országgyűlés előtt van, éppen a hétfői este volt az általános vitája, ahol azt javasoljuk, hogy egyrészt jöjjön létre újra a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amit a kormány és a főpolgármester, a fővárosi vezetés közösen vezet, ami minden olyan kiemelt fővárosi beruházás tartalmát, irányát eldönti, amelyben uniós pénz vagy kormányzati pénz van, és ahol érdemi együttműködés kell. Nyilván nem a kis utcafelújításokat meg egyebeket, hanem az érdemi nagyobb uniós és egyéb kiemelt beruházásokat. Olyan esetben, hogyha ebben van egyetértés a két oldal között, az automatikusan legyen nemzetgazdaságilag is kiemelt beruházás, és kerüljön gyorsítósávra, illetve az FKT megalapozó törvénye megteremti azt a lehetőséget, hogy az állam és a főváros 50-50%-os tulajdonrészével létrejön egy olyan beruházó szervezet, ami a főváros területén megvalósuló állami közreműködéssel zajló beruházásokat irányítja. Tehát azt gondolom, erről nyilván még majd döntés kell, de nyilván ez a törvény megnyitja ennek a lehetőségét, és ezt nyilván főpolgármester úrral egyeztetve nyújtottuk be. Megnyitja annak a lehetőségét, hogy közös államfővárosi beruházó végezze el ezeket a kiemelt beruházásokat, legyen szó a rakpartról, legyen szó a villamoshálózati fejlesztésekről és egyéb kiemelt beruházásokról, akár a 3-as metró meghosszabbításáról a jövőben, mert nagyon sok helyen, hogy mondjam, egymásra épülő felelősségi köreink vannak. Nyilván a beruházási törvényből eredően alapesetben ezeket a beruházásokat a minisztériumnak kéne megvalósítani. Ahogy mondtam, én abban nem hiszek, hogy mert a minisztérium fog mindent lebonyolítani, tehát hogy ez nem, gondolom, hogy ez egy jó alapmodell lenne, de egyébként pedig az, hogy az államnak legyen kontrollja ezek fölött, a beruházások fölött. Ez gondolom azért is érdek, mert a végén, hogyha elfogy a pénz, ha nem jól mennek a dolgok, úgyis csak közösen lehet megoldani, és minden ilyen beruházásnál óhatatlanul elő fognak állni nehéz helyzetek. Tehát az, hogy ebben legyen egy együttműködés, és a főváros és a kormány, ha még vitatkozik is egymással politikailag, legyenek olyan ügyek, amik bekerülnek arra az asztalra, ahol az együttműködés már le van rögzítve, és közösen vagyunk érdekeltek abban, hogy a dolognak eredmény és ne vita legyen a vége. Azt gondolom, ez nagyon fontos, és ezt próbálja ez az intézményrendszer szolgálni. Számos projekten dolgozunk Budapest környékén is, nyugati pályaudvar bevezető szakaszok, Rákos rendező környékének fejlesztése, Szegedi úti felüljáróval, villamos hálózati kapcsolattal, az állomásépület újjáépítésével, a déli pályaudvar megújítása, ahogy mondtam, és az odavezető vágányok és a Kisgellért-hegyi alagút rekonstrukciója, ennek egyébként a kivitelezési tenderét ki fogjuk írni a következő hetekben a MÁV pályaműködtető részéről. Nyilván, ha emeletes intercity-eink lesznek, még fontosabb lesz, hogy a Kisgellért-hegy alatt át tudjon férni egy emeletes vonat. Ez már kiszek miatt se ártott volna, de most elkezdjük. Nyilván célunk a Hegyesalmi vonal bevezető szakaszának a fejlesztése, a déli körvasút befejezése és folytatása, tehát egyrészt itt a befejezés Kelenföld és Ferencváros között, másrészt a Népliget állomás és a kapcsolódó ferencvárosi átemelésnek a megépítése, erre is még az idei évben ki fogja írni a MÁV a kivitelezési tendert. A Hungária körútnál a leendő közlekedési múzeum mellett az új vasúti megálló megépítése, aminek nyilván nem a múzeum miatt van jelentősége, hanem azért, mert a gödöllői, illetve a gyömrői elővárosi forgalomban a 80-as és 120-as vonalról itt lesz egy új átszálló csomópont az egyes villamos felé. Tehát ha úgy tetszik, a 17. kerület felé vezető két fővonalnak is lesz egy zuglója, egyel arrébb az egyes villamos mellett. Ez egy nagy jelentőségi beruházás, erre is még idén ki kell írnunk a kivitelezési közbeszerzést. Újra kezdjük a beruházást a Kőbánya felső Rákos átfogó fejlesztésére, ezt ugye Lázár János menet közben leállít.

0: Kosparatóújpesten létrejön egy korszerű új vasútállomás, ami a 3-as metró új végállomásához is kapcsolódik. Ebben is már egyébként van egy szoros kapcsolat a BKK és a MÁV között, hogy az állomást egy integrált módon tervezzük meg. Ami nagy szó, mert azért ezek nem magától értetődő dolgok, ezt szerintem mindannyian tudjuk. Ugyanez igaz a Lajos-Mizsei vasútvonalra is, ennek is a kivitelezési forrása rendelkezésre áll, ennek is megkezdjük az engedélyeztetését. Ugye vannak szakaszok, ahol helyi viták miatt, mert néhány helyi közösség vezetője nem volt maximálisan nyitott a vasút fejlesztésére, még vannak engedélyezési hiányok, ezeket igyekszünk lezárni a következő hónapokban és kiírni a kivitelezési közbeszerzést. Most nyilván rengeteg nagy projektet mondok, az fontos látni, hogy a Baross Gábor tervben a hazahozott uniós forrásokból, illetve a 28 utáni uniós források terhére összességében egy olyan, a beleértve a járműbeszerzéseket is, tehát amikről beszéltem az elején, egy olyan 3500 milliárd forintnyi kötelezettségvállalási keretet kapott a minisztérium. Tehát ennyit tudunk már most leszerződni minden további kormánydöntés nélkül ezekre a beruházásokra. Ilyet azért nem nagyon tudott elmondani egyetlen elődöm se az elmúlt 15 évben. Tehát egy nagyon jelentős felhatalmazást és elkötelezettséget kaptunk a kormánytól. Nyilván, ha az uniós pénzek nem lennének meg, akkor ez lehetetlen is lenne, de ettől még ezt el lehet rontani. Tehát, hogy nyilván óriási feladatunk van most abban, hogy ezeket a projekteket talpára állítsuk, újraindítsuk, gyakorlatilag az IKOP forrásait 2030-ig fel kell használni, ami persze egyik oldalról messze van, másik oldalról nagyon közel van. Tehát ha megnézzük azt, hogy gyakorlatilag 4 év alatt kellene ezeket a beruházásokat lebonyolítani, ráadásul egyszerre nagyon sokat, hiszen ez nagyjából mindegyikre igaz, akkor egy brutális építőipari terhelést, ebből eredő kockázatot, megrendelői és beruházói képességfejlesztést kell végrehajtanunk, úgy, hogy közben ezernyi más dolgot is alakítunk át. Tehát az egyik legnagyobb feladatom most az, hogy mind a MÁV-nál, mind a BKK-nál, mind az összes ilyen szervezetnél az a képesség minél előbb összeálljon, ami ahhoz szükséges, hogy tényleg ezek a beruházások végig tudjanak menni, mert egyébként el fogjuk bukni a forrásokat, és ez nem fér bele szerintem.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a City Rail elnevezésű vasúti konferencia bemutatását, ahol Vitézy Dávid, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium vezetője bemutatta a Magyar Vasút 4 éves beruházási terveit, amely fellendülést hozhat Eger, Miskolc és Debrecen kötött pályás közlekedésében is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
3: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Különleges és látványos zöld fallal gazdagodott a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium, elismerve a diákok példaértékű környezetvédelmi elkötelezettségét. A 20 négyzetméteres installáció a Kassán megrendezett határon átnyúló Eco Challenge fenntarthatósági verseny főnyereménye volt. A nemzetközi projekt keretében összesen 6 ilyen környezetbarát felületet építettek ki a szlovákiai és magyarországi iskolákban. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a jezsuita mellett a Herman Otto és a Fráter György gimnáziumok tanulói is büszkélkedhetnek saját zöld fallal. Az átadó ünnepségen Holzinger Ferenc jezsuita atya, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
1: Kedves kollégák és mindenek előtt, kedves diákok! Nagy örömmel és hálával teli szívvel köszöntök mindenkit a mai ünnepélyes alkalmon, amikor egy rendkívül közös munka végére teszünk pontot, vagy pontosabban egy élő, lélegző kezdetet nyitunk meg iskolánk falai között. Amikor a diákjaink tavasszal útra keltek Kassára, a Via Carpatia által szervezett határokon átívelő Mount Grinfra

Eco Challenge ökológiai versenyre, tudtuk, hogy tehetséges és elkötelezett fiatalok képviselik a Jezsút. Azonban az eredmény, amellyel hazatértek, minden várakozásunkat felülmúlta. Nem csak a díjként elnyert 35 ezer euró értékű modern zöldfal megvalósítására lehetünk büszkék, hanem arra a példamutató szellemiségre is, amelyel ez az érték. Ahogyan a csapat mottójában is megfogalmazódott, a valódi környezeti változáshoz igazi csapatmunka kell. Ez a most felavatott zöldfal nem pusztán esztétikus dísze az iskolánknak, és nem csupán a belső klímánkat teszi egészségesebbé. Élő tanúság tétele annak, hogy a jezsuita iskolaként vallunk. A teremtett világunk óvása, a környezetünk iránti felelősség nem elvont tananyag, hanem mindennapi cselekvés és közös küldetés. Egy ilyen volumenű projekt sikeres zárásakor a legfontosabb szó a köszönet. Elsőként szívből gratulálok és köszönöm a munkát a Chlorofilling csapat diákjainak, a döntőben remeklő versenyzőknek, Orosz Borostyánnak, Dojcsák Ferdinándnak, Halász Ádámnak és Visnyonszki Balázsnak, akik a kvízeken, a bolygómentő szabadulószobában és több mint 200 fős közösség előtt prezentációban is érettségről, felkészültségről tettek bizonyságot. Valamint a delegáció workshopon és szakmai előadásokon helytálló tagjainak, Béres Rékának, Cserpák Fuzsinának és Szarka Zillének. Büszkék vagyunk rátok, és köszönjük, hogy tudásotokkal gazdagítottátok egész közösségünket. Kiemelt hála és elismerés illeti felkészítő tanárainkat, Koszternikné Balázs Hajnalka tanárnőt, aki fáradhatatlan energiával fogta össze, készítette fel és kísérte el a csapatot Kassára, megteremtve bennük azt a összhangot és hitet, ami a dobogóra vezette őket. Valamint Cagán Iván Noémi munkaközösség vezetőt, aki a kezdetektől fogva felkarolta a versenyzőket a versenyt intézményes szinten is. Külön tisztelettel és köszönettel fordulok partnereink és támogatóink felé. Kifejezzük őszinte köszönetünket Bánik dr. Gál Boglárka elnökasszonynak, Vármegyénk vezetőjének a térségi és határon átnyúló partnerséget, valamint a fiatalok környezeti nevelésének elkötelezett támogatásáért. A Via Carpatiának, a Mount Green Fra projekt szakembereinek, a tervezőinek és kivitelezőinek, akik szakértelmükkel formába öntötték és életre hívták ezt a lenyűgöző zöld falat. Köszönet a Jezsuita Nevelését Alapítványnak, amely lehetővé tette diákjaink kassai részvételét. És iskolánk minden munkatársának köszönet, akik a háttérben segítették a tervezést és a technikai megvalósulást. Kedves diákok, amikor a mindennapokban elmentek a zöldelő növényfal mellett, jusson eszetekbe, ez a fal ti vagytok. A ti kíváncsiságotok, a ti szorgalmatok és az egymásra figyelésnek az eredménye. Kívánom, hogy ez a hely mindnyájunk számára a megállás, a felfrissülés és a teremtés védelemről szóló párbeszédek inspiráló forrása legyen. Vigyázzunk rá együtt szeretettel!

0: Szeptember 21-én elrajtolta a Millió lépés az iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8 jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek, legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kell teljesíteniük. Az ingyenes Millió lépés mobil alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát, köztük a futást, a kerékpározást, a jógát vagy akár a kerti munkát is képes automatikusan lépésszámmá alakítani. A kezdeményezés tétje idén is kiemelkedő, hiszen a rendszeres testmozgással az iskolák virtuálisan az országos kékkör távját teljesítik, a legaktívabb intézmények között pedig 100x1 millió forint értékű sporteszköz támogatást sorsolnak ki a szervezők. A december 6-áig tartó kampány fő célja, hogy a mozgás örömén keresztül kovácsolja össze a helyi közösségeket, és hosszú távon is az egészséges életmódra neveljen. A részletekről Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója adott tájékoztatást.
1: Ugye ez lesz a 8. alkalom, hogy elindul a Millió lépés az iskoládért program, amely 11 héten keresztül mozgatja meg az embereket, és az a célja, hogy minél több lépést gyűjtsünk saját egészségünkért, és ezek a lépések egyébként egy iskolát is tudunk támogatni. Az egésznek az alapja az az ingyenesen letölthető Millió lépés applikáció, amelyet a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége fejlesztett ki, ugye ezt az Aktív Magyarország támogatta, és ezzel az applikációval egyébként különböző típusú mozgásokat tudunk lépésszám alakítani. Ha beírom az időtartamát mondjuk a kerékpározásnak, a kerti munkának, az úszásnak, a pingpongozásnak, a táncnak, bárminek is, akkor ezt ő lépésszám alakítja. Úgyhogy így a nap végén pontosan láthatom, szembesülök a tükörre, hogy mennyit is mozogtam. Hogy hogyan indult el a program? Ugye mi a Covid kapcsán szerettük volna megmozgatni a szervát ültetetteket, és akkor indult el ennek az ős változata, ez az applikáció, amely aztán gyakorlatilag pillanatok alatt nagyon népszerű lett, és a támogatásból sikerült ezt az applikációt egy olyan formájúvá tenni, ami ennek már ma is látszik, hogy nagyon sokféle motiváló, játékos, jelvénygyűjtő lehetőséggel rendelkezik. Tehát élményé próbáljuk tenni vele a mozgást, és motiválni próbáljuk el az embereket, hogy minél többet használják, és minél többet menjenek. Ugye, ha most csak a szervát ültetetteket nézem, akkor azért mielőtt valaki átültetésre kerül, akár egy vese, máj, szív, hasnyálmirigy vagy tüdő esetében, a szervezetük már nagyon leromlik. Tehát ez a végstádium, vagy meghal, vagy kap egy új szervet. És akkor az új szervvel ez a leromlott szervezet újra erőre kap, és újra egy teljes értékű életet, vagy ahhoz hasonlót lehet élni. Ahhoz, hogy ez a szervez jól működjön, és hogy a testünk is jól működjön, fontos a rendszeres napi mozgás. Ugyanis aki rendszeresen mozog, annál ezek a beültetett szervek is bizonyítottan tovább működnek, és maguk a saját életüket is meg tudják hosszabbítani. És egyébként ez nem csak a szervet ültetettek régaz, hanem ránk is, gyarló emberekre, akik magunkat egészségesnek gondoljuk. Ugyanis a mozgás az ténylegesen gyógyszer. Ez közhelynek tűnik, de bizonyítottan az. Nagyon sok esetben az, aki rendszeresen mozog, a sokkal egészségesebb, sokkal jobb állapotban van, mint az, aki ezt nem teszi meg. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, ez a legolcsóbb dolog, csak egy hiba van, hogy receptre nem lehet felírni, tehát nem lehet kiváltani tablettaként, ezt meg kell dolgozni. Viszont az is igaz, hogy a láb mindig kéznél van, tehát ha hajlandók vagyunk leszállni a villamosról, buszról hamarabb, esetleg nem ugrunk be az autóba, ha gyereket nem akarjuk az iskolapadig autóval vinni, hanem hamarabb megállunk, akkor nem csak a társas kapcsolatunk lesz jobb, hanem a kedvünk, az egészségünk is. Tehát bizonyított tény, hogy az egészséget nagyon nagy mértékben javítja a rendszeres mozgás, és hogyha életkor szerint nézzük, a gyereknek azért van rá szüksége, hogy egészséges felnőtt legyen belőle, hogy kialakuljon a rendes vázizomrendszere, mert ma már praktikusan csak az ujjaik erősödnek a nyomkodás miatt, ugye több órát használnak mobil eszközöket, és hát mi felnőttek is már sajnos ebbe a hibába beleestünk. Ha pedig idősebbek leszünk, akkor nagyon fontos az, hogy minél tovább megérőzzük a mobilitásunkat, az egyensúlyérzékünket, amelyhez fontos a rendszeres mozgás.

0: Az elmúlt napokban több súlyos motoros baleset is történt a mátrai utakon. A szezonban rendszerint megnő a súlyos, nem egyszer halálos balesetek száma is a hegyen. A sebesség túllépése, egy elnézett kanyar vagy az autósok figyelmetlensége mind pillanatok alatt tragédiához vezethet. Lázár Leventét, a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét hallják.
1: Mondhatjuk, hogy több baleset is volt, vagy soknak is mondhatjuk, de ez azért is tükröződik ki, hiszen az elmúlt hetekben meg gyakorlatilag nem nagyon volt motoros balesetünk se a Vármegyében, se a mátrai szakaszon. A nyári időszak is alá nyugatnak volt mondható. Az egyik balesetünk az kedden történt, itt egy személyautó tért át feltehetőleg a szemközti sávba, ahol egy motorossal ütközött. Itt a motoros ugye szenvedett sérülést. A helyszínen játék munkatárs, illetve a helyszíntiszkedéskor derült ki, hogy a 21 éves gyöngyösi férfi, aki vezette a személyautót, nála a kábítószerfogyasztás gyanúja felmerült, úgyhogy nyilván ellene büntetőeljárás indult őrizetbe vétele mellett, úgyhogy ezt majd a később vizsgálati szakasz ki fogja elemezni, nyomozni, hogy és miért történt ez a baleset. Ezt követően ugye a szerdai napon pedig hasonlóan, ez nem a 24-es számú főúton, de közvetlenül a kapcsolatában lévő ugye Mátraháza a Kékestető közötti szakasz, ami pedig egy motoros úszott árokba. Ő is súlyosan sérült, ugye itt is helyszínen kelt a munkatársaimnak, és itt is ugye eljárást nyitottuk és vizsgáljuk a baleset körülményeit. A statisztikára kitérve, még ugye nincs vége a motoros szezonnak, és ezt követően majd az őszi időszak vége felé lesz egy átfogó statisztikánk. Azt el tudom mondani, hogy nagyjából ugye az március végi áprilisi időszakra, tehát a motoros szezon kezdetétől nagyjából 20 motoros balesetünk volt a 24-es számú főtéren a mátrai szakaszon. A tavalyi évünk jól sikerült, azt kell, hogy mondani, tehát lényegesen kevesebb baleset volt. Reméljük, ez a mutató az idei évben is legalább stagnál, de reméljük, hogy javulni fog még, és itt az utó szezonban, itt a motoros szezon végén nem fog nagyobb baleseti gócpont kialakulni a mátrai szakaszon. Nyilvánvalóan a motoros baleset tekintetében azért mondható többnek ezen a szakaszon a balesetek száma, hiszen már évek óta közkedvelt szakasz ez a motorosok körében, nem csak a Hevesvár megyéért, hanem az ország valamennyi pontjára érkeznek ide motorosok, és mivel a nagyszámú tudomány szerint így gyakrabban fordul elő itt kisebb-nagyobb motoros baleset. Ezek megelőzésére természetesen igyekszünk minden forrában felhívni a figyelmet, ugye fontos itt a sebességbetartás, hogy a megfelelő műszaki állapotban lévő motorok használata. A munkatársaim az elmúlt évekhez hasonlóan most is minden héten, gyakorlatilag minden hétvégén valamilyen formában jelen vannak a 21 számú főút mátrai szakaszán. Ez az EGRI, illetve a gyöngyösrendőr kapitányság munkatársait, illetve a forgalomellenőrző alosztály munkatársait, motoros rendőrét is érinti ebben a 4-5 hónapban.

0: 20 éves fennállását ünnepelte a Miskolci Szépkorúak Háza. Az ünnepi rendezvényen Matis Csák Éva, Miskolc megyei jogúváros alpolgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, aki beszédében méltatta az intézmény 2 évtizedes szakmai munkáját, és köszönetet mondott a dolgozók gondoskodásáért. A 200 idős embernek otthont adó intézmény Miskolc egyik legfontosabb szociális bázisává vált az elmúlt 2 évtizedben.
1: 20 év bizony nagyon nagy idő, és még egy intézmény életébe is hosszú idő, és belegondolni is nehéz, hogy ez alatt a 20 év alatt hány embernek adott biztonságot, törődést, szeretetet és otthont ez a hely, ahol ma vagyunk. Otthont azoknak a miskolciaknak, akik hosszú évtizedeken át dolgoztak a családjukért és a mi városunkért. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Miskolcnak van egy ilyen kiváló intézménye, ahol idős honfitársaink figyelmet, tiszteletet és méltó gondoskodást kapnak. Azt szokták mondani, hogy minél nagyobb valaki árnyéka, annál több szó esik a háta mögött. És egy otthont nem ez határoz meg, és nem az határozza meg, hogy mit beszélnek róla kint az utcán, vagy a háta mögött, vagy előtte, hanem az a fontos, és az a legfontosabb, hogy az itt lakók az otthon melegének szeretetébe és családias gondoskodásába részesüljenek. Az a fontos, ahogyan az ápolók és a gondozók az itt élőkhez fordulnak, ahogy segítenek nekik, ahogy meghallgatják őket, és ahogyan szeretettel veszik őket körül. A Szépkorúak Háza 20 éve ezt a gondoskodást jelenti sok miskolci számára. Én szívből gratulálok a 20. évfordulóhoz, és engedjék meg, hogy külön megköszönjem az intézmény valamennyi dolgozójának azt az áldozatos, sokszor láthatatlan munkát, amelyel nap mint nap tesznek az itt élőkért. Isten éltesse a Szépkorúak Házát, az itt élőket és mindazokat, akik ezt az otthont szeretettel és emberséggel építik tovább. Boldog születésnapot, Szépkorúak Háza!
0: Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella, a Szépkorúak Házának vezetője, köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a színvonalas otthon működtetéséért.
2: Ünnepi gondolataimat Müller Péter örökérvényű szavaival nyitom. A fejlődés végtelen, és az emberben lévő szellem örökké fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni akar. Ahogy a alpolgármester asszony is mondta, 20 év az sok idő. Ha belegondolunk abba, hogy egy ember életében ez egy meghatározó időszak, valóban egy intézmény életében is egy meghatározó idő, tartalmas együttlét, közösségi élmény és egy mérföldkő. Miskolc megyei jogú város önkormányzata kiemelten fontosnak tartotta, hogy egy színvonalas, a 21. századi idősellátásának megfelelő otthont hozzon létre a dr. Hirschler Rezső közalapítvány alapítójával együtt, és vele együtt működve. A Szépkorúak Ház idősek otthona 2006. június 1-én nyitotta meg hivatalosan kapuit. Az elmúlt 20 év számtalan szép emléket, tartalmas együtt töltött időt adott nekünk. Voltak kihívások, és akadtak nehéz pillanatok. De volt valami, ami mindenen át segített bennünket. A hit, a kitartás, a közös cél, ami a legelső naptól kezdve velünk volt. Együtt alkottunk, és együtt dolgoztunk. Az elmúlt 2 évtized nem a magányos sikerekről szól, hanem a közösségről. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az út során velünk tartott. Köszönjük azoknak, akik az első pillanatban itt voltak, hittel, reménnyel, szeretettel segítették ezt az otthont, és köszönöm azoknak is, akik menet közben csatlakoztak hozzánk. 20 év alatt megváltozott a világ, és mi is megváltoztunk benne. Az igényekhez, az elvárásokhoz, az idősellátáshoz alkalmazkodnunk kell. De a jubileum nem csak a visszatekintésről szól. Ez a nap egy új fejezet kezdete is. Az előttünk álló évek új célok, új álmok, új lehetőséget biztosítanak nekünk. Köszönjük lakóinknak, hozzátartozóknak, ismerőseinknek, az itt dolgozóknak, hogy ezt az intézményt választották. Hogy adhatunk, hogy szerethetünk, hogy szolgáltathatunk. Köszönöm a kollégáim mindennapi áldozatos munkáját, ami nem munka, egy hivatás, egy szolgálat, egy segítségnyújtás, egy kéz önök felé. Tehát legyen ez a nap ünnep, és ünnepeljünk, mert ünnepelni jó. Isten éltesse közösségünket, Isten éltesse a Szépkorúak Háza Idősek Otthonát, jó egészséget, boldog szeretetteljes életet kívánok mindenkinek.

0: Újabb keresztény képzőművész munkáit mutatja be a Sárospataki Szent Erzsébet ház. Berend Iván alkotásaiban a művészet és a hit szorosan összekapcsolódik, a január végéig látható kiállítás pedig az elhunyt festőművész gazdag örökségéből ad ízelítőt. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: Újabb képzőművészeti kiállításnak ad otthont a Sárospataki Szent Erzsébet ház, ahol ezúttal Berend Iván festőművész alkotásaiból nyílt tárlat. Az intézmény időről időre olyan művészek munkáit mutatja be, akiknek alkotásaiban a keresztény ihletettség, a hit és a spiritualitás is megjelenik. Berend Iván képei is túlmutatnak a látható világ ábrázolásán, és lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogató a művészeten keresztül lelki tartalmakkal is találkozzon. A hit és a művészet kapcsolatáról főtisztelendő Beleckei Miklós plébánost, a Szent Erzsébet ház vezetőit hallják.
2: Egy olyan ember műveit, egy olyan művésznek a műveit láthatjuk itt, aki nincs már itt közöttünk. De akit a művei egyértelműen élővé tesznek, és valahol a látomásban természetesen ott van az embernek a múltja, a léte. Aztán az, amit benne az Isten művel, és minden művészben, és ez egy csodálatos adottságuk, ott van a jövő. A művészeknek az alkotásai, én úgy gondolom, hogy a mai itt látható művek is, valahol proféciák, amelyek megérintik az embert, az embernek a belső világát, és föltárnak számunkra valami olyat, amit Exupérénél olvashatunk, hogy ami a szemnek láthatatlan.
1: Berend Iván életében meghatározó szerepet játszott katolikus hite, amely művészi gondolkodásában és számos alkotásában is tetten érhető. A 2022-ben elhunyt festő művészi hagyatékának gondozását Jobbágy Ilona vállalta magára, aki azóta azon dolgozik, hogy az életmű minél több helyen bemutatkozhasson. Ebben a munkában a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület is közreműködik. A Sárospatakon január végéig látható kiállítás hátteréről és Berend Iván személyéről Jobbágy Ilonát, a művész hagyatékának gondozóját hallják.
3: Berend Iván nagyon mélyen hívő katolikus ember volt egész életében, és ez a képei nagyon erősen tükröződik. Én úgy érzem, hogy az egészen egyszerűbb témák is, amelyek előkerültek az ő életében, valami olyan fénnyel és belső tartással jelennek meg a képein, ami mutatja az ő teljesen biztos és igaz hitét a katolikus egyház tanításaiban. Boldogan vállaltam ennek a kiállításnak az összeállítását, mert szinte nagyon kevés az a kép, amelyet ne tudtam volna benevezni ehhez a keresztényi gondolatokat összegyűjtő kiállításhoz. Nem csak a téma választásában, hanem, mint az előbb is említettem, hanem a színeiben, a fényeknek a használatában olyan átütő erejű a véleményem szerint a képeinél való megjelenítése ezeknek, hogy azonnal az első gondolata az embernek az, hogy igen, valami van a túlvilágon is.

0: kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Felül kell vizsgálni a 3 éves bérmegállapodást a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma szerint. Kátai Németh Vilma szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán a testületülése után tegnap közölte. A fórum ezt azzal indokolja, megváltoztak a makrogazdasági körülmények és az eddigi számok. A kormány kiemelt szándékának nevezte a miniszterelnök a kis és közepes cégek, valamint a családi gazdaságok erősítését. Magyar Péter a vasmegyei Bükön, a Nestlé Hungária állateledelgyára új egységeinek átadóján arra hívta fel a figyelmet, a cég 1500 magyar beszállítóval dolgozik, a gyár alapanyagainak több mint a fele magyar forrásokból származik. Elemzők szerint a munkanélküliség ismét közelít a múlt év végén látott 10 éves csúcsához. A szakértők szerint egyre több vállalat takarékoskodik a munkaköltségeivel, és az aszály okozta rossz termés miatt kevesebb munkaerő kellett a mezőgazdaságban is a betakarításokhoz. Heteken belül megállapodásra számít a kormánya a Budapest pénzügyi problémáinak rendezéséről a főpolgármester, Karácsony Gergely erről a fővárosi közgyűlés után beszélt. A főpolgármester elmondta, a tárgyalások miniszteri és főpolgármesteri szinten indultak el, jelenleg helyettes államtitkári, illetve szakértői szinten zajlanak. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióra, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A főigazgatók az új jogszabályi rendelkezések alapján munkaviszonyban határozott időre, legfeljebb 5 évre kapnak megbízatást. Új elnököt nevezett ki, Slánic Béla személyében a Magyar Államkincstár élére a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az új vezetőtől azt várja, modernizálja, tegye rugalmasabbá, gyorsabbá a kifizetéseket. Szeptember végén közös megegyezéssel távozik Sepsi Jenikő a Színház és Filmművészeti Egyetem rektori posztjáról. A jelenlegi vezető egyetemi tanárként folytatja munkáját az SZF-n. Az eddigi közös fejlesztések mellett az űripari és logisztikát érintő területeken is kész együttműködni Németország és Magyarország. Erről a honvédelmi miniszter beszélt a német hivatali kollégájával tartott budapesti találkozó után tegnap. Rosszinszendi Romulus kiemelte, szeretnének több magyar vállalatot bevonni a védelmi ipari ellátási láncba. 5 milliárd forintot csoportosított át idén a laktanyák rendbetételére a honvédelmi miniszter, közölte a Facebook oldalán. Több mint 30 helyszínen 200-nál is több beruházást kezdtek el vagy fejeztek már be, felújítva a mosdókat, tantermeket, a körleteket és a legénységi épületeket is, ismertette Rosszinszendi Romulus. Több mint 30 törvénymódosítást tartalmazó javaslatcsomagot készít a belügyminisztérium, közölte a tárcavezetője a Facebook oldalán. A változtatások célja a belügyi ágazatban dolgozók tehermentesítése, a felesleges adminisztráció csökkentése és a megbecsültség növelése, ismertette Pósai Gábor. A jövő a miénk, jelentette ki Torockai László, a párt elnöke, országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, a Mi Hazánk Mozgalom budapesti tisztújító kongresszusán mondott, a küldöttek által egyhangulag elfogadott beszámoló beszédében. A pártelnök arról beszélt, a Fidesz név a mai fiatalok között vállalhatatlannak számít, míg a Mi Hazánk menő és trendi a legfiatalabb magyarok között. Majd azt hangsúlyozta, pártja az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Kiemelte, be kell fogadniuk azokat az elkötelezett, tisztességes embereket is, akik nem 100%-ban magyar származásúak, ahogy fogalmazott. A haza érdeke, hogy a Mi Hazánk Mozgalom választást nyerjen egy napon, és jobb, ha minél hamarabb történik ez meg, mondta Torockai László. Világszerte mintegy 2.860.000 járművet hív vissza a Volkswagen kormánymű problémák miatt. A visszahívásban érintettek a Volkswagen 2013. szeptembere és 24. júliusa között gyártott Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljei, illetve az Audi 2017 és 24 között készült Q3 modellje. Finn és svéd vadászgépek közösen fogtak el orosz katonai repülőket a Finn-öböl fölött. A közös művelet része annak a közelmúltban megerősített együttműködésnek, amelyről a NATO két legújabb tagja augusztus végén állapodott meg. Irán 7 napos tervet mutatott be az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros újranyitásáról, közölt az iráni külügyminiszter New Yorkban az ENSZ közgyűlés idején. Abbász Araghcsi szerint Teherán közvetítőkön keresztül jelezte Washingtonnak, ha bizonyos feltételek teljesülnek, a 7. nap végén újra nyitja a stratégiai fontosságú szorost, és ismét tárgyalóasztalhoz ül az amerikai féllel. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
6: Téged is vár az egri érseki fiúkórus.
7: Énekelj velünk az egri bazilikában.
8: Énekelj velünk templomokban.
9: Koncertezz velünk.
10: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
11: Legyen sok új barátod.
12: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
13: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
14: Itt csak fiúk vannak.
15: Együtt tanulunk megénekelni.
16: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
17: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
18: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
19: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
20: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Péter Ágnes szobrászművész, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpozion alapítója és művészeti vezetője. Beszélgetésünk kiinduló pontja az idei, immár 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpozion, amit július végén, augusztus elején a legkeményebb hőkupola alatt rendeztek meg a természetművészet szerelmesei. De Péter Ágnes művészet szervezői tevékenységének fontos része, hogy annak a 35 éves szimpozion alapítványnak is az elnöke, ami a magyarországi művésztelepeket köti össze egy hálózatba. Ezek egyike a Villányi Szimpozion, ami a Villányi Szoborparkhoz kapcsolódóan jött létre. Itt is vannak újabb fejlemények, ezekről is beszélgetünk. Mint ahogy ejtünk szót oktatásról, kiállításokról, arról, hogy szobrászként nemrég kapta meg az Elektrográfiai Társaság fődíját, és izgalmas őt hallgatni arról is, hogy alkotó munkájában mennyire nyitott a mesterséges intelligencia használatára.

0: Az idén is megrendeztétek a Velencei tavon a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont már 20-adjára. Az első kérdés, ami minimum mindenkiben felvetül, aki látja, hogy mi zajlott ezen a nyáron Magyarországon hőkupolákkal együtt, hogy hogyan tudtátok megcsinálni a Velencei tó közepén, július végétől augusztus elejéig benne a hőkupolával ezt az idei szimpóziont?
1: Ez egy nagyon kemény munka volt, túléltük. A 20. év az valóban nagyon különleges volt, készültünk rá többféle projekttel is, hogy mi mindent fogunk tudni megvalósítani ez alatt az idő alatt. Nagyon kemény volt ez a hőkupola és emberpróbáló időjárás. A 20 év alkalmából beszereztem 20 darab, közel 3 méteres, 10 centi vastag nyárfa oszlopot. Ezt gondoltam, hogy kiosztjuk az érkező művészeknek, és ez legyen egy olyan kihívás, hogy a szigeten végre egy olyan csomagot össze tudunk állítani, ami azért hosszabb ideig megmarad, mint a szokásos efemer munkák, amiket ugye mindig vissza is kínálunk a természet körforgásába. Most ez a 20 oszlop, hát ebből lett 25 oszlop, 25 résztvevővel egy egészen különleges évet zártunk. Nagyon nagy kihívás volt tartalmilag is, és hát emberileg is ez az időjárás miatt.
0: Ugye a Velencei Tavi szigetre be kell jutni. Most azért ebben az évben akár ez is kihívásokkal teljes lehetett. Hogyan tudtátok megközelíteni a szigetet, amiről azért tudni kell, hogy közel van a Velencei tónak a keleti végéhez, tehát ahol van a Velencei korzó, ahol abszolút elsivatagosodott a tó, tehát ott lehet a legjobban belemenni sokáig-sokáig cipővel, és nincs víz, tehát ettől nincs túl messze ez a sziget.
1: Már tavasszal sejtettük, hogy problémás lesz ez az idei év. Aztán jött a nyár, ugye van a Szimpózion Alapítványnak egy mesterműhely névre hallgató Gápolnás Néki művészeti iskolája, ahol fiatalokat készítünk föl az életre, arra, hogy ugye a művészet segítségével másképp is tudják kezelni a világhoz való hozzáállásukat. De ez az iskola azért fontos megemlíteni, mert nyári táborunkban kivittük a gyerekeket erre a helyszínre. Vittünk gerebjét, ásót, hogy próbáljunk meg az alkotó munkát most a mederre kivetíteni. Tehát nem csak egy A4-es, A3-as vagy egy négyzetméteres papírfelület volt az alkotási terület, hanem maga a meder, és akkor a gerebjével rajzoltunk ki különböző ábrákat, szövegeket, és akkor pont ez az egyik szöveg lett aztán az idei 20 éves művésztelepünknek a plakátjának a tartalma.
0: Mi ez a szöveg?
1: A 20 éves évfordulóra készülve rajzolt két X-et, tehát ugye római számmal a 20-as a tómederbe, és ez volt az egyik ilyen nagy előjáték, hogy várjuk, hogy mi fog történni majd a szimpózium megnyitásáig. Hát sokat apadt a víz, de be tudtunk jutni, mert a tóbíró kikötőből indultak a csónakjaink és a szapok, kajak meg kenu. Ilyen könnyű felszereléssel támadtuk az idén a szigetet, hogy azt a 30-40 centis vizet át tudjuk járni, be tudjunk jutni a szigetre. Ez azért nagyon izgalmas dolog volt, mert mire vége lett a művésztelepünknek, addigra még 10 centivel csökkent a vízszint.
0: Hogy tudtatok bármit vinni magatokkal, mert ezek a szapok és kajakok és kenuk azért nem sok mindenre alkalmasak, ami a teherszállítást illeti.
1: Hát felkészültünk egy plusz akkumulátorral, kisebb csónakkal szállítottuk be a rengeteg vizet, az élelmiszert, mert a művésztelepünk a támogatásokat figyelembe véve arra kényszerül, hogy az ebédet mi magunk szerezzük be és főzzük meg. Tehát minden nap egy valaki vállalja, hogy az egész csapatnak az ételét elkészít. Tehát ezeket az anyagokat be kell szállítani, és ez azt jelentette, hogy kisebb etapokban, de többször fordulva lehetett megoldani.
0: 25-en voltatok, 25 gondolom megszállott művész, mert azért ezekhez a körülményekhez, amiket most itt felvázoltunk, óriási elszántság kell, hogy valaki ne egy légkondicionált helységben üljön, hanem igenis dolgozzon a tűző napon, ahol alsó hangon 45 fok is lehetett, el tudom képzelni.
1: Ez így volt.
0: Hogy csináltátok?
1: Hát két etapban bontottuk a csapatot, mert ugye a szállásköltségünk sem a csillagos égig nyúlik. Tehát olyan 10-15 ember volt egy-egy hétig, és kemény munkával dolgozott mindenki ahhoz, hogy a munkája elkészüljön, kitolódott a nap, mert volt olyan napunk, hogy 6 óra, 7 óra tájba tudtunk a pajta árnyékos oldalából kimerészkedni a terepre, elviselhetetlen meleg volt.
0: És ugye végülis jubileumot ültetek, mert ez volt a 20. nemzetközi velencei tavi szimpózion, és ugye mondtad ezeket az oszlopokat, amiket részint fölállítottatok, részint fölöltöztettetek. Ugye ez volt az idei projekt.
1: Igen, és miután kiderült már a művésztelep előtt, hogy hajóközlekedés nem lesz, nekem az egy külön kihívás volt, hogy hogyan tudjuk a közönségnek megmutatni az idei év összes munkáját. Tehát esélytelen volt, hogy hajóval megint, mint minden évben, be tudjuk vinni az 50-60 ember fordulónként. Most arra gondoltam, hogy egy újabb programszervezéssel a parton fogjuk megünnepelni ezt a 20 éves évfordulót. A Móri Mosberger Robert tervezte gyönyörű pavilonokkal. Rendeztük be a Tóbíró strand kikötő felüli oldalát, és oda a lefotózott, kinyomtatott alkotásokat felszereltük, úgyhogy egy gyönyörű kiállítás fogadta az érkezőket. A Székesfehérvári Táncínház egy két elemből álló produkciót hozott nekünk a megnyitó alkalmából, és a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója Ober Frank Pál nyitotta meg a kiállítást. És az önkormányzat, polgármesterünk nagyon kedves köszöntéssel fogadta ezt a lehetőséget, még támogatásképpen vacsorát is kapott mindenki, aki meglátogatta ezt a záró eseményt.

0: Ugye ez a 20. nemzetközi velencei tavi szimpózium volt. Az a szép, hogy maguk a művek, amik elkészültek a 2 évtized során, azok többé-kevésbé ott láthatók ezen a szigeten. Hogyha valaki valahogy bejut, akkor mindenképpen találkozhat az elmúlt évek munkáival is, de ha valakinek erre nincs lehetősége, akkor ti azért gondoskodtok arról, hogy kiadványokban utána lehessen nézni, pontosan lehessen látni, hogy mit történnek, milyen művészekkel, azok honnan érkeztek az elmúlt 2 évtized során.
1: Igen, ezek nagyon fontos kérdések, hogy mennyire lehet publikálni azokat az eredményeket, amit itt a művészek felmutatnak. Az évek alatt ez egy nagyon nagy kérdés volt. Az első kiállításunk a Zöldliget általános iskolában zajlott, ahol nagyon élveztük mi magunk is, hogy a gyerekek rájöttek, hogy melyik alkotás hol készült, a tóban vagy a szigeten. És folyamatosan ugye figyeltük azt, hogy hogy is zajlik a kommunikáció, főleg a vizuális kommunikáció érdekelt bennünket, és arra jöttem rá, hogy ugye a fiatalok leginkább a telefonukkal játszanak, és nagyon szeretik a különböző játékos applikációkat. Mi lenne, ha mi is készítenénk a művész telepanyagából egy ilyen applikációt. Ez el is készült, a tóparton volt egy 3x3 méteres hatalmas kép, ami markerként működött, és aki erre ránézett a telefonjával, le tudta a QR kódról tölteni ezt az applikációt, és meg tudta nézni, hogy itt a tóparton, a hegyen, a vízben, a szigeten milyen munkák készültek, kik voltak azok, milyen céllal, művészeti leírások voltak hozzáfűzve, és ezen kívül pedig még volt egy igazán izgalmas eredményünk, amikor az Augmented Reality menüpontban pedig ezen a markeren, ami a tóparton volt, ezen 3D-be beírt szobrokat lehetett látni, úgyhogy ez egy olyan történet volt, ami nagyon nagy élmény volt nekünk is, meg mindenkinek, aki ezt az applikációt letölthette, én azzal is eljátszottam, hogy elvittem ezt a markert a tengerpartra kisméretben, és ott is lehetett látni, hogy az adott környezetben ott áll egy 3D-be megfogalmazott szobor. Esélyét nem látom annak, hogy Velencén valaha is szoborpark készül, kivéve most ez a 20., ahol ugye a szigeten már áll 25 oszlop, amit tekinthetnénk egyfajta szoborparknak is. Mindig foglalkoztat ez a publikáció bennünket, hogy hogyan lehet megérinteni a közönséget, az itt élőket, az ide látogatókat, hiszen az egész művésztelep így született, hogy mikor felkértek, hogy legyek a segítségére, mint főkurátor abban a fesztiválban, ami 8 héten keresztül 5 évig tartott a Velencei tó körüli településeken. Ennek lett az eredménye ez a szimpózion, aminek most már a 20. évét ünnepeljük.
0: A fesztivál már nincs, de a szimpózion igen.
1: Ez mind pénzkérdés, mert az az érdekes párhuzam, hogy amikor ez a fesztivál elindult, akkor az volt a térségfejlesztőknek a felismerése, hogy amikor jó idő van, akkor megtelik a tó, emberekkel is jönnek, és minden rendben van, de hogyha mondjuk van egy hetes eső, akkor az egész tó kihalt. Na most azért itt élőknek vállalkozásokat szervezni erre nem könnyű. És akkor is az volt a kérdés, hogy mivel lehetne felkelteni az érdeklődését az embereknek, mint ahogy most is, hogy nem csak veszélyeket tudunk látni egy nehezebb helyzetben, hanem mit lehet mindezzel kezdeni. Tehát ezek az érdekes visszatérések, vagy párhuzamok, ezek a művészeknek egy fontos alapanyag, vagy kihívás, hogy ne csak a bőséggel foglalkozzunk, hanem amikor szorulnak a körülmények, akkor a művészek hogyan látják, milyen újabb kurátori lehetőségek, teremtenek a nehéz helyzetek.
0: Akkor ez a kérdés most nagyon érvényes pont az idei nyár után.
1: Most egy nagyon nehéz helyzet van, és erre keressük mi is a választ, és arra gondoltam, hogy 3 koherens megoldás létezhet a művészek számára, mégpedig ugye, hogy élünk azzal a lehetőséggel, amit most látunk, erre reflektálva. Tehát, hogyha kiszáradt tó medret látunk, akkor abba milyen mozdulatokat, milyen jeleket, miket tudunk megjeleníteni, és milyen több művészeti ágat mozgatható produkciókat lehet készíteni. Hogy lehet felmutatni, hogy ez egy helyzet, és hogy az embereknek milyen lehetőségeik vannak ennek a megélésére, túlélésére, mire ösztökél, vagy ösztönöz, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet is ügyesen, okosan megélni. Nagyon sok lehetőség van van ebben is, akár a takarítás, akár a kisebb víz mennyiségeknek az összekapcsolása, az élővilágért való aggodalom, szóval nagyon összetett helyzetfelmérést lehet itt most is produkálni.
0: Akkor, amikor mondjuk változatlannak vesszük azt, ami most van, és ezzel kell élni, gondolod te, hogy ez az egyik megoldás.
1: De mondjuk ez sem változatlan, mert mondjuk ez is még durvul. Lehet, hogy jön egy hetes eső, és akkor megint megváltozik a körülmény. Tehát az egy fontos dolog, hogy a művészek hogyan tudják kezelni a nehéz helyzeteket. Emberileg hogyan tudják kezelni. Tehát nem belehalni kell, hanem megnézni, hogy mik a körülmények, és azzal mi mindent lehet tenni. Tehát ez az egyik opció. A másik, hogy nagyon sok európai ország, de a világon máshogy is vannak ugyanilyen problémák, ugyanilyen helyzetek. Kik azok a csoportok, akikkel hálózatot tudunk építeni, akikkel eredményeket, módszereket lehet cserélni. Tehát ez már egy nagyobb pályázati történet lehet, ugye van a Kreatív Európa című program, ahol ezek az ilyen helyzetek össze tudnak találkozni, és meg tudjuk vitatni, hogy merre, milyen lehetőségek vannak. A harmadik lehetőség pedig az informatikai oldal. Ugye, mint volt ez az augmented reality menüpontunk, amivel előkészítettük ezt az informatikai oldalt. Tehát ezt lehetne tovább fejleszteni több művészeti ágon, és az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ami felkerül egy ilyen applikációra, az a világon mindenhonnan látható. Tehát egy másfajta felelősség érzést tud az ember szélesebb körben kiépíteni a világ iránt.
0: De ebben a helyzetben viszont azt a hagyományos alkotást, amit eddig csináltatok, azt elveted, ha csak az informatikáról beszélsz.
1: Nem, nem, ezek párhuzamosan mehetnek ilyen koherens kapcsolatban. Például most ezen gondolkoztam épp az előbb, hogy kimehetünk Pákhoz mellé megnézni ezt a mostani állapotot, de vihetek egy táncost, vihetek zenészt, vihetek még olyat, aki még akár vetíteni is tud erre a körülményre. Lehet ezzel a helyzettel dolgozni.

0: jövőre is lesz ugye nyár, amikor gondolom ugyanúgy meg akarjátok csinálni a 21. nemzetközi velencei tavi szimpózion, és akkor nyilván ezeknek a gondolatoknak a mentén kell tovább azon agyalni, hogy hogyan fogjátok megoldani.
1: Hát igen, most a hét szűk esztendőnk analógiájára mondhatjuk, hogy ezek a károk, ezek bőségesen megvannak, de majd reméljük, hogy megfordul a kép, és a sok vízzel már eljön a hétbő esztendő, és egy egészen más szituációval fogunk dolgozni. De ha így visszanézek, mert most segít is ez a 20 évet megjelenítő könyvben a visszatekintésünk, hogy minden évben olyan hívó szavakat jelöltünk meg a program vezetésére, ami összefügg volt a klímával, a klímaváltozással, a tó állapotával, tehát mindig erősen kötődött minden azhoz az aktuális helyzethez, amit a természet alánk tolt.
0: Hát végül is ez természetművészet, vagy land art, ahogy szoktuk
1: természetművészet, igen. A land art az pont az az időszak volt, ugye a múlt század közepén, amikor hatalmas tájalakításokat adtak elő a művészek. Mi itt nem avatkozunk bele a tájba, tehát nem tesszük a sivatagot a tó köré még 15, ahogy a lendártosok tették volna, hanem ez egy természetművészet, és sokkal kisebb gesztusokkal, erősebb kifejezéssel tudunk arra reagálni, hogy miben élünk.
0: Ugye neked van egy csapatod most már 20 éve, és ezen a csapaton nyilván nem csak azokat értem, akik segítenek a szervezésben, hanem a művész csapat, hogy kik azok, akik ide járnak, honnan jönnek, hogyan tudod őket meggyőzni, pláne egy ilyen extrém helyzetben, amihez úgy gondolnám, hogy nem mindenki tud egyformán jól viszonyulni, vagy nem akar úgy viszonyulni, ahogy eddig ezt megtehette.
1: Ugye 20 év alatt éppen összeszámoltam, a 150 művészt hívtam meg, de volt, aki volt 15-ször, volt, aki 2-szer, és így tovább. Tehát a létszám az erősen fluktuál. Nagyon fontos volt mindig az, hogy ezek a meghívások függjenek össze azzal a hívószóval, ami abban az éppen aktuális volt. Az egész programot úgy építettem föl, hogy nemzetközi, szakmaközi, tehát a zeneszerzőtől a hangszerkészítő, a képzőművész, iparművész, tájépítész, építész,
0: mindenféle
1: táncosok, igen, tehát minden szakmabeli megfordulhatott, tehát egy nagyon nyitott rendezvény a miénk. És több generációs, tehát a hallgatóktól a idősebb művészekig minden

0: is, mint ahogy mindig, miközben azért nem kis munkával gondolom kézbe tartod ezt az egészet, például oktatsz is, tehát ugye mondod, hogy kapcsolat van a diákokkal, ehhez képest neked jól kell ismerned az összes művészképző intézményt.
1: Én azt hiszem, hogy amikor valaki eljut egy szakmának egy bizonyos szintjére, akkor azzal is foglalkozni kell, hogy ez majd hogy megy tovább. Tehát, hogy mi lesz az utánpótlással, úgyhogy az egyetemen is, ahol tanítottam, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, ott indítottam egy választható tantárgyat természetművészet címszó alatt, úgyhogy azóta is van olyan akkori hallgató, aki most már díjazott, momét elvégezte, és így tovább. Itt van olyan alkotó társ, akit a szervező munkába is örömmel be tudtam vonni. Vagy az alapítvány kuratóriumába is most már vannak fiatalok, akik itt Velencén edződnek. Van, aki a diplomamunkáját ebből a témából írta. Tehát nagyon fontos az, hogy menjen tovább ez a nyitott szervezés, mert ez hozzátartozik a szakmaisághoz, hogy legyen folytatás. Miután már ugye nyugdíjas vagyok, közvetlen hallgatóim nincsenek, de a barátok révén tartom a kapcsolatot az egyetemek művészeti karaival, és sokszor én magam is bemegyek egy-egy évvégi beszámoló kiállítást megnézni, hogy na hol találok olyan hallgatót, akit ez a természetművészet vonal érdekel, vagy már megszólította, már nem olyan nehéz hozzá közelebb kerülni. Vagy ez az egyik útvonal, a másik pedig, hogy igyekszünk folyamatosan kiállításokat szervezni. Most az idén például Nagyváradon, a Pár című keresztény egyetemen volt kiállításunk, és onnan is jött hallgató, aki nagyon szép munkát hagyott itt nekünk a szigeten.
0: Honnan jönnek még művészek a világból, vagy a határon túlról, mert ugye ez egy nemzetközi szimpózium.
1: Igen, hát eddig a legtávolabbi az nagyon kedves kolléganő volt, egy grafikus művész, aki kínaiként San Franciscóból érkezett, akkor voltak Japánból, Iránból, többen, Törökországból, Belgium, Hollandia, Németország, Ausztria, Szlovákia, Románia.
0: Hogy tudnak ide találni? Honnan tudják, hogy érdemes ide jönni?
1: Van a Facebookon egy nemzetközi velencei tavi szimpózion oldalunk, aztán az én saját oldalamat többen látják, akkor megkeresnek. A hálózat az működik.

0: Ági, te nem csak művész vagy és szervező, hanem tudós is. Tehát, hogy szintetizálod magadban mindazt, amiről itt beszélgetünk, és ezzel is segítséget nyújtva akár a következő generációknak, következő művész generációknak ahhoz, hogy hogyan építsék fel akár saját magukat, akár egymást ilyen közösségekben. Nemrégiben jelent meg egy tudományos írásod a Magyar Művészet folyóiratban, aminek az a címe, hogy a művésztelepek szerepe a kortárs művészeti gyakorlatban. És nekem ennek a legfőbb üzenete az, hogy háromféle szinten lehet működni, ahogy te mondod. Vannak az alkotóházak, mint helyek, ahol lehet művészként működni. Vannak a művésztelepek, és a legmagasabb szervezeti forma a szimpózion. Mik a különbségek?
1: Az alkotóházakat röviden én egy műtermes szállodának definiálom, amiben persze nem biztos, hogy képzőművészek mennek, mint Szigligeten inkább írók járnak, vagy egy olyan körülmény, ahol alkotó emberek egymással nagyon jókat tudnak beszélgetni, és ez rendkívül módon inspiratív. A művésztelep

Ünnepek, azok gondoljunk Nagybányára, ami azért még mindig egy erős példa, ahol egy mester meghívta a hallgatóit, és nyári kurzuson töltötte őket információval, meg tanította őket, meg tágította a belső világukat, ami hát egy hihetetlenül fontos dolog az évközbeni műtermi gyakorlathoz képest. Tehát én is 20 évet tanítottam, minden évben szerveztem művésztelepet a diákjaimnak, akár középiskola, vagy akár egyetem volt, és azt láttam, hogy ezek a fiatalok, ezek hatalmasat nőnek az alatt, az egy hét alatt is, amikor reggeltől estig, estétől reggelig csak ez az egy tevékenységük van, minden más félre tehető volt. Na most a művésztelepeken ugye nagyon sokan úgy mennek, hogy van egy saját programjuk, amiben szeretnének megint csak egy elmélyült munkában haladni, ugye kezdve azzal a felismeréssel, hogy jaj, de jó, nekem nem kell főznöm otthon, meg nem kell semmivel se törődni, hanem csak alkothatok. Hát ezek a befele forduló program, ezek nagyon hasznosak. De ugyanakkor, ha már együtt vagyunk, és vagyunk egy adott helyszínen, ahol azért a mi alkotó felületünk az nem csak a festővászon, vagy maga a szobor elkészítése, hanem a tájra való reflektálás, az akkori időszakban élésre való reflektálás, ez már egy teljesen más viselkedést kíván, másfajta működést. Tehát itt már kutató munkára van szükség. És amikor én elkezdtem itt Velencén szervezni, akkor tudatosan szimpózion szervezésbe fogtam. Úgy értve, hogy egy elmélet igényes gyakorlat a művészeti tevékenység. Nézzük meg minden ilyen projektnek minden egyes elemét. Meghívjuk az alkotókat, akkor van egy adott hely, adott térség a maga problémáival, arra hogyan tudunk reflektálni. Ehhez meg kell kérdezni az ott élőket, a szakértőket, mindenkit, akinek ehhez hozzászólása van. És akkor ezen kívül pedig ezeket a szimpózium beszélgetéseket még azzal kell megfejelni, hogy minden egyes résztvevő bemutatkozik. Tehát itt úgy hívjuk a művészeket, hogy eleve portfólióval kell jelentkezzen, amit bemutat, hogy ő eddig mivel foglalkozott, és miért tartja fontosnak ebben a programban való részvételt. Azért ez egy nagyon-nagyon fontos olyan csomag, ami az egymás elfogadásához nélkülözhetetlen. Mert mindenkinek van olyan témája, amivel hozzá tud járulni egy közös probléma megoldásához. Tehát a szimpózión a görög mintára hajaz, ahol minden résztvevő fél egyenlő. Egyenlően fontos, egyenlően értékes tudása van, és azokat eztán lehet egymással ütköztetni. Hát erre nagyon sok olyan minta és példa van, például nekem az egyik kedvencem az Edward de Bono, máltai születésű amerikai agykutató, aki az ő módszertanát úgy dolgozta ki, hogy azt figyelte meg, hogy a művészek hogy dolgoznak. Egy olyan mintát ad Bono, amivel minden problémát sokkal kreatívabban és sokkal rövidebb idő alatt meg lehet oldani. Úgyhogy a szimpózionoknál ez egy hatalmas kihívás, hogy milyen emberek vannak együtt, hogyan tudják egymást elfogadni, kezelni, hogyan tudnak közös értéket felmutatni a program végére.

0: Ebben a magyar művészetben megjelent írásodban nem csak a Velencei Tavi Nemzetközi Szimpóziónál foglalkozol, hanem a Villányi Szoborparkban megvalósult nemzetközi szimpóziónnal is, ami most megint felélett.
1: Mivel hogy a szoborparkot megörökölte a Dunadráva Nemzeti Park, és volt a Mohács 500-as évfordulós pályázati lehetőség, egy 3-4 évvel ezelőtti felmérés adta azt a lehetőséget, hogy egy pályázatot sikerült Nemzeti Parknak beadni erre a nagy kereteket megmozgató mohácsi pályázatba, és ott felmértük a szoborparkot, hogy mi az a szoborállomány, amit restaurálni kellene, és tettem egy olyan javaslatot, hogy ha már ekkora támogatási lehetőség összeáll, akkor rendkívül fontosnak tartom, hogy közel 20 év szünet után legyen újból kőszobrokat előállító szimpózion. Ez egy országos pályázatként meg lett hirdetve, az egyetemen tartottuk a beérkezett pályaművek bemutatását, az eredményhirdetést kiállításként, és utána sikerült a három új alkotást a legalsó, mi általunk szőlősétánynak nevezett területen megvalósítani. Hatalmas élmény volt, amiben még nem csak a Villányi Szoborpark, ugyan Nagyharsányban van, de Villányi Szoborparkként ismeri mindenki a kezdetektől fogva. Tehát itt nem csak a, akkor közel 150 szobornak a felújítását találtam fontosnak, hanem meg emellett a szimpóziont úgy oldjuk meg, hogy legyen restaurátor hallgatóknak is egy csatolt rendezvénye, hogy három új szobor elkészült, emellett legyen három legelső szobornak a restaurálása elvégezve hallgatók által, és a két egyetemen, ahol restaurátor képzés zajlik, a Képzőművészeti Egyetem Budapesten, a másik pedig a pécsi, és a mesterek rögtön partnerek lettek, nagyon nagy örömmel szervezték a hallgatókat, és hát egy gyönyörű felújítási program lett. Amit nagyon tudok mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy a Dunadráva Nemzeti Park honlapján megtalálható az egész történet filmekre feldolgozva. Most készül a zárófilm, a 20., úgyhogy bőségesen van, miben gyönyörködni és ismerkedni ezzel az egész történettel.
0: Múlt időben beszélsz erről a Villányi Szoborpark felújításról, meg az új szobrok elkészültéről, meg a restaurálásról. Ez azt jelenti, hogy akkor ez most lezárult ez a projekt, és akkor most megint ott lesznek a szobrok évtizedeken át, és akkor meglátjuk, hogy mi történik velük. Nyilvánvalóan az állagok automatikusan a dolog jellegéből következően romlani fog. Tehát ott valamit majd egyszer megint kell ezekkel kezdeni.
1: Igen, hát a következő 50 évet már nem tudom személyesen megnézni, hogy mivé válnak ezek az alkotások. Egy óriási dolog volt, hogy a szobor állítás az akkori korszakban hogy zajlott, milyen szemlélettel építették fel azt a vizuális korszakot, egy különleges időszakot.
0: Mennyi volt ez?
1: Hát egy 50-60 évvel ezelőtt indult, amikor még a köztereken tudjuk, hogy milyen szobrok jelenhettek csak meg, és itt volt egy ilyen szabad légkör, ahol gondolkozhattak a művészek azon, hogy mi is a saját üzenetük, kifejezés módjuk, és ezzel épült föl egy gyönyörű világ, viszont most ez a három új munka, ez megint tényleg egy hatalmas korszakváltás.
0: És akkor most annyi, most senki nem dolgozik ott?
1: Hát most még mindig vannak olyan szálak, amiken szeretnénk tovább jutni, az egyik, hogy legyen egy gyönyörű album, amiben feldolgozódik ez a történet, egyfelől. Másfelől ugyanúgy ez az augmented reality menüpontban világ minden helyéről elérhető a Nemzeti Park által fejlesztett szobor bemutató. Ez még mindig persze ahhoz tartozik, hogy eddig itt tartunk. Tehát azért ez az idei év, ez egy hatalmas változás, de hogy a következő évben mennyire tudjuk folytatni a szimpóziont magát, mennyire tudunk arra felkészülni, lesz arra befektetés, hogy a szobrászoknak lehet egy újabb ilyen területi kihívást szervezni. Most például nemrégen volt a Magyar Tudományos Akadémiának egy köztéri szobor pályázata, ahol 200 éves évfordulóra terveztettek munkákat, és a beérkezett közel 130 alkotás 30 se volt szobrász munka, a legtöbb munkát építészek adták be. Ez egy látlelet egy korszakról. Emlékszem rá, hogy sokkal régebben volt olyan pályázat, ahol 130 csak szobrász adott be pályázati munkát. Úgyhogy én, mint szobrász, nekem ezért is nagyon fontos lenne, hogy legyen olyan terep, ahol nagy méretben tudatos helyszín választással lehet készíteni munkákat. A filmben erről beszélnek az alkotók, hogy ez mekkora hatalmas élmény volt nekik is, hogy nem csak műtermi polcokra kerül merülnek az újabb és újabb elgondolások, hogy itt a művészet, ami végül is az életben mindennek az alapja, a művészek hogy tudnak továbbfejlődni. Tehát ez egy hatalmas kihívás. Csak jó lenne a támogatási oldalnak fogalma lenne arról, hogy miről szól a művészet.

0: Tehát túl vagytok ezen a nyáron, és a 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózionon, valamint lezárult a Villányi Szoborpark féle szimpózion is. Jönnek az őszi-téli hónapok. Mi a terved neked művészként, művészet szervezőként, tehát mik a legközelebbi munkák, és hogyan látod a jövőt?
1: Jó slatokba nehéz lesz bonyolódni, de az már egy megkönnyebbülés lesz, hogyha ez a 20 év könyvben elkészült. Szeptember végén azért már nagyon bízok benne, hogy közel állunk ehhez. Aztán ezen kívül ugye folyamatosak a kiállítások, amiket különböző művészeti szervezeti tagként is kapunk. Most nagyon örültem, mert a Vigadóban volt elektrográfiai társaságnak egy kiállítása, ahol kaptam egy fődíjat, úgyhogy ez azért mutatja azt is, hogy még én is alkotok, nem csak másokat biztatok alkotásra. És most nekem az is egy kihívás volt, hogy látom, hogy az AI hogy mennyire berobban a térbe, és hogy mint művész hogyan tudom használni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy milyen esztétikája van a hiánynak, például ugye a vízhiánynak, ami itt a tó körül van. De milyen esztétikája van az AI-nak, vagyis a mesterséges intelligenciának. És nagyon izgalmas kérdéseket vett fel az is, hogy mire alkalmas, hogyan lehet egyezkedni az AI-jal. Tehát nekem az is szórakoztató volt, ugye, hogyha Flüsszer fotográfia filozófiája könyvében azt olvashatjuk, hogy a sík képből hogyan tud az ember teret érzékelni, és válik szöveggé egy-egy információs anyag, akkor itt az a kérdés, hogy szöveggel hogyan tudok képet építeni. Egy nagyon vicces játékként kezdtem megélni ezt az egészet, hogy egy-egy szónak a variációi, mondjuk mint a tér, térség, hogy mennyire más vizuális anyagot fogok ezzel előhívni. És akkor volt olyan játék, hogy van egy képem, amit szeretnék az AI-jal elkészítetni, és körülbelül 15 verziónál jutottunk elég közel ahhoz, hogy mi az, amit én szeretnék látni. Na most az AI az tulajdonképpen egy ilyen nagy lopó rendszer, mert abból tud dolgozni, ami már fent van valahol. Összegerebjézi az elérhető vizuális anyagot, szöveganyagot, és abból hoz létre valamit. Na most iszonyú könnyű gicseket előállítani. Például beiratkoztam egy ilyen tanfolyamra, és a grafikai minták azok mind gusztustalan gicsek voltak. Ez is egy kihívás, hogy ugyan a gép, az produkál sok mindent, na de az ki fogja kontrollálni, hogy azt szabad-e közé tenni, vagy sem. Nagyon sok érdekes kérdést vett fel ez a promptok, azok a parancsok, amiket diktálunk, és ezt én így elneveztem promptográfiának az elektrográfia mellett.
0: Na jó, de Ági, akkor ezek az alkotások a tieid lesznek, vagy az AI-é?
1: Érdekes kérdés, ugye sokat szoktunk erről beszélgetni.
0: Ez alapvetően meg fogja változtatni akár a szobrászművészetet. A fotóművészetről ne is beszéljünk, az evidens szinte. Igen. Tehát abban eleve nagyon könnyű volt már bele nyúlni Photoshopokkal már még az AI megelőzően is. De nyilván a tényleges festményeket, szobrokat olyan szinten fogja megváltoztatni, hogy én nekem nagyon komoly kétségeim vannak így a művészetnek a szerepét illetően is, vagy hogy mennyiben higgyük el, hogy ez most Péter Ágnesnak az alkotása, vagy pedig csak egy AI.
1: Abban a pillanatban, amikor megjelenik egy kiállításon, és azt mondom, hogy ez az én munkám, akkor az az én felelősségem, hogy az én nevem alatt milyen színvonalú kép jelenik meg. Hogyha használok is AI elemeket egy kép felépítésében, abban biztos, hogy van nekem még saját munkám is. Egy ilyen hibrid állomány születhet, ami, hogyha én azt aláírtam, akkor az az én munkám.
0: De várjál, elengedhetetlen innentől kezdve az AI-nak a használata? Úgy
1: nem,
0: általában?
1: Nem fontos. De a szövegépítésben, gondolkodásban, szerkesztésben nagyon hasznos. Tehát van egy csomó nagyon hasznos oldala, de az, hogy mondjuk képteremtésben, vagy új anyagok elkészítésében mennyire színvonalas, azt nyilván a beszélgető partnernak kell fölépíteni. Tehát aki az AI-jal vitatkozik, mert hogy folyamatosan kontrollálni kell, és visszaírni, hogy ez hülyeség, szedjél elő fontosabb információkat, és akkor bocsánatot kér, rendkívül udvarjas, nagyon jól lehet vele így kommunikálni.
0: Te, aki egész életedben anyagokkal dolgoztál, és föl nem merült, hogy az AI-t, vagy bármit használsz, akkor még kell neked abban gondolkodni, hogy esetleg mégis elkezdesz ezen az útvonalon menni, hát elhagyhatnád, abszolút old school módon haladhatnál a saját utadon, mint ahogy mindig is haladtál már most nem tudom, 50-valahány éve.
1: Ez mindenkinek szabad választása, hogy mennyire nyitott, mennyire kíváncsi, meg kell érteni, hogy mi az. Addig nem ítélhetem el se pro, se kontra, nekem ez fontos, hogy lássam, hogy valóban milyen értéket képvisel, hogyan használható, mire való, és aztán az én dolgom már, hogy ezzel tényleg tudok-e együttműködni, vagy semmi szükségem rá. Nagyon sokan ragaszkodnak a hagyományokhoz, de hát egy hagyomány az akkor is hagyomány, hogyha én már megcsináltam egy olyan munkát, amiben esetleg AI alkatrész is szerepel, tehát amikor már elkészült, akkor a művészeti élet hagyomány részébe tartozik. Tehát ez is egy nagyon érdekes, aktuális kérdés, sőt ilyen viszály alapkérdés, hogy most mennyire lehet AI-jal dolgozni, vagy mennyire kell hagyomány szerint is működni. De szerintem ezt ugyanúgy nem lehet szétválasztani, mint az, hogy művésztelep vagy szimpózión legyen.

A mai kávéház vendége Péter Ágnes szobrászművész, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion alapítója és művészeti vezetője volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából módosították a költségvetést Miskolcon. Testvérvárosi találkozón vett részt a közelmúltban Sárospatak küldöttséget Csehországban. Civil ünnepet rendeztek ma Egerben színes programokkal. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A nyári szünet után újra munkába állt Miskolc város közgyűlése, ahol nemrég 14 előterjesztést vitattak meg a képviselők. A legfontosabb napirendi pont az idei költségvetés első féléves korrekciója volt, amelynek során a büdzsé főösszege megduplázódott és 144 milliárd forintra módosult. Az ellenzéki és a kormánypárti képviselők egyetértettek abban, hogy a hazai önkormányzati rendszer súlyos alulfinanszírozottság jellemzi. Tóth Szenta József polgármester bejelentette, a pénzügyi stabilitás érdekében a minisztérium által kijelölt szakemberekkel hamarosan megkezdődnek a hivatalos egyeztetések. A gazdasági kérdések mellett a testület szigorította a közösségi együttélés szabályait is, hogy hatékonyabban léphessenek fel a köztéri szemetelés és a roncsautók ellen. Az ülésen emellett új aljegyzőt választottak, és esküdt tett a testület előtt a Miskolci Rendőrkapitányság új vezetője Fazekas Csaba is. Szilágyi Kornélt, a polgármesteri hivatal gazdálkodási főosztályának főosztályvezetőjét hallják, aki beszélt a költségvetés módosításáról.
2: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a költségvetés elfogadását követően az első fél évben mind bevételi, mind kiadási oldalon előirányzatokhoz kapcsolódóan változások történtek, ezeket át kell időről időre vezetni a költségvetésen, melynek jelen előterjesztésben teszünk eleget. Ilyen változások történtek például az első fél évben a központi költségvetésből kapott támogatások, illetve egyéb pályázati forrással összefüggő támogatások is jelentkeztek ebben az időszakban. Az állami támogatások közül a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímen több támogatásban részesültünk, óvodákban foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógusok nevelő munkáját segítő, közvetlen segítő, fix összegű egyszeri kiegészítő támogatás jogcímen 44,5 millió forint támogatást, bölcsödében foglalkoztatott szintén felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók fix összegű egyszeri kiegészítő támogatására közel 14 millió forint támogatás érkezett. A helyi önkormányzatok működési célú támogatása keretében esélyteremtési illetményre 101,1 millió forint, szociális ágazati összevont pótlék címén 306 millió forint, a szociális ágazatban dolgozó egészségügyi végzettséghez kötött foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlékaként közel 43 millió forint, kiegészítő szociális pótlékként pedig 121 millió forint érkezett. Az esélyteremtési illetmény rész többször volt a közgyűlés előtt, itt szeretném a tisztelt képviselőtestületet tájékoztatni arról, hogy ez év augusztusában számfejtésre került a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak tekintetében a 23-24 évre elmaradt esélyteremtési illetményrész, és előkészítés alatt áll 2025 év tekintetében szeptember hónapban a 25-ös évi kifizetések, és a 2026 évi elmaradt illetményrész is várhatóan november hónapban kifizetésre kerül az érintettek részére. Támogatásokat említettem, szükséges ezek közül kiemelni, hogy az önkormányzatunk a Life IP Hungary projekt keretén belül a egy időközi 23-24 évi vonatkozó elszámolás alapján, melyet az Unió elfogadott, 63,9 millió forintos támogatásban részesült. Szintén pályázati forrást jelent az a együttműködés, illetve támogatási szerződés, amelyben az önkormányzat sikeresen pályázott a DIMU plusz 2.1.1.24 számú projekt keretében az energiamenedzsment rendszer bevezetése Miskolcon projektre, és 171,5 1,6 millió forint támogatásban részesülünk. A költségvetés első féléves korrekciójában történnek bevételt és kiadást egyaránt érintő előirányzat módosítások, belső átcsoportosítások és korrekciókra is sor kerül. Azonban mégis a többletigények jelentik a legnagyobb változást a költségvetésben. Ezek közül is ki kell emelni a közösségi közlekedést érintő változást. A közgyűlés ez év augusztusában határozattal döntött arról, hogy az MVK ZRT éves működési támogatásához további forrásokat kell az első féléves korrekcióban biztosítani. Ennek teszünk ebben az előterjesztésben is eleget. A költségvetés áttekintése során azon dolgoztunk, hogy belső megtakarításokból, átcsoportosításokból, különböző feladatok felülvizsgálatából további forrásokat tudjunk a közösségi közlekedés támogatására biztosítani. Ez alapján további 900 millió forint kerül ebben az évben még a közösségi közlekedés működtetési feladataira támogatásként meghatározásra. Többletigényként jelentkezett egyébként városüzemeltetés területén többek között a közvilágítással összefüggő feladatra, de egyéb vagyongazdálkodással kapcsolódó kiadásokhoz is igyekeztük a szükséges forrásokat biztosítani. Ezen források, ahogy említettem, részben belső átcsoportosítások és megtakarításokkal, részben pedig az általános tartalék igénybevételével történtek. A módosítások eredményeképpen 144,7 milliárd forint főösszegre módosul költségvetésünk. Én kérem tisztelettel a közgyűlést, hogy a rendelettervezetünket és a határozati javaslatainkat támogatni szíveskedjenek.
1: Testvérvárosi találkozón vett részt a közelmúltban Sárospatak küldöttsége Csehországban, ahol a partnertelepülések bemutatták értékeiket, és lehetőség nyílt a kapcsolatok további erősítésére is. Az együttműködés egy diákcsereprogrammal folytatódik, amelynek keretében sárospataki fiatalok látogatnak el a testvérváros egyik oktatási intézményébe. Mózes Árpádot, Sárospatakváros alpolgármesterét hallják.
3: Megpróbálom a nevét jól kiejteni, Jindrihu Radecs. Ez egy jubileumi találkozó volt, ugyanis milyen érdekes, nekik is négy testvérvárosuk van. Van egy osztrák testvérvárosuk, van egy német testvérvárosuk, és egy szlovák, és Sárospatak a negyedik. Na most a németekkel 30 éve kötötték a testvérvárosi szerződést, az osztrákokkal 20 éve, a szlovák és a magyar településsel, tehát Sárospatakkal pedig 10 éve. És ezeket a kerek évfordulókat ünnepelték meg most egy ünnepség keretében. Hát ez nem egy hagyományos testvérvárosi találkozó volt, hanem ezeknek a évfordulója egy ilyen jubileumi megemlékezés volt, ahol egy kiállítás is megnyílt. Itt a testvértelepülések fotókkal illusztrált táblákon mutathatták meg településeiket. Tehát azt tudni kell, hogy második Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem tanult ott a jezsuitákkal, 2 évet töltött Radecsben, és ugye ennek most a 350. forduló alkalmából még nagyobb jelentősége van, és hogy ezt nagyon tiszteletben is tartják. Tehát nem csak egy emléktábla van, hanem a múzeumban egy külön terem van, ahol lásd csodát, sajnos manapság, főleg a volt Csehszlovákia területén ez elég ritka, hogy magyar nyelven is voltak tájékoztatók, adatok, és nagyon tiszteletben tartják a múltat, a kapcsolatunkat. A személyes találkozásnak és beszélgetéseknek van egy olyan vetülete is, ahol szakmai dolgokról tudunk beszélgetni, hogy mit, hogyan csinálnak a testvértelepüléseken. És itt az a jó, hogy nem csak az adott város, tehát a Csehország, hanem a többi testvérvárossal is tudunk. Tehát itt egy sokkal szélesebb körű kitekintésre van lehetőségünk. Most például nagyon jó volt, hogy Dunaszerdahelynek ott volt a városvezetése, mert ott többségében magyar ajkúak laknak, és nagyon sok hasonlóság van a két város között, például ők is rendelkeznek egy nagyon jó fürdővel, és ezeknek a tapasztalatait tudjuk megosztani egymással, hogy milyen fejlesztés hajtottak végre, azoknak milyen hozadéka volt. De visszatérve a cseh testvérvárosra, ők viszont megmutatták, mert már tavaly is volt kint polgármester úr egy csapattal, hogy egy év alatt milyen beruházások zajlottak le a településen, uniós forrásból, tehát Igen, nagyon sok tapasztalatot tudunk gyűjteni. Mi ugyan tegnap hazajöttünk, de ma egy iskolai delegáció ment, mert a protokollár és kapcsolattartáson kívül az egyik legfontosabb bástyája ezeknek a kapcsolatoknak az iskolák, és itt a cserediák programok, úgyhogy Sáros Patakról, a Református Kollégium és Gimnázium iskolából ment egy csapat ki, egy hetet fognak tölteni Csehországba.
1: Pezsgő élettel és tartalmas programokkal telt meg ma az Egréd Civil Közösségek Háza, ahol megrendezték a 31. Eger civil ünneperendezvényt. A Kossuth utcai épületben és az udvaron a helyi közösségek kapták a főszerepet az Eger ünnepe civil hétzárásaként. A délután folyamán a látogatók közelebbről is megismerhették az Egerben és környékén tevékenykedő civil szervezetek sokszínű munkáját. A bemutatkozó standok mellett a szervezők színes kulturális műsorokkal, zenés fellépésekkel és interaktív tematikus szekciókkal várták az érdeklődőket. Az esemény ismét bebizonyította, hogy a civil összefogás és a helyi közösségek ereje kulcsfontosságú pillére Eger kulturális és társadalmi életének. Ma délelőtt ismét családok és közösségek emelték egyszerre magasba a gyerekeket Magyarország számos pontján. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom idén 9. alkalommal rendezte meg látványos közösségépítő eseményét. A gyereket a magasba kezdeményezés célja, hogy egy közös, szimbolikus mozdulattal hívja fel a figyelmet a gyermekek értékére, a családi élet mindennapi örömeire és a jövőbe vetett reményre. A közös pillanat azt üzeni, minden gyermek érték, új történet és új remény, a jövőt nap mint nap a karjainkban tartjuk. Egerben az esemény ezúttal Eger civil ünnepe keretében kapott helyet. Réti Erika, aki a Három Királyfi, Három Királylány alapítvány Egri hálózat vezetője, elismerő tanúsítványt is átadott a civil közösségek házának. Azon szervezetek, közösségek, intézmények kapják meg az elismerést, akik működésük során családbarát szemléletet képviselnek, programjaik során minden korosztály igényeit figyelembe veszik, és nyitottak további fejlesztésekre. Réti Erikát hallják a gyerekemeléssel kapcsolatban.
4: Igen, az idén is megvolt Egerben a gyermekemelés. Idén a szlogán az volt, hogy karjainkban tartjuk a jövőt. Szeretük volna a civil rendezvénnyel együtt összekötni, hiszen nagyon fontos az, hogy a gyerekek jó példát lássanak, hogy hogyan tevékenykednek a felnőttek, milyen civil programok vannak, milyen civil szakmák vannak, vagy tevékenységeket választhatnak a gyerekek. Igyekeztük színessé tenni, meghívtunk egy bűvészt, aki elvarázsolta szó szerint, elvarázsolta a gyereket, úgyhogy nagyon örültek neki. Arcfestéssel vártuk a gyerekeket, illetve délután pedig egy közös családi mozizással, ami szintén remélem, hogy nagy élmény lesz majd a gyerekeknek és a családoknak. Azt, hogy karjainkban tartjuk a jövőt, ez nagyon fontos, hogy jó példát mutassunk mi felnőttek a gyerekeknek, hogy hogyan szolgáljuk egymást a családban, hogyan segítjük, hogyan tanuljuk meg például a lemondást, vagy a áldozatos szeretetet. És hogyha ezeket a gyerekek megtanulják kis közösségben, akkor utána már sokkal jobb lesz az is, hogy egy nagyobb közösségben hogy tudnak viselkedni, hogy tudnak alkalmazkodni. És például ezzel is azt szerettem volna az idén, hogy egy kicsit a civil életbe bekapcsolódjanak a gyerekek, hogy egy nagy közösséget hogy tudunk építeni, hogy tudunk működtetni.
1: Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. szeptember 26-án szombaton.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
1: Az Európa-bajnok kalapácsvető Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. 20. alkalommal rendezték meg a Kóprálit. A megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár beregsak történetét feldolgozó kötetet. Javában tart a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2026-27-es idénye. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az Európa bajnok Halász Bence is azon 10 versenyző között van, akik közül kikerül az év atlétája az Európai Szövetségnél. Halász Bence a Birminghami Európa-bajnokságon 84 méter 25 cm-es országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést, így bekerült a 10 atléta közé, akik közül a szövetség kiválasztja a 2026-os év legjobbját. A voksolásnál egyformán 25%-ot számít a szurkolók, a nemzeti szövetségek és a média, továbbá az Európai Atlétikai Szövetség illetékeseinek szavazata. 20. alkalommal rendezték meg a Kóprálit. A rendezvény célja a hazai élelmiszeripari termékek népszerűsítése. Idén Kelet-Magyarország volt a kiemelt célpont. Pekó Lászlót, a Coop Hungary ZRT igazgatóságának elnökét hallják.
2: Magyar termékben, magyar alapanyagban, magyar munkerőt dolgozza fel, ezáltal tehát árbevételt jelent az országnak, a lakosságnak, ebből leszünk a vásárlónk. A Kóprálival azt mondani, hogy ez egy olyan brand, amit fenn kell tartanunk, és ma már büszke vagyok arra, hogy a termékek 80%-a magyar termék, a második 90% szintén magyar termék.
1: A korábbi évek sikereit folytatva, a Coop beszállító partnereivel összefogva, idén is szerette volna felhívni a figyelmet az ország élelmiszeriparának értékeire, a hazai gyártás megtartásának és erősítésének szükségességére. A 20. Kóprali mezőnye ezúttal Kelet-Magyarország kiemelt élelmiszergyártóit látogatta meg. A résztvevők autókkal a régió nagyüzemeit látogatták meg. A gazdasági csoport több mint 30 éves megalapítása óta legfontosabb üzletpolitikai célkitűzésének tekinti, hogy minél több hazánkban készült terméket forgalmazzon, hiszen 100%-ban magyar üzletláncként kötelességének érzi saját élelmiszeriparunk támogatását, népszerűsítését. Ennek érdekében 2006-ban beszállítóival közösen elindította a Kóprali a minőségi magyar termékekért rendezvényét, amelyet idén jubileumi 20. alkalommal rendeztek meg. Kisvárdán is a helyi élelmiszeripari termékekkel ismerkedhetett meg a mezőny. Horváth Jánost, a Várta Drink ZRT vezérigazgatóját hallják.
3: Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy részt tudunk venni ezen a rendezvényen, ezen a jubileumi évfordulón, és pontosan először vagyunk itt, tehát nagyszerű érzés, nagy megtiszteltetés, és bízunk benne, hogy fogjuk tudni folytatni a Coop Rallival a közös együttműködést, és állandó tagjai, állandó aktív tagjai leszünk a Coop Rally családnak.
1: A Coop, az agrár és élelmiszeripar, a helyi gazdaság képviselői, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság képviselői mellett ismert emberek is részt vettek a programon. A megyei élelmiszeripar számára fontosak a hasonló rendezvények. Dr. Dicső Viktória országgyűlési képviselőt hallják.
4: Nagyon fontos, hogy a magyar termékeket népszerűsítsük, ugyanis én azt érzem, hogy a magyar vásárlók még nem elég tudatosak ezen a téren, ha összehasonlítjuk a nyugat-európai országokkal, mint például Ausztria, ahol bemennek a vásárlók és tudatosan tudják, hogy az osztrák terméket veszik le. Szerintem ebben még van hová fejlődnünk, és szerintem a Coop Rally ez ennek egy első állomás, és nagyon sokat tett hozzá az elmúlt 20 évben.
1: A fogyasztói tudatosság növekszik, a kereskedelmi láncok és a vásárlók egyaránt előtérbe helyezik a magyar termékeket. A jubileumi rendezvény kiváló lehetőséget biztosított üzemek bemutatására, ahol a látogatók közvetlenül megtapasztalhatták a gyártás technológiát. Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
2: Nálunk is egy nagyobb súlya szerepel a feldolgozóipar, az ipar, kereskedelem szolgáltatások, de a táj megőrzése szempontjából, a ősi településeink arculatának megőrzése szempontjából, hogy ezek gondozottak legyenek, hogy a még mezőgazdaságból élők meg tudjanak tisztességgel élni a magyar földből, a megyei földből, ezért nagyon fontos természetesen az élelmiszergazdaság, az élelmiszeripar.
1: A Megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Bereg sakktörténetét feldolgozó kötetet. A Jónás Károly, Benicsák János szerzőpáros által írt és szerkesztett 400 példányban megjelenő könyv a Trembácz László sakkalapítvány kiadásában jelent meg. Benicsák János szerzőt hallják.
5: 1967-ben fölmerült, hogy meg kellene írni a megyei sakktörténetet. Ez nem történt akkor meg. 2009 volt, amikor a Gazda László akkori szövetségi elnök szintén fölvetette. Akkor el is kezdődött a kutatás, viszont az rövid idő után abba maradt, mert volt egy gazdasági visszaesés, és az anyagiak nem álltak rendelkezésre. 3 évvel ezelőtt jött az az intenzív időszak, amikor elkezdtük a könyvet írni, és azt mondták, hogy körülbelül 5 év, ami szükséges ennek a megírásához. Hál' Isten, megcsináltuk kicsit hamarabb az 5-től.
1: A sakk ősi perzsa-arab eredetű játék, amely egyben sport is. Sokan űzik hobbi szinten, de rengetegen sakkoznak versenyszerűen is. A magyar sakktörténet gazdagságát úttörő elméletek, korszakos zsenik és a szellemi örökség továbbvitele hirdeti. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye sakktörténelme is tartalmas, amit nem csak kupák, érmek és oklevelek bizonyítanak, hanem az a közel 440 oldalas kötet is, amit a napokban mutattak be, tehát a megyeházán. Mint kiderült, az ötlettől a megvalósulásig közel 6 évtized telt el. A könyv megjelenését a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei önkormányzat is támogatta. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, az alapos kutató munkát és a könyv sokszínűségét emelte ki.
2: Olyan elkötelezett szerzőpárosról van szó, akik tényleg mindent felkutattak, ami csak lehetséges volt a levéltárakban, a korabeli sajtótudósításokban, és hát Pest vármegye után elkészült a második megyei sakktörténeti Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, amely a megye valamennyi településének a sakktörténetét, aminek van írásos nyoma, vagy a szerzők emlékeznek rá, ezeket feltüntették. A kötetet egy nagyon alapos névmutató egészíti ki, lehet településekre keresni, nevekre keresni, tárgymutató és fantasztikus anyag áll rendelkezésre az utódoknak, hogy megírják tovább ezt a történetet. Játszmák is szerepelnek benne, ezt az igazán érdekessé a kötetet az életrajzadatok adatlékok után, hogy olyan játszmák kerültek megörökítésre, amit újra és újra lehet játszani a következő évtizedekben is.
1: Mint Benicsák János szerző elmondta, a 125 év alatt születtek nemzetközi szinten is eredményes versenyzők a megyében. Napjainkban is többen büszkélkedhetnek mesteri címmel.
5: Nekünk nagyon sok és nagyon ismert sakkozónk nincs. Akik ismertek, a Orsó Miklós nemzetközi mester, nemzetközi versenybíró, sok olimpián tevékenykedett, mint bíró, 5-ös gyökeres nyíregyháziként hozta létre ezt az eredményt, elvitték aztán nyilván Budapestre. A másik ilyen jó sakkozó hölgy, a dr. Zsögönyi Ilona, aki később bíróként és ügyvédként dolgozott, de természetesen meglehetősen sok utód van azért, több mester is van Nyíregyházán.
1: Elrajtolt a Decathlon Seyember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás labdarúgó bajnokság 2026-27-es idénye. Jászai Menyhértet, Nyíregyháza sportért felelős alpolgármesterét hallják.
6: Több ezer ember sportolt több száz alkalom, tehát fantasztikus monstre sorozat jövő év májusáig fog tartani, és egy rendkívül megújult környezetben tudjuk ezeket megszervezni, a műfős pályákkal lehet parkolni, tehát itt tulajdonképpen este 10-ig egy nagyon rendkívül intenzív sportélet folyik.
1: Az október végi őszi zárásig 650 kispályás meccset láthatnak az érdeklődők. Az országban is a legnagyobbak közé tartozó rendszeres szabadidősport rendezvénysorozat több ezer amatőr futballista számára kínál mozgási lehetőséget a Nyíregyházi Városi Stadionban, ahol komfortos körülmények várják a játékosokat és az érdeklődőket. Mint a sorozat főszervezője Dajka László elmondta, a korábbinál is nagyobb volt az érdeklődés a csapatok részéről a 64. idény előtt.
7: Olyan csúcsot döntött most a csapatoknak a száma, hogy ez már a végső határokat feszegeti, hiszen azért egy idő után le kellett zárnunk majd azt a lehetőséget, hogy újabb csapatok jöjjenek, de most jelen pillanatban 108 csapattal fogjuk elindítani a bajnokságot, és hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 28 településről jön ide hozzánk csapat, mellette természetesen a Zömét Nyíregyháza adja, és óriási meglepetés és volt, hogy rögtön az elején Hajdú-Bihar megyéből és két csapat hajdunánásról nevezett, egy az Öregfők első osztályba, egy pedig a F csoportba nevezett, és ez azt jelenti, hogy jó a híre a bajnokságunknak, és én bízom benne, hogy ez így lesz majd a zárásnál is.
1: A korábbi nyíregyházi játékos Gráf Mihály túl a 69. életévén is oszlopos tagja a 100 év öregfiúk gárdájának. A bajnokság legidősebb átlag életkorú együttese szerinte jóval több egy futballcsapatnál.
8: Tavaly harmadik helyezést értünk el, előző évben megnyertük. Most nem tudom, hogy fogunk szerepelni, de az a helyzet, hogy a szenior csoportban itt már 35 év fölöttiek is játszhatnak. Tehát mi vagyunk a legöregebbek, de a legjobban szeretjük szerintem a focit a mai napig. Mi tényleg egy család vagyunk. Mi minden évben többször is összejövünk, ha nincs is bajnokság, most is alakuló. Hát hogy is mondjam, gyűlés, ami étel, ital. A gyerekek is kijárnak már, hát én is a fiammal is már egy csapatban játszok, mert ő is elmúlt 40, és már ő is öreg fiúkban van.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak.

Ez a Fiatalok zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton. Kedves fiatalok, hamarosan kirándulást tippel folytatjuk, de addig is itt vannak a slágerek. Maradj

0: szonál.
1: Kedves fiatalok, kirándulást tippel folytatjuk. A célunk a prédikálószék, a leggyorsabb és legkényelmesebb út a kilátóhoz. Könnyű gyalogtúra a Királykunyhótól a Dunakanyar legszebb panorámájához. Hazánk legnépszerűbb kilátója a Dunakanyar felett emelkedő prédikálószék tetején álló torony, melynek felső szintjéről parádés panoráma nyílik a folyó nagy kanyarulatára. A visegrádi hegység ikonikus, 639 méter magas hegyére több jelzett út is vezet a Szélrózsa minden irányából, köztük a leglátványosabb, egyben legnehezebb, a vadálló köveket érintő meredek kaptató, de a legkönnyebb turistaút egyértelműen a Pilis-Szent László és Visegrád közti országútról a Királykunyhó vadászház közeléből induló piros négyzetjelzésű gyalogút. A kereken 5 km hosszú, fokozatosan, de enyhén emelkedő, széles úton kényelmesen gyalogolhatunk fel a páratlan kilátás nyújtó hegytetőre. Útközben a Hubertus Kunyhó lélegzetelállító örök panorámás teraszát is útba ejtjük, visszafelé ugyanezen az úton ereszkedünk a kiinduló pontunkra. A túra teljes hossza 9,9 km, a túra időtartama 3 óra, szintkülönbség 400 méter fel, ugyanennyi le. A kiinduló pont a Királykunyhó vadászház melletti parkoló, ami Pilis-Szent László és Visegrád közti műút mentén található. Tömegközlekedéssel sajnos nem lehet megközelíteni a kiinduló pontot. És a túra leírását megtaláljátok a kirándulástippek.hu weboldalon, és ez volt a prédikáló szék, a leggyorsabb, legkényelmesebb út a kilátóhoz, tehát könnyű gyalogtúra a Királykunyhótól a Dunakanyar legszebb panorámájához. Ezt megtaláljátok a kirándulástippek.hu weboldalon. És kedves fiatalok, zenével folytatjuk.

0: Ez volt a Fiatalok zenei összeállítása itt a Szent István Rádióban. Kövessétek rádiónkat Facebookon és Instagramon, illetve töltsétek le mobilos applikációnkat a Google Play áruházból vagy az Apple Store felületéről. A szerkesztő műsorvezető Birincsik Márton búcsúzik tőletek. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kapcsolj rá!
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen Rózsa Fűzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI belvárosi főplébánia képviselőtestületének tagjaival imádkozunk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: szívben azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az első tizedben Leó pápa szeptemberi ima szándékára, a vizeinkre való gondos figyelemért imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy vizeinkkel, amelyek létfontosságú erőforrásaink, igazságos és fenntartható módon gazdálkodjunk, és így mindenki egyenlően férhessen hozzá.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy 98 éves hallgató hálát ad a szűzanyának az eddigi segítségért, és kéri további oltalmát életére, egészségére, valamint kéri a szűzanya közbenjárását, hogy távoli családtagjai közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerjék Istent, és befogadják az ő végtelen szeretetét. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy fiatal pár élethelyzetének kedvező alakulásáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy édesanya kéri a szűzanya közbenjárását lányának gyermekáldásért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató kéri a szűzanya oltalmát és a Jóisten segítségét egy orvos gyógyulásáért.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy hallgató kéri a Jóisten segítségét és a szűzanya közbenjárását, hogy a gonosz hatalma megtörjön a család felett. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanya eddigi segítségét, és kéri gyógyító erejét testi, lelki egészségéért és a gonosztól való megszabadulásáért, valamint imádkozzunk egész családja testi, lelki egészségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg

0: Rózsafüzér imádságot közvetítettünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma az EGRI belvárosi főplébánia képviselőtestületének tagjaival imádkozhattunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. A négy napos franciaországi látogatáson tartózkodó 14. Leó pápa a gyermekeknek és a fiataloknak a mesterséges intelligenciával és az új digitális technológiákkal szembeni megóvására kérte a nemzetközi közösséget az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének párizsi székházában tegnap. A Szent Atya szerint az új technológiáknak a fiatalok fejlődését és oktatását kell támogatnia, és meg kell őriznie a gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát. Az UNESCO székhelyén tartott beszédében a pápa ismételten a mesterséges intelligencia értelmének és etikai alapjának megtalálására szólított fel, megismételve az idén májusban közzétett Magnifica Humanitas, csodálatos emberiség kezdetű első enciklikájában leírt gondolatait. Bizonyos mesterséges rendszerek a gondolkodás emberi képessége után kapták a nevüket, intelligencia, ugyanakkor a gondolataink és kapcsolataink az embertelenedés kockázatának vannak kitéve, mondta a pápa az UNESCO 194 tagállamának képviselői előtt, akik állva tapsolták meg őt. Közös etikai alap nélkül a kommunikációs csatornák megsokszorozódása a hamis információk terjesztésének és értelmetlen üres beszédek terjedésének a veszélyével jár, akadályozva ezzel a párbeszédet, ahelyett, hogy elősegíteni. A mesterséges intelligencia felerősíti ezt a problémát. Bár ezek a rendszerek képesek megtalálni az adatok közötti összefüggéseket, nem tudják megválaszolni az emberi élet értelmével kapcsolatos kérdéseket, amelyek a megélt tapasztalatokban gyökereznek. Az ember azonban nem élhet értelmetlenül, az élet értelme a lélek oxigénje, fogalmazott a pápa. Az UNESCO szerepét hangsúlyozta, egy olyan helyét, ahol az emberiség önmagára, történetére és a jövőjére reflektál, arra bátorította a nemzetközi közösséget, hogy fordítson kiemelt figyelmet a gyermekek és fiatalok védelmének. A digitalizáció korszakában a sebezhetőségük soha nem válhat a kihasználás

ügyévé. Ezeknek a technológiáknak a fejlődésüket, oktatásukat és kapcsolataikat kell támogatniuk, megőrizze gondolkodásuk és mérlegelésük szabadságát, és mindig az emberi méltóság szolgálatában kell állniuk, vélte a pápa. Khaled Al-Anani, az UNESCO egyiptomi főigazgatója a pápát üdvözlő beszédében elmondta, meggyőződése, hogy az UNESCO ideális platforma szabályozásról folytatott gondolkodása, amely lehetővé teszi a megértést és az elsajátítást, továbbá azt, hogy a mesterséges intelligencia az emancipáció és a jövő egyik eszközévé váljon. Tagállamainkkal, hálózatainkkal és szakértőinkkel azon dolgozunk, hogy egy olyan mesterséges intelligenciát hozzunk létre, amely a népek szolgálatában áll, etikus, hozzáférhető, igazságos és fenntartható, hangsúlyozta a főigazgató, emlékeztetve arra, hogy a szervezet már 2021-ben elfogadott egy előremutató szöveget, amely ajánlás a mesterséges intelligencia etikájáról néven ismert. Az UNESCO székházából 14. Leo a pápa mobillal indult el a Notre Dame székesegyházban, ahol a vecsernyét vezette. A Párizs belvárosát átszelő 2,5 kilométeres útvonal mentén ezrek üdvözölték hatalmas lelkesedéssel a Szentatyát, aki több gyermeket is megáldott útközben. A pápa a katedrálishoz közeledve az utolsó métereket gyalogtette meg, hívek tucatjaival fogott kezet, váltott néhány szót, miközben zúgtak a Notre Dame harangjai. A 2019-es tűzvész után helyreállított katedrálisba a 2024 végi újranyitása óta először látogatott el pápa, aki este a Párizs északi elővárosában található Saint-Denis-ben a Stade de France stadionban fiatalokkal vett részt egy virrasztáson, amelyre már előzetesen 80 ezer embert vártak. Az Egri Bazilikában szeptember 27-én most vasárnap tartják a Szent Mihály búcsút, amely este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely Gyula fehérvári érsek mutatja be, amely gyertyás körmenettel ér véget. Jelen lét, jelen vagy címmel rendezik meg október 3-án a Nagymarosi Ifjúsági Találkozót. A Dunaparti városba ezúttal is a fiatalokat, családokat, közösségeket és minden régebb óta fiatalt is várnak, közös imára, elmélyülésre és találkozásra. Rohannak a hétköznapok, pörögnek a feladatok, tervezzük a jövőt, vagy éppen a múlt eseményeit idézzük fel, közben pedig könnyen elillan a legértékesebb pillanat, a most. Az őszi találkozó arra a nagyon mai kérdésre irányítja a figyelmet, hogy képesek vagyunk-e igazán jelen lenni a saját életünkben, a kapcsolatainkban és Isten előtt. A nap mottója is erre hív, taníts teljesíten járni, jelenlétedben élni. A szervezők szerint a fizikai jelenlét önmagában még nem feltétlenül jelent valódi kapcsolódást, lehetünk folyamatosan elérhetőek az online térben, miközben nem figyelünk arra, aki mellettünk van, Isten azonban a jelenben akar találkozni velünk, a csendben, a munkában, a szolgálatban, a teremtett világ szépségében és a másik ember tekintetében. Nagymaros egy napra teret ad ahhoz, hogy a résztvevők kilépjenek a mindennapok zajából, és figyelemmel forduljanak önmaguk, egymás és Isten felé. A program október 3-án 9 órakor kezdődik majd a Nagymarosi Plébánia udvarán. A 10 órakor kezdődő fő előadást Ferenci István és a Korát Lumen Christi közösség tartja. A nap során szentségivárás, gyónás és lelki beszélgetési lehetőség, valamint különféle fakultációk és műhelyek segítik az elmélyülést és a személyes találkozásokat. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsek lesz. A találkozó zenei szolgálatát Martin Dorka és csapata végzi. A szentmise után közös éneklés, tánc és kötetlen együttlét zárja napot. Tehát 9 órakor napkezdés a plébáni udvarán, 10 órától a főelőadás, 11 órától szentségimádás, közbenjáróima és gyóntatás, délután 00:30 ebédszünet, idő a személyes találkozásokra, délután 2 órától fakultációk, műhelyek, 15:15-től tanúságtétel és zenés felkészülés a szentmisére, 16 órakor kezdődik a szentmise, amely után tehát jöhet a közös éneklés. A találkozóval párhuzamosan a Gyerekmaros 3-tól 16 éveseknek kínál életkorhoz igazított kiscsoportos programot. A gyerekeket már 8:30-től fogadják az altáborok gyülekezési helyszínein, ezt követően játék, szentségimádás és lelki programok várják őket a nagymarosi réten. A szentmisén részt nem vevő gyerekeket délután 15:30-től, a szentmisén részvevőket pedig 17:45-től adják át a kísérőknek, a részételhez előzetes regisztráció szükséges.
A Gyerekmaros önkéntes csoportvezetőket is vár. A felkészített vezetők korosztályos 20-25 fős csoportokban kísérik a gyerekeket. Jelentkezni a Gyerekmaros honlapján lehet. A Jászberényi Barátok templomának búcsúja október 4-én vasárnap lesz. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, melyet Medvegy János címzetes apát, Horthy plébános mutat be. Mindenkit szeretettel várnak. Idén 13. alkalommal rendezik meg a Mi Atyánk Fesztivál őszi programjait Budapesten a Bakástéri templomban. Az Assisi Szent Ferenc plébánia templomról van szó. A programsorozatban zenei kincsek a 18. századból, Johannes Kudlik orgona koncertje október 3-án szombaton 19 órától. Ő karmester, zongoraművész, a Bajor Filharmónia orgonaművész szólistája, aki egy régi zenei összeállítással készül a budapesti koncertjére. Aztán Szent Ferenc 800 búcsú szentmise október 4-én vasárnap 10 órától. A templom védőszentje, Assisi Szent Ferenc ünnepe idén éppen vasárnapra esik, ráadásul most van halálának, tranzitusának 800. évfordulója. Ezen a jeles eseményen szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Korábban ő esztergom budapesti segédpüspökként is szívesen látott vendég volt a templomban és a plébánián. A szentmisét a templom előtti téren tartott nagy agapé követi, várják a mostani és egykori ferencvárosi híveket, a zarándokokat és minden jó szándékú embert. Aztán Mennyei Szép Rózsa, Mária Misztérium játék, október 8-án csütörtökön 19 órától. Fabók Mancsi Bábszínház egy különleges előadást készül bemutatni a Bakástéri Assisi Szent Ferenc plébánia templomban. A misztérium játékban archaikus népi imádságaink, szent énekeink és legendáink idézik meg az Istenszülő szűzany alakját. Az előadásban a népi éneklés, mesemondás, az embernagyságú fabábok mozgatása és élő hangszeres zenélés együttes jelenlét alakítja az eseményeket, úgyhogy a szentséges történetben a humor is felfelfénylik, hiszen a néplélekben a kettő elválaszthatatlan egymástól. És aztán német, olasz és francia orgonazene Ennio Cominetti koncertje október 17-én szombaton este 7 órától a Bakástéri templomban. A Komói tópartján fekvő Varenna székesegyházának orgonaművésze, karmester, zeneszerző és az olasz földön népszerűsítő írásairól is ismert Ennio Cominetti több mint 2000 több kontinensen tartott koncert után érkezik a magyar fővárosba. A programok ingyenesek, regisztráció sem szükséges. Sok szeretettel hívnak mindenkit október 10-én Gyöngyösre, a tűz találkozóra. 15 és 19 órakor lesz ez majd a Szent Bertalan templomban a főtéren. Az esemény mottója Lukács evangéliumából: azért jöttem, hogy tüzet hozzak a földre, és mennyire vágyom rá, hogy már fellobbanjon. Mi ez a tűz? Isten szeretete, amelyre egész életünkben vágyakozunk, az a szeretet, amely átformál, betölt és új életre kelt. Ezen a délutánon együtt szeretnénk keresni és megtapasztalni ezt a tüzet, Isten jelenlétét és szeretetét, amely újra lángra tudja lobbantani a szívünket. A délután programja: evangélium hirdetés Kunszabó Zoltán diakónustól, dicsőítés, tanúságtételek, közbenjárás, majd este 6 órától szentmise. A tűz találkozóra belépés ingyenes, regisztráció nem szükséges, és sok szeretettel várnak mindenkit. Ismét megrendezik a 72 óra kompromisszum nélkül háromnapos önkéntes akciót október 9-e és 11-e között, amelyet a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közösen szervez. A program célja, hogy közelebb hozza az önkéntesség lehetőségét a fiatalokhoz. A rendezvény mottója: több vagy, ha adsz. Tavaly több mint 8000-en vettek részt a 72 óra önkéntes akcióban határon innen és túl. Az önkéntesek mintegy 100 településen több mint 200 ökológiai, szociális és fejlesztő projektet valósítottak meg. A feladatok között volt erdőtelepítés, parkrendezés, szemétszedés, de idős otthonok lakóival közösen szervezett programokban is részt vehettek a fiatalok. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.

0: Esti mese.
1: Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este a Medvék eredete című mesével kívánunk nektek jó éjszakát. A felolvasó Babocsai Réka.
2: A Medvék eredete. Votyák népmese. Élt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Gyerekük nem született, csak egy sovány birkájuk akadt. Nagy nyomorban éltek, a kályhát sem tudták begyújtani. Az öreg asszony így szólt. Nincs mivel begyújtani a kályhába, eredj el az erdőbe gyújtósért. Ha kidöntesz egy nyírfát, egész évre lesz elég. Az öreg ember fogta a baltát és elment az erdőbe. Nem kellett soká keresgélnie, amint az erdőbe ért, megpillantott egy szép nyírfát. No, öreg, derék tűzifának valóra akadtál, gondolta magában. Közelebb ment, körülnézett, suhintott egyet a baltával. Éppen le akart csapni, amikor a falevelek megszízzentek, a nyírfa meghajolt, és emberi hangon szólt. Szállj meg engem, öreg, ne vágj ki! Amire szükséged van, mindened meg lesz. Megijedt az öreg ember, még a baltát is kiejtette a kezéből. Lassan már 60 éve élek, de ilyen csodát még nem láttam, gondolta. De a nyírfát nem bántotta. Hazatért, és azt mondta az öreg asszonynak. Hoztam volna neked a prófát, de a nyírfa igen kérlelt. Ne bánts engem, öreg, amire szükséged van, mindened meg lesz. Nos, én szót fogadtam. Így szólt az öreg asszony. Ha már az a prófát sajnálta tőlünk, eredj, törd le az ágait, legalább a birkának legyen eledele. És újból elküldte az öreg embert az erdőbe. Nyírfa, adj gyújtósnak valót. A feleségem megparancsolta, hogy ha nem adsz, törjem le az ágaidat, és a leveleiddel etessük meg a bárányt. Ne sokat töpreng, öreg. Menj haza, amit kérsz, meg lesz, mondta a nyírfa. Mit volt mit tennie szegény öregnek, minthogy hazafelé vegye az útját. Hazaért, és nagyon elcsodálkozott, milyen sok gyújtóst vágott az öreg asszony. Az asszony viszont, amint meglátta, rátámadt. Miért csak gyújtóst kértél? Hiszen be kell gyújtani a kályhába, tűzifánk pedig nincs. Indulj, kérj tűzifát is, kiabálta az asszony, és elűzte az öreget a házból. Az öreg ember fogta a baltát, és ismét nekivágott az erdőnek. Elérkezett a nyírfáig, meghajolt, és elmondta kérését. Menj haza, öreg, amit kérsz, megkapod, szólt a nyírfa. Az öreg ember hazament. Oda ment a házához, és elámult. Az udvar tele volt fölfűrészelt fával. Az öreg asszony újból elégedetlenkedett. Miért csak tűzifát kértél? Hiszen lisztünk sincs, hogy kenyeret süssünk. Eredj, kérj lisztet! Megragadta az öreg asszony az edénytartórudat, és kikergette a szerencsétlen embert. Az öreg ember fogta a baltát, és ismét elment az erdőbe. Elért a nyírfáig, meghajolt a fa előtt, és így könyörgött. Szépséges nyírfám! A feleségem újra elküldött hozzád lisztért. Ha tudsz, segíts! Menj haza, öreg, meg lesz, amit kérsz, felelte gyengéden a nyírfa. Az öreg ember megörült és elindult hazafelé. Otthon bement a magtárba, de nem hitte, hogy liszt lesz benne. Közelebb lépett a rekeszhez, hát mindegyik tele volt liszttel. Az öreg ember felvidult és fürgén lépdelt, minden korábbi bánatát elfelejtette. Amikor az öreg asszony meglátta az öreg embert, kifutott a házból és szidalmazni kezdte. Vén, fafejű ördög, miért csak lisztet kértél? Eredj, kérj egy láda aranyat! És addig ütötte a vízhordó rúddal, amíg az öreg ki nem futott a házból. A szegény ember fejét lehorgasztva újra az erdőbe indult. Amikor a nyírfához ért, meghajolt előtte és úgy kérlelte. Szépséges nyírfa! A feleségem megint hozzád küldött, két láda aranyat kér. Eredj, öreg, amit kérsz, meg lesz, mondta újra a nyírfa. Az öreg ember hazatért. Benézett az ablakon, és láttám, a felesége aranyérmékkel játszik. Bement a házba a két láda arannyal. El kell rejteni az aranyat, mondták mind a ketten. Megvitatták a dolgot, és a pincébe rejtették a kincset. Elégedetten éldegelt az öreg ember az öreg asszonnyal, hiszen sok pénzük volt. De az arany nem hagyott nekik nyugtot se éjjel, se nappal. Féltek, hogy valaki elviszi a kincset. Az öreg asszony így szólt. Eredj öreg a nyírfához, kérd tőle valami félelmeteset, hogyha azt meglátják, az emberek féljenek. Ismét az erdőbe kellett mennie az öregnek. Odaért a csodálatos nyírfához, meghajolt előtte, úgy kérlelte. Küldj nekünk valami félelmeteset, hogy minden ember féljen tőlünk, és ne bántsák az aranyunkat. Eredj haza, öreg, amit kérsz, meg lesz. Nem csak az emberek, hanem a fenevadak is félnek majd tőletek, mondta a nyírfa. Hazatért az öreg ember, kinyitotta az ajtót, és ott várt rá a baj. Az öreg asszony neki támadt. Mindketten elestek, felüvöltöttek, és medvékké változtak. Belőlük származnak a medvék.
1: Kedves gyerekek, a Medvék eredete című mesét hallottátok, amelyet Babocsai Réka olvasott fel nektek. Jó éjszakát, aludjatok jól, és álmodjatok szépeket!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szentté avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óvaintett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmiséjén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Toroszkai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére, és rendszeres párbeszédet folytat az EMI jelentette kockázatokról és lehetőségekről, közölte a Fehérház. A washingtoni tájékoztatás szerint a két ország megállapodott egy amerikai-kínai párbeszéd elindításában is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg. Itthon az MVM csoport felkészülten várja a fűtési szezont, tudatta a társaság az MT-vel. A szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték, a földgázellátás biztosításához szükséges készletek feltöltése folyamatos. Magyarország a tárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezés áll a lakosság biztonságos téli ellátásához szükséges gázmennyiség. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu.
7: Téged is vár az egri érseki fiú kórus.
8: Énekelj velünk az egri bazilikában.
9: Énekelj velünk templomokban.
10: Koncertezz velünk.
11: Tarts velünk komoly zenei fesztiválokra, kórus találkozókra.
12: Legyen sok új barátod.
13: Táborozzunk együtt nyáron a Tisza parton.
14: Legyél tagja egy különleges közösségnek.
15: Itt csak fiúk vannak.
16: Együtt tanulunk megénekelni.
17: Énekünk zongorával, orgonával, zenekarral.
18: Nálunk kapsz saját új egyenruhát.
19: Sok élményt, sok tudást, sok nevetést.
20: Legyél te az új barátunk az egri érseki fiúkórusban.
21: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
3: Reklámot hallottak.
22: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
23: Köszöntöm Önöket szeretettel. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak, és milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban. Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem. Remélem, hogy velünk tartanak.
22: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
23: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attillát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
24: Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igénk mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon, kis berakott templom ablakok vannak, És akik ott vannak, és akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyháza Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanárai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szent lelke, csodája, reménysége.
0: Barna Sándorral, tiszáninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
1: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
0: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
1: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsiság hoz minket, az Istennel való találkozás, de várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet, ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ezt pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
0: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háladó Isten tisztelten, Tiszanánán?
1: Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, mint ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj, és itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
0: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk mi is a története?
2: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember lemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartó járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltó módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szemben, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
0: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
2: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédébe, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük, úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen képpen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagy örömmel fogadtuk, hogy itt voltak és részesei lehettek ennek az eseménynek.
0: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat? Hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
4: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítás egy együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
0: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
4: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
0: miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel.
4: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
0: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
4: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
0: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
4: Hát az érzés az mindenképpen. Az Isten hit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
0: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
4: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül az összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
0: És kikkel hogyan tudtak együttműködni?
4: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
22: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
23: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
5: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, a református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak, és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
23: Melyek ezek a szerepek?
5: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
23: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
5: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemet, és sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el, nagyban ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
23: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
5: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is, és ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egyszerűen oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon-nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokba benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. Személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. és a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
6: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
5: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
6: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
5: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház, vagy a lelkipásztor.
6: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
5: Az egyházat nagyon sokszor éri az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainknak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
6: Tükröt mutathatnak
5: számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
6: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
5: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
6: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
5: Ez úgy oldható föl,

0: lelkész.
1: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt írja egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkákat, mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
0: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
1: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás hegyen jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ma a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
0: Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
2: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Van úgy, hogy az ember hallgat egy dalt, és hirtelen nem csak a dallamot, hanem a dallam mögött a békét is megérzi. Mert hogy a zene nem csak szórakoztat, hanem gyógyíthat, utat mutathat, és közösséget is formálhat. Vajon mi adja azt a belső erőt, amiből merítve hosszú évek óta hittel, zenével és tanúságtétellel járja egy fiatalember az országot? Hogyan lesz a fiatalkori rock vagy metal zenéből imádságos zenei szolgálat, és hogyan lehet a hétköznapok nehézségeit, sőt talán mondhatom azt, hogy a legnehezebb próbatételeket is hittel megélni. Erről beszélgetünk mai műsorunkban Sziráki Péterrel, a Rád Találtam zenekar alapítójával, vezetőjével.
3: Egyedül kezdtem, és aztán szépen építkezett a zenekar. Én tényleg magamtól kezdtem el gitározni. Steve-től vettem az első gitárt, és az első akkordokat ő tanította nekem. Középiskolában, én kiskoromtól zenélni akartam, de nem vettek fel a zeneiskolába, és így magánúton a szüleim zongorára tanítattak, de én gitározni akartam, és aztán a középiskolában volt 5 fiú, meg 28 lány az osztályban, és abból 4-en zenéltek, ezért nekem is maradt az, hogy zenéljek, és akkor ott kezdtem el megtanulni gitározni, de nem ilyen dalokat, hanem azt, amit akkor Metallica, Tankcsapda, rock, metal, és volt egy erős 10-15 fős magja ennek az osztálynak, nagyon jó barátok lettünk, sokat voltunk együtt. És igazából ez egy nagyon fontos közösség volt akkor. Ugye a szüleim révén Regnum Marianum most közösségekhez kapcsolódtunk, de nekem nem volt heti szintű közösségi alkalmam, csak nyaranta egy hét tábor. És amit tudtam, ott szívtam magamba ezekből a síjelyenős dalokból, meg ott tanultam, és hát nem volt még internet, nem volt telefon, tehát egy akkordot megmutattak, vagy kettőt, akkor utána azt egy évig gyakoroltam, vagy próbáltam magam kitalálni, hogy néz ki a többi, szóval teljesen így autodidakta módon építettem ezt mind föl. És ebbe a középiskolába, harmadikasok voltunk, volt egy lány, egy osztálytársam, akivel összejöttünk.

Ő lett a barátnőm, és én közben imádkoztam 14 éves koromtól azért a lányra, aki majd a feleségem lesz, és azt éreztem, hogy nem ő az, és egy 10 hónap után szakítottunk, és úgy éreztem, hogy sikerült jól megbeszélni, rendben volt minden. Aztán jött egy nyári szünet, elmentünk ezzel a csapattal nyaralni, újra összejöttünk vele, és úgy 12-be fordulva teljesen szétesett ez a közösség, mert mindenki az érettségi, a nyelvvizsga, a szalagavatóval foglalkozott, és úgy nagyon egyedül maradtam, és újra előtt bennem az érzés, hogy ezzel a lányal nincs közös folytatás, és szakítottunk, és úgy tűnt, hogy nem maradtunk jó barátságban, de hát már nem volt közösség sem, ezért így nem volt mi összekössön minket. És aztán szalagavatón pár hónappal később úgy messziről láttam, és úgy rám mosolygott, azt éreztem, hogy talán már nincs harag, és 3 nappal később a lány öngyilkos lett, megtalálták nála a szerelmes leveleimet. Az utolsó napló bejegyzése az volt, hogy elindult oda, ahol mi laktunk, bár soha nem járt nálunk, és hát én a 17 fél évesen, 18 évesen akkor így teljes magányba kerültem azzal, hogy lehet, hogy valaki miattam dobta el az életét. Az osztályban se beszéltük ezt meg, mindannyian próbáltuk feloldolgozni, túlélni az életet, és aztán utána én 1 évig Budapesten tanultam, és akkor nem elhivatottságból a rendőrtiszti főiskolára jártam. A jó az volt benne, hogy 1 évig síelnőhöz jártam gitározni. Nem a zenei tudás, hanem a szemlélet. Az, hogy foglalkozik fiatalokkal hetente. És aztán ott hagytam ezt az iskolát, és hazamentem nyárra, és ott mondták a szüleim, hogy jó, de akkor valamit kéne dolgozni. És akkor rendeltek egy 10 teherautó csirketrágyát a Szántóföldünkre, hogy akkor azt menjek ki, augusztus 40 fok, terítsem szét. És akkor ott voltam abban a tékozdó fiúi helyzetben, így a teljes magányban, közösség, barátok minden nélkül, és ott hasított belém, hogy én 5-6 évesen kimondtam azt, hogy Istennek akarok majd zenélni. És hogy ez hova lett az életemből. És elkezdtem otthon gyakorolni tovább gitárt, elmentem, a Zalaegerszegen volt egy gitáros kórus, bekapcsolódtam, ott ismertem meg a feleségemet, újra barátokra leltem, elkezdtem kinyílni, és aztán itt indult el az, hogy még zenésztársakra leltünk, aztán elvégeztem a testnevelési egyetemet, születtek a gyermekeink, és 2009-ben alakult a Rátaláltam dicsőítő csoport, akikkel elsősorban iskolai lelki napokat kezdtünk el tartani, abban az iskolában, ahol én dolgoztam, ez Zalaegerszegen a Mindszenti iskola volt, és aztán mellette pedig elkezdtem közösséget építeni a heti szinten, fiúkból, lányokból, és így ez így ment, csak így jött belőlem, nem volt egy tudatos cél egyik sem, és aztán eljutottunk odáig, hogy ezt a lelki napot elkezdtük máshova is vinni, elkezdtünk csak zenélni szentmiséken, születtek a gyerekek, a dalok egymás után, és aztán utána elérkeztünk gyakorlatilag 2019-hez, amiről meséltem, az iskolaváltáshoz, ami egy nagy fordulópont volt, mert oda mentem abba a suliba, ott tartottunk egy lelki napot egy szakmunkásba, ahol nem volt ilyen, esélyegyenlőségi napnak hívtuk, de sikerült oda vinnem egy ilyet, és utána mondtam, nem tettem tanúságot arról, hogy velem mi történt középiskolában, senki nem ismert. És mondtam, ha bárki beszélgetni akar, jöjjön, keressen meg. És egy hét múlva odajött egy lány, hogy tanár úr, van egy osztálytársunk, egy fiú, ott hagyta a barátnő, és öngyilkos akar lenni, beszélgessen vele. Ez 20 évvel később, azok után, amit én átéltem, és akkor tudtam azt, hogy nagyon most a Szentlélek hajóján vagyok. És hát azóta is ott vagyok ebben a suliba, rengeteg napi szintű kis csodák, amik történnek, a 6 gyermek nevelés mellett a házasságot megélni, meg a testnevelő tanári lét, a zenei lét. És hát most már ott tartunk, hogy azok a fiatalok, akikkel én, vagy mi foglalkoztunk 20 éve, most már ők foglalkoztak fiatalokkal, és most szeptemberben az 5. közösséget tudjuk. 2 évente indítottunk egy-egy közösséget, tehát már az 5. ilyen kis 10 éves korosztályú csapatot indítjuk el.

nagyon jó, de hogyha azt mondta egyszer a Kemenes Gábor atya, hogyha azt énekeljük, hogy add a kezed, akkor adod a kezed a másiknak, ha meg azt énekeljük, hogy ajkam így kiállt, akkor bátran kiáltsuk azt, hogy megváltom. Próbáljuk meg ezt együtt, hogy meg.

0: Hogy az ifjúságot említetted, azért vagyunk abban a szerencsés helyzetben, akár itt az Egri Főegyházmegyében is, hogy közel 60 közoktatási intézmény az egyházmegye fenntartásában áll. Ugyanakkor, hogyha egy vasárnapi szentmisére elmegyünk bármelyik településen, bármelyik templomba, akkor azt nem mondhatjuk el, hogy jelentős számban fiatalok részt vennének a szentmisén, vagy akár az egyházközség életében. Hogyan tudtok ti evangelizálni, akár katolikus iskolában, akár nem katolikus közösségben? Miben látod a ti szerepeteket, hiszen fantasztikus az a tanúságtétel, hogy most itt az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat keretében beszélgetünk, és itt is tanúságot tettetek. Szerintem óriási jelentősége van, mégis ott van a kérdőjel, hogy mi segítene, hogy egy picit a fiatalok megmozduljanak, megérintődjenek a Jóisten által, és aktívabbak legyenek, hogyha az egyházi életről van szó.
1: Igazából mi elmegyünk iskolákba, ezek egy-egy napok, fél napok. Elmondjuk mindenhol, hogy ennek akkor van leginkább értelme, hogy valaki nekiáll és heti szinten elkezd fiatalokat összeszedni, ahogy mi is csináltuk. Ez lenne a jövője. Van, ahol ezt megfogadják, jó példát tudok mondani, Nagykanizsai Piarista iskolát, ahol a kalazancius mozgalmat elkezdték, és azután, hogy mi ott jártunk egy lelki napon, és erről beszéltünk akkor az igazgató úrral, és ezt elindított, hogy a nagyok a kicsikkel foglalkozzanak például. De éppen tegnap voltam Sitkén, egy kis plébániai tábor, ahol egy atya van, aki korábban ott volt Zalaegerszegen, és beszélgettünk vele, és mondtam, hogy fiatalokkal hogy lenne érdemes, és amikor oda került Sitkére, akkor elkezdett nyári táborokat csinálni. És ennek most már 11-12 éve, és mindig mennek a táborok. És abba a táborba engem most elhívott egy srác zenélni, aki az én osztályomban jár most. Szóval, hogy nem egy pap, nem valaki, hanem az a srác, aki lát engem napi szinten tanárként, testnevelő tanárként, beszélgetünk, és azt mondta, hogy tanár úr, nem jönne hozzánk zenélni ebbe a táborba? Mondom, de voltam ott már nagyon régen. Hát mondta, hogy ő is, hogy mi ott van, hát mondom, akkor kicsiként biztos te láttál ott engem. És ez a srác egyébként tavaly bukott le az osztályunkból, és mondták ki, figyelj, semmi baj, az osztály örömmel lát, én is megyünk tovább, is segítek, amibe tudok. És ez a srác most elhívott oda, és szóval öröm volt látni, hogy van, ahol foganatja van annak, amit mondunk, amellett, hogy egy erős impulzus rá segítést tudunk adni, és azok a fiatalok, akikkel foglalkozunk, ővelük pedig elmondjuk, hogy 10-20 éves korukig vannak ezek a közik. Még mindig visszajárnak a legidősebb generáció is, a mi nyakunkon is ott vannak, sokszor ott alszanak, vacsoráznak, esznek, részei az életünknek, de hogy nem kötjük oda őket helybe. Azt mondjuk, hogy elmentek bárhova, keressetek közösséget, kapcsolódjatok be, vagy aktívan kezdjetek el ti közösséget építeni, és nem veszük ki őket sem az egyházközségekből. Van, aki református, van, aki más felekezetű ebben a közösségeinkben. Nekünk nagyon fontos az, hogy igen, mi katolikusok vagyunk, az, amit az egyházunk tanít, és ezeket meg is valljuk és elmondjuk mindenhol. Ezért éneklünk Máriás éneket, vagy az eukarisztia, és ezért olyan fontos nekünk. De hogy a közösségi lét sokszor más egyházakban erősebb, ezt sajnos ki kell, hogy mondjuk. Én ezt leginkább olyan elszigetelt falvaknál tapasztalom, plébániákon, ahol egy atya teljesen magában van, azon kívül, hogy meg tudja tartani a vasárnapi misét, temetés, esket, néha más nem tud, mert vagy nincsenek, vagy neki nincs rá képessége, hogy ezt jól vigye. És ebben mi úgy tudunk segíteni, hogy egy nagy impulzust, egy lökést adunk, de a napi, heti szintű munkát neki kell végezni. Nekünk se volt mindig ennyi fiatalunk. Volt, hogy amikor közösséget, alkalmat tartottam, ott voltam, egy srác jött. Volt, hogy nem jött senki. Volt, hogy ott voltak 15-en, sívott a feleségem, hogy figyelj, gyere haza, mert az egyik gyerek lehányta a másikat, bocsánat, hogy ilyet mondok, és hogy most menjek haza azon. Mondom, nem tudok hazamenni, mert itt vagyok. Szóval, hogy ez iszonyat lemondás, meg áldozat. Varga Péter, aki a Spielhoznit írta, amikor ezt az egészet így elindult, akkor én elmentem vele beszélgetni, és azt mondta, hogy hát jó lenne vezetőképző, meg egyebek, de azt mondta, hogy figyelj, de ha semmi sincs, semmi segítség sincs, akkor is kezd el, mert minden nap, amivel később indulsz el ezen az úton, annyi veszteség és annyi fiatal. Járunk egyházmegyei ifjúsági találkozókra, minisztráns, első áldozók, bérmálkozók, évente 900 bérmálkozó, több mint 1000 gyerek első áldozó, és a kettő között nincs nekik lehetőségük bekapcsolódni az egyházi életben, nincs nekik feladat, amit végezzenek. Tehát ez nagyon komoly feladat, szükség lenne, hogy ebben a téren segítsük őket.
0: Kinek a felelőssége ez szerinted?
1: Hát ez nyilván mindig múlik a helyi szinten, de azt gondolom, ezt, ha van lehetőség alulról, mi ezt elég erősen mondjuk alulról a legalsó szintről, a legfelső szintig eljutva a hangunkkal, hogy egyházmegyei szinte jó lenne, ahogy itt is van Krisztián, és segíti a fiatalokat, meg a kapcsolatot képez az egyházmegye között, a fiatalok között, hogy ez több legyen. Pár éve jártam egy közép-európai ifjúsági vezetőképző találkozóján, ez Bécsben volt, ahol Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Boszniából voltak fiatalok, és találkoztam egy atyával, aki Salzburgban dolgozott, egy verbita atya, aki amúgy indiai származású, és Salzburgban volt, és azt mondta, hogy a Salzburgi Egyházmegyébe 5 vannak csak a fiatalokért főállásban, plusz még ő. Csak azért dolgoznak, hogy a fiatalokat segítsék és az egyházba megszólítsák és bevonzák. Ők sajnos már látjuk, hol tart Ausztria és Nyugat-Európa, ők ezt már akkor látták és próbáltak ezen fordítani, de nem tudtak. Én azt gondolom, mi most ezelőtt a pont előtt vagyunk. Ha fel tudják ismerni azok, akiknek ez fontos, vagy vezetőink, hogy többet kellene talán áldozni a civil segítségre és főállásba alkalmazni olyanokat, akik közösséget építenek. Lehet, hogy ennek nincs látszólag a felmutatni valója, lehet, hogy hosszú távon csak tolni kell bele adott esetben a pénzt, de 15-20 év távolságába kell ezt tekinteni. Ahogy az oktatásban is egy-egy változtatás 10-15 év múlva cseng vissza területi országos szinten. És amíg ezt nem lépik meg, és nem adnak így teret a civileknek bekapcsolódni az egyházba, addig azt gondolom nem nagyon lehet nagy változásban reménykedni, csak hát fiatalokban. Hát jó, nyilván a Jóisten dolgozik, a Szentlélek dolgozik, oké, de ez nekünk is hozzá kéne tenni a magunk részét.
0: Azt mondtam, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Nagyon sok ifjúsági ének és zenekar van a mi régiónkban is, meg hát szerte az országban, kisebb plébániákon. Te hogy látod, nagyon provokatív a kérdésem, te hogy látod, hogyha valakinek nincs meg a megfelelő előképzettsége, nincs meg a megfelelő tudása, akár zenei, akár ének tudása, érdemes kiállni, úgy énekelni?
1: Mindenképpen, csak meg kell találni a helyét, meg az idejét. Tehát azt gondolom, hogy egy paplászló arénába, egy pápa látogatáson akárki nem állhat színpadra. De az Istennek énekelni egy számogunkba otthon a szobánkba is lehet. Szóval meg kell találni ezt a helyét, és az, hogy mikor jön az a pillanat, amikor lehet lépni szintet, ahhoz igen, vagy az kell, hogy valakit tanítsanak, vagy kell annyi alázat, meg önerő, meg kritika, meg figyelni, hogy észreveszünk, hogy ez az én szintem, az az én kompetenciám, vagy nem. Én is nagyon sokakat tanítok gitározni, most már gyakorlatilag 20 éve, és ez mindig ingyenes volt, gyerekek, felnőttek heti szinten jönnek, és ott is sokat mondom, sokan beépültek és elkezdtek velünk zenélni, vagy külön nélkülünk zenélni, hogy meg kell találni az ő helyüket, szintjüket. Van, akinek azt mondanám, hogy figyelj, és megismerem mondani, hogy ne haragudj, még nem tudsz. De volt, hogy mindenkit, az egész csapatot elvittem egy olyan misére zenélni, ahol ott voltunk mi is. Jobbára a mi hangszereink hallatszottak, de ott voltak mellettünk. Ahogy Jenő mellett is láttam mindig Nagymaroson, ott volt 15-en, 20-30-an gitároztak, senki nem hallotta, de ők ott álltak a színpad mellett, ott gyakorol, hazament a falujába, és utána elénekelte az énekeket. Szóval, hogy ennek is meg kellene, jó lenne találni a kultúráját. Gável Andrisék ebben sokat tesznek, próbálkoznak azon a téren, hogy képzéseket, vagy a kazettás srácok, Lőrinc, Marcel, Marci képzéseket csinálnak. Én egy picit azt hiányolom, hogy a közösség nincs benne, az inkább csak zenei képzésről szól, és a közösség képzés, képződés, képződmény az úgy hiányzik belőle.
0: Most mi itt az Egerszaló Képzősági Találkozó és Lelki Gyakorlaton találkozunk. Említetted azt, hogy itt az Egri Egyházmegyében is Zalaegerszegről eljöttetek iskolai lelki napot tartani, hogyha valaki esetleg így szeretne titeket látni ilyen alkalmakor, hogyan épül fel egy ilyen lelki nap? Nyilván nem csak zenéltek, tanúságtételeitek vannak. Kikkel foglalkoztok egy ilyen lelki nap alkalmával, és hol lehet titeket ilyen témában elérni és megkeresni?
1: Tavaly évelején Fábrikó népüspök atya meghívott az Országos Lelkipásztori Intézetbe. A iskolai lelkinapok címszóval többen voltunk előadók, és én ott kaptam egy 20 percet, és én 20 percben megpróbáltam egy rátaláltam lelkinapot megmutatni a felnőtteknek az ő nyelvükön. És aztán mondtam, hogy mi ugyanezt csináljuk, csak a gyerekek nyelvén, ha ovisok, akkor ovisok, ha alsó-alsó, ha felső-felső, korosztályra bontva. Általában ez egy 8-tól délig 4 órás program, amiben van dicsőítés, tanúságtétel, tanítás, videóvetítéssel, kis játékokkal egybekötve az ő nyelvükön. Mikor elkezdtük 2009-ben ezeket a lelkinapokat, ez volt, hogy egy formabontó, hogy nem egy atya vagy hitoktató áll ki beszélni, hanem fiatalok az életükről tanúságot tenni, hogy azokon a nyelven, ami a fiatalokhoz közel áll, azokat használjuk. Hasonló, mint a forráspont, amire épül. És hát annak kapcsán rengeteg megkeresésünk lett, hogy ott jártam. Hát ebben a tanévben szeptembertől júniusig 24 lelki napot csináltunk meg, ebben benne voltak a bérmálkozós, szombati felkészítő egyházmegyei alkalmak is a Veszprémi egyházmegyében, de emellett még 15 iskolából kerestek minket, amit már nem tudtunk elvállalni. Szóval naptárunk az már jövőre telik, már most, és nagyon szívesen megyünk bárhova, tehát tényleg Debrecentől elkezdve Kiskumajsán át Budapest, Győr, Nagykanizsa, a Szeged-Pécs vonal még nem annyira működik, de Mohácson már jártunk. Szóval, hogy bárhova elmegyünk, rátaláltam@gmail.com, van Instagram, Facebook oldal, amit a fiatalok kezelnek, hál' Istennek nekem ezzel nem kell foglalkoznom, de akár engem személyesen telefonon keresve is tudunk egyeztetni. Most már nem én vezetem az egész Rátaláltamot, átadtam ezt a vezetést két fiatalnak, pont azért, hogy ebben is próbáljam nekik példát mutatni, illetve nyilván segítek, jövök, amikor hívnak, de gyakorlatilag 16-7 év alatt lecserélődött az a társaság, aki elkezdte, és átadtuk egy nálunk 15 éve fiatalabb generációnak ezt az egészet. Úgyhogy ez a jövője és a folytatási lehetősége.
0: Sziráki Péterrel, a Rátaláltam zenekar alapítójával beszélgettünk. Kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Bazilikában ezen a hétvégén tartják a Szent Mihály búcsút, amely vasárnap este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szentté avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére, és rendszeres párbeszédet folytat az EMI jelentette kockázatokról és lehetőségekről, közölte a Fehérház. A washingtoni tájékoztatás szerint a két ország megállapodott egy amerikai-kínai párbeszéd elindításában is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg. Szükséghelyzetet hirdettek bankok valamennyi kerületében, miután 2 nap szakadatlan esőzés után elárasztotta a víz a tájföldi főváros utcáit, adta hírül az MT. A város csatornái megduzzadtak, több partmenti ház és étterem víz alá került. Csütörtök óta csak nem 300 mm eső hullott, és további csapadékra lehet számítani a térségben. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyben éjfélig adok áttekintést arról, hogy mivel készültünk a ma estére. Hamarosan a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai írásának 11. része hangzik el. 20 óra 35 perctől megismételjük a szerzetesek fél órája múlt vasárnapi adását, és ebben Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik tagjával beszélget Pap Ildikó. 21 órakor híreket mondunk, majd tudományról, kultúráról mindenkinek, ismétlés kedről. És ebben a műsorban a nemrégiben a Tiszából előkerült barlangi medve koponyával foglalkozunk elsőként, majd Simon Jorán élettörténetét ismerteti meg önökkel Bozók Ferenc atya, s végül egy ritka természeti jelenségről, a kőesőről hallanak. Ugyanebben az időpontban Tokaji Vételkörzetünkben Téka című műsorunk következik, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson a Leltár című kulturális összeállítást kísérhetik figyelemmel. A 22 órai híreket a Kódex műsorunk ismétlése követi, melyben az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára emlékezünk. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb, éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is további szép estét és tartalmas rádiózást kívánok!

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 11. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Úgy egy órával ebéd után mindenki szunyókált egy kicsit. Ki csak karosszékben, ki a saját szobájában. Én kezdtem nagyon unni magam. Buck és a kutyája is elnyújtóztak a füven, és aludtak, mint a bunda. Fölmentem a szobámba, és úgy véltem, én is szunyókálok egyet. Az ajtomban az édes Miss Sophia állott. Behúzott a szobájába. Óvatosan becsukta az ajtót, és megkérdezte, hogy szeretem-e. Én mondtam, hogy szeretem. Megkérdezte, hogy megtennék-e valamit, és nem szólok róla senkinek. És mondtam, hogy meg. Erre azt mondta, hogy ott felejtette a templomban a Bibliáját a padban. Két másik könyv között. És kért, hogy menjek és hozzam el neki, de ne szóljak róla egy léleknek se. Mondtam, hogy örömest. Kilógtam és elporoszkáltam a templomhoz. Nem volt ott senki, csak egy-két disznó röfögött a padok közt, mert a kapuja nem volt bezárva. A disznók pedig szerettek a deszkapadló hűsölni nyáridőben. Az emberek nem járnak máskor templomba, csak amikor muszáj nekik. De a disznók úgy látszik más állásponton vannak. Mondom, itt valami nincs rendben. Nem egészséges dolog, hogy egy leány ennyire oda van a Bibliája miatt. Megráztam a könyvet, és kihullott belőle egy cédula. 3:30. Ez volt ráírva ceruzával. Átböngésztem a könyvet, de semmi más nem találtam benne. Ettől nem lettem bölcsebb. Visszatettem hát a papírost a könyvbe, és hazamentem vele. Az emeleten Miss Sophia az ajtóban várt. Bevonszolt a szobába, és becsukta az ajtót. Aztán lapozni kezdte a Bibliát, amíg csak meg nem találta a cédulát. Mikor elolvasta, egész boldognak látszott, és mielőtt egyet szólhattam volna, megfogta a vállamat és magához szorított. Azt mondta, hogy én vagyok a legjobb gyerek az egész világon, de ne szóljak senkinek. Igen, ki volt pirulva, és a szeme is csillogott. Átkozottul csinos volt így. Igen, meg voltam rökönyödve, de mikor magamhoz tértem, megkérdeztem, hogy miről szól az a papíros. Ő azt kérdezte, elolvastam-e. Én mondtam, hogy nem. Aztán megkérdezte, hogy tudok-e olvasni. Én mondtam, hogy csak a nagybetűket. Erre azt mondta, hogy az a papír csak könyvjelző volt, én pedig menjek játszani. Lementem a folyóhoz, és törtem a fejemet, hogy mi lehet-e mögött. Hát látom, hogy a négerem a sarkamban jár. Mikor már túl voltunk a házon, körülnézett, és odasompolygott hozzám. Úrfi, ha legyűsz a mocsárhoz, egész sereg kiegyót mutatok neked.
1: Ennyi, de furcsa, gondoltam.
0: Már tegnap is ajánlgatta nekem a vízi kígyókat, pedig tudhatná, hogy nem érdeklik annyira a magamfajta fiút, hogy törje magát utánuk. Mi van ennek a füle mögött? Szóltam hát neki.
1: Na jó, menj előre.
0: Mentem utána egy fél mérföldet. Aztán átvágott a mocsáron, néhol bokáig süllyedtünk az iszabban. Végre egy kis száraz helyre értünk, ami sűrűn be volt nőve bozottal és folyondárral. Itt azt mondta.
2: Csak menj, arra egy pár lépés után meg fogod látni úrfiüket. Én ma láttam egyszer, én nem még oda.
0: Aztán elinalt onnét és eltűnt a fák közt. Én bekémleltem a bokrok közé, és egy kis tisztást láttam. Akkora volt, mint egy szoba. Minden ünnen benőve folyondárral, és egy ember aludt rajta. Megnéztem. Hát nem az öreg Jim. Fölébresztettem. Azt hittem, oda lesz a meglepetéstől, ha meglát, de egy csöppet se volt oda. Majdnem sírt az örömtől, de egy fikarcnyit se csodálkozott rajtam. Elmesélte, hogy egész idő alatt mögöttem úszott. Hallotta, hogy én kiabálok, de nem mert felelni, mert félt, hogy őt fogja ki valaki, és visszaküldi a rabszolgaságba.
2: Megütöttem magam egy kicsit, mesélte, és nem tudtam olyan gyorsan úszni. Nem sokkal te utánad, én is kimásztam a partra, és itt meg kajáltani akartam neked, mikor megláttam azt a házat. Ahhoz messze voltam, hogy halljam, mit mondanak neked, de tudtam, hogy a házba vagy, és igen szurkoltam a kutyák túl. Ezért bebuttam az erdőbe, hogy várjam a másnapot. Reggel arra gyűjtek a négerek, amit mentek a fődekre. Ők elrejtettek, és megmutatták ezt a helyet. A kutyák itt nem szaglászhatnak ki a víz mián. Ők pedig hoznak elemózsiát minden éjszaka, és elmondják, hogy mint megy a sorod.
0: Miért nem szóltál előbb az én Jackemnek, hogy hozzon ide hamarabb?
2: Ha nem volt, miért zavarja a lakhák, amíg valamit ki nem tanálunk? De most már minden rendbe gyütt. Vásároltam már fazekat, meg tepsit, meg ennivalót, és felszereltem a tutajt is.
0: Miféle tutaj, Jim?
2: A mi öreg tutajunkat.
0: Hát az nem ment rapityára a hajó alatt?
2: Nem biza. Össze-vissza volt ugyan szabdalva, különösen az egyik vége, de kutya baja különben. Csak épp a holmink veszett oda majd egy szálig. Ha nem buktunk volna olyan mélyre, és nem lett volna olyan sötét az éjszaka, és nem lettünk volna úgy begyulladva, és nem lettünk volna olyan tökfejűek, meg is találtuk volna. De így se lett semmi baj, mert most szépen ki van teremtettézve, és egész csomó új holmink van a helyett, ami vízbe veszett.
0: És hogy szerezted meg a tutajt? El tudtad fogni?
2: Hol fogtam volna el? Az erdőbe? A négerek találták meg, amint föl volt akadva egy fatönkön a kanyarban. Aztán eldugták a ficfák közé, és addig veszekedtek, hogy kié legyen a tutaj, amíg oda mentem, és igazságot csináltam, mert megmondtam nekik, hogy egyiküké se, hanem az enyém, meg a tied. És megkérdeztem, hogy csak nem akarják tán ellopni egy fiatal fehér úriember tulajdonát, hogy aztán jól elverjék őket érte. Adtam nekik 10 centet fejenként, mire mind igen boldogok lettek, és azt kívánták, hogy bárcsak gyűnne még több tutaj, hogy ennyi vagyont szerezhessenek. Igen, rendesen bánnak velem ezek a négerek. Bármit kérek, megteszik, nem kell kétszer sem mondanom, már is ugornak. Ez a Jack is derékeny néger, igen okos fiú.
0: Igen, azt én is tudom. A nevedet ki se ejtette előttem, csak azt mondta, jöjjek ide, és mutat nekem egy csomó vízisiklót. Ha bármi történjék is, neki nem esik baja. Joggal mondhatja, hogy ő nem látott bennünket együtt, nem fog hazudni. A következő napról nem akarózik túl sokat írni. Hajnalban fölriadtam, és éppen a másik fülemre akartam fordulni, mikor észrevettem, milyen csönd van. Mintha senki sem otcant volna. Ez nagyon szokatlannak látszott. Aztán észrevettem, hogy Buck sincs a helyén. Elment. Én is fölkeltem, kíváncsian, mi baj lehet. Lementem a földszintre. Sehol senki. Olyan csönd volt, mint a templomban. A ház körül ugyanúgy. Mit jelentsen ez? A farakásnál szembe jött a négerem, Jack. Azt megkérdeztem, mi történt?
2: Nem tudod, úrfi. Nem én, nem is hallottam semmit. Miss Sophia megszökött, az éjszaka szökött, senki se tudja mikor. És az a fiatal Harney Shepherdson szöktette meg, legalábbis azt hiszik. A család most jut rá, vagy fél órája, és mondhatom, ilyen sietséget még nem láttam. Mind lóra kaptak, puskával, a nagyságák pedig elmentek fölverni a rokonságot. Az öreg Saul úr meg a fiatal urak a révhez lovagoltak, hogy elfogják azt a fiatal embert, és megöljék, mielőtt át tudna menni Miss Sophiával a folyón. Ott már parás csete paté lehet.
0: Buck föl se keltett, amikor elment.
2: Azt elhiszem, miért is kevertek volna bele téged. Buck úrfi megtörtötte a puskáját, és fogadkozott, hogy vagy egy Shepherdsont hoz haza, vagy ott hagyja a fogát. Gondolom lesznek elegen belőlük, és ha lesz rá alkalma, le is szed egyet közülük bizonyosan.
0: Én is neki indultam a rév felé, és futottam, ahogy csak tudtam. Nem sokára hallottam a puska ropogást, még elég messze. Mikor megpillantottam a bódét és a farakást, ahol a gőzhajók kiszoktak kötni, a fák alatt a gazban odakúztam. Aztán fölmásztam egy nyárfa ágára, és néztem, mi történik ott. 4 vagy 5 lovas ember cirkált a térségen a bódé előtt, kiabálva és káromkodva. És 2 fiatal fiúra vadáztak, akik a kikötő közelében húzódó farakás mögött voltak elbújva, s nem tudtak eljutni a kikötőig. Valahányszor egyikük megmutatta magát a farakás oldalán, rápuskáztak. A 2 fiú egymásnak vetette a hátát, hogy mind a 2 felé lássanak. Egyszerre aztán abba hagyták az ide-oda vágtázást, és egyenesen nekihajtottak a bódénak. Erre az egyik fiú fölugrott, jól célzott a farakás mögül, és az egyiket kilőtte a nyergéből. A többiek leugráltak a lovaikról, a sebesülthöz rohantak, és a bódéhoz cipelték. Ebben a pillanatban a két fiú futásnak eredt. Már félúton voltak a fáig, ahol én ültem, mikor észrevették őket. Mikor meglátták, hogy futnak, lóra kaptak, és hajrá, utánuk. Hamarosan a nyakukon voltak, de sokat nem értek vele, mert a két fiúnak nagy előnye volt. A farakás mögé bújtak az én fám előtt, és megint szembefordultak a lovasokkal. Az egyik fiú Buck volt, a másik pedig egy 19 év körüli vékony legény. Az emberek még ott ődöngtek egy darabig, aztán ellovagoltak. Mikor már túl voltak a látótávolságon, odaszóltam Bucknak. Először nem értette, miféle hang szól rá a fa tetejéről, csodára meg volt lepve, amikor megismert. Megkért, hogy figyeljek, mikor jönnek megint elő a lovasok. Mondta, hogy valami rosszban fő a fejük, és nem mentek messzire. Szerettem volna nem a fán csücsülni, de most már késő volt. Buck sírva fakadt, és azt mondta, hogy ő meg az unokatestvére, Joe, a vékony fiú, még megfizetnek ezért a napért. Elmondta, hogy az apját és a két bátyját megölték, és elesett a Shepherdsonok közül is 2-3. Mondta, hogy lesben álltak, úgy várták őket. Az apjának meg kellett volna várni a rokonságot. A Shepherdsonok túlerőben voltak. Megkérdeztem, hogy mi történt Harneyval és mi Sofiával. Mondta, hogy átjutottak a folyón és biztonságban vannak. Ennek igen örültem, de ahogy Buck átkozódott, hogy annak idején nem tudta lelőni Harneyt, olyat még sose hallottam. Egyszerre csak túr, túr, 3-4 puska is megszólalt. Az ellenség körülkerülte az erdőt és hátulról lopózott oda gyalogszerrel. A két fiú beugrott a folyóba. Mind a kettő meg volt sebesülve, és ahogy úsztak lefelé, a Shepherdsonok a part mentén futottak utánuk, és ordítoztak: lőjétek le! Lőjétek le! És puskáztak rájuk, mint az őrültek. Olyan rosszul lettem, hogy majd leestem a fáról. Nem is tudok elmondani mindent, hogy történt. Megint rosszul lennék, ha el kellene mondanom. Azóta se tudok szabadulni az emlékétől. Néha még ma is fölriadok álmomban. A fán maradtam, amíg be nem sötétedett. Féltem lemászni. Néha még hallottam egy-egy puskalövést az erdőben, és kétszer láttam egy kis csapat lovast, amint elvágtattak a bódé előtt, puskával a kezükben. Ebből is láttam, hogy még nincs vége a táncnak. Nagyon el voltam keseredve, mert valahogy úgy éreztem, hogy az egésznek én vagyok az oka. Az a cédula biztosan azt jelentette, hogy Miss Sofiának 2:30-kor kellett találkoznia valahol Harneyval. Meg kellett volna mondanom az ezredesnek, hogy mi volt a cédulán, és milyen furcsán viselkedett az a lány. Talán akkor bezárta volna, és nem történt volna ez az egész szörnyű hetc. Mikor lemásztam a fáról, végigosontam a parton, és hamarosan megtaláltam a két holttestet a víz szélén. Nagy üggyel bajjal kihúztam őket a partra, és letakartam az arcukat, ahogy tudtam. Sírtam is egy keveset, mikor Buck arcát takartam le, mert mindig nagyon jó volt hozzám. Ekkor már egészen sötét volt. A háznak a közelébe sem mertem menni, csak nekivágtam a mocsárnak, de Jimet nem találtam a kis szigetem. Erre a tutajrejtek helye felé igyekeztem, hogy minél előbb rajta legyek és el ebből az átkozott országból, de a tutaj nem volt sehol. Nagy Isten, hogy be voltam gyulladva! Egy percig még a lélegzetem is elakadt. Aztán elkiáltottam magam. Nem is egészen 10 méterre tőlem válaszol egy hang: hála Istennek, te vagy az, Huck, ne lármázz! Jim hangja volt. Soha még nem hallottam ilyen örömest emberi hangot. Odafutottam a part mentén. A tutajra ugrottam. Jim pedig megölelt és megszorongatott, majd megevett, úgy örült nekem. Hála Istennek, hogy itt vagy, gyerek, már azt hittem, hogy megint meghódtál. Jack itt volt. Azt mondta, téged is biztos meglőttek, mert nem gyűjtél haza.
2: Épp meg ebbe a percbe toltam ki a tutajt a torkolatból, hogy kész legyek az indulásra, ha Jack megint gyűl és mondja, hogy tényleg meghódtál. Jaj, de örülök, hogy megint látlak. Eszem a szívedet.
0: Nem is baj, ha így van, mondom. Hadd higgyék, hogy tényleg lelőttek, és elvitt a folyó. Ne vesztegessük az időt, Jim, hanem neki a nagy víznek, és szedjük a nyakunk közé a lábunkat. Mindaddig izgultam, amíg 2 mérfölddel lejjebb jócskán bele nem kerültünk a Mississippi sodrába. Tegnap óta egy falat sem volt a számban. Jim adott málépogácsát és írót, disznóhúst, káposztát meg salátát. És amíg megvacsoráltam, beszélgettünk és fenségesen éreztük magunkat. Csodára örültem, hogy kikerültem a családi viszályból. És Jim is örült, hogy kikerült a mocsárból. Mondtuk is, hogy nincs senkinek különb otthona, mint nekünk a tutajon. Minden más inog és düledezik, de a tutaj, az biztos. Irtó szabadnak, nyugodtnak és könnyűnek érezheti magát az ember egy tutajon. Elmúlt 2-3 nap olyan csöndben és nyugalomban, mint a paradicsomban. Elmondom, mivel ütöttük agyon az időt. A folyó idelem már óriási széles volt. Néha 1,5 mérföld szélességben folyt. Éjszaka hajókáztunk, nappal pedig kikötöttünk és elbújtunk. Amint hajnalodott, mindig megálltunk és kerestünk egy célirányos szigetet vagy zátonyt. Vágtunk egy pár fiatal ágat a nyárfákról, és befettük velük a tutajt. Aztán kitettük a horgokat. Úsztunk egy jót, hogy lehűljünk egy kicsit, aztán leültünk a sekély vízben, és vártuk a nappalt. Minden néma volt. Egy pisszenés se hallatszott, mintha az egész világ álomba merült volna, csak néha-néha kuruttyolt valahol egy béka. Először egy fakóvonal látszott a vizen túl, az erdő körvonala a túlsó parton. Aztán az ég egy helye megsápadt. Aztán a sápadtság terjedni kezdett, a víz lassan fényt kapott, és nem volt már egészen tinta fekete, inkább szürkés. Apró sötét pontok jeletkeztek rajta, bárkák és egyebek, és hosszú fekete csíkok, tutajok. Néha egy kormánylapát nyikorgott, vagy elmosódott hangokat hallottunk nagyon messziről. Nem sokára a csíkot is lehetett látni a vízen, ahol egy víz alatti fatönk megtörte a vízsodrát. Egy kis füst nem tűnik fel ilyenkor. Hát mi is leszedtünk egy pár halat a horogról, és meleg reggelit sütöttünk. Később az elhagyatott folyót szemléltük. Lustán henterektünk a gyepen, és lassan-lassan elszúnyókáltunk. Néha felriadtunk, és körülnéztünk, mitől. Egy gőzhajó pöfögött fölfelé, olyan messze a túlsó part mellett, hogy csak annyit lehetett megállapítani róla, hogy lapátos vagy csavaros hajó-e. Aztán óra hosszat megint nem történt semmi. Csönd volt, és végtelen nyugalom. Aztán egy tutaj úszott lefelé, jó messze. Egy tutajostán éppen fát vágott rajta. Ez igen gyakori látvány tutajon. Az ember látta fölvillanni a baltát, látta lecsapni. És hallani nem hallott semmit. Aztán megint föllendült a balta a favágó feje fölé, és akkor puff, odaért a hang a túloldalról. Így telt el az egész nap, heverészve, amint hallgattuk a csöndet. Egyszer sűrű köd volt. A tutajokon és csónakokon résztányérokat vertek, hogy a gőzhajó rájuk ne menjen. Egy-egy bárka vagy tutaj olyan közel ment el hozzánk, hogy hallottuk, hogy beszélgetnek, káromkodnak, röhögnek. Minden szót lehetett érteni, de látni semmit. Mintha kísértetek jártak volna körülöttünk, hátborzongató volt. Jim azt mondta, biztosan kísértetek, de én azt mondtam neki, kísértetek nem mondanák azt, hogy a rossz se vegye meg azt a rohadt ködöt. Mikor beesteledett, vízre szálltunk. Mikor beértünk a víz közepére, hagytuk, hadd vigyen a vízsodra, ahová akar. Pipára gyújtottunk, vízbe lógattuk a lábunkat, és beszéltünk mindenféléről. Éjjel-nappal mesztelenül jártunk, már amennyire a szúnyogoktól lehetett, mert az új ruha, amit Buckéktól kaptam, túl finom volt sem, hogy kényelmes lehetett volna, és különben is Soha nem adtam túl sokat az öltözködésre. Néha az egész folyó, amilyen volt mindenestül. Két oldalt a partok, néha szigetek, egy-egy fénypont, talán egy gyertya valamelyik kunyó ablakában. Egyszer-egyszer a vizen is felvillant a fény, tutaj vagy bárka, és hegedű szót vagy dalolást hallottunk egyik-másikról. Pompás dolog a tutajozás. A mennybolton sziporkáztak a csillagok. Mi a hátunkon fekve bámultuk őket, és azon vitatkoztunk, hogy úgy csinálták-e őket, vagy csak maguktól lettek. Jim azt mondta, hogy csinálták őket, én meg azt, hogy csak úgy lettek. S mondtam, hogy túl soká tartott volna, ha csinálni kellett volna őket, annyian vannak. Jim azt vetette föl, hogy hát ha a hold tojta őket. Ez tényleg erősen valószínűnek látszott, és nekem sem volt mit ellenevetni. Láttam elégszer, amint a béka legalább annyi tojást rak egyszerre. Miért ne tehette volna a hold is? Figyeltük a hullócsillagokat is. Azokról Jim azt tartotta, hogy megzápultak, és kilökték őket a fészekből. Egyszer-kétszer gőzhajót is láttunk az éjszakában, és néha a kéménye egész szikra esőt okádott. Csodaszép volt, amint a vízbe hullott, aztán eltűnt a kanyarban, a lámpái elvesztek, és a dohogása is megszűnt, és minden megint csöndes lett. És lassan a hullámverése is elért bennünket, mikor már jó régen eltűnt. Egy kicsit himbálta a tutajt, aztán semmi más nem lehetett hallani, csak elvétve egy-egy békát. Éjféltájban a parton lakók is aludni mentek, és 2-3 óra hosszat még csak fénypontokat se lehetett látni. Ezek a fénypontok voltak a mi óráink. Amikor ismét megpillantottunk egyet, tudtuk, hogy közeleg a reggel. Ilyenkor aztán kikötőt és búvóhelyet kerestünk.

0: Szerzetesek fél órája.
1: Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei közösség egyik tagjával beszélgetünk. A riporter Papildikó.
2: A lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen. És egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
3: És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami... Tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni, és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
2: Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
3: Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
2: Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként, nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, Uram, szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabb

0: bajottam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata és mi és már meddig. És arra gondoltam, hogy ó, milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
1: Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
0: Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon. És aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben. De hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett ott hagyni. Nem is egészen tudom, hogy, de hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, pesti dekútiakra. Nagy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. Egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarata dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem, az a szűk hét, nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni, megint megkerestem a lelkivezetőmet. Ja, hogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én egyenesen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét, és hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam, olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét, eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab, és tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt egy kiskapukkal, meg mindennel, ebbe így nem volt több. Egy másfél-két napot még így ott voltam, és így száldostam így egyik helyről a másikra.
1: Az egy első lépcsőfok, hogy végre meghoztam egy döntést, és akkor nem a családi élet, hanem szerzetesi hivatás. Na de hol? Hát annyi közösség van.
0: Igen, de hogy innentől kezdve az fontos volt, azt hiszem, hogy tudom, hogy az Istennek igent mondtam, és innentől kezdve igazából persze nagyon fontos a közösség, de hogy már ebből, hogy akkor az Istennek kimondtam ezt az igent, ebből már úgy lehet jobban táplálkozni, vagy hogy így, hogy érte teszem, hogy róla szól ez az egész. Igen, ez mellbevágó volt persze, hogy hogyan keres az ember közösséget, tényleg rettenetesen sok közösség van, főleg mondjuk női közösségek. Kicsit ez, hogy most akkor hogy bökök, vagy hova bökök. De aztán majd bizonyosodott az is, hogy így valahogy elém kerül, elém hozza azt, amit elém kell hoznia. Szóval elkezdődött az egyetemnek a második éve, és akkor már lehetett menni Kolozsvárra. És én a legelső szentmisémre betévedtem a ferences templomba. Én nem ismertem előtte ferenceseket. Az így megfogott, hogy hát ők is szerzetesek, és akkor így az így jó volt így a gimnáziumban is, hogy itt sohantak a folyosón, hát akkor elmegyek ide misére, megnézem. És volt egy csoporttársam, és ő javasolt egy katekézi sorozatot, mert így hétfőnként lehetett járni ide a testvérekhez. Mondta, hogy ő előző évben, hát amennyire így lehetett ott a mindenféle korlátozás között, akkor így járogatott, és hogy nagyon-nagyon jó, és hogy nagyon nagy szeretettel tudja egy ajánlani. Hát és akkor elmentem az elsőre, a vállamon a hegedűvel, nem tudom miért volt ott, de mindegy ismer, hogy az volt a lényeg, hogy kifelé jövet, a testvér, aki tartotta, mindenkivel kezet fogott, és mindenkitől személyesen elbúcsúzott. Szóval, hogy odaértem én, a vállamon a hegedűvel kezet fogtunk, elköszönt, majd így hátra pillantott így a hegedűre, azt mondja, hogy csütörtökön van az egyetemista csoport, nem jön ezzel élni. Hát és én ott nagy hirtelen, mit lehet erre mondani? De persze. Szóval elmentem csütörtökön, és azt hiszem, hogy ez a közösség, ez az egyetemista közösség, az életemben az a közösség, ami nagyon sokat formált, nagyon sokat tanultam az emberektől, róluk, magamról, és hát nem utolsó sorban az Istenről, és hogy nagyon-nagyon sokat tanultam, vagy sokat tapasztaltam, vagy hogy így meg elsőre is így az életemben a ferences lelkiségből. Hát így kezdődött az én ferencességgel való ismerkedésem a katekézissel, aztán az egyetemista csoporttal, ahol így eleve egy nagyon vagány csapat volt, de hogy akkor még így egyre bővülő kisebb csapattal még külön elkezdtünk összejárogatni, igazából semmi különös, csak így nem tudom együtt tölteni az időt, beszélgetni, és elkezdtünk egy sorba részt venni a ferences programokon, rengeteg programjuk van mindenféle korosztálynak, szuper, nagyon vagány programok, aminek nem mi vagyunk a vagyis nem mi voltunk a célközönség egyetemistaként, abban mondjuk lehetett segítőként részt venni mondjuk fiatalabbaknak. Be voltunk vonva tényleg így a szervezésbe, ötletelésbe, mindenfélébe, és közben pedig ott a testvérek valahogy nagyon szépen, vagyis számomra nagyon szépen élték azt, amiről egyébként úgy időnként beszéltek is persze, hogy mi is ez a ferencesség, mi is ez a ferences lelkiség. Ilyen nagyon meghatározó élményem volt egy ponton, így velük kapcsolatban, hogy az fogalmazódott meg bennem, hogy mit szeretnek bennünket, mint ahogy az Atya szeret. Szóval végül is így mégiscsak nagyon fontos volt Kolozsvárra menni. Persze közben elvégeztem az egyetemet, de hogy azt hiszem, hogy ez emiatt, hogy én találkozzam ezzel velük, meg így egyáltalán ezzel, hogy ferencessége miatt különösen. Ahogy így teltek a hónapok, egyszer csak így nem volt ez kérdés, hogy akkor a ferences családon belül keresek. Ezzel azért, hát nem is mondom, hogy egészen, de azért jócskán leszűkült a lehetőségeknek a köre. De hogy még mindig nagyon sok opció volt, akkor még azt kellett helyre tennem magamban, hogy monasztikus közösséget keresek, vagy pedig apostoli tevékenységet folytatót. Ez megint egy nem egyszerű kör volt. Próbáltam saját magamból kiindulni, hogy én mit látok magamnak, hát kvázi kényelmesnek. Vagy hogy mi az, amit így gondolok magamról, hogy látom magamat, és ez alapján mit gondolok. Hát ez megint egy zsákutca volt, viszont megtanította azt, hogy a hivatásomban tényleg nem egyedül vagyok, hanem az Istennel, és hogy ő tesz képessé, ő teszi hozzá azt, ami szükséges ahhoz, hogy meg tudjam élni. ahogy ez az így megfogalmazódott bennem, ahogy az egész keresést, ami ott egy ponton elég erőltetett volt, megint így át tudtam adni így az ő kezébe. Abban a pillanatban a csapból is folyni kezdtek a kis nővérek. De szó szerint úgy, hogy szóval Erdélyben voltam. Ott a közösségnek nincsen háza sem, meg semmi, szóval, hogy nem is nagyon ismerik őket. És valahogy mégis mindenhonnan is nagyon durva volt. Meg is ijedtem először, hogy mi van, ha megint én csinálom. Akkor aztán hát jött a nyár, a második végén, akkor már tudtam, akkor már nagyon közel volt, akkor készültem a Caminóra menni, szóval, hogy még az így kicsit késleltette a dolgot, de aztán a szeptember végén eljöttem egy napra Miskolcra. Körülbelül egy hete voltam itthon a Caminóról, testben voltam, itt lélekben még nagyon nem, vagy hogy még így kicsit olyan volt, mint hogy ott csörögne a szívem még ott a Santiago-ban a katedrális előtt, de hogy így eleve olyan jó volt az, hogy hát úgy kezdődött az egész nyílt nap, hogy így hogy vagyunk itt. És hogy én ezt így elmondtam, hogy én most egy kicsit úgy, hogy én nagyon régóta készültem, vagy így szerettem volna itt eljönni, de most így igazából nem teljesen vagyok itt, viszont eljöttem mégis, mert hogy utána ne legyen bennem az, hogy miért nem jöttem, mert hogy tudom, hogy mennyire készültem, hogy mennyire szerettem volna. És ki tudja, mikor lesz legközelebb. És el kellett tennie még egy jó két hónapnak, mire így sok minden egyébben így odaértem, hogy feldolgozzam ezt is így a kaminós tapasztalatokkal is, meg mindenfélével együtt. És akkor december elején tudtam visszamenni egy ilyen hosszú hétvégére, és igazából akkor így olyan volt, hogy így, mintha így hazaérkeztem volna, így Miskolcra mentem, és akkor beléptem oda az előszobába, és nem tudom, tényleg, mintha jó sokáig nem lettem volna itt, történtek volna egy persze egy dolgok, és most így megérkeztem, visszaérkeztem.
1: Na de várj, végül befejezted az egyetemet?
0: Hát befejeztem, szóval, hogy ez már a harmadév volt, már szinte fél év, mire egyáltalán így eljutottam Miskolcra, és akkor onnan, az, hogy az egyetemről azért viszonylag nehezebb is volt úgy elszakadni, vagy eljönni, messze is van, meg az, hogy ahogy így elkezdtünk beszélgetni arról egy következő alkalommal már a fél éves szesszió, a vizsgaidőszak után, amikor így el tudtam jönni egy hétre, kb. Egy hétre így megint Miskolcra, hogy akkor így mit is szeretnék, vagy hogy így most így megint így felbukkantam, és akkor addigra már így ez bennem volt, vagy így megfogalmazódott, hogy szeretnék a közösségbe belépni. Hogy igen, és akkor így megbeszéltük, hogy akkor tulajdonképpen mivel jár ez. És akkor például ott volt az, hogy a különböző házakba ellátogatni egy-egy hétre. És akkor ez is olyan legózás volt ott az államvizsgai írás közben, meg minden, de hogy valahogy olyan szépen működött mégis. Addigra már persze így elkezdtem az egyetemen is így kommunikálni ezt, hogy nem azért hiányzom mennyit, mert nagyon tróger vagyok, vagy nem tudom, csak hogy azt hiszem, hogy így erre megyek. És ez így olyan jó volt, mert akkor így ők is tudták, hogy mi van. Tiszta volt, és amúgy így nagyon-nagyon támogató, nagyon családias tanszék voltunk, meg teremtődött így rá lehetőség, hogy így elejussak, de ahogy befejeztem, igen, tavaly július elején államvizsgáztam, egyébként július végén már be lehetett volna költözni, meg hogy egyébként akkor szoktak beköltözni az emberek jellemzően, de akkor, hogy nekem, hát legyen még egy kis időm így hazaérkezni, vagy hogy így minden, akkor én szeptember elsőjén költöztem végül is tavaly.
1: Még nincs egy éve, hogy a Szent Ferenc kis nővéreinek a Miskolci rendházában vagy. Most te hogy érzed ott magad? Mit jelent számodra ez a jelöltség?
0: Nagyon-nagyon jól érzem magam. Áldott év volt, azt gondolom, hogy igazából nagyon nagy ajándéknak is tartom így a Jóisten részéről, vagy hogy így ilyen nagy-nagy örömben tartott meg, vagy hogy nagyon nagy örömet ajándékozott nagyon sokszor. Ez nem jelenti azt, hogy mindig minden egyszerű, vagy mindig minden könnyű, de hogy összességében egy nagyon-nagyon szép év volt így ilyen szempontból vele való kapcsolatban, a többiekkel való kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez így az ismerkedésnek az időszaka, mindenféle szempontból. Ismerkedem vele, az Istennel. Kicsit így azzal, hogy én nekem így vannak elképzeléseim róla, a vele élt életről, és hogy valahogy ismerkedés azzal, hogy ezt ő hogy látja. Ismerkedés a közösséggel, olyan szempontból is, hogy mint közösséggel, egységében, meg az egyénekkel is, az egyes tagokkal is, és ismerkedés saját magammal is. néha nagyon fájdalmas módon, mert hogy nem csak a szép dolgok kerülnek elő, hogy mi az, ami mondjuk könnyű, vagy mi az, amivel mondjuk ügyes vagyok, hanem nagy mesztelenségben előjönnek a gyengeségeim is.
1: De ugye a gyengeségeinkben meg erőt kapunk, még nagyobb erőt a Jóistentől, hogy amilyen szándéka, terve, célja van velünk, azt meg tudjuk valósítani.
0: Hát igen, és hogy ebben megint az nyilvánul meg, hogy ha minden mindig nagyon frankú és pöpec lenne egymagamban, vagy saját magamtól, akkor ott megint az jön elő, hogy akkor én egyedül akarom, vagy egyedül oldom meg ezt. De hogy a hivatás az nem ilyen. Szóval, hogy abban nagyon vastagon benne vagyunk mind a ketten, és hogy akkor működik, ha tényleg benne vagyunk mind a ketten. És ez nem azt jelenti, hogy én nekem semmit nem kell csinálni, hanem azt jelenti, hogy mindenki hozzáteszi a saját maga részét. Az Isten is, meg én is. Azt szeretné, hogyha közösen csinálnánk. Ez azért elég durva.
2: Kedves hallgatóink! Hegerűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség egyik tagjával, Papi Erikó beszélgetett.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavérasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szentté avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óvaintett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére, és rendszeres párbeszédet folytat az EMI jelentette kockázatokról és lehetőségekről, közölte a Fehérház. A washingtoni tájékoztatás szerint a két ország megállapodott egy amerikai-kínai párbeszéd elindításában is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg. Itthon az MVM csoport felkészülten várja a fűtési szezont, tudatta a társaság az MT-vel. A szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték, a földgázellátás biztosításához szükséges készletek feltöltése folyamatos. Magyarország a tárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság biztonságos téli ellátásához szükséges gázmennyiség. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai műsorban a nemrégiben a Tiszából előkerült barlangi medvekoponyával foglalkozunk elsőként, majd Simon Jorán élettörténetét ismerteti Bozók Ferenc atya, és végül egy ritka természeti jelenségről, a kőesőről hallanak. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Nemrégiben egy barlangi medve koponya került be a Damjanich János Múzeum gyűjteményébe. Beszélgető társam dr. F. Kovács Péter, a régészeti osztály osztályvezetője, hozzá kerültek a maradványok, illetve hát maga a koponya.
1: Valóban így van, vízitúrázók értesítették a köti vízig munkatársait arról, hogy egy furcsa maradványt találtak a Tisza mederben, ezután került be ide hozzánk a múzeumba ez a koponya.
0: Mondhatjuk, hogy rekord alacsony vízállású most a Tisza. Mértek ennél kevesebbet a városban?
1: Én úgy tudom, hogy abszolút rekord alacsony a Tisza vízállása. Jól mutatja ezt az is, hogy soha ennyi cölöphely nem látszódott ki a korábbi cölöpvázas, cölöpszerkezetes Tisza hidakból, mint most.
0: Térjünk rá a koponyára. Rögtön tudták, hogy ez egy barlangi medvéjé volt?
1: Őszintén szólva az információt azt úgymond készhez kaptuk a megtalálótól és a köti víziktől. Bevallom őszintén, hogy nekem is utána kellett kérdeznem, hogy ez milyen állatnak a maradványa, hiszen én, mint régészeti osztályvezető, nem paleontológiával, őslénytannal foglalkozom, hanem a múltban élt embereknek a hagyatékával. Így az ELTE TTK-ról kollégák biztosítottak afelől, hogy ez bizonyosan egy barlangi medvének lehet a koponyája, de nyilván szakszerűbb és alaposabb vizsgálat szükséges ahhoz, hogy ez pontosan bizonyítható legyen, hogy ez ténylegesen milyen jégkori medvének a maradványa, mely fajnak a maradványa.
0: Több közül lehet választani?
1: Persze, amennyire én tudom, kicsi laikusként nyilatkozom ebben, vagy talán a laikustól egy hajszányival több ismerettel. Igazából kétféle medvefaj jöhet számításba, az egyik az a barlangi medve, a másik pedig a barna medve. A kettő között egyébként jelentős különbségek is vannak, mind fogazatban, mind a koponyának a morfológiájában, de ugye ezt fényképről nem feltétlenül lehet megállapítani, tehát mindenféleképpen személyes vizsgálat szükséges ahhoz, hogy ezt el lehessen pontosan dönteni, hogy ez milyen medvefajnak a maradványa.
0: Az ember azt gondolná, hogy ha jégkorszak, akkor akár jeges medve is lehetett volna?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem a jeges medvék azok az eljegesedett területeken élnek, és nem pedig a jégperem szélén túl. Mert ugye a Kárpát-medence az a jégkorban soha nem volt eljegesedve, ez egy tundra vidék volt.
0: Ez érdekes, de azért van a barlangi medve és az ember hagyatéka között nem kis átfedés.
1: Ugye a paleolitikumban, tehát a pattintott kőkorszaknak az idejében az ősember, a homo sapiens vagy a neandervölgyi maradványai ugye gyakran megtalálhatóak sziklaüregekben, barlangokban, és ezekbe a barlangokba, ezeknek a betöltésébe előfordulnak barlangi medve maradványok is, és akkor ugye felmerül mindig a régészekben a kérdés, hogy adott esetben a barlangi medve csontja és az ember valamely fajának csontja együtt fordul elő egy barlangba, akkor az miért is történhetett, kivadászott kire. Az esetek nagy részében valójában arról van szó, hogy ezek a csontok bemosódnak a barlangokba, vagy éppen a barlangi medve ott pusztul el. Tehát, hogy mi az átfedés a kettő között, időnként ugyanazt az élőhelyet osztották meg egymással.
0: Akkor a barlangi medve nem is annyira barlangi, de azért mégiscsak ritka lelet itt Szolnokon vagy a Tiszából.
1: Abszolút, tekintve, hogy az Alföldön nem valószínű, hogy éltek barlangi medvék, így igen kicsi az esély arra, hogy a hegyvidékről a folyó lemossa egészen Szolnokig, illetve ahogy tudom, ez a koponya Doba-Szórópusztánál került elő, tehát Szolnoktól egy kissé északra, tehát hogy idáig lemosódjon. Ilyen jó állapotban egy egész koponya, ez azért ritkaság számba megy.
0: Honnan jöhetett? Erre van valami feltételezés?
1: Nincsen, semmit sem tudunk erről, és nem is lehet erről többet elmondani. Ugye a őstiszának a folyóútja az gyakorlatilag a legutóbbi eljegesedés és a holocén, tehát nagyjából 10 000 évvel ezelőtti időszaknak a végén vette fel a mai folyóútját. Tehát az a folyóút, amit jelenleg látunk és jelenleg ismerünk, mint a Tiszának a folyásának az útvonala, az lényegében 10 000 évvel ezelőtt alakult ki. Azt megelőzően a jégkorszakban a Tisza, az ős Tisza az egész Alföldet bevándorolta, és hasonlóképpen volt ez a Tiszához kapcsolódó mellékfolyókkal is, tehát azt lehet mondani, hogy bármely hegységi területről ide mosódhatott ez a koponya.
0: Mennyire épp, mennyire őrizte meg mondjuk a fogakat?
1: A hátsó fogakból van meg valamennyi, az első szemfogak azok teljesen hiányoznak. Amennyire én látom, ez a koponya eléggé intaktnak és elég épségben levőnek tekinthető. Az alsó állkapocs az úgy szintén hiányzik, de ugye ez nem csoda, hiszen az nincsen összecsontosulva. Tehát a lágy részek, ahogy elporladnak, az ott szétesik.
0: Mi őrizte meg?
1: Hát valószínűleg gyorsan eltemetődhetett a koponya az élőlény elpusztulása után, majd pedig megfelelő oxigéntől elzárt környezetben volt. Egyébként a csont az nem egy kényes anyag, ha így lehetne fogalmazni, tehát a csont az elég jól megőrződik, nem csak lenyomatban, hanem amikor elkezd átfosszilizálódni, akkor ugye elég sokáig megmarad.
0: Mi lesz a sorsa a koponyának? Gondolom restaurálni kell, vagy legalábbis kicsit jobb állapotban kiállíthatóvá tenni.
1: Valójában ennek annyi lesz a sorsa, hogyha az őslénytanosok úgy döntenek, akkor ezt meg lehet tisztítani. Ugye vannak rajta kagylók, mert vízben volt, meg ilyen moszat. Nálunk a Damjanich János Múzeumban nincsen természettudományi kiállítás, tehát itt biztos, hogy nem lesz kiállítva. A jövője egyelőre ennek még bizonytalan, majd azt tervezzük, hogy igyekszünk továbbadni ezt a koponyát megfelelő geológus, paleontológus szakembereknek, akik érdeklődnek ez iránt a téma iránt. Nálunk nincsen ilyen irányú tudományos vonal a múzeumban.
0: Az elhangzott beszélgetésben dr. F. Kovács Pétert, a Szolnoki Damjanich János Múzeum régészeti osztályának osztályvezetőjét hallották.

0: Most Regős József elmondja nekünk mindazt, amit a barlangi medvéről tudni érdemes, és amit az iskolában nem mondtak el.
1: Hát az iskola azért ilyen részletességig nem tárgyalja az őslényeket, ugye a mamut az mindenkinél megragad, mert azért az egy ilyen különlegesség, de barlangi medvéből sokkal több volt, főleg így a hegyvidéken, tehát elsősorban itt fönt a hegyen, és ami most a Tiszába került koponya, az is valószínű a hegyek közül sodródott oda le, tehát valami árhullám vihette le, és úgy került le, de lejártak ők egyébként a folyók mellé, és hát nyilván vízre nekik is szükségük volt. Nekünk itt jobb helyzetünk van, mert a Bükk teli van ugye karszforrásokkal, és igazából itt a helyben megtalált mindent a medve. Meg volt a barlangi, meg volt a kaja, meg volt a víz, ha kellett.
0: Rá voltak-e szorulva a barlangokra?
1: Hát valószínű rászorulva talán nem, ez így egy kicsit túlzás, de mindenképpen kedvelték a barlangokat, és mivel rengeteg barlangi medve csont kerül elő a barlangokból, ennek azért két oka is van. Az egyik az, hogy néha ők költöztek be és laktak a barlangban, a másik oka pedig az, hogy az ősembereknek az egyik kedvenc vadász zsákmánya volt a barlangi medve. Tehát itt nálunk az istálloskői barlangban például az összes vadászott állatnak 90%-a barlangi medve volt.
0: A barna medve meg a barlangi azok párhuzamosan éltek itt a Bükkben?
1: Egy ideig párhuzamosan, a barna medvék jóval később jelentek meg, ugye az utolsó interglaciális körül jönnek az első barlangi medvék igazából. Volt egy ősi medveféle, az Ursus arctos, ami meg a barlangi medvének a közvetlen elődje volt. Ő ugye egészen a középső jégkorszakig visszavezethető a csontjaival, tehát ő egy ilyen idősebb medveféle volt, aztán ugye a barna medve volt, amelyik teljesen elterjedt, és ugye máig is ő az egyetlen olyan medve, ami itt Európában elég jól érzi magát.
0: Csak azért, mert ha a barna medve kisebb, mint a barlangi, akkor az könnyebb zsákmány lett volna, vagy lehetett volna.
1: Nem biztos, hogy a méret az olyan fontos volt a zsákmány szempontjából. A barlangi medve az azért volt praktikus zsákmány az ősembereknek, mert ugye tudjuk, hogy az ősemberek itt mindig csak ősztől tavaszig éltek a Bükkbe, tehát nyáron az ősembereink elmentek föl Krakkó környékére városnézésre, nyilván nem városnézésre, de Krakkó környékén a Szentkereszt hegységbe, vagy azon a környéken tölthették a nyári időszakot. Ennek pedig az volt az oka, hogy a fő vadászsákmány azért a növényevőkből állt, és a növényevők azok vándoroltak, ugye, és ez a vándorlási út, ez a Lengyel-síkság déli pereme és a Kárpát-medence között mozgott. A téli időszakban a Lengyel-síkság hó alatt volt, ezért a növényevők lejöttek a Kárpát-medencébe, itt nálunk a jégkorszakban, hát csapadékmentes, tehát száraz hideg időszak volt, tehát száraz füvet egész télen tudtak legelni itt a Kárpát-medencébe, és tavaszra, mire vitaminhiányuk volt, akkor elindultak és mentek fel a Krakkó környékére, és ott a Lengyel-síkságon a friss hó alól kibújó friss zöld növényt rágták egész nyáron, aztán ősszel megint levonultak ide. Az itteni, főleg itt a Bükki barlangokban, meg ilyen helyeken húzták meg magukat. Meg a Kárpát-medence úgy általában a növényevőknek is egy nagyon jó védett hely volt. Na most itt úgy kell elképzelni, ezek az állatvonulások, ezek ma már szinte elképzelhetetlen mértékű vonulások voltak.
0: Bölénycsorda méret?
1: A mostani bölénycsordák kismiskák ahhoz képest. Tehát itt nem csak bölény, hát elindultak a mamutok, ugye százával mentek, vadlovak, szarvasfélék, különböző őstulok, bölény, stb. Tehát rengeteg növényevő állat. Hát sokkal gazdagabb volt az állatvilág a jégkorszakban. Én amikor az istálloskői barlang feldolgozását végeztem, akkor már csak úgy kíváncsiságból elkezdtem összeadni a nyúlnál nagyobb emlős állatoknak a maradványait. Jánosi Dénes nagyon precízen feldolgozta a Bükki barlangokat, és ugye ebből jól ki tudunk indulni így a későbbi kutatásokkal. Itt az istálloskői barlangban, a legzordabb jégkorban, nyúlnál nagyobb emlősből 26 fajnak a csontjai kerültek elő. Na most, ha most a két medvénket meg a tucatnyi farkasunkat hozzáadjuk, ami ugye az elég kicsi, meg azt a 6 hiúzt, ami esetleg kóborol még a Bükkbe, így ezzel együtt 7 vagy 8 nyúlnál nagyobb emlős fajt lehet azonosítani most a mai állatvilágban, és akkor pedig 26 állatfaj élt itt. Tehát sokkal-sokkal gazdagabb volt az állatvilág a jégkorszakban, így aztán volt válogatási lehetőség, és mondom, ha elmentek a növényevők, akkor nyilván az ősember is ment utána, tehát itt fölkapták a motyót, aztán felszaladtak Krakkó környékére. Hát ugye röpke 200-300 kilométer, meddig tart, ugye?
0: Meddig tart?
1: Hát naponta csak 30 kilométert megy, akkor 10 nap alatt odaért. Persze, Kárpátokon. Hát a Kárpátoknak a hágói, azok egyértelműen nagyon jó átjáróhelyek voltak, amiket máig is használunk. Ezek az átjáró vonalak, ezek akkoriban is nagy mozgást tudtak lebonyolítani. Tehát itt ilyen hatalmas állatcsordák. Ugye Miskolcnál is beszűkül egy kicsit a hegy, ugye a Sajó Bódva, ahol kifolyik Miskolcnál, ott a hegytető, az teli van ősemberek nyomával. Tudnélik, az ősemberek ott a hegyoldalból nézték, ahogy vonul az állat, és amikor vonult az állat, akkor ott kinézték. Tömegesen lehetett látni ugye a vadakat, ahogy vonulnak, és ott Miskolctól, ahogy jövünk Sajó-Szentpéter felé, az a hegygerinc, az végig teli van régészeti lelőhelyekkel, őskőkori maradványokkal, mert onnan figyelték az állatvonulást, és ahol kellett, ott aztán beavatkoztak, hogy egy-egy vadat kiemeljenek belőle, vagy amennyi éppen kellett.
0: De a medve nem csak táplálék volt, vagy adott esetben ellenség, hanem egyfajta totemállat is?
1: Igen. Főleg itt ezt jól tudjuk azonosítani, de egyébként Ausztriában, Franciaországban is vannak ilyen koponyatemetkezési maradványok. Tehát itt nekünk az Istálloskői barlangban van egyértelmű nyoma annak, hogy a barlangi medve koponyáját az külön szertartásokba a barlang egy bizonyos részén eltemették. Tehát nekünk itt 3 olyan barlangi medve koponya volt a barlang végébe eltemetve, ami egyértelmű milyen szertartásos temetésre utal. Tudnilik, nagyon érdekes, mert tudjuk, hogy a természeti népek hogy végzik ezeket az elejtéseket. Ugye a természeti népeknél máig is, ha medvét ejtenek el, akkor ugye megadják a végtisztességet, ha úgy tetszik a medvének, egy szertartás keretébe. És én szoktam mondani a csoportoknak, hogy nekünk magyaroknak van egy rendkívül ősi szavunk, ami ebből a medvevadász időszakból maradt fent. Ki nem találnád, hogy mi az? Ez a feltámasztás. Tudni, a feltámasztás, ez 2 jelentésű szó. Ugye egyszer jelenti azt, hogy valakit életre keltek, ugye feltámasztom a halottat adott esetben, a másik jelentése pedig az, amikor valami bottal vagy valamivel feltámasztok fizikailag valamit. És a szónak a 2 jelentése ez a medve áldozatoknál kapcsolódik össze. Tudnilik, a medve áldozatot azt úgy végezték, és a természeti népeknél máig is úgy van, hogy az elejtett medvét, vagy adott esetben a lenyúzott bőrét egybehagyják a koponyával, és botokat vágnak, olyan hosszú botokat, mint amekkora a medve volt, a tetejére felteszik a koponyát, a bőre körbeveszi ezeket a felállított botokat, és ott áll előttük a medve életnagyságba. Tehát feltámasztották botokkal, és egyben idézőjelben életre is keltették a medvét. Tehát ez nagyon érdekes, hogy eddig már vagy 10 nyelvben próbáltuk azonosítani, hogy van-e ilyen 2 értelme ennek a szónak idegen nyelvekben, még nem találtunk olyan nyelvet, ahol a feltámasztás az ilyen formában 2 jelentésű szó lenne. Minden nyelvben külön szó utal arra, hogy életre keltek valakit, vagy éppen bottal megtámasztok valakit, de nálunk ugyanaz a szó jelenti ezt a 2 dolgot, és ez egy ilyen nagyon ősi maradvány lehet, amikor a medvével még valóban botokkal feltámasztották, és egyben életre is keltették idézőjelbe, és akkor ott az előttük álló medvének mutatták be az engesztelő áldozatot, hogy ne haragudjon, hogy eleltették, legyen azért máskor is medve az erdőben, ez egy fontos szempont volt, úgyhogy valószínű valami ilyesmi lehetett, és ugye az pedig, hogy totemállatként kezelték, arra ugye Magyarország egyetlen ősember által készített rajza, idézőjelbe rajza, ez is utal erre. Ugye nemrég a tévésekkel voltam, ott az M5 csinált ott egy kis filmet ezekből a medve kaparás nyomokból, amik a Hillebrand Jenő barlangban találhatóak, és ott kőpengével karcoltak be medve kaparás nyomokat.
0: Imitálták,
1: igen, pontosan, mert hogy a medve a saját területét azt úgy jelölte, hogy ilyen kaparás nyomokkal jelölte ki a saját teritoriumát, és ugye itt valószínű az ősember is azzal jelölte, hogy na ez a mi barlangunk, és ezzel ilyen kaparás nyomokkal próbálta hitelesíteni ezt, és ez maradt ránk. Érdekes ez a kaparás nyom, tudnék, ha megnézzük a francia, spanyol barlangokat, ezeket a gyönyörűen végigrajzolt barlangokat, ott is azt találjuk, hogy a bölényrajz, vagy a mamutrajz, teli van karcolva ugyanilyen medvekaparás nyomokkal, tehát érdekes módon ők a rajzra tették rá ezeket a karcokat. Na most nálunk a bölény hiányzik sajnos, de a kaparás, vagy a medve. a kaparás nyom az megvan. Tehát ma még ezt a régészet még hajszál pontosan nem tudja, próbálkoznak, de pontosan nem tudjuk, hogy mi volt ennek a szerepe, hogy miért kellett a bölényt is összekarmolni, ugye adott esetben a szépen felfestett barlangrajzot, de mindenképpen egyértelműen látjuk a mai nyomokból, hogy ugyanígy meg lett karcolva, tehát valami szertartásos jelentése lehetett ennek is, hogy ezt így végig karmolták.
0: Ha barlangi festményekre gondolunk, általában növényevők jutnak eszünkbe, vagy emberek. Medvéket nem festettek a falra, a barlang falára?
1: Elvétve van medverajz is, meg van egy olyan ága például Franciaországban az egyik barlang, aki kimondott a ragadozóknak az ága, tehát ragadozókat is ábrázoltak, de természetesen többségében 99%-ban mondhatjuk, hogy inkább a növényevőket, tehát a zsákmányállatot próbálták ők elsősorban megjeleníteni a rajzokon is. Hát erre is van több teória, hogy ez most vadászmágia. Ezek mind csak teóriák, tehát ugye ma már ezt így pontosan nem tudjuk. Került elő Franciaországba egy olyan agyagból formált medve test, aminek a feje hiányzik, tehát valószínű, hogy egy valódi medve fejet raktak oda, és akkor nyilvessző nyomok is vannak az agyagba, tehát elképzelhető, hogy ott még eljátszották azt is, hogy na, itt a medve, és akkor na, meglődözzük, és belelőjük. Hát ezt ugye, majd ha az időgépet valaki feltalált, akkor visszamegyünk, azt megnézzük, hogy ott csinálták. Addig ezek ilyen teóriák, de mindenképpen nagy valószínűséggel lehet ezt úgy elképzelni, hogy hogy élhettek annak idején néhány tízezer évvel ezelőtt elődeink.
0: Az elmúlt percekben Regős József kutató barlangászt hallották.

0: Szeptember 9-én 18 órai kezdettel várták az érdeklődőket arra az irodalmi talkshowra, amelynek helyszíne a Zuglói Ifjúsági Centrum volt, és erre az estére átalakult Kassák klubbá. Mondhatjuk így, hiszen Kassák Lajosról és Simon Jolánról emlékeztek meg a meghívott vendégek, többek között Bozók Ferenc atya.
1: Ami most Zuglói Ifjúsági Centrum, az volt a Kassák klub. Egyébként a Kassák klub azt tudott, hogy minek volt nagy kultuszhelye.
0: Most megfogtál.
1: A 80-as években azok a zenekarok, amelyek kiszorultak a fősodorból, az alternatív, főleg a Bizottság, az URH, a Kontrollcsoport, Sziámi és más ilyen alterok vagy alternatív zenekaroknak volt tulajdonképpen a befogadó helye. Tehát voltak olyan alternatív zenekarok, amelyeket kizárólag a Kassák klub fogadott be. Tehát egy ilyen underground, szubkulturális helyszín volt ez, befogadóhely. Még a környéken van a Korong utca, ahol pedig a József Attila lakott egy ideig Szántó Judittal, az élettársával, egy manzárt szobában. De a Korong utcaiak erre nagyon büszkék, mint ahogy ott kiderült a helyszínen is, hogy ez a Korong utcaságuk identitásoknak egyik fontos mozzanata, eleme.
0: Mi volt az apropója ennek a beszélgetésnek itt a Zuglói Ifjúsági Centrumban?
1: Én a Zuglói Ifjúsági Centrum mellé mindig ott teszem, hogy Kassák klub, mert ugye egyszerűen csak nevet váltott. És az az apropója, hogy a Nyugat Plusz folyóiratnak, aminek Szabó Zoltán Attila a főszerkesztője, csinált egy sorozatot. Hát lényegében ez a sorozat az abból áll, hogy én írtam minden mozzanatát. Hát tanulmányokat küldtem a folyóiratnak, és akkor a Magyar Avantgárdot, Kassákot, Tamkós Irató Károlyt, aztán később a Poszt, hogy mondjam így, hogy a neoavantgárddal kapcsolatos témákat is elővettünk, foglalkoztunk velük például a nem olyan régen meghalt Károsi Endrének a hangköltészeti revüjével, és másokkal is, és például a Kassák Lajossal kapcsolatosan is volt egy olyan, hogy Kassák Lajos Budapestje, olyan, hogy Kassák Lajos Halai és Madarai, vagy például olyan, hogy Kassák Lajos transzcendenciáját, tehát az istenes versek, meg a Krisztussal kapcsolatos versek a Kassák életműben, és most került sor, vagy most kerül majd sor az ő feleségére is, aki a mai témánk.
0: Bevallom, hogy viszonylag keveset tudok róla, de azt tudom, hogy József Attila írt egy verset, úgymond róla vagy hozzá.
1: Igen, tehát megjelenés előtt áll egy olyan eszém, aminek az a címe, hogy Simon Jolán és József Attila, és egyfelől az eszének a jelentős részét éppen ennek a versnek, József Attila Simon Jolán című versének az elemzése, értelmezése, reflexiója teszi ki, másrészt pedig, hogy milyen viszonyulás volt József Attila és Simon Jolán között. Ismerték egymást, hogyan ismerték egymást, hogyan hatottak egymásra, és így tovább, mint kortársak. De még mielőtt ebbe belefognék, az én szerintem tényleg érdemes lenne néhány gondolatot, mondatot, életrajzi adalékot magáról, Simon Joláról is mondanunk, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ő 1885-ben született Újpesten, Simon Andrásnak és Hazafi Margitnak a gyermekeként. Már gyermekkorában elveszítette az édesapját, és ezért hol cselédként, hol pedig varrónő segédként az édesanyja mellett dolgoznia kellett, és hogy a nyomorból meneküljön, elég hamar, tehát 17 évesen már férhez ment egy Nagy János Pál nevű asztalos segédhez, akitől született három gyermeke. Tehát neki mielőtt a Kassák Lajost megismerte az újpesti munkásolvasókörben, akkor ő már egy három gyerekes, éppen válófélben lévő feleség volt. Teszem hozzá egyéb iránt, hogy neki volt egy lánya, akit úgy hívtak, hogy Nagy Etel, és egy jelentős avantgárd táncművész volt. Később a Vas István költőnek, írónak lett a felesége. És a Vas István íróköltő Nehéz szerelem címen írt egy életrajzi regényt, amely tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan küzdött meg Etiért, akik fiatalon meghalt egyébként, Nagy Etelkáért, a Kassáknak a, így mondom, hogy most a halányáért, tehát a Simon Jolánnak a édes lányáért, mert hogy Kassák eléggé tiltotta. Miért tiltott? Hát Vas István, ő ilyen polgárias, puhány, nem avantgárd világból jött, és ez a munkás öntudatú, meg avantgárd Kassáknak idegen volt. Nem volt egy jó vő, pedig hát egyébként a Vas István és a Eti között egy nagyon nagy szerelem volt. Egyébként a Miért vihog a saskesei című emlékezésében nem csak Etiről, hanem Simon Joláról is egy eléggé komoly életrajzértékű portrét közöl, illetve nem portrét, hanem közölget róla adatokat, mármint Vas István. Kassák Lajos pedig Főleg az Egy ember élete című önéletrajzi konfesszió regényében, vallomás regényében említi az ő megismerkedésüket, szerelmüket, szerelmük kibontakozását. Például ugye, amit már említettem, akkor kivághatod, mert duplán mondom, hogy 1909-ben ők a újpesti munkásolvasókörben ismerkedtek meg. Annyi hozzáadott értéke talán a Simon Jolán volt férjének, a Nagy János Pálnak is van, hogy ő vitte be az olvasókörbe. Aztán ott hagyta, és akkor Jolán ott ismerkedett meg a Szárnyait bontogató költővel, aki még akkor nem mondható avantgárdnak, mert írt a Népszavában, meg a Reneszánsz folyóiratban, Kassák, meg minden féle helyekre, de még nem termékenyítette meg az a későbbi utazás, ami ugye a párizsi gyaloglás volt, ahol egy Szitja Emil nevű művésszel, később egy Gödrös Ferenc nevű szobrásszal történt gyalog, hogy elmentek gyalog Párizsba. És akkor ott lett igazából avantgárd. Tehát, hogy amikor Párizsból hazatoloncolták, mert nem volt pénze, tehát a párizsi magyar nagykövetségre leült és a sztrájkolt, és adtak neki egy ilyen toloncjegyet, amivel haza tudott Pestre jönni. De amikor már Pestre hazajött, akkor ő már avantgárd. És hogy még ami fontos, már hogy hazahozta Apollinert, meg Blaise Sandrát, meg Czarát, akik a nagy avantgárd írók, költők, meg képzőművészek hatottak rá, és így tovább. És amikor ő elindult Párizsba gyalog, akkor Simon Jolán inspirált. Tehát azt mondta, hogy ha igazán meg akarod ismerni a költészetet, meg az irodalmak, meg a művészetnek az igazi ütőjelét, hogy hol dobog, vagy hol lüktet, akkor menj el. Még bátorította is, hogy menjen el Párizsba. Kérdeztél volna most valamit?
0: Hát ugye a József Attila vers elemzése teszi ki tulajdonképpen a legújabb beszédet. Erről mondjunk valamit.
1: De bocsánat, még Jolánról szívesen mondanék valamit, annyit, hogy ki is. Amikor ő elvált a férjétől, és amikor ő Kassákkal megismerkedett, úgy is mondhatnánk, hogy kölcsönösen erősítették egymásnak a művészi ambícióit. És a Jolán nem úgy volt autodidakta művész, színművész, mint ahogy Kassák a férje, hanem ő Rózsahegyi Kálmánnak a színiiskoláját elvégezte, a budai színkörbe kezdte a színészi pályáját, és komoly színdarabokban is játszott, sőt, úgy mondják a kortársak, hogy amikor jött ez az avantgárd szavaló kórusoknak a világa, akkor ő úgy szavalta a korabeli francia, német és magyar avantgárd szerzőknek a műveit, hogy úgy mondták, hogy ezt nem tudjuk rekonstruálni, de úgy mondták, hogy üveghangon beszélt. Jelentsen ez bármit, mert nem maradt a korabeli hangfelvételek. Egyébként filmszalag maradt, mert a kedves rádióhallgató elkezdi googlizni, és a fényképkeresőben nézegeti a róla készült fotókat, akkor lát egy olyat, ami filmszalag, tehát hogy néhány filmkockát lát, amelyben a Jolán kitakarja az arcát, a száját, a homlokát, mert készült egy olyan film, ami ilyen robotika film, és mindenki ilyen robotszerű, és úgy is beszélnek benne.
0: De ez hangos film?
1: Ez hangos film, és talán, ha valaki nagyon meg akarja szerezni, akkor az Icsi kastélyban, a Kassák Lajos Múzeumban még megtalálható ez a film.
0: Akkor a vers igazából meglepett, hogy te ezt a verset elemezted, mert szerintem ez József Attilának egy nagyon kevésbé ismert verse, és talán méltán.
1: Kevésbé ismert, kevésbé sikerült verse, de éppen emiatt, hogy Simon Jolánról írta, ezért van egy irodalomtörténeti értéke is. És akkor nem tudom, az lehetne talán most a következő, hogy idézgetek ebből az eszéből.
0: Meg a versből is.
1: Kezdjük is, az majd úgy bele lesz szőve, tehát a verset az teljes terület.

0: impressionizmus és a szürrealizmus hatott. A munkakör közösségének gyakorlati szervezője Kassákné Simon Jolán volt. Ő volt tulajdonképpen az egész körnek, szellemi körnek a mindenese. József Attila nagyon kedvelte és tisztelte ezt az önfeláldozó, nehéz sorsú asszonyt. Kevesen figyeltek fel a közös tragikus végzetükre. 9 hónappal József Attila 1937. decemberi öngyilkossága, kérdőjel, után 1938. szeptemberében Simon Jolán is önkezével vetett véget az életének. Most mondok egy olyan dolgot, ami nincs benne az eszébe, de fontos, hogy Kassák éppen horgászni volt, és a Bulcsú utcai lakásukban, amivel együtt éltek a Kassák Lajos édesanyjával, Istenes Erzsébettel, amikor ment haza Istenes Erzsébet Kassák Lajosnak az édesanyja, akkor gázszagot érzett szivárogni a Bulcsú utcai lakásból, és feltörték a szomszéddal az ajtót, és akkor már sajnos Jolán ott ült, megnyitva a gázcsapot, ülő helyzetben találták meghalva. Ez olyan szinten megrendítette Kassákot, hogy utána tulajdonképpen pszichésen nem beszélt erről a témáról. Biztos nagyon nagy poklokat és nagyon nagy tragédiákat élt meg, de a halál után, a 38-as halál után csak 1963-ban, tehát 25 évvel a tragikus, Jolánnak a tragikus vége után írt róla egy hosszabb verset, aminek az a címe, hogy Requiem egy asszonyért. Bűntudata biztosan volt, mert voltak neki bizony szeretői, már hogy Kassáknak. Míg Jolán teljesen odaadta magát a mozgalomért, meg Kassákért, meg az avantgárdért, és Bécsbe is követte Kassákot, és mindent feladott, még a színészi karriert is, ami nagyon ígéretesnek tűnt, addig hát Kassák bizony más kapcsolatokat is tartott nőkkel is. Jolán az iszonyatos nyomorban, a nélkülözésben és mindenben követte. Tehát, hogy kicsit olyan egyoldalú volt az, amit a kapcsolatba tettek, hogy így mondjam.
1: Azt is mondják, hogy igazából, vagy többek között az a nyomormunka viselte meg az idegeit, amiket a szegény telepeken végzett.
0: Ezt szokták valóban mondani, látom, akkor utána néztél ennek a témának, mert valóban ő az ilyen szegény segélyi egyletnek volt egy ilyen fajta munkatársa, aki beárta a legnagyobb nyomorban lévő embereknek a telepeit, de valljuk, hogy ez önmagában csak egy ilyen irodalomtörténeti eufémizmus, mert valójában benne voltak Kassák ütlenkedései is, meg a, ezt lehet, hogy csak neked mondom, ha gondolod, dönts úgy, hogy sokan azt mondták, hogy hát Kassák egy narcisztikus személyiség volt, na, önimádó. Egyébként még annyit, hogy bár 1909-ben megismerkedtek, de 1928-ban elvette feleségül Kassák egyébként Jolánt, ami még fontos irodalomtörténeti vagy történeti adalék is lehet, hogy két Lianna politikus mondta a nekrológot Simon Jolánnak a temetésén, a Rákoskeresztúri köztemetőben temették el. Mára felszámolták az ő sírját, tehát nincs. Amiért fontos, hogy megemlítettem két Lianát, nem csak a történeti értéke, hogy ő mondta a nekrológot a temetésen, hanem hogy a Rákoskeresztúri köztemetőben József Attilának ezt a versét egy az egybe idézte a temetés napján is. Ez fontos adalék talán. És akkor most felolvastam a verset, ha már ennyit beszéltünk róla. József Attila, Simon Jolán. Egyszer, ha nem veszi észre, nézzetek arcába hosszan. Magányos férfiak gondolták ki, amikor én még futballoztam. Élete peng a levegőben. Borítsátok be nagy kabáttal. Sosem szavalt még verset tőlem. Súrol, szalad egy könyv állvánnyal. Ha volna kollektív iparosfa, téli cipőjét megteremné, ha volna igaz szívű kecske, az ő dicséretét megegné. József Attila, Simon Jolán című verse 1927-ben íródott. Csipkelődő vagy humoros, mélyen empatikus, nem múzsáról szól, hanem a mindennapok terheit cipelő barátról. A vers hangvétele közvetlen, leíró és megfigyelő, ám József Attila nem távolról beszél Simon Jolánról, hanem egy olyan ember közelségével, aki pontosan ismeri a nő mindennapi mozdulatait, fáradtságát és a környezetét is. Jolán művészi státusza, a korszak avantgárd szavalóművésze és a rideg valóság, a háztartás, a megélhetési gondok, a proletárnő munkái súrol szalad egy könyvállvánnyal. A súroló kefe és a könyvállvány. Kétkezi robot és szellemi alkotó munka kontrasztja. Végzi a legnehezebb fizikai munkát, súrol, és szolgálja a kultúrát, könyvállvány. Puritán létezés, csipkelődik vele, mármint József Attila, de

0: Nem fölényeskedve, hanem pajtáskodva. Úgy, ahogy a barátunkkal szoktunk évődni. Az élete peng a levegőben. Kifejezi, hogy milyen törékeny a lénye és az egzisztenciája. Akár el is fújhatja egy erősebb szél. Borítsátok be nagy kabáttal. Gyengét szeretetről és óvásról, féltésről tanúskodik. Arra vágyik, hogy egy minden biztonságot megadó, varázslatos nagykabát minden bajtól óvja meg. Nem sértődötten, hanem vágyakozva jegyzi meg, hogy noha Simon Jolán szavaló művész, mégsem szavalt még verset tőle. Megtisztelő lenne számára, ha szavalná őt, mivel ekkoriban József Attila kvázi avantgárd költőnek is számíthatott. Simon Jolán mellesleg kedvelte és figyelemre érdemesnek ítélte József Attila verseit. Erre bizonyság például Erge Ágoston és József Attila levélváltása. Magánlevelezésükben József Attila és Erge Ágoston Kassák Lajost franciásan finomkodva és ironizálva úgy írta, hogy C-A-C-H-A-Q-E, vagyis Kassák. Kassák és Simon Jolán pedig Kassáknénak nevezték és írták. Így ír Erge Ágoston József Attilának. A verseid egyúttal, vagy ezúttal Kassáknénak is tetszettek, aki kijelentette, hogy már a múltkor se tartott tehetségtelenek, csak a pesti asszonyoktól féltett. Jolán dicséretét egy igaz szívű kecske mekegi el. Óva inteném a nyájas rádióhallgatót, hogy bármely hölgyismerősének azt mondja, hogy dicsérjen téged egy kecske. Ezt inkább kedves paródiának nevezhetjük. A korszak avantgárd lírai megszólalásában nem volt ritka az ilyen parodisztikus polgárkukkasztó címkézés. Kassák Lajos például a Ló meghar, a madarak kirepülnek című dadaista vagy szürrealista poémájában rajongva szeretett édesanyját, a Muttert citromfejűnek nevezte. Anyámnak egész citromfeje lett a szegénységtől. Barátjának, Szitja Emilnek pedig különösen voltak megkoszosodva a fülei. A kecske nem sértő, a kecske a népi felfogásban a szorgalom, a puritán igénytelenség, a nehéz körülmények közötti túlélés hasznosság szimbóluma. Egyszer Cigány György mondta nekem, ez nagyon fontos, nemrég hunyt el Cigány György, de a kortársalgó interjúkötetben ez is benne van, hogy a kecske azért fontos, mert nem csak enni és inni ad, ugye sajtot és tejet ad, és még akár ruház is adott esetben, hanem egy univerzális fűnyírónak is tekinthetjük, mert amit az udvaron talál, az mindent lelegel. Tehát ennél tökéletesebb és maradéktalabb fűnyírót nem találtak még fel, mondja a Cigány György. Simon Jalán pontosan ilyen volt, mint az őt dicsérő kecske. Kevésből élt, szívósan küzdött. József Attila elmélyülten feledkezne bele Jolán arcába, de zavarba jönne. Ha rajta kapná, a nála érettebb nő, hogy őt figyeli. Egyszer, ha nem veszi észre, nézzetek az arcába hosszan. A versben az amikor én még futballoztam kitétel arról van, hogy a fiatal férfiakat már akkor elbűvölte, amikor a költő még grundon focizgató kisgyerek vagy kamasz volt. A kisrác az érett nő csodája, ugye 1885-ben született Jolán és 905-ben született József Attila, tehát 20 év volt köztük. Az iparos felőtti kollektív szó egyértelműen utal a közös baloldali eszmei egységükre, szolidáris testvériességükre. A Simon Jolán című vers tehát semmi esetre sem eszményített vallomás, de nem is részvét, hanem az empátia és a tisztelet, talán a barátság és a közös sorsot viselő embertárs verse. József Attila meglátta a Kassák árnyékában élő, háttérmunkát végző nő valódi nagyságát, nem csak színésznői, hanem emberi, proletár angyal ikon jellegét is, és ezzel a versen emelte őt a korabeli művészvilág legfontosabb nő alakjai közé.
1: Szerintem sok mindent megtudtunk Simon Jolánról. Mondhatjuk azt, hogy ő betagozódik azon múzsák sorába, akik termékenyítették férjüknek a művészetét?
0: Mindenképpen ott a helye a legnagyobb költő és író múzsák között, és hát például a Nyári Krisztián is említi. Később persze volt Kassáknak felesége, Kárpáti Klára, matematika tanárnő, aki ugyanolyan áldozatosan, vagy hasonlóan áldozatosan vállalta ezt a szürke, alá dolgozó háttérmunkás szerepet, mint Jolán, és egyébként az Egy ember élete című regényben, mint egy regény alak jelenik meg. Én amikor 16 évesen olvastam az Egy ember életét, akkor nem is úgy olvastam őket, mint ilyen irodalmi dolgokat, hanem nekem Simon Jolán, vagy a Szittya Emil, vagy Kassák Lajos, vagy Istenes Erzsébet, ugyanúgy regény alakok voltak, mint Tom Sawyer, vagy Huckleberry Finn, tehát úgy olvastam, mint egy kalandregényt, és a Simon Jolán, mint egy regény alak, nekem így elevenedik meg.
1: Bozog Ferenc piarista szerzetesnek köszönöm a beszélgetést.

0: Fáy Zoltánnal, a Ferences rendkönyvtárosával beszélgetek, és amikor elkezdtük a kisebb tanulmányaid, cikkeid bemutatását, akkor szó esett a kőesőről, melyről sokáig nem hitted el, vagy csak azt hitted, hogy egy költői fogás, még nem bebizonyosodott, hogy létezik, létezett kőeső.
1: A meteorológia történészek számtalan ilyen furcsa eseményt jegyeztek föl, és ezek egyike, amiről rengeteg történeti forrás van, az a kőeső volt. De azért el kell, hogy mondjam, hogy a kőeső mellett van feljegyzés véresőről, ennek többféle oka is volt. Volt olyan véreső, amikor egy afrikai léghullám ilyen vöröses színű homokot hozott, és az színezte meg.
0: Ez volt a piros hó is, vagy ez színezte a havat pirosra is?
1: Igen, igen, azt is. Ez egyébként mondjuk Rómában egész hétköznapi, amikor ez az afrikai homok belepi a várost és az autókon nyomot hagy. Magyarországra már kevésbé jut el, és hát az is előfordult, hogy egy lepkének az anyagcsere terméke volt az, ami megszínezte a vizet. Véreső is gyakran volt. Ez egy teljesen hétköznapi jelenségszámba ment. 1720. június 3-án például maga Bél Mátyás jegyezte föl, hogy a pozsonyi szőlőkben véreső esett, 31-ben pedig a brassói polgárok lettek figyelmesek egy nagyon hasonló jelenségre, ott is azt hitták, hogy véreső volt. Na hát ez a két különböző, a mai megítélésünk szerint két különböző okból esett piros eső az égből. De hát ennél is furcsább dolgokat is följegyeztek, ilyen volt például a húseső. A húseső 1764 májusában örvendeztette meg a Borsod vármegyében lakókat, legalábbis hát két gazdát, akik több kocsi húst tettek össze, a Cserei György diáriuma szerint 12 szekérrel hordták el a temérdek húst. Egyesek szerint ez egy szimpla kitaláció vagy hazugság, mások viszont azt gondolják, hogy egy közeli vásárt a heves szél tehetett tönkre, esetleg valamilyen forgószél fölkapta ezeket a húsokat, és egy kicsit arrébb pedig letette, és így esett hús a levegőből. Hát ezekhez képest a kőeső, amit a 17. században a sokféle forrásból olvashat az ember, az tulajdonképpen egészen hétköznapi jelenség. Rimai János egyik ismert versében ugye így panaszkodik, hogy ez világ mint egy kertkit kőeső elvert, és tulajdonképpen az irodalom történészek ezt azért általában úgy szokták kezelni, hogy ez egy hasonlat. De az igazság, hogy az ország pusztulását akarja így kifejezni. Csak hogy Rimai más verseiben is ír kőesőről, másutt azt írja, hogy az Úristen megsebesítette a szívét, de oltoványkáját a maga kertjébe ültette el, és most idézem, amely kertet sem dér, ragya, zápors, kőeső nem járja, veteményét nem fogyatja, hasznát csak az Úrnak adja. Hát akkor ez a kőeső vagy csak ugyan hasonlat volt, és nagyon gyakran előfordult, vagy pedig hát egy nagyon is valóságos eseményt írt le. A felbomlott békességet sirató költemény, valamint az isteni kertet leíró verses allegória nem egyetlen ebben a korban. Balassi Bálint is írt hasonlót, méghozzá az Isten nagyságát alkotásaink keresztül bemutató 148. Zsoltár magyarázatjában írja ezt. Tenger mély ösvénye, mennydörgés, villámlás, kőeső, hó, szélvész és háború csattokás, örökön az Úrnak nevét kiáltsátok. Tehát ez a 17. században ez a kőeső, ez gyakori dolog lehetett. Hát egy kicsikét már sikamlósabb terület, ez a Heltai Gáspár, a magyar prózairodalomnak a korai korszakának egy nagy klasszikus, aki a Ponciánus császár históriája című művében szintén ír kőesőről, illetve hát egy kőeső imitációról. A Mesterek harmadik történetében csalásról van szó, de ez a tény, hogy ilyen csalás történik, azt mutatja, hogy akkoriban ez előfordulhatott már, mint a kőeső a 17. században. Ez egy novella betét, amely szerint egy idős polgárt a távolétében a fiatal felesége mindúttalan megcsalta, ám a ház kalitkában tartott beszélni tudó szarkája rendre tudósította a felszarvazott gazdát a kikapos asszony és szeretője szerelmi kalandjairól. A feleség persze mindent tagadott, és egy beárulás után bosszút forralt a vizslamadár ellen, így fogalmazott Heltai Gáspár a vizslamadár ellen. És a bosszú pedig az volt, hogy felmászott a tetőre, megbontotta a híjazatot, és egy csöbörből apró kövecses vizet zúdított a hűséges madárra. A bőbeszédű szarka reggel beárulta a csalfa feleséget, majd elmondta éjszakai megpróbáltatását is a gazdájának, azt, hogy nagy esőben és kőeső volt, úgyhogy csak nem elveszett. Hát ez a felszarvazott polgár érdeklődött a szomszédoknál, hogy távollétében milyen katasztrófa lehetett abban a városban, ahol lakott, és miután a szarka egyik állítása a kőeső hamisnak bizonyult, mert a szomszédok nem tudtak arról, hogy kőeső esett az éjszaka, ezért a felszarvazás sem hitt el, hanem kitekerte az ármánykodó madár nyakát. Akkor áttérek arra, amit én magam találtam. Tehát, hogy a kőesőnek persze más forrásai is vannak, és az egyiket a Ferences könyvtár egyik könyvének bejegyzésében is föl lehet lelni, hát ez nem a gyöngyösi, hanem a szombathelyi könyvtárban egy 1487-es Zeiner műhelyből kikerült imitáció Kriszti utolsó lapjára jegyezték föl ezt az esetet. Ennek a könyvnek a bejegyzések szerint két posszesszora volt, két tulajdonosa. Az egyik egy gazdag Fülöp nevű ember, aki talán azonos lehetett Zalavár megye jegyzőjével ebben az időben. A másik tulajdonosa az a szombathelyi Ferences rendház volt 1640-től, és pontosan nem lehet tudni, hogy azt az 1633-as kőesőt, amit ide följegyeztek, azt akkor a gazdag Fülöp írta bele, vagy pedig a szombathelyi Ferencesektől valaki, de minden esetre a könyv hátsó lapján ez áll. Anno 1633 Szent Katalin nap előtt harmadnappal az tiszta égből, hogy csak alig látták, imi tamott egy darab főhőt, oly nagy kőeső esik, hogy ugye a lapáttal hánhatták volna. Hát ez a Szent Katalin nap, ez a november 25-e, és akkor eshetett ez a hatalmas kőáradat.
0: Tehát innentől kezdett el téged érdekelni a dolog, miszerint ez már valóban bizonyítja a valódi kőeső létét, és nem csak valamiféle irodalmi formáról van szó.
1: Hát igen, ez úgy tűnt, hogy ez nem egy hasonlat a 17. században, hogy az országot elverte a kőeső, az ország kertjét, és nem pedig az Isten hatalmasságát bizonyító fordulat, hanem egy teljesen valóságos esemény lehetett, és akkor kezdtem el kutatni, hogy mi lehetett ez a nagy kőeső a 17. században, amikor is csillagászattörténeti följegyzésekből ez azért egészen egyértelműen kiderült, hogy ez nem egy meteorológiai kőeső volt, tehát nem az történt, hogy valamilyen nagy szél miatt, orkán vagy hurikán miatt valahol fölszívta a köveket a légmozgás, és másod pedig letette, mert ebben a lejegyzésben sem írnak szélvihart, hanem hát az a legvalószínűbb, hogy a november éjszakán gyakran lehet látni meteorokat. Az oroszlán a Leó csillagkép felől tűnik elő a Leonida meteorraj, ami egy szétrobbant üstökösnek a maradványa minden novemberben, és hát valószínűleg a 17. században ez annyira megközelíthette a Földet, hogy komoly károkat okozott az országban, az emberekben is, a mezőgazdaságban is, és a házakban is, a házak tetejét is tönkre tehette.
0: És ez fényes nappal volt, meddig tartott egy-egy, vagy ez a kőeső?
1: Ezeken a feljegyzéseken kívül más nem találtam. Valószínűleg ez a meteor raj, amikor elérte a Földet, akkor éjszaka is, nappal is, bármikor a nagyobb kövek becsapódhattak, és ami nem ég el a légtérben, tehát azok tényleg már lényegesen nagyobbak lehettek, azok érhették el a Földet, és azok okozhattak kárt. A 17. században, ez november 6 és 9 között van a feljegyzések szerint ennek a jelenségnek a maximuma, tehát kicsikét Szent Katalin napja előtt, de maga a meteoraj az egy hosszabb ideig van a Föld közelében, tehát egyáltalán nem biztos, hogy november 6 és 9 közötti volt a legnagyobb veszély, hanem bőven lehetett egy pár héttel később is.
0: És valami meteorológiai vagy csillagászati szakkönyvben ennek utána néztél?
1: Magyarországon tulajdonképpen rendkívül el vagyunk kényeztetve, mert Rétli Antal meteorológia történész már jó régen hihetetlen mennyiségű adatot összegyűjtött és kiadta Magyarország meteorológia történetét, ami nemrég újból a Rétli feljegyzéseivel kibővítve megjelent, és ebben gyakorlatilag nagyon hosszú évszázadokra visszamenőleg meglehetős pontossággal minden furcsa meteorológiai eseményt az ember vissza tud benne keresni, és hát ez is szerepel a jégeső, a húseső, a vére, és sok más egyéb, a nagy szokatlan szelek, a augusztusi havazások, nagyon sok minden előfordul. Ez azért érdekes, mert néhány évvel ezelőtt a klímatörténészek hatalmas diadallal jelentették be, hogy most már aztán biztos adataik vannak arra, mert rájöttek, hogy hogy lehet történeti forrásokkal igazolni a globális felmelegedést, és ez a történeti forrás a angol kereskedelmi hajók meteorológiai feljegyzései voltak, mert rájöttek, hogy a hajós kapitányoknak ugye vezetniük kell a hajónaplót, és oda beírták a szokatlan vagy hétköznapi meteorológiai megfigyeléseiket. És hát ez valóban jó, de a Réti Antal az viszont arra jött rá többek között, hogy Magyarországon a szerzetes rendek háztörténeteiben, a história domuszokban már elég régóta rendszeresen leírják a különleges meteorológiai eseményeket. Itt Gyöngyösön is, ahol most beszélgetünk, a história domusz az tele van ilyenekkel, ezeket egyébként a Rétli végigolvasta, és akkor kijegyzetelte belőle a nagy októberi, novemberi esőket, kemény teleket, amiket így utólag rendkívül jól lehet használni, mert például erős összefüggés mutatkozik a gyöngyösi nagy pestis járvány és az előtte való kemény tél között, és sok más ilyen összefüggésre találhat az ember.
0: A kőesőről Fáy Zoltánt, a Ferences Rend könyvtárosát hallották. A kőeső jelenségéről Fáy Zoltánt, a Ferences Rend könyvtárosát hallották, és ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Kvaszinger Jenő nevében is. Tikovics Ernőt hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Az Egri Bazilikában ezen a hétvégén tartják a Szent Mihály búcsút, amely vasárnap este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely Gyula fehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szenti avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal és békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óvaintett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmiséjén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balog Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére, és rendszeres párbeszédet folytat az EMI jelentette kockázatokról és lehetőségekről, közölte a Fehérház. A washingtoni tájékoztatás szerint a két ország megállapodott egy amerikai-kínai párbeszéd elindításában is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg. Szükséghelyzetet hirdettek Bangkok valamennyi kerületében, miután két nap szakadatlan esőzés után elárasztotta a víz a tájföldi főváros utcáit, adta hírül az MT. A város csatornái megduzzadtak, több partmenti ház és étterem víz alá került, csütörtök óta csak nem 300 mm eső hullott és további csapadékra lehet számítani a térségben. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Kódex. A tudás öröksége.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 2026-ban az 1956-os forradalom 70. évfordulójára emlékezünk. Ez a kerek évforduló alkalmat ad arra, hogy ne csupán a forradalom sorsfordító eseményeit idézzük fel, hanem közelebbről is megismerjük azt a korszakot, amelyben a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye bontakozott ki. 10 évvel ezelőtt a forradalom 60. évfordulóján dr. Bartók Béla történésszel készítettünk egy beszélgetés sorozatot, amelyben az 1950-es évek meghatározó politikusainak és közéleti személyiségeinek életútját, szerepét és történelmi jelentőségét vizsgáltuk. Az egyes életutakon keresztül a korszak politikai viszonyai, hatalmi küzdelmei és az 56-os forradalomhoz vezető folyamatok is kirajzolódtak. Idén a 70. évforduló alkalmából most ennek a sorozatnak az újra szerkesztett változatát hallják. A következő adásokban dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense lesz segítségünkre, beleidézzük fel azokat a személyiségeket és történelmi összefüggéseket, amelyek nélkül az 1956-os események története sem érthető meg teljes egészében. Kedves hallgatóink, ennek a sorozatnak az első része következik.

0: A sorozatunk első adásában a mai napon az úgynevezett moszkovitákról fogunk beszélgetni, pontosabban Rákosi Mátyásról és Gerő Ernőről. Én találtam egy Bibó István idézetet. Az így hangzik, hogy valahogy az összes Moszkvából, Sztálin árnyékából jött kommunistában, Nagy Imre kivételével volt valami embertelen. Ez vonatkozott Rákosira, Gerőre, némileg Révaira is, és főleg Farkas Mihályra. Most megvizsgáljuk, hogy valóban igaza volt-e Bibó Istvánnak. De először is tisztázzuk, mert nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy lényegében kiket neveztünk, vagy kiket nevezünk moszkovitáknak.
1: Moszkovitáknak azokat a kommunista politikusokat nevezzük, akik a két világháború közötti időszak nagy részét Moszkvában, emigrációban töltötték, és ugye ez azt jelenti, hogy Sztálin mellett folytatták politikai tevékenységet, Sztálin árnyékában, rettegésben sokszor, de minden esetre sokat tanultak a hatalom gyakorlásáról, diktatúra, totális elnyomásnak a eszközeiről, módszereiről, és maguk is egy elnyomó gépezetnek a részeivé váltak, és amikor 1944 végén, 45 elején aztán hazatértek Magyarországra, akkor teljes egészében a szovjet modellt kezdték ráerőltetni a magyar társadalomra. Nem csak Magyarországon voltak moszkoviták, hiszen a II. Világháború alatt már nagyon sok kelet-európa országból összegyűltek kommunista politikusok Szovjetunióban, Lengyelországból, ez is súlyosan megosztotta a lengyel társadalmat, gondoljunk a honi hadsereg és a népi gárdának a fegyveres akciójára. Tehát voltak szovjet barát és szovjet ellenes ellenállók Lengyelországban is, Csehszlovákiában is hasonló helyzet. Csehszlovák kommunisták is, maga Benes is Moszkvában tartózkodott 1944-ig. Román kommunisták is dolgoztak Sztálin környezetében, de bolgárok adott esetben. Ez Komintern, a kommunista internacionálinak az egész szervezetéből adódott, hogy ez volt a bázisa a nemzetközi kommunista mozgalomnak. Tulajdonképpen itt készítették fel a politikusokat, Rákosit és Gerőt is, arra, hogy a háború végén ebben a politikai vákumban megszerezzék a hatalmat. Egyébként nem csak őket nevezünk moszkovitáknak, lesz még szó majd a sorozatban más moszkovitákról, ugye Farkas Mihály neve elhangzott, Réva Józsefről is lesz szó, de Nagy Imrét is moszkovitának tartjuk, de ugye őt ilyen szempontból renegátnak nevezhetjük, mert igen messzire jutott attól a neveléstől, attól a kiképzéstől, amit akár már 1918-ban kapott. Ez is érdekes egyébként, hogy a felsorolt politikusok nagy része a kommunista ideológiát, a kommunista nézeteket, a politikai gyakorlat, a diktatórikus módszereket, mert 1918-ban, 19-ben megismert az orosz hadifogságban. Ott ismerkedtek meg először Marx és Leninnek a nézeteivel, többen találkoztak személyesen Leninnel is, beléptek a Vörös Hadseregbe, Vörös Őrségbe, vagy a Cseka nevű politikai rendőrség tagjai közé, tehát az előképzés az már 1918-ban elkezdődött Szovjet-Oroszországban. Aztán különböző politikai megbízásokat teljesítettek az 1920-as, 30-as években a háborúat, és aztán ilyen tapasztalatokkal felvértezve kaptak egy esélyt arra, hogy a szülő hazájukban megvalósítsák ezt a totális kommunista diktatúrát.
0: Úgymond, aki szerencsés volt, mert például Kun Béla, a 30-as évek sztálini terrorjának az áldozatává lett, meg ugye, ha jól tudom, még más emigrációban lélő magyar kommunisták is. Tehát Kun Béla az egyik legjobb példa erre.
1: Igen, és az is jó példa, mert az első generáció, tehát akik 1918-19-es kommunista mozgalmat szervezték Kelet-Európában, akár Németországban, akár Ausztriában, Magyarországon, ezek tulajdonképpen eltűntek a süllyesztőben. Rákosi, meg a többiek, akiket felsoroltunk, ők a második vonalhoz tartoztak. Ők később érkeztek a Szovjetunióba, vagy Szovjet-Oroszországba, és olyan sok mindent köszönhettek már Sztálinnak, hogy ezért egy feltétlen vak hűséggel és fanatizmussal köszönték meg.
0: Akkor beszéljünk Rákosiról és Gerőről.
1: Rákosi Mátyás Gerő Ernő családi háttere nagyon hasonló. A születési helyük is érdekes. Rákosi a mai Szerbiában született, a Tisza mellett egy Ada nevű községben, amely igen polgárosult településnek volt tekinthető akkoriban, főleg a gabonatermesztésnek köszönhetően. Zentától nem messze található, gyógyszertára volt, egy kis kórháza is volt ennek a községnek, vasútja, öntözőberendezés, és volt egy erős zsidó származású közösség is a községben, és Rákosi Mátyás Rosenfeld néven született ebben a községben, hatodik gyerekként szüleinek, és 12 testvére volt, azok, akik közül 10 élték meg a felnőtt kort. Tehát ez a vidéki zsidó család, mint háttér, ez nagyon nagy bizonyítási vágyat, vagy tanulási vágyat adott ennek a egyébként tehetséges és okos fiúnak. Gerő Ernő származása kicsikét hasonló, az ő eredeti neve Zinger volt, ő mai Szlovákiában található Terbegec nevű községben született, ez közvetlenül az Ipolytól északra található, 1898-ban, tehát 6 évvel fiatalabb volt Rákosinál, és az ő szülei talán módosabbak voltak, banktisztviselők voltak, ez is biztos, mint örökség, ez fontos volt később, és az a 6 év korkülönbség is mindenképpen sokat számított. Rákosi elvégezte Sopronban az elemiskoláit, Szegeden járt a főreáliskolába, amit inkább ugye nem is annyira az úgynevezett keresztény középosztály, hanem a polgári középosztály gyermekének találtak ki, de rendkívül gyakorlatias és praktikus ismereteket adott minden főreáliskola, mert Egerben is volt ilyen főreáliskola. Utána a Keleti Kereskedelmi Akadémián tanult tovább, tehát kereskedelmi pályára készült, nem egyetem, talán ezt a nagy család és a családi háttér nem engedte meg. Gerő viszont orvosi egyetemre került 1916-ban, pont a háború idején, de ezt nem fejezte be. És aztán a háború volt az, amely valamennyire közel terelte őket, illetve nem is háború, hanem inkább a forradalom, mert maga Gerő már nem vett részt az első világháború harcaiban. Rákosi számára viszont az első világháború mindenképpen egy alapvető tapasztalatot nyújtott.
0: Ami nekem feltűnt, nem tudom mennyire igaz, igazából Rákosinak az édesapja és a nagyapja például Kossuth szimpatizáns volt. Tehát ők egy nemzeti érzelmű család lehettek. Gerő Ernőtről nem tudom, de hogy lehetséges az, hogy egy ilyen közegből jött fiatal, mégis aztán a 20. századra mondhatni azt, hogy szinte nemzetellenes tevékenységet képvisel teljesen, és megtagadja mindazt, amit esetleg az apja vagy a nagyapja képviselt.
1: Érdekes elméletek vannak ezzel kapcsolatban, mert ha megnézzük az interneten Rákosi beszédét, van egy tájszólása. Van egy érdekes tájszólás, amilyen népies tízt ad a beszédenek, viszont ugye maga a külső eléggé visszataszító volt a kortársak számára. Nagy Imrének is volt egy ízes beszéde, de a bajuszával, meg a szemüvegével valahogy kedvező benyomást tette a mindennapi emberekre, mondjuk kimondottan a parasztokra, vagy a parasztságra. Gerő Ernő viszont kimondottan egy hivatalnok, egy tisztviselő benyomását keltette, és talán Rákosinak a szülei jobban benne éltek abban a községi közegben, ahol ő is felnőtt. Jobban alkalmazkodtak, asszimilálódtak, ugye, ami egy kulcsfogalom a magyarországi zsidóság történetében, és azért a Rákosi korszaknak mindenfajta szörnyűség ellenére le kell szögezni, hogy voltak nemzeti vonása is. Gondoljunk csak a Rákóczi szabadságharc és a 48-as szabadságharc óriási kultuszára. Persze ugye Széchenyit kiiktatták ebből a Panteonból, Kossuth, meg Petőfi lettek a bálványok 1848 kapcsán, de fantasztikus kultusza volt már a Rákóczi szabadságharcnak is, ami egy osztályharcos öntudatot adott, és igyekeztek rájátszani itt a nemzeti érzelmekre, a Habsburg és németellenes érzelmekre mind a két szabadságharc kapcsán. Tehát a Rákosi korszakban ezeket a függetlenségi harcokat, történelmi hagyományokat megpróbálták az osztályharc szolgáltába állítani. Persze ugye nem ilyen árnyaltan kezelték ezeket a kérdéseket, de azt mondták, hogy kurucok vagy a 48-as honvédek azok azért a szabadságért harcoltak, amit majd később a szovjet hadsereg adott meg a magyarok számára.
0: Tehát mégiscsak visszaköszön az, amit gyermekkorában hallott. Tehát valahol csak beépített a politikájába, egy Rákosi is.
1: Igen, csak persze ezt ugye a kommunista ideológia eltorzította. És egészen más következtetéseket vont le ebből, mint akár a nagyszülei vagy dédnagyszülei.

0: Térjünk vissza az első világháború idejére, hogy akkor mi történik Rákosival és Gerő.
1: Rákosi bevonul, tartalékos tisztként, tehát nem is a legalacsonyabb rangot szerzi meg, de még el kell mondani róla, hogy tulajdonképpen Kereskedelmi Akadémián és a főreáliskolában szerzi meg azt az idegen nyelvtudást, amit aztán már sikeresen kamatoztat politikus korában is. Tehát bevonul, 1910-től már a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja. Gerő 1918-ban kapcsolódik be igazából a mozgalomba, bár egyetemistaként már részt vett ő is ilyen szélső baloldali diák mozgalmakban, később a Kommunista Ifjú Munkás Szövetségnek a munkájában 1918-19-ben, de talán Rákosi néhány lépéssel előtte jár, legalábbis a politikai tevékenységet illetően. Nos, tehát Rákosi az MSZDP tagja, a Galilei körbe is belép, ami egy igen legendás vagy hírhedt szervezet volt a századfordulón Budapesten. Szabad gondolkodó, radikális, liberális egyetemisták, értelmiségiek hozták létre. Ennek volt egy kormányellenes tevékenysége mindenképpen, és volt egy egyházellenes vonulat, a szabadkőműves nézetek hatottak a Galilei körre, ugye a nevéből kiindulva. Galileit szimbólumnak tekintették, ugye szabad gondolkodónak, racionalistának, felvilágosult, reneszánsz tudósnak, gondolkodónak, és Rákosi ilyen előzmények után került orosz hadifogságba, ami egy újabb lökést adott az ő politikai öntudatosodásának. Beszéltünk erről az első világháború sorozat kapcsán, hogy az oroszországi hadifogság milyen ösztönöket, milyen érzéseket, milyen gondolatokat szabadított fel a magyarok százezreiben, és ki milyen következtetéseket vont le az oroszországi eseményekből. Nos hát a bolsevizmussal egy kis szociáldemokrata előzmények után Rákosi a fogság idején találkozik, és amikor 1918-ban hazatér, be is lép azonnal az akkor megalakult Kommunisták Magyarországi Pártjába. Gerő Ernő itthon van 1918-ban, és amikor kikiáltják a tanácsköztársaságot, akkor a Vörös Hadsereg tagja lesz, de ott is inkább tisztviselőként, propagandistaként dolgozik, tehát a harcokban nem vesz részt. Ellentétben Rákosi Mátyással, akiről tudjuk, hogy a 1919-ben kereskedelmi népbiztos helyettes volt, tehát az iskolai tudását próbálta kamatoztatni az első proletár diktatúra idején is. Aztán a népbiztosok tanácsában, tehát az akkori kommunista kormányban kapott még más pozíciót, a szociális termelés népbiztosa lesz, de tudunk róla, hogy ott volt a csehek ellen és a románok elleni harcokban is, akárcsak Lukács György, a későbbi filozófus, szintén a front közelében tartózkodott. Hát ebből később csináltak egy érdekes festményt a Rákosi 60. születésnapjára, mint hogyha kiemelkedő szerepe lett volna a cseheknek a visszaszorításában vagy a kiverésében. Sőt, még egy ideig a Vörös Őrségnek a parancsnoka is volt Rákosi elvtárs. Ugye a Vörös Őrség volt az a karhatalom, amely a csendőrséget és a rendőrséget váltotta fel 1919-ben. Ez nem olyan terroralakulat volt, mint a Samueli Tibornak és Cserny Józsefnek a hírhedt különítményei, viszont rendfenntartás volt a feladata, és Rákosi Mátyás ezt irányította a tanácsköztársaság idén néhány hétig. Gerőnek a 19-es tevékenységéről viszonylag keveset tudunk, tehát ő nem vett részt a harci cselekményekben, és így érte őket aztán a bukás 1919. augusztusában.
0: Trianonra hogy reagáltak?
1: Nem tudom. Hát volt egy általános nézete a Kominternek, a trianoni, a Párizs környéki békerői unblock, és elítéltek mindenfajta békét, a Versailles békét, a Neuillyt, a Saint-Germainit, a trianonit, egy kalap alá vették az egészet, hogy az imperialista béke volt, rablóháború, rablóbéke, ez egy erkölcstelen, aljas dolog volt.
0: Mind a kettőjük szülőhelye lényegében az elszakított területekre került.
1: Igen, és végül is, hát ez nagyon sok magyar író meg költő kifejezte a panaszát Kosztolánytól kezdve Juhász Gyuláig, hogy mennyire fáj nekik, hogy az ifjúságuknak a helyszínei vagy a szülőföldjük elszakad, de nem tudunk arról, hogy Rákosi vagy Gerő tartotta volna kapcsolatot a családtagjaival vagy a szülőfalujukban élőkkel. Egyébként Rákosi családjára egy nagyon érdekes dolgot lehet még tudni, hogy egyik öccse Bíró Ferenc néven 2006-ban halt meg. Ő volt az utolsó a családban, de minden testvének más nevet kellett felvennie. Faludi György írja Pokolvéli Végnapjaim című művében, hogy hogy Rákosinak ugye 10 élő testvére van, de mindenkinek más neve van. És akkor megkérdezte, hogy miért, akkor az volt a válasz, hogy azért, mert csak egyetlen Rákosi elvtárs lehet Magyarországon. De egyébként érdekes, mert volt, aki közülük az édesapja és két testvére Auschwitzban, illetve a deportálások idején halt meg Rákosi Mátyásnak, illetve ez a Bíró Ferenc néven élt öccse, 102 évesen hunyt el, érdekes pályát futott be, végül is repülőmérnök lett, nagyon magas beosztást töltött be a Szovjetunióban is, a repülőgépgyártásban, aztán Magyarországon is a Rákosi Mátyás műveknek lett a vezérigazgató, amit a bátyjáról neveztek el, miniszterhelyettes, végén pedig a Budapesti Műszaki Egyetem tanáraként vonult 1960-as években nyugdíjba.
0: Több testvére is ment ki a Szovjetunióban, nem csak Rákosi.
1: Igen. Tehát Rákosi Mátyás számára fontos volt a család, így támogatta őket, segített őket, hát nem is olyan mértékben, mint Napóleon, ugye a legendás Bonaparte családnak a tagjait, de végül is szívén viselte a testvérének a sorsát. Ez meg azért érdekes, mert ugye egy diktátor nem ez a jellemző. Tudunk Sztálinnak és Hitlernek a kudarcba fulladt magánéletéről, és Rákosi Mátyásnak az emberi arcához hozzátartozik ez is, hogy nem szakította meg a kapcsolatot a testvéreivel, igyekezett valamennyire támogatni őket, de valószínűleg kínosan ügyelt arra, hogy nehogy olyan előnyhöz utassa őket, mint azok a kapitalisták, akiket ő támadott és folyamatosan átkozott. Tehát megadta nekik a lehetőséget, meg segítette őket, esetleg különböző állásokkal, meg pozíciókkal, beosztásokkal is, de azért a kommunisták ugye folyamatosan azt hangoztatták, hogy milyen korrupció volt, milyen protekció volt 1945, akár a Horthy korszakban, a rokonok világában, vagy akár a osztrák-magyar monarchiában. Tehát úgy látszik, hogy Rákosi még adott a látszatra ilyen szempontból.
0: Gerő Ernő testvéreiről tudunk,
1: nem.
0: Mennyire tartott a kapcsolatot velük?
1: Nem tudok a Gerő családról semmit. Aki nem volt valószínűleg ennyi testvére, Gerő nem volt ennyire emberi, ahogy mondják a szemtanúk. Tehát Rákosinak volt valami emberi arca, most akár komikus volt, akár félelmetes volt, de most mondta ugye Bibó, hogy volt bennük valami embertelenség, de mégis, hát azért születtek talán viccek Rákosiról, mert az emberek mégis embernek tekintették, a hétköznapi emberek. Gerő Ernő viszont elég hűvös, tartózkodó volt, és félelmetesen hideg és számító gondolkodású volt. Ez majd mindjárt ki is derül a pályok további ismertetésében.

0: Nézzük akkor tanácsköztársaság után, mi történik velük.
1: Hasonló a sorsukban az, hogy mind a ketten emigrálnak 1919-ben. Gerő útja Bécsen, Pozsonyon keresztül, Bukarestbe vezet, aztán visszatér Budapestre, szervező lesz. Rákosi Mátyás szintén Ausztriába kerül, ott internálják, kiutasítják, és az 20-as évektől kezdve mind a ketten a Komintern ügynökei lesznek. Ami ugye a legsúlyosabb vád, mintha egy világméretű kommunista összeesküvésnek a szolgálatába állnának. És ez lesz majd Kumbéla sorsa is 1919 után. Úgy olyan feltétele hajlandó befogadni őket Szovjet-Oroszország, hogy különböző feladatokat látnak el Kelet-Európában. Lenin, illetve a Szovjetunió kommunista pártja különböző országokba küldi őket álnéven, titkos megbízatásokkal, hogy különböző politikai akciókat szervezzenek meg. Akár fegyveres puccsot készítsenek elő, ami Kumbéla esetében előfordult. De Gerő ebben profi volt. Majd kiderül, hogy gyakorlatilag 1941-ig ez volt a legfőbb tevékenysége. Rákosi is utazgat, hazatér Magyarországra, és az lesz a veszte. Mert 1920-24 között a Komintern ügynökeként dolgozik, és elfogják, és 1925-ben ítélik el először. Érdekes a Pünkösdi Árpád életrajzírója szerint, hogy nem is 19-es tevékenysége miatt ítélték el, hanem először csak az aktuális 20-as évben folytatott tevékenysége miatt. És amikor letelt az a börtönbüntetés, és akkor vették elő a 19-es ügyeit, és ráhúztak még néhány évet, és mégis 25-től 40-ig 15 éven keresztül ült Rákosi Mátyás börtönben, többek között Szegeden egy igen illusztris társaságban, ami később talán döntő lesz majd a sorsát illetően, mert a visszaemlékezők szerint Szeged eléggé elfogadható körülmények között dolgozott, mint börtönírnok. Tehát gyakorlatilag a börtönön belül szabadon járkálhatott, és különböző előjogai voltak, különböző jutalmakat kapott, meg kedvezményeket kapott, hát ami ugye a börtönviszonyokat ismerve megalkuvásokkal járt, vagy különböző szívességekkel járt. Hát később ellenségei azt eresztették róla, hogy börtönben besúgóként tevékenykedett, vagy a fegyőröknek ilyen kisebb-nagyobb szolgálatokat.
0: Tényleg érdekes az a börtönbeli élet, hogy a Horthy korszakban járunk, és hogy itt én is olvastam, hogy az árkája egész nap nyitva volt, és tényleg szabadon más.

0: kockáztatták napról napra. Akkor már sokan már Moszkvában voltak, teljesen elszakadva a magyar valóságtól, Rákosi elvtárs pedig a börtönben csücsült.
1: Se tudta, hogy a 30-as években a sztálini tisztogatások hány embert végeztek ki? Hát, tisztogatások alatt?
0: De hallott erről, sőt, valaki azt írta, hogy amikor a Szovjetunióba vágyott, mondták neki, hogy maradjon csak Magyarországon, az élet a nagyobb biztonságban van idehaza. Tehát ne akarja mindenképpen Szovjetunióba, Moszkvába kiutazni, vagy emigrálni, mert ott csúnya dolgok történnek az 1930-as évben, ugye, amikor Sztálinnak a nagy tisztogatása elkezdődött. Nos, olvasott ő újságokat Szegeden, meg a budapesti börtönökben is, de ugye egészen más, mint hogyha találkozott volna a gyárban a munkásokkal, vagy maga is dolgozott volna közöttük, és napi tapasztalata lett volna a valóságról. Tehát ilyen absztrakt ismeretei voltak a korabeli politikai, gazdasági, társadalmi viszonyokról. Olvasmányaiból értesült a Horthy korszak feszültségeiről, konfliktusairól, amikből majd kiindul a magyarországi kommunizmus története.
1: És amikor őt kiengedik, akkor elvileg, hát nem elvileg, akkor már második világháború zajlik. Tehát az előtte lévő eseményeket se, a spanyol polgárháborúra, ha gondolunk, akkor is ő ugye börtönben ül.
0: Így van, így van. Na és akkor, hogyha szóba került, akkor beszéljünk Gerő Ernőnek a tevékenységről, amit kész kalandregény, egy kész kémregény szerintem ilyen szempontból, mert Gerő is 1922-ben lebukott Magyarországon, miközben hazatért ilyen titkos ügynöki munkára Moszkvából, de őt már akkor kiadták. Volt egy ilyen népbiztos per, és ez igen érdekes történet, 1919 után a bolsevikok visszatartottak több száz magyar katonatisztet, és ezzel zsarolták az ellenforradalmi kormányt, hogyha kivégzik Magyarországon a 19-es népbiztosokat, akkor ők is kivégzik a magyar tiszteket. És végül is már volt 22-ben egy fogolycsere. A kommünnek a vezetőit egy Szovjetunióba szállították, vagy Szovjet-Oroszországba, és így került ki Gerő. Tehát mind a ketten fogolycserével kerültek a Szovjetunióba. Gerő korábban, Rákosi pedig később. És Gerő 20-as években bejárta egész Európát, szédületes tevékenységet folytatott kommunista ügynökként, Franciaországban megfordult, Belgiumban, Spanyolországban, Portugáliában, Finnországban, Jugoszláviában. Így teltek ezek az évek, de a barcelonai mészáros névre Spanyolországban tett szert, ami szintén egy félelmetes történet. Röviden Pedro volt a fedélyneve, Pedro elvtársnak hívták Gerő Ernőt Barcelonában, és miközben a köztársaság, ez a baloldali koalíciós kormány az élet-halál harcát vívta a szélsőjobboldal, meg a Franco tábornok csapataival, németek és a olaszok által támogatott seregeivel, Pedro elvtárs véres tisztogatásba kezdett a hátországban. Sztálin parancsát követve egy Orlov nevű másik szovjet ügynökkel, az NKVD ügynökei voltak, az NKVD ugye a szovjet belügyminisztérium volt, illetve tulajdonképpen a KGB elődje, és sokkal fontosabb volt a szovjet elvtársak számára, hogy eltegyék a láb alól Spanyolországban a trockista, meg anarchista ellenfeleiket, mint hogy minden erejükkel támogassák a harcot a szélsőjobboldal ellen. Még olyan hírek is keringtek, hogy egyszerűen ellopták a szovjet ügynökök a spanyol kormánynak az aranykészletét. De az biztos, hogy egy Andrés Nin nevű spanyol politikus, egy anarchista politikus halálában nagy szerepe volt Gerő Ernőnek, akit elfogtak, megkínoztak és kivégeztek Barcelonában 1937-ben. De ezt a spanyol források alaposan alátámasztják. 1939-41 között ugye a kommunisták magyarországi pártjának tagjaként, meg a Komintern tagjaként már Moszkvában tartózkodik, agitációs propaganda munkát végez, akárcsak 1940-től Rákosi elvtárs, és az Új Hang nevű moszkvai magyar újságot szerkesztik, és igyekszik a hadifoglyok átnevelését, vagy átképzését irányítani.

0: Rákosi Mátyás is aztán a Szovjetunióba emigrál, ugye 1940-ben szabadul, hogy került ki?
1: Megint egy fogolycsere van, akárcsak Gerő Ernő esetében. Megint több bebörtönzött kommunista politikust adnak át, mert a Szovjetunió egy gesztussal felkínálja ugye, a kormánynak az 1849-ben a cári hadsereg által Magyarországon zsákmányolt zászlókat, amelyek a Leningrádi Hadtörténeti Múzeumban voltak addig. És akár ironikus, akár különleges, de határállomáson megtörténik a csere. A szovjet tisztek átadják ezeket a relikviákat, erekéket, és kapnak helyettük néhány tucat magyar kommunistát. És Rákosi elvtárs ekkor a moszkvai díszszemlén már Sztálin mellett foglal helyet, mártírnak, hősnek tartják, bátor, ellenállónak nevezik, és hát ahhoz képest, hát Gerő Ernőnek 1940-ben nincs ilyen befolyása. Gerő elvégezte ezt a szükséges iparos munkát, mint titkos ügynök, nem lehet tudni, hogy hány ember haláláért felelős külföldön, de Rákosi maga a hős, amikor 1940-ben Moszkvába érkezik. Egyébként visszatérve Gerőhöz is még, hát az a legcsúnyább a dologban, hogy Gerő a többi szélső baloldali politikusra vadászott. Miközben ugye a fasizmus, nácizmus folyamatosan tört előre Európában, akár Németországban, akár Franciaországban, Spanyolországban, Sztálinnak százszor fontosabb volt az, hogy az európai baloldali pártokban kommunista vezetés legyen, mint hogy összefogjanak az antifasiszta csoportokkal. Ugye volt egy ilyen Népfront kísérlet, de ez egy rövidlátó és rendkívül aljas politika volt, hogy nem vették észre ennek a fenyegető veszélynek a fontosságát. És ez vezette ahhoz, hogy 1941-ben ugye meglepte a Szovjetuniót és a német támadás, és ez egy ilyen doktriner elvont gondolkodás volt. Ugye ez az egész rendszernek a korlátoltságába adódik, hogy Trocki meg Buharin, a belső ellenség sokkal veszélyesebb volt mindig Rákosi elvtársnak is, mint a külföldi ellenség. Ugye Sztálin is inkább Hitlerrel barátkozott, mint hogy a szovjet társadalmat próbálta volna konszolidálni, vagy valamilyen módon gazdasági politika helyzetet rendezni.
0: Amikor hazatér Rákosi Mátyás, akkor is ugyanez valósul meg, mert az első, akit talán elfognak, az egy kommunista, Demény Pál. Tehát nem is valami hortista tiszteket tartóztatnak le először, hanem egy hitű kommunista.
1: Így van, és Igen. Hát ez megint egy másik kérdés. Azért, hogy háború, tehát propaganda munkát folytatnak. Gerő Ernő például a német hadifoglyok között is dolgozik. Tehát német nyelvtudását használja, mert most nem tudunk erről, de a szovjet fogságba esett német hadifoglyok között a szovjet kommunisták kialakítottak egy Szabad Németország nevű szervezetet. Ezeket persze ugye a nácik hazárulóknak tekintették, és szovjet ügynököknek tekintették, de ez fontos volt a szovjetek számára, hogy a hadifoglyok között szövetségeseket, csatlósokat szerezzenek. Annál érdekesebb, hogy a magyar hadifoglyok körében nem sikerült ezt elérni. Rákosi meg Gerő szerettek volna felállítani egy szovjetbarát politikai testületet, szovjetbarát katonai alakulatot, mint a cseheknek sikerült, vagy a lengyeleknek, vagy a románoknak. Sztálin viszont nem engedte. Ez nagyon érdekes, mert tulajdonképpen azt bizonyítja, hogy a szomszédaink, a románok, csehek, szlovákok akadályozták, szabotálták ezt a tevékenységet. Mintha nem akarták volna azt, hogy a magyar kommunisták jó pontokat szerezzenek Sztálinnál, mert ez bonyolította volna a háború utáni visszarendeződést. Gondoljunk bele, hogyha magyar katonák harcoltak volna németek ellen éveken keresztül, akkor ezt valamilyen módon Sztálinnak meg kellett volna hálálnia. Úgy, hogy meghálálta a lengyeleknek, meg a csehszlovákoknak, meg a románoknak úgy, hogy visszaadta legalábbis a szlovákoknak és a románoknak a magyarok által 1938-40 között visszaszerzett területeit. Gondolom érthető, hogy sokkal egyszerűbb volt megjutalmazni a szláv és a román szövetségesek Sztálinnak, úgyhogy ha a magyarokat nem engedik részt venni az antifasiszta küzdelembe. És itt kezdődik az utolsó csatlós problémája. Mert hogyha ugye valamennyire részt vettünk volna, vagy komoly erőkkel részt vettünk volna németek kiűzésében Magyarországon, akkor az utolsó csatlós jelző ez nem lehetne most már tartani, és nem is lehet volna erre hivatkozni évtizedeken keresztül. Persze, ugye 44 decemberében lesz majd egy szovjet barátkormány, meg van egy katonai alakulat is, de ez már nem számított semmit se a Magyarország megítélését illetően. Na minden esetre a Szovjetunióban a magyar kommunisták a propaganda tevékenységet folytatnak, a hadifoglyok között felvilágosító munkát végeznek, újságot szerkesztenek, rádióműsort szerkesztenek, de tehát közvetlen politikai eredményeket nem érnek el.
0: Mikor térnek haza?
1: 1945 elején térnek haza, ez nem is egyszerre térnek haza moszkoviták, van, aki már 44 decemberében ott van Szegeden, van, aki meg januárban jön csak haza. Szegeden alakul meg az a függetlenségi népfront, amely előkészíti az átalakulást, még folynak a harcok Magyarország területén, és ugye decemberben ül össze az ideiglenes nemzetgyűlés, Debrecenben megalakul az ideiglenes nemzeti kormány, és hát kezdettől fogva a magyar kommunista vezetők azon gondolkodnak, hogyan tudják megszerezni a politikai hatalmat. Mondjuk az nagy zavart vagy frusztrációt okozhatod nekik, hogy Stalin azzal indította útnak őket, de nem csak a magyar kommunistákat, hanem a románokat, meg a bolgárokat, meg a lengyeleket, csehszlovákokat is, hogy lehet, hogy évtizedekbe tart Kelet-Európában, amíg a kommunisták megszerzik a hatalmat. És egy hosszú meneteléssel készítette fel őket, és komoly konfliktusokra. Hát az, hogy ez végülis 3 év alatt megtörtént Magyarországon, ennek az oka hidegháború logikájában rejlik majd később.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense beszélt az úgynevezett moszkovitákról, Rákosi Mátyásról és Gerő Ernőről. A következő résszel jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Addig is kellemes rádiózást kívánok minden munkatársam nevében.
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szenti avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óvaintett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére, és rendszeres párbeszédet folytat az EMI jelentette kockázatokról és lehetőségekről, közölte a Fehérház. A washingtoni tájékoztatás szerint a két ország megállapodott egy amerikai-kínai párbeszéd elindításában is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg. Itthon az MVM csoport felkészülten várja a fűtési szezont, tudatta a társaság az MT-vel. A szükséges feladatokat ütemezetten elvégezték, a földgázellátás biztosításához szükséges készletek feltöltése folyamatos. Magyarország a tárolási kapacitás és a hazai fogyasztás arányát tekintve megfelelő helyzetben van. A több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a lakosság biztonságos téli ellátásához szükséges gázmennyiség. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szombati műsorunk tartalmából. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. A keresztény számára a szegények Krisztus saját teste. A Szentatya beszéde a Bakita házban. Leó pápa a párizsi katolikus intézetben. Kísérjék tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A Szentatya homíliája, építsetek egy megújult nemzetet a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Az igazi szabadság az élő kapcsolat Jézussal. Leó pápa buzdítása a francia fiataloknak. Leó pápa első napjának záró eseményeként pénteken este a Saint-Denis városrész Stade de France olimpiai stadionjában találkozott imavirrasztáson a francia fiatalokkal az Úr Jézus szent tunikája és a Szent Kereszt erekéi előtt. A stadion teljesen megtöltő 80 ezer fiatal kitörő lelkesedéssel fordult a pápa felé, aki egy emlékkedésben buzdította őket legszebb vágyaik méltó betöltésére. Az éjszaka fényei mellett hallgatták meg a fiatalok a stadionban Szentatyával együtt Pál apostol első Timóteus levelének tanítását. Te azonban Isten embere, kerüld el a rossz dolgok utáni sóvárgást. Törekedjél inkább igazságos lelkületre, életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát. Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást. Timóteushoz hasonlóan mi is Isten emberei vagyunk.
1: Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu.
0: Állapította meg a pápa. Az isteni kifejezés azonban köteléket jelent, nem pedig birtoklást. Akik Istennel élnek, azok szabadok. Szabadok attól, ami üressé teszi az életet. Francia fiatalok, hordozzátok szívetekben a szabadság iránti hatalmas vágyat, hiszen a bennünket valóban szabaddá tevő igazság maga Jézus Krisztus. És így az igazi szabadság forrása az élő kapcsolat Jézussal. Buzdította őket a pápa. Az Úr saját üdvösség történetünk munkálására hív minket, amit Pál apostol az idézetben három igével fejez ki. Kerüld el, törekedj, harcolj. Pál arra figyelmezteti Timóteust, hogy kerülje a gőgöt, a hiúságot, az erőszakot, a kapzsiságot.
1: L'orgoly, la vanité, la violence.
0: Ezek az érzések megragadnak, birtokba vesznek, és önzővé tesznek minket, ami ijesztő magány felé sodor. Isten közelségének megízleléséhez el kell utasítanunk azt a kapzsiságot, amely arra sarkal, hogy minden áron egy halom lájkot arassunk, aminek a végén egyedül maradunk önmagunkkal. Ha elkerüljük ezt a kelepcét, akkor elkezdünk törekedni az igazságosságra, az Istenfélelemre, a hitre, a szeretetre, türelemre, a szelídségre. Igen, akik Istennel élnek, a legjobbra törekszenek, egyre jobban annak tudatában, hogy nem elég elkerülni a rosszat, a jót választanunk kell. A helyes választáshoz emlékezzünk erre a kritériumra, kérte a pápa. A jó életet ad, és soha nem vész el. A jó nem egy szép fogalom, hanem a szeretet ragyogó arca, maga Isten. Isten jóságának tükörképeként említi az apostol az igazságosságot az emberiség iránt, míg a jámbosságot és a hitet Isten iránt. Pál harmadik igéje végül harcra hív.
1: Combattre.
0: Hiszen a rossz elkerülése és a jóra törekvés harcot jelent. Harcot, küzdelmet, de csak is Isten igéjének jelével, a lélek kardjával, ahogy egykor Saint Jean d'Arc tette e földön. Ám vigyázott! Intett a pápa. A küzdelem itt a hit harcát jelenti, vagyis elkötelezettséget, hogy az evangélium szerint éljünk. Az életszentségnek ezen az útján azonban nem vagyunk egyedül, mert együtt járunk a testvéreinkkel és a szentekkel. Végül a pápa az Úr Jézus jelenlevő szent tunikája és szent keresztje erekéjére mutatott. Az egyiket elvették Krisztustól, a másikat ráadták, és így mindkettő szenvedésének a jele lett. Jézus megfosztják ugyan tunikájától, de ő felöltöztet minket a bárány vérében megmosott fehér ruhába. Így lesz a kereszt a halál eszközéből a remény jelévé. Kedves fiatalok, növekedjetek az életszentségben, és legyetek Krisztus örömhírének hirdetői. Zárta a péntek esti virrasztáson mondott beszédét Leó pápa. A keresztények számára szegények Krisztus saját teste. Leó pápa beszéde a Bakita házban. Leó pápa szombaton reggel 9 órakor érkezett meg a Párizs 18. kerületében lévő szociális támogató és integrációs központba, a Bakita házba. Szentatyát érkezésekor Laurent Ulrich, Párizs metropolita érseke, a központ igazgatónője és a találkozó koordinátora fogadta. A pápa beszédében örömének adott hangot, hogy franciaországi apostoli látogatásának második napját Párizsban a Bakita ház lakóival kezdheti meg.
2: Je suis heureux de commencer avec vous cette deuxième journée à Paris.
0: Ez a szociális támogatós integrációs központ az egész város számára tanúskodik arról, hogy lehetséges méltóságban és békében együtt élni. A pápa köszönetet mondott a párizsi főegyházmegyének, a központot gondozó Scalabrianus nővéreknek, minden munkatársnak és önkétesnek, valamint a három tanúságtevőnek is. Bakita Szent Józsefina neve arra ösztönöz bennünket, hogy felismerjük a nők alapvető szerepét a szeretet civilizációjának építésében, amely alternatívát jelent a közösségeket szétszakító, a városokat a magány betegségébe taszító kultúrával szemben, fejtette ki a Szentatya. Az egyház és az emberiség történelmét nem azok írják, akik látszólag győzedelmeskednek, hanem azok, akik béke folyamatokat indítanak el, és az életre bátorítanak. Szent Bakita arra kötelez minket, hogy lássuk meg a láthatatlanokat, hogy megszabadítsuk korunk rabszolgáit, és tiszteljük minden testvérünk végtelen méltóságát, akikben Jézus maga kopogtat ajtunkon. Leó pápa idézve Dilexité, szerettelek téged, kezdeti apostoli buzdításából, rámutatott arra valóságra, hogy a szegények a keresztények számára nem egy szociológiai kategória, hanem maga Krisztus teste.
2: Pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique.
0: Nem elegendő ugyanis Isten megtestesülésének a tanát általános módon hirdetni, ahhoz, hogy valóban belépjünk ebben a misztériumba, meg kell határoznunk, hogy az Úr olyan testé lett, amely éhezik, szomjazik, amely beteg és amely börtönben van. A Bakita ház gondozóinak elkötelezettsége az ajándékok cseréjéhez kapcsolódik, amely megújul minden találkozás alkalmával. Hirdetjük, hogy a megváltás lehetséges, folyamatban van és minket is érint, mint Krisztus testjének élő tagjait. A pápa idézett Szent Pálnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg, a gyöngébeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Végül a pápa köszönetét fejezte ki a központ dolgozóinak és mindazoknak, akik egész Franciaországban hasonló intézményekben végzik ezt a szolgálatot. Továbbra is tegyenek tanúságot az egymás iránti törődésről, amely emberibbé teszi a világot. Járónak közben írtuk Szent Bakita és a jótékony szeretett nagy tanúi, akik meghatároztak az egyház jelenlétét Franciaországban, különösen a viharos változások korszakában. Fejezte be beszédét Leó pápa, az Úr áldását kérve a párizsi Bakita ház lakóira és dolgozóira.
3: 14. Leó a Párizsi Katolikus Intézetben. Kísérjük tovább a hit útján az újonnan megkeresztelteket. A francia társadalom erőteljes szekularizációja ellenére Egyre több felnőtt fedezi fel az evangéliumot, és kéri a keresztény beavatás szentségeit.
1: Il peut sembler paradoxal que ce phénomène de tant de personnes redécouvrant l'évangile.
3: Ez Isten kegyelmének jele, amely felülmúlja a statisztikai és szociológiai elemzéseket, hangsúlyozta Leo pápa szombaton délelőtt Párizsban. A Szentatya az Institut Catholique de Paris, a Párizsi Katolikus Egyetem falai között találkozott a tartományi szinódusi közgyűlés tagjaival, katekumenekkel és újonnan megkereszteltekkel. A katekumen egy olyan felnőtt, aki a keresztségre és a keresztény beavatás szentségeire készülő hit újonc. A pápa meghallgatta egy katekumen, egy újonnan megkeresztelt és egy katekumeneket kísérő munkatárs tanúságtételét, majd átvette a tartományi egyházi közgyűlés munkadokumentumát. 14. Leo örömének adott hangot amiatt, hogy Franciaországban sokan ismét elérkeznek a hit küszöbére. A katekumenek számának növekedése egy erősen szekularizált társadalomban kézzelfogható jele annak, hogy Isten kegyelme túlmutat minden statisztikai elemzésen. Ez ellentmond annak, amit Ferenc pápa terméketlen pesszimizmusnak nevezett. Ezt a váratlan kegyelmet azonban felelősséggel kell fogadni. A keresztény közösségeknek közelséggel, együttérzéssel és gyengédséggel kell őrizniük azt a kis lángot, amelyet a Szentlélek gyújtott meg az éjszaka sötétjében. A Szentatya arra buzdította a francia egyházat, hogy legyen a beavatás állapotában lévő egyház, amely tartósan kíséri a katekumeneket, az újonnan megkeresztelteket és a hithez hosszabb idő után visszatérőket. Az új istenkeresők érkezése egyszerre lehetőség és küldetés. Lehetőség, mert általuk maga a keresztény közösség is megújíthatja hitét, és újra felfedezheti az evangélium örömét. Küldetés pedig azért, mert az egyháznak a szentségek felvétele után sem szabad magukra hagynia őket. A pápa ennek kapcsán felidézte az egyik tanúság tételben megfogalmazott kérdést. Hogyan kerülhető el a keresztség utáni üresség? A válasz a folyamatos kísérés és a közösségbe való teljes beilleszkedés. Az újonnan megkeresztelteknek olyan otthonra van szükségük az egyházban, ahol elmélyíthetik hitüket, megismerhetik a Szentírást és az egyház tanítását, és megtanulhatják hitüket összekapcsolni mindennapi életükkel. Ebben fontos szerepe van a liturgiának is. 14. Leo hangsúlyozta, a liturgia nem egyszerűen a katekézis után következő mozzanat, hanem Krisztus húsvéti misztériumát jeleníti meg, ezért maga is a megtérés útjának része. A Szentatya a katekumeneket kísérők képzésére is felhívta a figyelmet. A bibliai, teológiai és liturgikus felkészültség mellett képesnek kell lenniük meghallgatni azokat, akik sokszor fájdalmas tapasztalatokkal és nehézségekkel érkeznek az egyházhoz. Tiszteletben kell tartani minden ember saját ritmusát. Együtt járni. Ezt a stílust ajánlotta 14. Leo, hiszen a hit útján mindenki gazdagítja a másikat. A pápa végül Szent Ágoston példáját idézte fel, aki maga is katekumenként jutott el a keresztséghez Szent Ambrus segítségével. Hite kezdetben kis mag volt, amely később hatalmas fává növekedett. 14. Leo a mai katekumenekben és újonnan megkereszteltekben is a francia egyház jövőbeli termékenységének ígéretét látja. Legyetek ti is az evangélium misszionáriusai ebben a társadalomban,
1: soyez des missionnaires de l'Évangile,
3: buzdította őket a Szent Atya.
0: Leo pápa homíliája. Építsetek egy megújult nemzetet, a hit öntözte gyökerekből kiindulva. Szombaton délután 3 órakor Leo pápa szentmisét mutatott be a francia főváros Concorde terén, amelyel egyúttal búcsút vett Párizstól, majd utána tovább indult az ország lelki fővárosa Lourdes felé. A Concorde tér Párizs egyik fontos csomópontja a Szajna partján, a Tuileries kertje és az ott induló Champs-Élysées híres sugárútjával. A napsugarra szép időben tartó szentmise homiliájában Leo pápa Jézus szavából indult ki. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Szomjazó közösségünk Krisztus az élő víz forrása felé nyújtja kezét.
1: Source do vive.
0: Kezdte homíliáját a Szentatya. Az Isten utáni vágy a szívük mélyén lakozik, ezért kiáltjuk a Zsoltárossal együtt, terát szomjazik a lelkem az élő Istenre. Válaszként Jézus megtestesülése által nyilatkoztatja ki magát nekünk, mint az élő víz igazi forrását, amely képes szomjunkat oltani. Nem annyira anyagiakat szomjazunk, hanem inkább az értelem, az igazság és a beteljesülés után vágyakozunk, pontosította Szentatya. Isten igéje a templomból fölfakadó vízről szól, míg János evangéliuma a Jézus arcult oldalából fakadó vérről és vízről beszél. Mindenki csillapíthatja szomját ebből a forrásból, hogy újjászülethessen és Isten gyermekévé legyen. A Szent Mise ige liturgiája ezt a kérdést teszi fel nekünk. Mi szívünk legmélyebb szomjúsága? A boldogság, szeretet és beteljesülés, vagy megelégszünk anyagi javakkal, azonnali kielégüléssel, sok apró bálvánnyal? Kérdezte Leó pápa, mert hiszen az ember alapvetően vágyakozó lény, és csak Isten töltheti be az ember belső ürességét. Jézus jó pásztornaként vezet minket a boldogság és a béke forrása felé. Ő mindannyiunkat név szerint ismer, ismeri titkainkat, szándékainkat, gyengeségeinket. Életét adta értünk, és a szentségeken keresztül továbbra is éltet minket. Vállán hordozza a fáradt és sérült juhokat, gyengéden visszahozza az eltévedteket. A pápa Franciaország szép és szent történelmének mai örököseit arra kérte, hogy igyanak ebből a forrásból, amely Jézus átszúrt szíve, hiszen szomjaznak Istenre, az életre, az igazságra, az egységre, a békére, a közösségre és a boldogságra. Arra törekedjenek, hogy egy megújult nemzetet építsenek, a hit öntözte gyökereikből kiindulva. Ne tartsák meg maguknak a Jézus Krisztusba vetett hitüket, hanem segítsék, hogy az betöltse mindazok szomját, akikkel találkoznak. Az életünk kétségtelenül törékeny, sebezhető, halálra van ítélve, de nagyszerű és csodálatos is. És képes megújulni a kapcsolataiban, és megnyílni az igazi szeretet előtt. Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz bennem, belsejéből az írás szava szerint élő víz folyói fakadnak. Idézte a pápa Jézus kérését, és ha meghallgatjuk őt, akkor mi magunk is kutta, forrássá és folyóvá válunk mások számára. Franciaországban sokan csillapították szomjukat az élő vízzel az évszázadok során, mint az első védtanúk, mint Blandin, Potinus és Ireneus, majd szerzetes rendek szent alapítói, szent püspökök, mint Túri Márton, Szarizi Ferenc és még oly sokan mások. Párizs gyönyörű városából buzgón imádkozom, szólt elismeréssel a pápa, hogy a Szentlélek élő vize terjedjen szét az egész országban. Rátok gondolok, kedves családok, aki számos nehézséggel szembesülve bátran kitartotok küldetésetekben. Rátok gondolok, kedves fiatalok, ti vagytok a mai egyház. Milyen szép látni lelkesedéseteket, dinamizmusotokat, elkötelezettségeteket és örömötöket a keresztény közösségekben. Rátok is gondolok, kedves katekumenek és neofiták, akik a hit, a megtérés és a keresztény beavatás útját járjátok. A Szentlélek ajándéka tegyen benneteket tanúkká, akik készen állnak arra, hogy terjesszék a szeretet civilizációját magatok körül. Zárta homíliáját Leó pápa a szombat délután Párizs Concord terén bemutatott szentmiséje során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzzuk a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit. Ma talán a legnépszerűbb Mária énekünket fogjuk megtanulni. Boldogasszony anyánk! A Hozsanna énekgyűjtemény 284-es szám alatt találjuk meg. Hallgassuk meg a kórus előadásában az éneket.

Az ének dallama több más variációkban is feltűnik, más-más szöveggel. A régi gyűjtemények közül kettőben is megtalálhatjuk, az egyik Szoszna Demeter énekgyűjteménye 1714-ből, a másik Bogisics Őseink buzgósága 1883-ból. Hallgassuk meg az éneket most szólisták előadásában.

A népének a boldogságos szűz iránti bizalomnak alapja az ő szent háromsághoz fűződő viszonya. Ő Isten teremtménye, Krisztus édesanyja a Szentlélek erejéből. Ez fogalmazódik meg a második verszakban. Az ének érzelmileg különleges helyet foglal el a katolikusok körében. Hazafias refrénje szinte a himnuszok magasztos világába emeli. Hallgassuk meg ismét a kórus énekét.

0: Dololjatok az Úrnak című műsorunkat hallották. Az elhangzott adást a Magyar Katolikus Rádió készítette.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél szombati adásunk tehát végéhez közeledik. Éjszaka is érdemes azonban bennünket hallgatni, mert óránként hírekkel jelentkezünk, és megismételjük néhány napközben elhangzott műsorunkat, így rövidesen a beszélőkönyveket, melyben Mark Twain Huckleberry Finn című regényének 11. része hangzik el, utána pedig a szerzetesek fél órájában Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc kisnővérei közösség egyik tagjával beszélget Pap Ildikó. 1:05 perckor kezdődik majd a 7 nap című műsorunk, valamint a Líceumi Krónika ismétlése. 2:05-től a Kávéházban Péter Ágnes szobrászművésszel, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion alapítójával és művészeti vezetőjével beszélget Farkas Éva. 3:05-től megismételjük Itt élünk című műsorunkat, melyben szilvásváradi és szamojai eseményekről szólunk. 4:05-től pedig nosztalgiázunk Laci atyával. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai műsor elkészítésében a következők voltak munkatársaim: Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Grunda János, Kónya Éva, Klész Beáta, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó és Pap Péter. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Esztelanda volt, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. A pultot felváltva Nátrán István és Somogyi Márton kezelte. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a bemondót Tikovics Ernőt hallották, mindannyiuknak nyugodalmas jó éjszakát kívánok!

Ha tovább kell élnem, az gyümölcsöző munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak. Mind a kettő vonz, szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna. De hogy értetek, életben maradjak, arra nagyobb szükség van. Olvasom a Filippieknek írt levélben. Az embereknek nem mindig csak arra kell gondolniuk, hogy mit is kell megtenniük. Inkább azon kellene gondolkodniuk, hogy milyennek kell lenniük. Ha ők maguk jók lennének, finomak, a tetteik is ragyogóak lennének. Ha te magad igazságos vagy, a műveid is igazságosak lesznek. Ne hidd tehát, hogy üdvösséged valamilyen cselekedeten múlik. Saját, belső mi voltodon múlik. Nem a tetteink szentelnek meg minket, hanem nekünk kell megszentelnünk a tetteinket. Ha azért szeretsz, mert téged is szeretnek, vagy azért, hogy szeressenek, akkor tulajdonképpen nem az embert szereted, hanem a viszonzást, amelyet remélsz. Kereskedő vagy csupán, és így is kapod a béredet. Az a szeretet, amely minket szeretett, mielőtt még lettünk volna, és mielőtt még bármi szeretetre méltót tettünk volna, az az ősforrása minden bennünk levő jónak. Atyánk, a te fiad is dolgozott a földön. Irányíts sugallatoddal a hivatalokban, gyárakban, gazdaságokban és boltokban dolgozókat, hogy szívüket beleadják munkájukba, hogy büszkeségüknek tekintsék a komoly munkát és fáradozásuk eredményét. Jézus legyen a munkában is példaképünk.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Egri Bazilikában ezen a hétvégén tartják a Szent Mihály búcsút, amely vasárnap este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatja be. Ez Gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szentté avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óvaintett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Toroszkai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére, és rendszeres párbeszédet folytat az EMI jelentette kockázatokról és lehetőségekről, közölte a Fehérház. A washingtoni tájékoztatás szerint a két ország megállapodott egy amerikai-kínai párbeszéd elindításában is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg. Szükséghelyzetet hirdettek bankok valamennyi kerületében, miután 2 nap szakadatlan esőzés után elárasztotta a víz a tájföldi főváros utcáit, adta hírül az MT. A város csatornái megduzzadtak, több partmenti ház és étterem víz alá került. Csütörtök óta csak nem 300 mm eső hullott, és további csapadékra lehet számítani a térségben. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című írásának 11. részét Kovács Máté előadásában hallják.
2: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai.

0: Úgy egy órával ebéd után mindenki szúnyókált egy kicsit. Ki csak karosszékben, ki a saját szobájában. Én kezdtem nagyon unni magam. Buck és a kutyája is elnyújtóztak a füven, és aludtak, mint a bunda. Fölmentem a szobámba, és úgy véltem, én is szúnyókálok egyet. Az ajtomban az édes Miss Sophia állott. Behúzott a szobájába. Óvatosan becsukta az ajtót, és megkérdezte, hogy szeretem-e. Én mondtam, hogy szeretem. Megkérdezte, hogy megtennék-e valamit, és nem szólok róla senkinek. És mondtam, hogy meg. Erre azt mondta, hogy ott felejtette a templomban a Bibliáját a padban, két másik könyv között, és kért, hogy menjek és hozzam el neki, de ne szóljak róla egy léleknek se. Mondtam, hogy örömest. Kilógtam és elporoszkáltam a templomhoz. Nem volt ott senki, csak egy-két disznó röfögött a padok közt, mert a kapuja nem volt bezárva. A disznók pedig szerettek a deszkapadló hűsölni nyáridőben. Az emberek nem járnak máskor templomba, csak amikor muszáj nekik. De a disznók úgy látszik más állásponton vannak. Mondom, itt valami nincs rendben. Nem egészséges dolog, hogy egy leány ennyire oda van a Bibliája miatt. Megráztam a könyvet, és kihullott belőle egy cédula. 3:30. Ez volt ráírva ceruzával. Átböngésztem a könyvet, de semmi más nem találtam benne. Ettől nem lettem bölcsebb. Visszatettem hát a papírost a könyvbe, és hazamentem vele. Az emeleten Miss Sophia az ajtóban várt. Bevonszolt a szobába, és becsukta az ajtót. Aztán lapozni kezdte a Bibliát, amíg csak meg nem találta a cédulát. Mikor elolvasta, egész boldognak látszott, és mielőtt egyet szólhattam volna, megfogta a vállamat és magához szorított. Azt mondta, hogy én vagyok a legjobb gyerek az egész világon, de ne szóljak senkinek. Igen, ki volt pirulva, és a szeme is csillogott. Átkozottul csinos volt így. Igen, meg voltam rökönyödve, de mikor magamhoz tértem, megkérdeztem, hogy miről szól az a papíros. Ő azt kérdezte, elolvastam-e. Én mondtam, hogy nem. Aztán megkérdezte, hogy tudok-e olvasni. Én mondtam, hogy csak a nagybetűket. Erre azt mondta, hogy az a papír csak könyvjelző volt, én pedig menjek játszani. Lementem a folyóhoz, és törtem a fejemet, hogy mi lehet-e mögött. Hát látom, hogy a négerem a sarkamban jár. Mikor már túl voltunk a házon, körülnézett, és oda sompolygott hozzám. Úrfi, ha legyűsz a mocsárhoz, egész sereg kiegyót mutatok neked.
1: Ennyi, de furcsa, gondoltam.
0: Már tegnap is ajánlgatta nekem a vízi kígyókat, pedig tudhatná, hogy nem érdeklik annyira a magamfajta fiút, hogy törje magát utánuk. Mi van ennek a füle mögött? Szóltam hát neki.
1: Na jó, menj előre.
0: Mentem utána egy fél mérföldet. Aztán átvágott a mocsáron, néhol bokáig süllyedtünk az iszabban. Végre egy kis száraz helyre értünk, ami sűrűn be volt nőve bozottal és folyondárral. Itt azt mondta.
2: Csak menj, arra egy pár lépés után meg fogod látni úrfiüket. Én ma láttam egyszer, én nem még oda.
0: Aztán elinalt onnét és eltűnt a fák közt. Én bekémleltem a bokrok közé, és egy kis tisztást láttam. Akkora volt, mint egy szoba. Minden ünnen benőve folyondárral, és egy ember aludt rajta. Megnéztem. Hát nem az öreg Jim. Fölébresztettem. Azt hittem, oda lesz a meglepetéstől, ha meglát, de egy csöppet se volt oda. Majdnem sírt az örömtől, de egy fikarcnyit se csodálkozott rajtam. Elmesélte, hogy egész idő alatt mögöttem úszott. Hallotta, hogy én kiabálok, de nem mert felelni, mert félt, hogy őt fogja ki valaki, és visszaküldi a rabszolgaságba.
2: Megütöttem magam egy kicsit, mesélte, és nem tudtam olyan gyorsan úszni. Nem sokkal te utánad, én is kimásztam a partra, és itt meg kajáltani akartam neked, mikor megláttam azt a házat. Ahhoz messze voltam, hogy halljam, mit mondanak neked, de tudtam, hogy a házba vagy, és igen szurkoltam a kutyák túl. Ezért bebuttam az erdőbe, hogy várjam a másnapot. Reggel arra gyűjtek a négerek, amit mentek a fődekre. Ők elrejtettek, és megmutatták ezt a helyet. A kutyák itt nem szaglászhatnak ki a víz mián. Ők pedig hoznak elemózsiát minden éjszaka, és elmondják, hogy mint megy a sorod.
0: Miért nem szóltál előbb az én Jackemnek, hogy hozzon ide hamarabb?
2: Ha nem volt, miért zavarja a lakhák, amíg valamit ki nem tanálunk? De most már minden rendbe gyűjt. Vásároltam már fazekat, meg tepsit, meg ennivalót, és felszereltem a tutajt is.
0: Miféle tutaj, Jim?
2: A mi öreg tutajunkat.
0: Hát az nem ment rapityára a hajó alatt?
2: Nem biza. Össze-vissza volt ugyan szabdalva, különösen az egyik vége, de kutya baja különben. Csak épp a holmink veszett oda majd egy szálig. Ha nem buktunk volna olyan mélyre, és nem lett volna olyan sötét az éjszaka, és nem lettünk volna úgy begyulladva, és nem lettünk volna olyan tökfejűek, meg is találtuk volna. De így se lett semmi baj, mert most szépen ki van teremtettézve, és egész csomó új olmink van a helyett, ami vízbe veszett.
0: És hogy szerezted meg a tutajt? El tudtad fogni?
2: Hol fogtam volna el? Az erdőbe? A négerek találták meg, amint föl volt akadva egy fatönkön a kanyarban. Aztán eldugták a ficfák közé, és addig veszekedtek, hogy kié legyen a tutaj, amíg oda mentem, és igazságot csináltam, mert megmondtam nekik, hogy egyiküké se, hanem az enyém, meg a tied. És megkérdeztem, hogy csak nem akarják tán ellopni egy fiatal fehér úriember tulajdonát, hogy aztán jól elverjék őket érte. Adtam nekik 10 centet fejenként, mire mind igen boldogok lettek, és azt kívánták, hogy bárcsak gyűnne még több tutaj, hogy ennyi vagyont szerezhessenek. Igen, rendesen bánnak velem ezek a négerek. Bármit kérek, megteszik, nem kell kétszer sem mondanom, már is ugornak. Ez a Jack is derék egy néger, igen okos fiú.
0: Igen, azt én is tudom. A nevedet ki se ejtette előttem, csak azt mondta, jöjjek ide, és mutat nekem egy csomó vízisiklót. Ha bármi történjék is, neki nem esik baja. Joggal mondhatja, hogy ő nem látott bennünket együtt, nem fog hazudni. A következő napról nem akarózik túl sokat írni. Hajnalban fölriadtam, és éppen a másik fülemre akartam fordulni, mikor észrevettem, milyen csönd van. Mintha senki sem moccant volna. Ez nagyon szokatlannak látszott. Aztán észrevettem, hogy Buck sincs a helyén. Elment. Én is fölkeltem, kíváncsian, mi baj lehet. Lementem a földszintre. Sehol senki. Olyan csönd volt, mint a templomban. A ház körül ugyanúgy. Mit jelentsen ez? A farakásnál szembe jött a négerem, Jack. Azt megkérdeztem, mi történt?
2: Nem tudod, úrfi. Nem én, nem is hallottam semmit. Miss Sophia megszökött. Az éjszaka szökött. Senki se tudja, mikor. És az a fiatal Harney Shepherdson szöktette meg. Legalábbis azt hiszik. A család most jut rá, vagy fél órája, és mondhatom, ilyen sietséget még nem láttam. Mind lóra kaptak, puskával, a nagyságák pedig elmentek fölverni a rokonságot. Az öreg Saul úr meg a fiatal urak a révhez lovagoltak, hogy elfogják azt a fiatal embert, és megöljék, mielőtt át tudna menni Miss Sophiával a folyón. Ott már parás csete paté lehet.
0: Buck föl se keltett, amikor elment.
2: Azt elhiszem, miért is kevertek volna bele téged. Buck úrfi megtörtötte a puskáját, és fogadkozott, hogy vagy egy Shepherdsont hoz haza, vagy ott hagyja a fogát. Gondolom lesznek elegen belőlük, és ha lesz rá alkalma, le is szed egyet közülük bizonyosan.
0: Én is neki indultam a rév felé, és futottam, ahogy csak tudtam. Nem sokára hallottam a puska ropogást, még elég messze. Mikor megpillantottam a bódét és a farakást, ahol a gőzhajók kiszoktak kötni, a fák alatt a gazban odakúztam. Aztán fölmásztam egy nyárfa ágára, és néztem, mi történik ott. 4 vagy 5 lovas ember cirkált a térségen a bódé előtt, kiabálva és káromkodva. És 2 fiatal fiúra vadáztak, akik a kikötő közelében húzódó farakás mögött voltak elbújva, s nem tudtak eljutni a kikötőig. Valahányszor egyikük megmutatta magát a farakás oldalán, rápuskáztak. A 2 fiú egymásnak vetette a hátát, hogy mind a 2 felé lássanak. Egyszerre aztán abba hagyták az ide-oda vágtázást, és egyenesen nekihajtottak a bódénak. Erre az egyik fiú fölugrott, jól célzott a farakás mögül, és az egyiket kilőtte a nyergéből. A többiek leugráltak a lovaikról, a sebesülthöz rohantak, és a bódéhoz cipelték. Ebben a pillanatban a két fiú futásnak eredt. Már félúton voltak a fáig, ahol én ültem, mikor észrevették őket. Mikor meglátták, hogy futnak, lóra kaptak, és hajrá, utánuk. Hamarosan a nyakukon voltak, de sokat nem értek vele, mert a két fiúnak nagy előnye volt. A farakás mögé bújtak az én fám előtt, és megint szembefordultak a lovasokkal. Az egyik fiú Buck volt, a másik pedig egy 19 év körüli vékony legény. Az emberek még ott ődöngtek egy darabig, aztán ellovagoltak. Mikor már túl voltak a látótávolságon, odaszóltam Bucknak. Először nem értette, miféle hang szól rá a fa tetejéről, csodára meg volt lepve, amikor megismert. Megkért, hogy figyeljek, mikor jönnek megint elő a lovasok. Mondta, hogy valami rosszban fő a fejük, és nem mentek messzire. Szerettem volna nem a fán csücsülni, de most már késő volt. Buck sírva fakadt, és azt mondta, hogy ő meg az unokatestvére, Joe, a vékony fiú, még megfizetnek ezért a napért. Elmondta, hogy az apját és a két bátyját megölték, és elesett a Shepherdsonok közül is 2-3. Mondta, hogy lesben álltak, úgy várták őket. Az apjának meg kellett volna várni a rokonságot. A Shepherdsonok túlerőben voltak. Megkérdeztem, hogy mi történt Harneyval és mi Sofiával. Mondta, hogy átjutottak a folyón és biztonságban vannak. Ennek igen örültem, de ahogy Buck átkozódott, hogy annak idején nem tudta lelőni Harneyt, olyat még sose hallottam. Egyszerre csak túr, túr, 3-4 puska is megszólalt. Az ellenség körül kerülte az erdőt, és hátulról lopózott oda gyalogszerrel. A két fiú beugrott a folyóba. Mind a kettő meg volt sebesülve, és ahogy úsztak lefelé, a Shepherdsonok a part mentén futottak utánuk, és ordítoztak: lőjétek le! Lőjétek le! És puskáztak rájuk, mint az őrültek. Olyan rosszul lettem, hogy majd leestem a fáról. Nem is tudok elmondani mindent, hogy történt. Megint rosszul lennék, ha el kellene mondanom. Azóta se tudok szabadulni az emlékétől, néha még ma is fölriadok álmomban. A fán maradtam, amíg be nem sötétedett, féltem lemászni. Néha még hallottam egy-egy puskalövést az erdőben, és kétszer láttam egy kis csapat lovast, amint elvágtattak a bódé előtt, puskával a kezükben. Ebből is láttam, hogy még nincs vége a táncnak. Nagyon el voltam keseredve, mert valahogy úgy éreztem, hogy az egésznek én vagyok az oka. Az a cédula biztosan azt jelentette, hogy Miss Sofiának 2:30-kor kellett találkoznia valahol Harneyval. Meg kellett volna mondanom az ezredesnek, hogy mi volt a cédulán, és milyen furcsán viselkedett az a lány. Talán akkor bezárta volna, és nem történt volna ez az egész szörnyű hetc. Mikor lemásztam a fáról, végigosontam a parton, és hamarosan megtaláltam a két holttestet a víz szélén. Nagy üggyel bajjal kihúztam őket a partra, és letakartam az arcukat, ahogy tudtam. Sírtam is egy keveset, mikor Buck arcát takartam le, mert mindig nagyon jó volt hozzám. Ekkor már egészen sötét volt. A háznak a közelébe sem mertem menni, csak nekivágtam a mocsárnak, de Jimet nem találtam a kis szigetem. Erre a tutajrejtek helye felé igyekeztem, hogy minél előbb rajta legyek és el ebből az átkozott országból, de a tutaj nem volt sehol. Nagy Isten, hogy be voltam gyulladva! Egy percig még a lélegzetem is elakadt. Aztán elkiáltottam magam. Nem is egészen 10 méterre tőlem válaszol egy hang: hála Istennek, te vagy az, Huck, ne lármázz! Jim hangja volt. Soha még nem hallottam ilyen örömest emberi hangot. Odafutottam a part mentén. A tutajra ugrottam. Jim pedig megölelt és megszorongatott, majd megevett, úgy örült nekem. Hála Istennek, hogy itt vagy, gyerek, már azt hittem, hogy megint meghódtál. Jack itt volt. Azt mondta, téged is biztos meglőttek, mert nem gyűjtél haza.
2: Éppen ebbe a percbe toltam ki a tutajt a torkolatból, hogy kész legyek az indulásra, ha Jack megint gyűl és mondja, hogy tényleg meghódtál. Jaj, de örülök, hogy megint látlak. Eszem a szívedet.
0: Nem is baj, ha így van, mondom. Hadd higgyék, hogy tényleg lelőttek és elvitt a folyó. Ne vesztegessük az időt, Jim, hanem neki a nagy víznek, és szedjük a nyakunk közé a lábunkat. Mindaddig izgultam, amíg 2 mérfölddel lejjebb jócskán bele nem kerültünk a Mississippi sodrába. Tegnap óta egy falat sem volt a számban. Jim adott málépogácsát és írót, disznóhúst, káposztát meg salátát. És amíg megvacsoráltam, beszélgettünk, és fenségesen éreztük magunkat. Csodára örültem, hogy kikerültem a családi viszályból. És Jim is örült, hogy kikerült a mocsárból. Mondtuk is, hogy nincs senkinek különb otthona, mint nekünk a tutajon. Minden más inog és düledezik, de a tutaj, az biztos. Irtó szabadnak, nyugodtnak és könnyűnek érezheti magát az ember egy tutajon. Elmúlt 2-3 nap olyan csöndben és nyugalomban, mint a paradicsomban. Elmondom, mivel ütöttük agyon az időt. A folyó idelem már óriási széles volt. Néha 1,5 mérföld szélességben folyt. Éjszaka hajókáztunk, nappal pedig kikötöttünk és elbújtunk. Amint hajnalodott, mindig megálltunk és kerestünk egy célirányos szigetet vagy zátonyt. Vágtunk egy pár fiatal ágat a nyárfákról, és befettük velük a tutajt. Aztán kitettük a horgokat. Úsztunk egy jót, hogy lehűljünk egy kicsit, aztán leültünk a sekély vízben, és vártuk a nappalt. Minden néma volt. Egy pisszenés se hallatszott, mintha az egész világ álomba merült volna, csak néha-néha kuruttyolt valahol egy béka. Először egy fakóvonal látszott a vizen túl, az erdő körvonala a túlsó parton. Aztán az ég egy helye megsápadt. Aztán a sápadtság terjedni kezdett, a víz lassan fényt kapott, és nem volt már egészen tinta fekete, inkább szürkés. Apró sötét pontok jeletkeztek rajta, bárkák és egyebek, és hosszú fekete csíkok, tutajok. Néha egy kormánylapát nyikorgott, vagy elmosódott hangokat hallottunk nagyon messziről. Nem sokára a csíkot is lehetett látni a vízen, ahol egy víz alatti fatönk megtörte a vízsodrát. Egy kis füst nem tűnik fel ilyenkor. Hát mi is leszedtünk egy pár halat a horogról, és meleg reggelit sütöttünk. Később az elhagyatott folyót szemléltük. Lustán henterektünk a gyepen, és lassan-lassan elszúnyókáltunk. Néha felriadtunk, és körülnéztünk, mitől. Egy gőzhajó pöfögött fölfelé, olyan messze a túlsó part mellett, hogy csak annyit lehetett megállapítani róla, hogy lapátos vagy csavaros hajó-e. Aztán óra hosszat megint nem történt semmi. Csönd volt, és végtelen nyugalom. Aztán egy tutaj úszott lefelé, jó messze. Egy tutajostán éppen fát vágott rajta. Ez igen gyakori látvány tutajon. Az ember látta fölvillanni a baltát, látta lecsapni. És hallani nem hallott semmit. Aztán megint föllendült a balta a favágó feje fölé, és akkor puff, odaért a hang a túloldalról. Így telt el az egész nap, heverészve, amint hallgattuk a csöndet. Egyszer sűrű köd volt. A tutajokon és csónakokon résztányérokat vertek, hogy a gőzhajó rájuk ne menjen. Egy-egy bárka vagy tutaj olyan közel ment el hozzánk, hogy hallottuk, hogy beszélgetnek, káromkodnak, röhögnek. Minden szót lehetett érteni, de látni semmit. Mintha kísértetek jártak volna körülöttünk, hátborzongató volt. Jim azt mondta, biztosan kísértetek, de én azt mondtam neki, kísértetek nem mondanák azt, hogy a rossz se vegye meg azt a rohadt ködöt. Mikor beesteledett, vízre szálltunk. Mikor beértünk a víz közepére, hagytuk, hadd vigyen a vízsodra, ahová akar. Pipára gyújtottunk, vízbe lógattuk a lábunkat, és beszéltünk mindenféléről. Éjjel-nappal mesztelenül jártunk, már amennyire a szúnyogoktól lehetett, mert az új ruha, amit Bakéktól kaptam, túl finom volt sem, hogy kényelmes lehetett volna, és különben is Soha nem adtam túl sokat az öltözködésre. Néha az egész folyó amilyenk volt minden estül. Két oldalt a partok, néha szigetek, egy-egy fénypont, talán egy gyertya valamely kunyó ablakában. Egyszer-egyszer a vizen is felvillant a fény, tutaj vagy bárka, és hegedű szót vagy dalolást hallottunk egyik-másikról. Pompás dolog a tutajozás. A mennybolton sziporkáztak a csillagok. Mi a hátunkon fekve bámultuk őket, és azon vitatkoztunk, hogy úgy csinálták-e őket, vagy csak maguktól lettek. Jim azt mondta, hogy csinálták őket, én meg azt, hogy csak úgy lettek. S mondtam, hogy túl soká tartott volna, ha csinálni kellett volna őket, annyian vannak. Jim azt vetette föl, hogy hát ha a hold tojta őket. Ez tényleg erősen valószínűnek látszott, és nekem sem volt mit ellenevetni. Láttam elégszer, amint a béka legalább annyi tojást rak egyszerre. Miért ne tehette volna a hold is? Figyeltük a hullócsillagokat is. Azokról Jim azt tartotta, hogy megzápultak, és kilökték őket a fészekből. Egyszer-kétszer gőzhajót is láttunk az éjszakában, és néha a kéménye egész szikra esőt okádott. Csodaszép volt, amint a vízbe hullott. Aztán eltűnt a kanyarban, a lámpái elvesztek, és a dohogása is megszűnt, és minden megint csöndes lett. És lassan a hullámverése is elért bennünket, mikor már jó régen eltűnt. Egy kicsit himbálta a tutajt, aztán semmi más nem lehetett hallani, csak elvétve egy-egy békát. Éjféltájban a parton lakók is aludni mentek, és 2-3 óra hosszat még csak fénypontokat se lehetett látni. Ezek a fénypontok voltak a mi óráink. Amikor ismét megpillantottunk egyet, tudtuk, hogy közeleg a reggel. Ilyenkor aztán kikötőt és búvóhelyet kerestünk.

0: Mark Twain Huckleberry Finn kalandjai című könyvének 11. részét Kovács Máté olvasta fel. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna volt.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: Szerzetesek félórája.
1: Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei közösség egyik tagjával beszélgetünk. A riporter Papildikó.
2: A lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van.

0: Most voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
1: Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
0: Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként. Nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, uram. Szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata, és mi és már remedik. És arra gondoltam, hogy ó, milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
1: Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
0: Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon, és aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben. De hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett ott hagyni. Nem is egészen tudom, hogy, de hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon, hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve, összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és rábögtem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, Pest Hidegkútiakra. Egy bátor pillanatban tárcsáztam a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok, és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna. Egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság, vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarat a dologban. Szóval elmentünk. És főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét, nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni, megint megkerestem.

0: Ja, hogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én nyeresen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának, magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét. És hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam, olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét, eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab, és tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebben így nem volt több. Egy másfél-két napot még így ott voltam, és így száldostam így egyik helyről a másikra.
1: Az egy első lépcsőfok, hogy végre meghoztam egy döntést, és akkor nem a családi élet, hanem a szerzetesi hivatás. Na de hol? Hát annyi közösség van.
0: Igen, de hogy innentől kezdve az fontos volt, azt hiszem, hogy tudom, hogy az Istennek igent mondtam, és innentől kezdve igazából persze nagyon fontos a közösség, de hogy már ebből, hogy akkor az Istennek kimondtam ezt az igent, ebből már úgy lehet jobban táplálkozni, vagy hogy így, hogy érteteszem, hogy róla szól ez az egész. Igen, ez mellbevágó volt persze, hogy hogyan keres az ember közösséget, tényleg rettenetesen sok közösség van, főleg mondjuk női közösségek. Kicsit ez, hogy most akkor hogy bökök, vagy hova bökök. De aztán meg bizonyosodott az is, hogy így valahogy elém kerül, elém hozza azt, amit elém kell hoznia. Szóval elkezdődött az egyetemnek a második éve, és akkor már lehetett menni Kolozsvárra, és én a legelső szentmisémre betévedtem a ferences templomba. Én nem ismertem előtte ferenceseket. Az így megfogott, hogy hát ők is szerzetesek, és akkor így az így jó volt így a gimnáziumban is, hogy itt sohantak a folyosón, hát akkor elmegyek ide misére, megnézem. És volt egy csoporttársam, és ő javasolt egy katekézis sorozatot, mert így hétfőnként lehetett járni ide a testvérekhez. Mondta, hogy ő előző évben, hát amennyire így lehetett ott a mindenféle korlátozás között, akkor így járogatott, és hogy nagyon-nagyon jó, és hogy nagyon nagy szeretettel tudja egy ajánlani. Hát és akkor elmentem az elsőre, a vállamon a hegedűvel, nem tudom miért volt ott, de mindegy is, mert hogy az volt a lényeg, hogy kifelé jövet, a testvér, aki tartotta, mindenkivel kezet fogott, és mindenkitől személyesen elbúcsúzott. Szóval, hogy odaértem én, a vállamon a hegedűvel kezet fogtunk, elköszönt, majd így hátra pillantott így a hegedűre, azt mondja, hogy csütörtökön van az egyetemista csoport, nem jön ezzel élni. Hát és én ott nagy hirtelen, mit lehet erre mondani? De persze. Szóval elmentem csütörtökön, és azt hiszem, hogy ez a közösség, ez az egyetemista közösség, az életemben az a közösség, ami nagyon sokat formált, nagyon sokat tanultam az emberektől, róluk, magamról, és hát nem utolsó sorban az Istenről, és hogy nagyon-nagyon sokat tanultam, vagy sokat tapasztaltam, vagy hogy így meg elsőre is, így az életemben a ferences lelkiségből. Hát így kezdődött az én ferencességgel való ismerkedésem a katekézissel, aztán az egyetemista csoporttal, ahol így eleve egy nagyon vagány csapat volt, de hogy akkor még így egyre bővülő kisebb csapattal még külön elkezdtünk összejárogatni. Igazából semmi különös, csak így nem tudom együtt tölteni az időt, beszélgetni. És elkezdtünk egy sorba részt venni a ferences programokon. Rengeteg programjuk van mindenféle korosztálynak. Szuper, nagyon vagány programok. Aminek nem mi vagyunk a célközönség, vagyis nem mi voltunk a célközönség egyetemistaként, abban mondjuk lehetett segítőként részt venni mondjuk fiatalabbaknak. Be voltunk vonva tényleg így a szervezésbe, ötletelésbe, mindenfélébe, és közben pedig ott a testvérek valahogy nagyon szépen, vagyis számomra nagyon szépen élték azt, amiről egyébként úgy időnként beszéltek is persze, hogy mi is ez a ferencesség, mi is ez a ferences lelkiség. ilyen nagyon meghatározó élményem volt egy ponton, így velük kapcsolatban, hogy ez fogalmazódott meg bennem, hogy úgy szeretnek bennünket, mint ahogy az atya szeret. Szóval végül is így mégiscsak nagyon fontos volt Kolozsvárra menni. Persze közben elvégeztem az egyetemet, de hogy azt hiszem, hogy ez emiatt, hogy én találkozzam ezzel, velük, meg így egyáltalán ezzel, hogy ferencessége miatt különösen. Ahogy így teltek a hónapok, egyszer csak így nem volt az kérdés, hogy akkor a ferences családon belül keresek. Ezzel azért, hát nem is mondom, hogy egészen, de azért jócskán leszűkült a lehetőségeknek a köre. De hogy még mindig nagyon sok opció volt, akkor még azt kellett helyre tennem magamban, hogy monasztikus közösséget keresek, vagy pedig apostoli tevékenységet folytatót. Ez megint egy nem egyszerű kör volt. Próbáltam saját magamból kiindulni, hogy én mit látok magamnak, hát kvázi kényelmesnek. Vagy hogy mi az, amit így gondolok magamról, hogy látom magamat, és ez alapján mit gondolok. Hát ez megint egy zsákutca volt, viszont megtanította azt, hogy a hivatásomban tényleg nem egyedül vagyok, hanem az Istennel, és hogy ő tesz képessé, ő teszi hozzá azt, ami szükséges ahhoz, hogy meg tudjam élni. Ahogy ez az így megfogalmazódott bennem, ahogy az egész keresést, ami ott egy ponton elég erőltetett volt megint, így át tudtam adni így az ő kezébe. Abban a pillanatban a csapból is folyni kezdtek a kisnővérek. De szó szerint úgy, hogy szóval Erdélyben voltam. Ott a közösségnek nincsen háza sem, meg semmi, szóval, hogy nem is nagyon ismerik őket. És valahogy mégis mindenhonnan is. Nagyon durva volt. Meg is ijedtem először, hogy mi van, ha megint én csinálom. Akkor aztán, hát jött a nyár, a második év végén, akkor már tudtam, akkor már nagyon közel volt, akkor készültem a Caminóra menni, szóval, hogy még az így kicsit késleltette a dolgot, de aztán a szeptember végén eljöttem egy nyílt napra Miskolcra. Körülbelül egy hete voltam itthon a Caminóról, testben voltam, itt lélekben még nagyon nem, vagy hogy még így kicsit olyan volt, mint hogy ott csörögne a szívem még ott a Santiago-ban a katedrális előtt, de hogy így eleve olyan jó volt az, hogy hát úgy kezdődött az egész nyílt nap, hogy így hogy vagyunk itt. És hogy én ezt így elmondtam, hogy én most egy kicsit úgy, hogy én nagyon régóta készültem, vagy így szerettem volna itt eljönni, de most így igazából nem teljesen vagyok itt, viszont eljöttem mégis, mert hogy utána ne legyen bennem az, hogy miért nem jöttem, mert hogy tudom, hogy mennyire készültem, hogy mennyire szerettem volna. És ki tudja, mikor lesz legközelebb. És el kellett tennie még egy jó két hónapnak, mire így sok minden egyébben így odaértem, hogy feldolgozzam ezt is így a kaminós tapasztalatokkal is, meg mindenfélével együtt. És akkor december elején tudtam visszamenni egy ilyen hosszú hétvégére, és igazából akkor így olyan volt, hogy így, mintha így hazaérkeztem volna, így Miskolcra mentem, és akkor beléptem oda az előszobába, és nem tudom, tényleg, mint hogyha jó sokáig nem lettem volna itt, történtek volna egy persze egy dolgok, és most így megérkeztem, visszaérkeztem.
1: Na de várj, végül befejezted az egyetemet?
0: Hát befejeztem, szóval, hogy ez már a harmadév volt, már szinte fél év, mire egyáltalán így eljutottam Miskolcra, és akkor onnan, az, hogy az egyetemről azért viszonylag nehezebb is volt úgy elszakadni, vagy eljönni, messze is van, meg az, hogy ahogy így elkezdtünk beszélgetni arról egy következő alkalommal már a fél éves szesszió, a vizsgaidőszak után, amikor így el tudtam jönni egy hétre, hát kb. Egy hétre így megint Miskolcra, hogy akkor így mit is szeretnék, vagy hogy így most így megint így felbukkantam, és akkor addigra már így ez bennem volt, vagy így megfogalmazódott, hogy szeretnék a közösségbe belépni. Hogy igen, és akkor így megbeszéltük, hogy akkor tulajdonképpen mivel jár ez. És akkor például ott volt az, hogy a különböző házakba ellátogatni egy-egy hétre. És akkor ez is olyan legózás volt ott az államvizsga írás közben, meg minden, de hogy valahogy olyan szépen működött mégis. Addigra már persze így elkezdtem az egyetemen is így kommunikálni ezt, hogy nem azért hiányzom ennyit, mert nagyon tróger vagyok, vagy nem tudom, csak hogy azt hiszem, hogy így erre megyek. És ez így olyan jó volt, mert akkor így ők is tudták, hogy mi van. Tiszta volt, és amúgy így nagyon támogott. Nagyon családias tanszék voltunk, meg teremtődött így rá a lehetőség, hogy így elejussak. De ahogy befejeztem, igen, tavaly július elején államvizsgáztam. Egyébként július végén már be lehetett volna költözni, meg hogy egyébként akkor szoktak beköltözni az emberek jellemzően, de akkor, hogy nekem hát legyen még egy kis időm így hazaérkezni, vagy hogy így minden, akkor én szeptember én költöztem végül is tavaly.
1: Még nincs egy éve, hogy a Szent Ferenc kisnővéreinek a Miskolci rendházában vagy. Most te hogy érzed ott magad? Mit jelent számodra ez a jelöltség?
0: Nagyon-nagyon jól érzem magam. Áldott év volt, azt gondolom, hogy igazából nagyon nagy ajándéknak is tartom így a Jóisten részéről, vagy hogy így ilyen nagy-nagy örömben tartott meg, vagy hogy nagyon nagy örömet ajándékozott nagyon sokszor. Ez nem jelenti azt, hogy mindig minden egyszerű, vagy mindig minden könnyű, de hogy összességében egy nagyon-nagyon szép év volt így ilyen szempontból vele való kapcsolatban, a többiekkel való kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez így az ismerkedésnek az időszaka, mindenféle szempontból. Ismerkedem vele, az Istennel, kicsit így azzal, hogy én nekem így vannak elképzeléseim róla, a vele élt életről, és hogy valahogy ismerkedés azzal, hogy ezt ő hogy látja. Ismerkedés a közösséggel, olyan szempontból is, hogy mind közösséggel, egységében, meg az egyénekkel is, az egyes tagokkal is, és ismerkedés saját magammal is. Néha nagyon fájdalmas módon, mert hogy nem csak a szép dolgok kerülnek elő, hogy mi az, ami mondjuk könnyű, vagy mi az, amivel mondjuk ügyes vagyok, hanem nagy mesztelenségben előjönnek a gyengeségeim is.
1: De ugye a gyengeségeinkben meg erőt kapunk, még nagyobb erőt a Jóistentől, hogy amilyen szándék, a terve, célja van velünk, azt meg tudjuk valósítani.
0: Hát igen, és hogy ebben megint az nyilvánul meg, hogy ha minden mindig nagyon frankú és pöpec lenne egymagamban, vagy saját magamtól, akkor ott megint az jön elő, hogy akkor én egyedül akarom, vagy egyedül oldom meg ezt, de hogy a hivatás az nem ilyen. Szóval, hogy abban nagyon vastagon benne vagyunk mind a ketten, és hogy akkor működik, ha tényleg benne vagyunk mind a ketten, és ez nem azt jelenti, hogy én nekem semmit nem kell csinálni, hanem azt jelenti, hogy mindenki hozzáteszi a saját maga részét. Az Isten is, meg én is. Azt szeretné, hogyha közösen csinálnánk. Ez azért elég durva.

0: Kedves hallgatóink! Hegerűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség egyik tagjával Papi Ildikó beszélgetett.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Egy óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szenti avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal és békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óva intett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmiséjén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter Szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Toroszkai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-5, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
2: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Különleges és látványos zöld fallal gazdagodott a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium, elismerve a diákok példaértékű környezetvédelmi elkötelezettségét. A 20 négyzetméteres installáció a Kassán megrendezett határon átnyúló Eco Challenge fenntarthatósági verseny főnyereménye volt. A nemzetközi projekt keretében összesen 6 ilyen környezetbarát felületet építettek ki a szlovákiai és magyarországi iskolákban. Borsod-Bauy-Zemplén vármegyében a jezsuita mellett a Herman Otto és a Fráter György gimnáziumok tanulói is büszkélkedhetnek saját zöld fallal. Az átadó ünnepségen Holzinger Ferenc jezsuita atya, a Fényi Gyula jezsuita gimnázium igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket.
1: Kedves kollégák és mindenek előtt, kedves diákok! Nagy örömmel és hálával teli szívvel köszöntök mindenkit a mai ünnepélyes alkalmon, amikor egy rendkívül közös munka végére teszünk pontot, vagy pontosabban egy élő, lélegző kezdetet nyitunk meg iskolánk falai között. Amikor diákjaink tavasszal útra keltek Kassára, a Via Carpatia által szervezett határokon átívelő Mount Grinfra Eco Challenge ökológiai versenyre, tudtuk, hogy tehetséges és elkötelezett fiatalok képviselik a jezsút. Azonban az eredmény, amellyel hazatértek, minden várakozásunkat felülmúlta. Nem csak a díjként elnyert 35 ezer euró értékű modern zöldfal megvalósítására lehetünk büszkék, hanem arra a példamutató szellemiségre is, amellyel ez az érték. Ahogyan a csapat mottójában is megfogalmazódott, a valódi környezeti változáshoz igazi csapatmunka kell. Ez a most felavatott zöldfal nem pusztán esztétikus dísze az iskolánknak, és nem csupán a belső klímánkat teszi egészségesebbé. Élő tanúság tétele annak, hogy a jezsuita iskolaként vallunk. A teremtett világunk óvása, a környezetünk iránti felelősség nem elvont tananyag, hanem mindennapi cselekvés és közös küldetés. Egy ilyen volumenű projekt sikeres zárásakor a legfontosabb szó a köszönet. Elsőként szívből gratulálok és köszönöm a munkát a Chlorofilling csapat diákjainak, a döntőben remeklő versenyzőknek, Orosz Borostyánnak, Dojcsák Ferdinándnak, Halász Ádámnak és Visnyonszki Balázsnak, akik a kvízeken, a bolygómentő szabadulószobában és több mint 200 fős közösség előtt prezentációban is érettségről, felkészültségről tettek bizonyságot. Valamint a delegáció workshopon és szakmai előadásokon helytálló tagjainak, Béres Rékának, Cserpák Fuzsinának és Szarka Zillének. Büszkék vagyunk rátok, és köszönjük, hogy tudásotokkal gazdagítottátok egész közösségünket. Kiemelt hála és elismerés illeti felkészítő tanárainkat, Koszternikné Balázs Hajnalka tanárnőt, aki fáradhatatlan energiával fogta össze, készítette fel és kísérte el a csapatot Kassára, megteremtve bennük azt a összhangot és hitet, ami a dobogóra vezette őket. Valamint Cagán Iván Noémi munkaközösség vezetőt, aki a kezdetektől fogva felkarolta a versenyzőket a versenyt intézményes szinten is. Külön tisztelettel és köszönettel fordulok partnereink és támogatóink felé. Kifejezzük őszinte köszönetünket Báné dr. Gál Boglárka elnökasszonynak, vármegyénk vezetőjének a térségi és határon átnyúló partnerséget, valamint a fiatalok környezeti nevelésének elkötelezett támogatásáért. A Via Carpatiának, a Mount Grinfra projekt szakembereinek, a tervezőinek és kivitelezőinek, akik szakértelmükkel formába öntötték és életre hívták ezt a lenyűgöző zöld falat. Köszönet a jezsuita nevelését alapítványnak, amely lehetővé tette diákjaink kassai részvételét. És iskolánk minden munkatársának köszönet, akik a háttérben segítették a tervezést és a technikai megvalósulást. Kedves diákok, amikor a mindennapokban elmentek a zöldelő növényfal mellett, jusson eszetekbe, ez a fal ti vagytok. A ti kíváncsiságotok, a ti szorgalmatok és az egymásra figyelésnek az eredménye. Kívánom, hogy ez a hely mindnyájunk számára a megállás, a felfrissülés és a teremtés védelemről szóló párbeszédek inspiráló forrása legyen. Vigyázzunk rá együtt szeretettel!

0: Szeptember 21-én elrajtolta a Millió lépés az iskoládért program idei őszi fordulója, amely a napi 8 jelmondattal ösztönöz mindenkit a mindennapos mozgásra. A Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége által szervezett 11 hetes országos kihívásban a résztvevőknek, legyenek diákok, szülők, pedagógusok vagy támogatók, naponta legalább 8000 lépést vagy annak megfelelő fizikai aktivitást kell teljesíteniük. Az ingyenes Millió lépés mobil alkalmazás több mint 60 féle mozgásformát, köztük a futást, a kerékpározást, a jógát vagy akár a kerti munkát is képes automatikusan lépésszámmá alakítani. A kezdeményezés tétje idén is kiemelkedő, hiszen a rendszeres testmozgással az iskolák virtuálisan az országos kékkör távját teljesítik, a legaktívabb intézmények között pedig 100x1 millió forint értékű sporteszköz támogatást sorsolnak ki a szervezők. A december 6-áig tartó kampány fő célja, hogy a mozgás örömén keresztül kovácsolja össze a helyi közösségeket, és hosszú távon is az egészséges életmódra neveljen. A részletekről Grózli Csaba, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója adott tájékoztatást.
1: Ugye ez lesz a 8. alkalom, hogy elindul a Millió lépés az iskoládért program, amely 11 héten keresztül mozgatja meg az embereket, és az a célja, hogy minél több lépést gyűjtsünk saját egészségünkért, és ezek a lépések egyébként egy iskolát is tudunk támogatni. Az egésznek az alapja az az ingyenes letölthető Millió lépés applikáció, amelyet a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége fejlesztett ki. Ugye ezt az Aktív Magyarország támogatta, és ezzel az applikációval egyébként különböző típusú mozgásokat tudunk lépésszám alakítani. Ha beírom az időtartamát mondjuk a kerékpározásnak, a kerti munkának, az úszásnak, a pingpongozásnak, a táncnak, bárminek is, akkor ezt ő lépésszám alakítja. Úgyhogy így a nap végén pontosan láthatom, szembesülök a tükörre, hogy mennyit is mozogtam. Hogy hogyan indult el a program? Ugye mi a COVID kapcsán szerettük volna megmozgatni a szervát ültetetteket, és akkor indult el ennek az ős változata, ez az applikáció, amely aztán gyakorlatilag pillanatok alatt nagyon népszerű lett, és a támogatásból sikerült ezt az applikációt egy olyan formájúvá tenni, ami ennek már ma is látszik, hogy nagyon sokféle motiváló, játékos, jelvénygyűjtő lehetőséggel rendelkezik. Tehát élményé próbáljuk tenni vele a mozgást, és motiválni próbáljuk el az embereket, hogy minél többet használják, és minél többet menjenek. Ugye, ha most csak a szervát ültetetteket nézem, akkor azért mielőtt valaki átültetésre kerül, akár egy vese, máj, szív, hasnyálmirigy vagy tüdő esetében, a szervezetük már nagyon leromlik. Tehát ez a végstádium, vagy meghal, vagy kap egy új szervet. És akkor az új szervvel ez a leromlott szervezet újra erőre kap, és újra egy teljes értékű életet, vagy ahhoz hasonlót lehet élni. Ahhoz, hogy ez a szervez jól működjön, és hogy a testünk is jól működjön, fontos a rendszeres napi mozgás. Ugyanis aki rendszeresen mozog, annál ezek a beültetett szervek is bizonyítottan tovább működnek, és maguk a saját életüket is meg tudják hosszabbítani. És egyébként ez nem csak a szervet ültetettek régaz, hanem ránk is, gyarló emberekre, akik magunkat egészségesnek gondoljuk. Ugyanis a mozgás az ténylegesen gyógyszer. Ez közhelynek tűnik, de bizonyítottan az. Nagyon sok esetben az, aki rendszeresen mozog, a sokkal egészségesebb, sokkal jobb állapotban van, mint az, aki ezt nem teszi meg. Úgyhogy én mindenkit arra biztatok, ez a legolcsóbb dolog, csak egy hiba van, hogy receptre nem lehet felírni, tehát nem lehet kiváltani tablettaként, ezt meg kell dolgozni. Viszont az is igaz, hogy a láb mindig kéznél van, tehát ha hajlandók vagyunk leszállni a villamosról, buszról hamarabb, esetleg nem ugrunk be az autóba, ha gyereket nem akarjuk az iskolapadig autóval vinni, hanem hamarabb megállunk, akkor nem csak a társas kapcsolatunk lesz jobb, hanem a kedvünk, az egészségünk is. Tehát bizonyított tény, hogy az egészséget nagyon nagy mértékben javítja a rendszeres mozgás, és hogyha életkor szerint nézzük, a gyereknek azért van rá szüksége, hogy egészséges felnőtt legyen belőle, hogy kialakuljon a rendes vázizomrendszere, mert ma már praktikusan csak az ujjaik erősödnek a nyomkodás miatt, ugye több órát használnak mobil eszközöket, és hát mi felnőttek is már sajnos ebbe a hibába beleestünk. Ha pedig idősebbek leszünk, akkor nagyon fontos az, hogy minél tovább megérőzzük a mobilitásunkat, az egyensúlyérzékünket, amelyhez fontos a rendszeres mozgás.

0: Az elmúlt napokban több súlyos motoros baleset is történt a mátrai utakon. A szezonban rendszerint megnő a súlyos, nem egyszer halálos balesetek száma is a hegyen. A sebesség túllépése, egy elnézett kanyar vagy az autósok figyelmetlensége mind pillanatok alatt tragédiához vezethet. Lázár Leventét, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferensét hallják.
1: Mondhatjuk, hogy több baleset is volt, vagy soknak is mondhatjuk, de hát azért is tükröződik ki, hiszen az elmúlt hetekben meg gyakorlatilag nem nagyon volt motoros balesetünk se a Vármegyében, se a mátrai szakaszon. A nyári időszak is alá nyugatnak volt mondható. Az egyik balesetünk az kedden történt, itt egy személyautó tért át feltehetőleg a szemközti sávba, ahol egy motorossal ütközött. Itt a motoros ugye szenvedett sérülést, helyszínelték munkatárs, illetve a helyszíntiszkedéskor derült ki, hogy a 21 éves gyöngyösi férfi, aki vezette a személyautót, nála a kábítószerfogyasztás gyanúja felmerült, úgyhogy nyilván ellene büntetőeljárás indult őrizetbevétele mellett, úgyhogy ezt majd a később vizsgálati szakasz ki fogja elemezni, nyomozni, hogy és miért történt ez a baleset. Ezt követően ugye a szerdai napon pedig hasonlóan, ez nem a 24-es számú főúton, de közvetlenül a kapcsolatában lévő ugye Mátraháza a Kékestető közötti szakasz, ami pedig egy motoros úszott árokba, ő is súlyosan sérült, ugye itt is helyszínen kelt a munkatársaimnak, és itt is ugye eljárást indítottuk és vizsgáljuk a baleset körülményeit. A statisztikára kitérve, még ugye nincs vége a motoros szezonnak, és ezt követően majd az őszi időszak vége felé lesz egy átfogó statisztikánk. Azt el tudom mondani, hogy nagyjából ugye az március végi áprilisi időszakra, tehát a motoros szezon kezdetétől nagyjából 20 motoros balesetünk volt a 24-es számú főtéren a mátrai szakaszon. A tavalyi évünk jól sikerült, azt kell, hogy mondani, tehát lényegesen kevesebb baleset volt. Reméljük, ez a mutató az idei évben is legalább stagnál, de reméljük, hogy javulni fog még, és itt az utó szezonban, itt a motoros szezon végén nem fog nagyobb baleseti gócpont kialakulni a mátrai szakaszon. Nyilvánvalóan a motoros baleset tekintetében azért mondható többnek ezen a szakaszon a balesetek száma, hiszen már évek óta közkedvelt szakasz ez a motorosok körében, nem csak a Heves vármegyiek, hanem az ország valamennyi pontjáról érkeznek ide motorosok, és mivel a nagyszámú tudomány szerint így gyakrabban fordul elő itt kisebb-nagyobb motoros baleset. Ezek megelőzésére természetesen igyekszünk minden forrában felhívni a figyelmet, ugye fontos itt a sebességbetartás, hogy a megfelelő műszaki állapotban lévő motorok használata. A munkatársaim az elmúlt évekhez hasonlóan most is minden héten, gyakorlatilag minden hétvégén valamilyen formában jelen vannak a 21 számú főút mátrai szakaszán. Ez az EGRI, illetve a Gyöngyös Rendőrkapitányság munkatársait, illetve a forgalommenőzalosztály munkatársait, motoros rendőrét is érinti ebben a 4-5 hónapban.

0: 20 éves fennállását ünnepelte a Miskolci Szépkorúak Háza. Az ünnepi rendezvényen Matis Csák Éva, Miskolc megyei jogúváros alpolgármestere köszöntötte az egybegyülteket, aki beszédében méltatta az intézmény 2 évtizedes szakmai munkáját, és köszönetet mondott a dolgozók gondoskodásáért. A 200 idős embernek otthont adó intézmény Miskolc egyik legfontosabb szociális bázisává vált az elmúlt 2 évtizedben.
1: 20 év bizony nagyon nagy idő, és még egy intézmény életébe is hosszú idő, és belegondolni is nehéz, hogy ez alatt a 20 év alatt hány embernek adott biztonságot, törődést, szeretetet és otthont ez a hely, ahol ma vagyunk. Otthont azoknak a miskolciaknak, akik hosszú évtizedeken át dolgoztak a családjukért és a mi városunkért. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Miskolcnak van egy ilyen kiváló intézménye, ahol idős honfitársaink figyelmet, tiszteletet és méltó gondoskodást kapnak. Azt szokták mondani, hogy minél nagyobb valaki árnyéka, annál több szó esik a háta mögött. És egy otthont nem ez határoz meg, és nem az határozza meg, hogy mit beszélnek róla kint az utcán, vagy a háta mögött, vagy előtte, hanem az a fontos, és az a legfontosabb, hogy az itt lakók az otthon melegének szeretetébe és családias gondoskodásába részesüljenek. Az a fontos, ahogyan az ápolók és a gondozók az itt élőkhez fordulnak, ahogy segítenek nekik, ahogy meghallgatják őket, és ahogyan szeretettel veszik őket körül. A Szépkorúak Háza 20 éve ezt a gondoskodást jelenti sok miskolci számára. Én szívből gratulálok a 20. évfordulóhoz, és engedjék meg, hogy külön megköszönjem az intézmény valamennyi dolgozójának azt az áldozatos, sokszor láthatatlan munkát, amelyel nap mint nap tesznek az itt élőkért. Isten éltesse a Szépkorúak Házát, az itt élőket és mindazokat, akik ezt az otthont szeretettel és emberséggel építik tovább. Boldog születésnapot, Szépkorúak Házat!
0: Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella, a Szépkorúak Házának vezetője, köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak a színvonalas otthon működtetéséért.
2: Ünnepi gondolataimat Müller Péter örökérvényű szavaival nyitom. A fejlődés végtelen, és az emberben lévő szellem örökké fiatal, és teremt, alkot és él, és örökké élni akar. Ahogy a alpolgármester asszony is mondta, 20 év az sok idő. Ha belegondolunk abba, hogy egy ember életében ez egy meghatározó időszak, valóban egy intézmény életében is egy meghatározó idő, tartalmas együttlét, közösségi élmény és egy mérföldkő. Miskolc megyei jogúváros önkormányzata kiemelten fontosnak tartotta, hogy egy színvonalas, a 21. századi idősellátásának megfelelő otthont hozzon létre a dr. Hirschler Rezső közalapítvány alapítójával együtt, és vele együtt működve. A Szépkorúak Háza idősek otthona 2006. június 1-én nyitotta meg hivatalosan kapuit. Az elmúlt 20 év számtalan szép emléket, tartalmas együtt töltött időt adott nekünk. Voltak kihívások, és akadtak nehéz pillanatok. De volt valami, ami mindenen át segített bennünket. A hit, a kitartás, a közös cél, ami a legelső naptól kezdve velünk volt. Együtt alkottunk, és együtt dolgoztunk. Az elmúlt 2 évtized nem a magányos sikerekről szól, hanem a közösségről. Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki az út során velünk tartott. Köszönjük azoknak, akik az első pillanatban itt voltak, hittel, reménnyel, szeretettel segítették ezt az otthont, és köszönöm azoknak is, akik menet közben csatlakoztak hozzánk. 20 év alatt megváltozott a világ, és mi is megváltoztunk benne. Az igényekhez, az elvárásokhoz, az idősellátáshoz alkalmazkodnunk kell. De a jubileum nem csak a visszatekintésről szól. Ez a nap egy új fejezet kezdete is. Az előttünk álló évek új célok, új álmok, új lehetőséget biztosítanak nekünk. Köszönjük lakóinknak, hozzátartozóknak, ismerőseinknek, az itt dolgozóknak, hogy ezt az intézményt választották. Hogy adhatunk, hogy szerethetünk, hogy szolgáltathatunk. Köszönöm a kollégáim mindennapi áldozatos munkáját, ami nem munka, egy hivatás, egy szolgálat, egy segítségnyújtás, egy kéz önök felé. Tehát legyen ez a nap ünnep, és ünnepeljünk, mert ünnepelni jó. Isten éltesse közösségünket, Isten éltesse a Szépkorúak Háza idősek otthonát, jó egészséget, boldog szeretetteljes életet kívánok mindenkinek.

0: Újabb keresztény képzőművész munkáit mutatja be a Sárospataki Szent Erzsébet ház. Berend Iván alkotásaiban a művészet és a hit szorosan összekapcsolódik, a január végéig látható kiállítás pedig az elhunyt festőművész gazdag örökségéből ad ízelítőt. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
1: Újabb képzőművészeti kiállításnak ad otthont a Sárospataki Szent Erzsébet ház, ahol ezúttal Berend Iván festőművész alkotásaiból nyílt tárlat. Az intézmény időről időre olyan művészek munkáit mutatja be, akiknek alkotásaiban a keresztény ihletettség, a hit és a spiritualitás is megjelenik. Berend Iván képei is túlmutatnak a látható világ ábrázolásán, és lehetőséget kínálnak arra, hogy a látogató a művészeten keresztül lelki tartalmakkal is találkozzon. A hit és a művészet kapcsolatáról főtisztelendő Beleckei Miklós plébánost, a Szent Erzsébet ház vezetőit hallják.
2: Egy olyan ember műveit, egy olyan művésznek a műveit láthatjuk itt, aki nincs már itt közöttünk. De akit a művei egyértelműen élővé tesznek, és valahol a látomásban természetesen ott van az embernek a múltja, a léte. Aztán az, amit benne az Isten művel, és minden művészben, és ez egy csodálatos adottságuk, ott van a jövő. A művészeknek az alkotásai, én úgy gondolom, ezek a mai itt látható művek is, hogy valahol proféciák, amelyek megérintik az embert, az embernek a belső világát, és föltárnak számunkra valami olyat, amit Exupérénél olvashatunk, hogy ami a szemnek láthatatlan.
1: Berend Iván életében meghatározó szerepet játszott katolikus hite, amely művészi gondolkodásában és számos alkotásában is tetten élhető. A 2022-ben elhunyt festő művészi hagyatékának gondozását Jobbágy Ilona vállalta magára, aki azóta azon dolgozik, hogy az életmű minél több helyen bemutatkozhasson. Ebben a munkában a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület is közreműködik. A Sárospatakon január végéig látható kiállítás hátteréről és Berend Iván személyéről Jobbágy Ilonát, a művész hagyatékának gondozóját hallják.
3: Berend Iván nagyon mélyen hívő katolikus ember volt egész életében, és az a képei nagyon erősen tükröződik. Én úgy érzem, hogy az egészen egyszerűbb témák is, amelyek előkerültek az ő életében, valami olyan fénnyel és belső tartással jelennek meg a képein, ami mutatja az ő teljesen biztos és igaz hitét a katolikus egyház tanításaiban. Boldogan vállaltam ennek a kiállításnak az összeállítását, mert szinte nagyon kevés az a kép, amelyet ne tudtam volna benevezni ehhez a keresztényi gondolatokat összegyűjtő kiállításhoz. Nem csak a téma választásában, hanem, mint az előbb is említettem, hanem a színeiben, a fényeknek a használatában olyan átütő erejű a véleményem szerint a képeinél való megjelenítése ezeknek, hogy azonnal az első gondolata az embernek az, hogy igen, valami van a túlvilágon is.

0: Különleges és rendkívüli jelentőségű ajándékkal ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Miskolci Színház Történeti és Színész Múzeum. A jubileum alkalmából a Latabár család a híres színészdinasztia hagyatékából származó több mint egy tucatnyi műalkotást adományozott az intézménynek. A 13 festményből álló gyűjtemény egy egész évszázad színház történetét és Miskolc egykori teátrális életét fogja át. A város kulturális emlékezetének hazatérő darabjait a nagyközönség egy ünnepi tárlat keretében tekintheti majd meg a Dériné utcai Tália házban. A legendás Latabárok című kiállítás hivatalos bemutatóját 2026. október 22-én 17 órakor tartják a múzeum földszinti kiállító termében. A születésnapi évad során további színháztörténeti sétákkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és előadásokkal is készülnek a szervezők. A részletekről Mikita Gábor, a Színész Múzeum szakmai vezetője adott tájékoztatást.
1: Indul a páholnyitogató sorozatunk, most is, ugye volt tavasszal is egy sorozat, akkor Jászai Mari Blahalúza évforduló kapcsán beszéltünk erről a két nagy színésznőről. Most a 30 évhez kötődnek a témáink, az előadásaink. Az első előadás az a Színész Múzeum születésnapjához kötődően két olyan miskolci színészt idéz meg, akik színház történésszé, színházi kutatóvá is váltak. Ugye a Gyarmati Feri bácsit ugye ismerjük, emlékezünk rá, hiszen ő volt a Színész Múzeum kezdeményezője. Kevesen tudják, hogy jó 100 évvel ezelőtt volt itt már egy másik miskolci színész, Keresztes és Sándor, aki amikor abba hagyta a színészetet, akkor elkezdte kutatni a miskolci színészet múltját. Nekik köszönhetjük az első ilyen jellegű kiadványokat is. És hát itt például majd elmesélem, hogy ki az az unoka, Keresztes és Sándornak ki az unokája, akit mindnyájan ismerünk, és az alkotásait mindnyájan szeretjük, akik majd eljönnek a páholnyitogató sorozatra, erről is hallhatnak. És ezen kívül a 30. születésnapunkra két nagyon szép és megrendítő ajándékot is kaptunk. Az egyik Somlai Artúrhoz kötődik. Átadjuk majd a Somlai Artúr vitrint, ezért róla is lesz egy előadásom. És a nagy ünnepi napunk, a 30. születésnapunk október 22, amikor pedig a Latabár család ajándékát, amit kaptunk tőlük, adjuk tovább a nagy közönségnek, és ekkor megnyílik majd a Latabár emlékpont. És ehhez is kötődik majd egy előadás a magyar színészdinasztiákról. A leghíresebb színészdinasztiánk ugye a Latabár, de rajtuk kívül még jó pár, akár miskolci családot is, ugye tudunk mondani, a Somló családot például. Sokan emlékezhetnek Somló Feri bácsira, Somló Istvánra, és hát jó pár színházi személyiség van, akinek az egész családja a színházművészetnek áldozta a munkásságát, életét. Róluk lesz majd szó ebben az előadásban. És hát valóban nagyon szépek a visszajelzéseink. Az egyik kedvenc mondatom volt eddig, amit egyszer egy 9 éves kisfiú mondott, miután nálunk volt, hogy születésnapomra egy múzeumot szeretnék. A legfrissebb vendégkönyvi bejegyzésünk, ez egy 2 hetes bejegyzés, szintén egy ilyen 8-9 éves korú kislánytól, miután ott egy foglalkozáson részt vettek, hogy ez volt életem legszebb napja. Nem lehet többet adni, és hát sorolhatnám a példákat. Természetes, hogy most is jó pár ilyen programot kínálunk, hát magukhoz, a Latabárokhoz kötődően is. Ugye Latabár Kálmánnak az egyik legnépszerűbb szerepe a Latyi Matyi volt, ez egy mesefigura volt, és annyira sikeres volt, hogy 5-6 mese előadás is született. Latyi Matyi a furfangos cikurászínas, Latyi Matyi mint Robinson, Latyi Matyi a tanító bácsi, és lehetne sorolni. Úgyhogy például itt is ugye megismerhetik ezeket a történeteket, dalokat, amik ehhez a mesejátékhoz íródtak. Papírbábokat, papírszínházat készíthetnek a Latabárokhoz kötődően, ehhez a meséhez kötődően, úgyhogy el is játszhatják majd akár otthon és a kis papírbábokkal. Úgyhogy itt most mondhatjuk azt is, hogy egy Latabár reneszánsz, és reményeink szerint elkezdődik a múzeumban.

0: kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Addig is viszont hallásra!
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Diósi Ödönnébrül Adél a legtöbb romantikus adivers ihletője, dr. Szűcs Novák Rita a Nyelv és Irodalomtudományi Intézet adjunktusa, és Laskai Anna a Tittel Pál könyvtár szaktájékoztatója a Múzsák között sorozatában Lédával folytatja az Ady Endre szerelmeiről szóló rovatát. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Mély megrendüléssel értesültünk arról, hogy elhunyt dr. Hauser Zoltán, intézményünk jogelődjének, az Eszterházy Főiskolának egykori rektora, az EGRI felsőoktatás elmúlt évtizedeinek meghatározó személyisége. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége olyan embertől búcsúzik, aki életének és szakmai pályájának jelentős részét intézményünknek, az EGRI felsőoktatás fejlődésének és közösségének szentelte. Dr. Hauser Zoltán tanulmányait Egerben, az akkori Ho Chi Minh tanárképző főiskolán végezte, matematika-technika szakos tanárként, majd további egyetemi tanulmányokat folytatott, később tudományos fokozatot szerzett. Pályája szinte teljes egészében összefonódott az EGRI felsőoktatással, 1978-tól oktatóként, később tanszék és intézetvezetőként, majd az intézmény felsővezetőjeként dolgozott. 1994-től általános főigazgató helyettesként vett részt a főiskola irányításában, 2001-ben pedig az Eszterházy Főiskola első számú vezetőjévé választották. 2002-től rektorként 3 cikluson keresztül egészen 2013-ig állt az intézmény élén. Rektori évei az EGRI felsőoktatás történetének meghatározó időszakát jelentették. Különösen fontosnak tartotta az EGRI felsőoktatás több évszázados örökségének megőrzését. Szívén viselte a pedagógus képzés és a tanárképzés ügyét, azok szakmai fejlődését és megerősítését. Nevéhez szorosan kapcsolódik a líceum nagyszabású rekonstrukciója és értékeinek megóvása. Az a történelmi épület, amely ma is egyetemünk legfontosabb jelképe és mindennapi életünk meghatározó helyszíne, számára egyszerre jelentett örökséget, felelősséget és jövőt. Több évtizedes szakmai, vezetői és közéleti munkáját számos elismerés kísérte. Megkapta többek között a Magyar Köztársasági Érdemlent középkeresztjét és a Heves megyéért kitüntető díjat. Egyetemünk szenátusa 2016-ban egyetemépítő díszpolgár címmel ismerte el munkáját, 2024-ben pedig Eger megyei jogú város díszpolgárává választották. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége hálával és tisztelettel őrzi egykori rektorának emlékét, és osztozik családja, szerettei, barátai, egykori kollégái és tanítványai gyászában. Emlékét kegyelettel őrizzük. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemi már 20. alkalommal rendezi meg a Kutatók Éjszakája programját, amelyre idén szeptember 25-én kerül sor. Az oktatók és kutatók több mint 100 különböző programmal várják az érdeklődőket, reggel 8 órától egészen éjfélig. Egyetemünk a régió meghatározó tudásközpontjaként és kutatóhelyeként idén is sokszínű program kínálattal készül. A látványos kísérletek és ismeretterjesztő előadások mellett interaktív foglalkozások, sportbemutatók, vetélkedők, színpadi programok és koncertek is várják az érdeklődőket. A Heves vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával való együttműködésnek köszönhetően több helyi vállalat is bekapcsolódik a rendezvénybe, tovább gazdagítva ezzel annak programját. A rendezvényhez idén csatlakozik továbbá a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és az Egererdő ZRT is. A programok ingyenesek, de egy részük regisztrációhoz kötött. További információ és regisztráció az uniesterhazy.hu oldalon és az egyetem Facebook oldalán. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Hamarosan megnyílik a 2026-27-es ösztöndíjprogram, amelyre pályázhatnak a szőlészeti és borászati felsőoktatási szakképzésben résztvevők, a mesterképzésben tanulók és a levelező tagozatos diákok is. A győztes pályázó egy évig viselheti a jövő borásza címet, továbbá bruttó 100 000 forint anyagi támogatást biztosítanak számára külföldi szakmai gyakorlata során. Részletek az egyetem hivatalos oldalán, valamint a Borászok Borásza Facebook oldalon.

0: Adis szerelmére gondolunk, akkor csak Lédára gondolhatunk. Tehát az én szememben ő Adi legnagyobb szerelme. Mit szólsz te ehhez?
1: Nagyon érdekes, amit mondasz. Nyilván ez nem lehet objektív dolog, hogy most ki volt nagyobb, vagy volt-e neki nagy szerelme. Azt leszögezhetjük előjáróban, hogy rengeteg nagy szerelme volt Adinak. Ezek között az én fejemben, hogyha személyes véleményt kérdezel, akkor egyenrangú a Léda és a Csinszka szerelem. Bár irodalmi szempontból valóban meg tudjuk különböztetni a két asszonnyal, két nővel való kapcsolatát, hiszen ezt már gyakorlatilag középiskolában is leírják, hogy a Héjanász az Avaron főszereplője Léda az egy nagyon szenvedélyes és szenvedős szerelem szüleménye volt, és bár 8-9 éves kapcsolatról beszélünk, tehát még csak azt sem mondhatni, hogy ez egy ilyen illékony dolog volt, de valahogy ez is szerelemnek számít, ugyanúgy, ahogy azért a Csinszka szerelem is, hiszen bár ott egy jóval letisztultabb, jóval csöndesebb szerelemről beszélünk, hiszen maga Adi is nyilvánvalóan azért választotta ezt a csöndesebb, sokkal visszafogottabb Bonca Bertát feleségnek magának, mert már nem szerette volna, hogyha ez a szenvedély határozza meg a kapcsolatát idősebb, betegebb korában.
0: A Múzsák között podcastben fontos vállalásunk, hogy Lédát emeljük ki. Természetesen, amikor Brühl Adéról beszélünk, akkor nem véletlen, hogy Lédaként emlegetjük, és Adi Endre költészete folyamatosan jelen lesz. De mit mondhatunk erről az ihlető nőről?
1: Léda maga is, ahogy Adi is egyébként nagyon szenvedélyes volt, nagyon-nagyon szerette Adit, és nagyon fontos az is, amit többen is kiemelnek az irodalom történetben, hogy ugyebár Adi volt az, aki leírta, hogy én láttalak meg, és ezért lettél az, ami, de valójában Adi se lenne Adi Léda nélkül, hiszen Adi egy félénk falusi fiú volt, amikor 20-as évei közepén megismerte a jómódú zsidó polgári családból származó, már idősebb, mert hogy 32 év körül volt ekkor Léda, és ez, hogy ők gyakorlatilag a megismerkedésük után rögtön Párizsban folytatták a kapcsolatukat, amiből egy éves kiruccanás lett, egy éves kirándulás lett a kor kulturális városában. Ez nagyon-nagyon meghatározó volt Adi identitása számára. Egyébként ez nem versekből, hanem levelekből Léda szempontjából is kiderül, hogy ő is érezte azt, hogy az ő támogatása, az ő gondoskodása nélkül Adi nem futott volna be ekkora karriert, vagy valami egészen mást futott volna be. És ez valóban így volt, sőt a sors furcsa fintora, hogy nem csak Léda támogatta Adit, hanem Léda férje is, Diósi Ödön, aki ugye már akkor is a házastársa volt Lédának, amikor megismerkedtek a 1900-es évek első éveiben, és egy nagyon szoros kapcsolata alakult ki a férfinek is Adival. Sokat segített a már akkor kezdődő szifiliszének a, ha nem is gyógyításában, de ápolásában szakértőket keresett Franciaországban. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes hármas volt ilyen szempontból is, hogy nagyon normális volt ebben a egyébként nagyon szokatlan, és mondjuk mivel én konzervatív álláspontot képviselek, ezért számomra nagyon-nagyon furcsa és nagyon idegen hármasban. Ez egy érdekes dolog volt, hogy nem csak Léda kellett ahhoz, hogy Adi fent maradjon, hanem egyébként Léda férje is.
0: Mit tudunk magáról, Lédáról? Azt, hogy nagyvilági nő volt, az, hogy hatalmas hatást gyakorolt Adira, akár a megjelenésével is, tehát feltétlenül egy nagyon magabiztos, világlátott, kulturált nőről beszélhetünk. Az ő egyéni életútját mennyire ismerhetjük?
1: Ugye ezt már többször elmondtuk így a beszélgetések során, hogy azoknak a nőknek volt nagyobb esélye bármiféle szakmai sikert elérni, akik jómódú családból származtak. Így volt ez egyébként Léda esetében is, bár igazából szakmailag ő nem hozott semmi újat, nem lépett nagyot előre, viszont azt tudjuk, hogy mivel a származása lehetővé tette, ő is tanult. Egyébként, akik fontosabb szerepet töltöttek be Adi életébe, általában a tanult lányok voltak, majd Csinszkánál is látjuk, hogy Csinszka is az Erzsébet nőiskolában is tanult, majd külföldön nyelvtanulás szempontjából hosszabb időt töltött. Tehát Léda is egy művelt nő volt, egy valóban nagyvilági nő volt, ezt megtehette azért is, mert hogy vagyonos volt, születésétől kezdve.

0: illetve volt vagyonos, és gyakorlatilag ez volt az ő boldogtalanságának is az oka talán, mert hogy teltek múltak az évek, és ő ugye úgymond öregedett, már 26 éves lett, ugye akkor család úgy döntött, hogy muszáj neki egy férjet keresni, és nem szerelmi házasság volt az övé, ami köttetett Diósival, de egy viszonylag járható partneri kapcsolat. Lidáról még mit lehet elmondani? Két dolgot mondanak el, és egyébként nagyon kontrasztos ez a két tábor, akik véleményt alkottak Lidáról. Az egyik tábor azt mondja, hogy nagyon feltűnő jelenség volt, gyönyörű, szép zöld szeme volt, búgó, kellemes hangja. Tehát valójában egy megnyerő hölgy volt, egy vonzó hölgy volt. A másik tábor, amit ha jobban megvizsgálunk, akkor Léda konkurensei, vagy annak családtagjait véljük benne felfedezni, Vészi Margit testvérét, vagy Dénes Zsófiát. Ezeknek a hölgyeknek mind volt valamiféle a férja Adival. Ők viszont nagyon szigorúak a külalakjával kapcsolatban is, ugyanis a hangjára azt mondták, hogy nikotin áztatta, már-már férfi hangba boruló hangja volt, érdes, kellemetlen. A kinézetire azt mondták, hogy nem is feltűnő, hanem inkább ijesztő volt, mivel gyakran kötötte kendővel a fejét, ezért már kopaszodó frizurája alatt a bőrét fehérre festette, és kiemelik ezek a hölgyek magukról, hogy bár ők világlátott hölgyek, tehát tudják, hogy mi a divat nyugaton, de hogy ez egyrészt már nem divatos, idejét múlt, ahogy sminkelte magát Léda, másrészt pedig inkább negatív, mint pozitív a látvány, hiszen nagyon erős sötétre húzta ki a szeme alatt, és még azt is megfogalmazták, ami számomra tényleg újdonság volt, hogy a tág orjukát kagylószínűre festette, és hogy ez az egész látvány, ez olyan visszataszító volt. De itt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ezek gyakorlatilag mind negatív szempontból elfogult véleményalkotók voltak.
1: Igen, és ahogy mondtad is, akár betétársak. Az biztosan kijelenthetjük, hogy nőies nő volt. Tehát feltehetően ő a női mi voltát megélte, és megjelenését tekintve is, bár én is olvastam ilyen feljegyzéseket, hogy azért egy testes molett típusú nő volt.
0: Nagyon érdekelt ez, hogy mennyire lehetett molett, és találtam egy levelet, ahol arról ír, hogy most már, hogy fogyott, vesztett a súlyából egy diétának köszönhetően, 78 kg ruhástól, de hogy a célja az még odébb van, és egy későbbi levélben pedig azt fogalmazta meg, hogy 20 kilót fogyott, ez gyakorlatilag addigra következett be, amikor már nem voltak együtt Adival, és valószínűleg sajnos ennek köszönhetően is, hogy ő megkapta az elbocsátó szép üzenetet, és nagyon összetört, rettetesen összetört. Ekkor érhette el az úgynevezett álom súlyát. Azt is tudjuk, hogy Adi nagyon féltékeny volt, amikor egy banktisztviselő, banki alkalmazott egyszer megdicsérte Léda alakját. Nagyon érdekes ez is egyébként, hogy valószínűleg tisztában volt a vonzereivel, amikor keletkezett rés a pajzson, ergo kicsit bizonytalanabbá vált a kapcsolata Adival, akkor kezdte ezt a fogyókúrát, és akkor kezdte figyelni jobban az alakját, és erről ugye Adinak is írt, hogy hogyan alakul ez a dolog, tehát mintha így ennek ilyen pszichés háttere is lett volna, hogy Léda szeretne karcsúbb lenni. De egyébként erről találunk különböző információkat, adatokat, hogy Adinak többször volt úgymond testesebb barátnője, de soha nem érdekelte, hogy az emberek mit szólnak. Nem érdekelte az sem, hogy mit szólnak Lédával kapcsolatban, és az sem, hogy a Lédát megelőző, vagy a Lédát követő hölgyekkel kapcsolatban. Minden esetre Adiban nem volt egy ilyen elvárás a súllyal kapcsolatban, abban egészen biztosak lehetünk.
1: Az egyértelmű, hogyha csak felületes irodalmi ismeretekre hagyatkozunk, vagy akár tényleg az általános iskolában, középiskolában oktatott dolgokat vesszük figyelembe, hogy Léda életében nagyon meghatározó volt Adi, ugyanúgy, ahogy mondtad is, hogy Adi életében is Léda. Mennyire volt Léda önálló? Mennyire törekedett arra, hogy az ő szuverenitása meglegyen, megmaradjon?
0: Amikor megvizsgáljuk mondjuk ezt a hármas kapcsolatot, amiben ugye Diósi hol jelen volt, hol nem volt jelen, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok ügyet Léda intézett a férfiaknak az ügyeit, akár pénzügyeket. Nehéz kérdés ez, mert hogy ugye, mint mondtam, őnek igazi szakmai pályafutása nem volt. Tehát neki a legfőbb elfoglaltsága, ha olvassuk a leveleket, visszaemlékezéseket, akkor azt tapasztaljuk, hogy különböző szanatóriumokba járt, vagy fogyókúra miatt, vagy amikor az Adi kapcsolat után mély depresszióba esett, akkor azért, hogy ezen megpróbáljon túllendülni. Különböző tóparti, tengerparti nyaralókban töltötte az idejét, de előtte is már, tehát nem csak a kései éveiben, előtte is már gyakorlatilag az utazgatást tette ki az életét. Én azt gondolom, hogy jó szervező lehetett, jó menedzser lehetett, és emiatt is mondjuk azt, hogy Adi szempontjából egy nagyon fontos szellemi támogatást nyújtott, de nem csak szellemi, én azt hiszem, hogy egzisztenciálisan is, hiszen Adi sosem volt úgymond jómódú ember, Léda pedig eleinte az édesapja révén, majd később furcsa módon az első világháború után a férje került olyan pozícióba, szénbiztos lett, amitől gyakorlatilag meggazdagodtak úgy is, mint család, tehát a férje is egy sokkal biztosabb egzisztenciát szerzett.
1: Számomra nagyon azt sugallják azok az életrajzi adatok, amiket olvastam, hogy a műveltség például nagyon fontos lehetett számára, hiszen az, hogy ő a nagyváradi lapot olvassa, az, hogy költeményt olvas, az, hogy a diversében ő megérzi azt a hatalmas szenvedélyt, ami aztán közel viszi őket magánemberként is egymáshoz, ez azért azt jelzi számomra, hogy műértő lehetett.
0: Igen, ahogy elmondtam, azért akik hosszabb ideig Adival voltak, azokkal mind lehetett beszélgetni, mit lehetett társalogni, ez most ilyen számunkra, vagy a mi egyetemi szféránkban ez egy ilyen alapvető dolog, hogy ne csak az időről, vagy valami egészen hétköznapi dologról társalogjunk, hanem a művészetről, a színházról is. Ez Léda esetében is teljesen így volt. Versekről, színházról szó volt köztük, és hát világlátott volt. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez még a mai nap is fontos, hogy az ember ne csak egy ország kultúráját ismerje, hanem sokat, ha más nem tanuljon, olvasson más kultúrákról, más művészetekről, így a világról, és az meg, hogyha lehetősége van még szerte nézni, akár egy-egy nyaralás vagy kirándulás apropóján is akár a világban, ez mind-mind tapasztalattal tölti el az embert, és szerintem ez is vonzó tulajdonsága volt Létának, hogy ha olvassuk az életrajzát, akkor azt látjuk, hogy tényleg csak kiruccant Genfbe, kiruccant Bécsbe, tehát valahogy olyan átjárás volt az országok között az ő életében, hogy sokan ámulattal nézzük, vagy olvassuk, hogy mennyire könnyedén mozdult. Egyszerre élt Gödöllőn egy 12 szobás nagy kastélyban, egyszerre tartott fenn az Andrássyn is lakást, külföldön is volt lakás, aztán az Andrássy útról a Bajza utcába költöztek a férjével, tehát egy igazi nagyvilágot látott polgár volt, aki valóban olvasta a napi sajtót is, tehát pont ez volt a veszte is, hiszen amikor Adi elvette Bonca Bertát feleségül, akkor is a napi sajtóból értesült Léda, amit a szemtanúk szerint bevitt fürödni magával a fürdőszobába, és csak arra lettek figyelmesek, hogy egy nagy sikoly jött ki a szobából, a fürdőszobából, és elájult a Léda, amikor észrevette az újság címlapján, hogy Adi megnősült. Tehát egészen biztos, hogy egy olvasott, művelt hölgy volt.
1: Mindig nagyon fontos számunkra, hogy kiemeljük az egyéniségét annak a hölgynek, akiről tárgyalunk, illetve hogy megmutassuk őt magát. Léda alakjáról mi az, ami szerinted fontos még, és érdemes így is gondolni rá, hogyha meghalljuk a nevét legközelebb?
0: Ilyenkor mindig sajnálom, hogy már nem ismerhetjük meg azokat a múzsákat, vagy egy részét azoknak a múzsáknak, nagy részét, akikről beszélünk, mert hogy nagyon ambivalens vélemények születtek Lédáról. Én azt gondolom, hogy ő semmiképpen sem volt egyszerű személyiségű ember, hiszen ha egyszerűbb lett volna, akkor nyilván ez a Léda-Adi szerelem is kevésbé szenvedélyesebbre sikerül. Másrészt pedig nem ismert ők, viszont sokan azt mondták, hogy ember gyűlölő volt, hogy rosszul bánt a saját cselédjeivel, valaki így fogalmazott, hogy folyamatosan szekírozta a cselédjeit, különösen, hogyha olyan hangulata volt, mert vagy Adival, vagy a férjével kapcsolatban nem sikerült valamivel dűlőre jutni. Amit még leírnak, és ami nagyon érdekes talán, hogy élete utolsó részében Gödöllön élt, a már említett házban, és kutyákat, német juhászokat, komondorokat tenyésztett, 12 kutyával élt együtt. Tehát ezt hangsúlyozzák, hogy valószínűleg a kutyákat, állatokat jobban szerette, mint az embereket. A kutyáit nagyon szerette, sok időt töltött velük, illetve beteg madarakat ápolt, még ez, amit tudunk róla. Nagyon sokat lovagolt, és nagyon sok időt töltött egyébként egyedül, miután megkapta ezt a szakítást. A szakítás után egy évvel még írt levelet Adinak, hogy szeretné látni, csak látni, mindenféle kötelezettség nélkül. Franciául fogalmazott, de a lényeg az volt, hogy anélkül, hogy lenne közös holnapjuk. Végül Adi nem ment el erre a találkozóra, és azt onnan tudjuk, hogy miért nem, mert Adi továbbra is tartotta a kapcsolatot Brühl Bertával, aki Léda egyik húga volt, és neki mondta el Adi, hogy ő attól félt volna, hogy előről kezdi az egészet, ha meglátja Lédát, tehát egészen biztos, hogy neki is nagyon fájdalmas volt a szakítás. Még annyit érdemes elmondani egyébként, mert hogy mégiscsak irodalom, és mégiscsak fontos, hogy a versekről is szóljunk, hogy voltak egész ciklusok, rengeteg szerelmes versnek volt az ihletője Léda, de az utolsó néhány vers nagyon-nagyon érdekes, amik Lédához születtek. Az egyik a Hiába hideg a hold, amit az egyik legszebb szerelmes versként tart számon az irodalom, bár én azt gondolom, hogy a laikusok alig ha hallottak sokat erről a versről, ugyanis ez már nem a kezdeti nagy, szenvedélyes, rózsaszín szerelemről szól, hanem arról az összetartozás érzésről, ami gyakorlatilag ez egy ilyen csak azért is akarás a két fél között, hogy mondjon a külvilág bármit az ő kapcsolatukról, ők mégiscsak összetartoznak, és ezt Lédának írta, és a két fél embernek a találkozásáról, ahogy ők megismerkedtek, és így együtt alkottak egy egészet, és ennek nagyon szép folyománya egyébként az elbocsátó szép üzenet előtti búcsúvers, ez a valaki útra vált belőlünk, ez egy sokkal diszkrétebb, sokkal finomabb vers arról, hogy miként szakadt ki belőle az asszonyi fél, tehát mint egy ilyen yin-yang egység, amit ők alkottak, hogyan válik ketté az ő szakításukra. Ezt egy hónappal egyébként a híres elbocsátó szép üzenet előtt írta, és itt sokkal finomabban, sokkal szofisztikáltabban fogalmazta meg ezt a szakítást. A szakításról egyébként még elmondható, hogy talán a habatortán egy egészen konkrét jelenet volt, amikor ők veszekedtek. Ezt is onnan tudjuk, hogy a szomszédszobában családtagok voltak a tanúk. A veszekedés az gyakori volt köztük, de itt nem csak veszekedés, hanem pofon is elcsattant, Léda megütötte Adit, és talán ez volt az, ami Adi büszkeségének már túl sok volt, nyilván volt ennek nagyon sok előzménye. Nagyon sokszor szakítottak már előtte, azt tudni kell, hogy rengeteg szakítás volt, aztán mindig békülés követte ezeket, egy rövidebb, gyakorlatilag egy hetes idilli időszak, és aztán mindig kezdték újra előről. Talán ez a pofon volt az, ami okozta a végleges elválásukat.
1: Egy nagyon rendhagyó viszonyról beszéltünk, és két nagyon sajátos, egyéniségű ember találkozásáról, de remélem, hogy akár a versek kapcsán, akár a nem ismert életrajzi adatok, az általad felidézett levelek és kikutatott apróbb adalékok közelebb vittek mindenkit Léda személyéhez. Ahogy mondtam is, Adi szerelmei adják most majd a Múzsák között podcastjaink témáját, Dénes Zsófiával folytatjuk majd, aki feleségül szeretett volna venni Adi Endre, de ez már a következő Múzsák között témája.
2: Líczomikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is! De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
2: Lipcómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
5: Kettő óra.
4: Hírek a Szent István Rádióban.
6: Az Egri Bazilikában ezen a hétvégén tartják a Szent Mihály búcsút, amely vasárnap este 6 órakor ünnepi vesperással kezdődik, majd 17:00-kor a búcsúi szentmisét Kovács Gergely Gyula fehérvári érsek mutatja be. Ez gyertyás körmenettel ér véget. Rádiónk ezt a szentmisét is közvetíti majd. Szeptember 25-én éjszakában nyúlóan a Szent Atya több mint 80 ezer fiatallal együtt imavirrasztáson vett részt a Saint-Denis városrész Stade de France stadionjában. Ennek keretében válaszolt a kérdéseikre, utána pedig elmélkedést mondott Szent Pál apostol Timóteusnak írt első levele alapján. Beszédében arra buzdította a fiatalokat, hogy az Istennel való élő kapcsolatban találják meg az igazi szabadság forrását, és az életszentség útján járva kerüljék a rosszat, törekedjenek a jóra, és harcolják meg a hit jó harcát. Hangsúlyozta, a keresztény ember harca nem mások ellen irányul, egyetlen fegyver az önmagát odaajándékozó szeretet. Arra hívta a fiatalokat, hogy a szentek példáját követve legyenek a béke kézművesei és Krisztus evangéliumának ragyogó tanúi. A méltóságban és békében való együttélésről beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A Szent Atya 4 napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szenti avatták. Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal is békében találkozni és együtt élni, mondta a Szent Atya, miután afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg. Az értelmet kereső fiatalokhoz szólva óvaintett a belső ürességtől a pápa, amint egy 700 ezer ember előtt tartott szabadtéri szentmisén. Francia nyelvű prédikációjában arról a transzcendencia utáni szomjúságról beszélt, amely megítélése szerint motiválja azt a több tízezer fiatal felnőttet és tinédzsert, akik az elmúlt években keresztelkedtek meg Franciaországban. Magyar Péter szolnokon folytatta országjárását, a miniszterelnök röviden beszélt a vatikáni útjáról, hatalmas megtiszteltetésnek és életre szóló élménynek nevezte a 14. Leó pápával történt találkozását. A kormányfő beszéd elején hosszan beszélt a jelenlévő ellentüntetőköz, akik ismét megpróbálták itallal, majd tojással megdobálni. Frusztrált honfitársaknak nevezte őket, majd hosszan sorolta, hogy milyen eredményeket ért el az új kormány. Magyar Péter szerint ezeknek az embereknek azzal kell szembesülniük április óta, hogy semmi sem igaz azokból a hazugságokból, amiket a Fidesz a Tiszáról állított a kampány során. Soha ne feledjük el, hogy mi mind magyarok vagyunk, lehet különböző a véleményünk, de nem a magyar ember áll szemben a magyar emberrel, jelentette ki. A miniszterelnök szerint voltak hetek a Tisza kormányalakítása közben, amikor majdnem fizetésképtelenné vált az ország. Azt, hogy ezt sikerült végül elkerülni, csak annak köszönhetik, hogy volt koherens gazdasági költségvetési programjuk, a piacok pedig emiatt bizalmat szavaztak az országnak, fejtette ki Magyar Péter. Két új alelnöke is lett a Mi Hazánk mozgalomnak, jelentette be Torockai László újra megválasztott pártelnök a szervezet 5. tisztújító kongresszusán. Alelnök maradt Dúró Dóra, Dócs Dávid, Apát István, Pakusza Zoltán, Novák Előd, valamint újonnan megválasztva Balogh Csaba és Tóth Máté. Utóbbinak döntenie kell a jövőjét illetően, ugyanis összeférhetetlenség alakult ki az általa betöltött pozíciók tekintetében. Az energiajogászt pár nappal korábban választotta meg a parlament a médiatanács tagjának. A köztársasági elnök lerótta tiszteletét a 2001. szeptember 11-i merényletek áldozatainak emlékhelyénél New Yorkban, közölte a Sándor Palota az MT-vel. Bak András csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, pénteken pedig egyeztetést folytatott a helyi, az amerikai és a globális zsidó szervezetek vezetőivel. Az Egyesült Államok és Kína közvetlen kommunikációs csatornát hoz létre a mesterséges intelligenciával kapcsolatos nemzetbiztonsági jelentőségű incidensek kezelésére, és rendszeres párbeszédet folytat az EMI jelentette kockázatokról és lehetőségekről, közölte a Fehérház. A washingtoni tájékoztatás szerint a két ország megállapodott egy amerikai-kínai párbeszéd elindításában is, amelynek keretében a mesterséges intelligencia fejlődésével, valamint annak lehetséges veszélyeivel és előnyeivel kapcsolatos kérdéseket vitatják meg.